0: év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint az amerikai szövetségi nyomozóirodától érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegőrobottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket. A fiatalkorút kedden az otthonában fogták el, majd kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét is. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A lehűlés volt a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője, minden egyes Celsius fokos átlaghőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növelte a napi kórházon kívüli szívmegállások számát. A kutatók szezonális összehasonlításban azt is kimutatták, hogy télen mintegy 18%-kal több ilyen esemény történt, mint nyáron. A szakemberek szerint a következő lépés olyan korai figyelmeztető rendszer kidolgozása lehet, amely az időjárás előrejelzések alapján segítheti a mentőszolgálatokat és a kórházakat a kapacitások megtervezésében és a várható nagyobb terhelés kezelésében. Emellett a jövőben a szív- és érrendszeri betegek és hozzátartozóik számára is jelezheti a fokozott kockázatot. Időszakokat, így nagyobb figyelmet fordíthatnak a figyelmeztető tünetekre, és szükség esetén hamarabb kérhetnek orvosi segítséget. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a Teszed, az idén október 12-e és 18-a között lesz. A minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. Az akció keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Kitértek arra is, hogy vannak olyan hulladékok azonban, amelyeket az akcióban sem összegyűjteni, sem elszállítani nem lehet, így például az építési és bontási törmelékek, a festékek, a gyógyszer, illetve a motorolaj, valamint az elektromos és elektronikai berendezések. Ha ilyen hulladékot találnak a gyűjtési terület, azt a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteit, engedett Isten vezetésének és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé tudja kovácsolni. A Szentes Felsőpárti gyülekezet életében nagy változás Simon Döme András érkezése, hiszen őt megelőzően 101 éven át generációkon keresztül a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. De hogyan éli meg a gyülekezet, hogy a lelkészük személyi igazolványában nem szerepel a Gilice név? És milyen ez a helyzet az új lelkésznek? Ezekről is kérdezem tehát Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztorát. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele. Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek. És kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
2: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
1: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
2: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
1: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
2: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
1: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
2: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgyis.
1: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
2: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek hála, a leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt miután megöleltük egymást, elindulni a kocsival, úgyhogy szeretettel emlékszem vissza. Nagyon szeretem mai napig azt a három gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
1: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni. Már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt. És aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
2: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Ő több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni, és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni, ha Nyírségi megyéből is meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádságot, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem 1,5 óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt Szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
1: Akkor megérkezünk Szentesre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a leghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni? Féltél-e ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak? Most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
2: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a 3 Gilice vezetéknevű lelki pásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzett el, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez Szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem, ott például a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt. Tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
1: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
2: Nem, ilyet nem éreztem Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagyok, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
2: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. Ha gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
1: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
2: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért máshogy, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség új lelki pásztorával. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Szentes Felsőpárti Református templomból Simon Döme Andrással, aki a gyülekezet új lelkipásztora. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele, ennek az interjúnak a második felét hallják most.
2: És akkor még egy gondolat az ige hirdetésedből, ami egy olyan történet, amit szeretném elmesélni a hallgatóinknak is. A másodikos kisfiú matematika órás története, ha már itt a névkezdő istentisztelet, szeptemberben hallgatják ezt a hallgatóink is, de talán nem is ez a lényeg, hanem a következtetése a történetnek. Kérek, meséld el nekünk ezt.
3: Még az előző gyülekezetemben, amikor végeztem a hitoktatás szolgáltát, egy másodikos hittanórát tartottam, amikor az egyik hittanosunk mondta nekem, hogy tiszteltes bácsi, összevesztem a matematika tanára, és hát visszakérdeztem, miért vesztél össze a matematika tanára? Azért, mert azt mondta nekem, hogy nekem római számokat kell megtanulni, meg római számokat kell írni, és ő azt válaszolta, hogy márpedig én református vagyok, én nem fogom a római számokat megtanulni, és ezen mosolyogtam, hogy milyen egy másodikos gyermekről beszélünk, hogy milyen eltökélten kiálltam mellett, hogy ő református állampolgár 7-8 évesen. Úgyhogy én valahogy ezt a dacosságot, ezt a ragaszkodást látom kulcsnak, ami egy házon vagy így kellene ragaszkodni, ahogyan ez a másodikos gyermek is ragaszkodott, az ő református volt, az még hogyha még akkor nem rakta össze, hogy egy kicsit másról szól ez.
2: És egyébként mi a történet folytatása? Kivé küldtek a matek tanárról? Tudsz erről valamit?
3: Őszinte leszek, utána már nem kérdeztem meg, de belém égett ez a történet, és nagyon különleges, azóta is sokaknak mesélem.
2: Köszönjük, hogy most az Európa Rádió hallgatóinak is elmesélted. És akkor még egy tanév kérdés, most te is szóba hoztad a doktorandusz tanulmányaidat, erről mondasz nekünk valamit, hogy mit tanulsz, miért tanulod, és ez mennyire problematikus Szentesről folytatni ezt? Debrecen innen messzebb van.
3: Egy fokkal messzebb van, mint Szabolcsból. Én a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, jelenleg harmadéves vagyok. Missziológiát és gyülekezetépítést tanulok, és dr. Gál Sándor az én témavezetőm. Engem az érintett meg, hogy az elmúlt 10 évben egy olyan vidéken, amit mindenki halálra ítél Szabolcsban, ott gyülekezet növekedést tapasztaltam, ott áldásokat láttam, és épülést láttam egy alapvetően egy szegény vidéken, egy szegény régióban. És engem ez volt az az inspiráció, amely megerősített engem, hogy ezzel foglalkoznék mélyebben is. A másik része az volt, hogy dr. Gál Sándor volt az én esperesem, akitől én 10 év alatt rengeteget tanultam. Nagyon sok mindenben segített, nagyon sok mindenre megtanított, és ő az, aki missziológiát és gyülekezetépítést oktat, ráadásul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és itt összeértek a szálak, hogy én nála szeretnék tanulni, ez 2 évvel ezelőtt indult ez a történet, ugye? Ez innen indult, ezt szeretném kutatni, és bízom benne, hogy azok a gyülekezeti alapelvek, amelyek működtek Szabolcsban, az működhet Csongrádban is.
2: Tartasz attól, hogy ezt nehezebb folytatni Szentesről ezeket a tanulmányokat, vagy ez nem probléma?
3: Logisztika kérdése, tehát azért onnan, ahol szolgáltam, 1 óra hossza volt Debrecen, az se a szomszédfalu volt, de mondjuk innen egy kicsit már messzebb van. Logisztika kérdése, igyekszem megszervezni, hogy ott lehessek, el fogok jutni a könyvtárba, be fogok gyűjteni a könyvtárakban, és azt fel tudom itthon is dolgozni már Szentesen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy olyan kihívás nem jelenik benne meg, amit ne tudnék áthidalni.
2: És akkor a beszélgetés utolsó felére a terveidről szeretnének kérdezni. Például azt, hogy most a beszélgetés után te

0: rohansz tovább, reméljük nem szó szerint Csongrádra.
1: Mert... kocsiban mondjuk.
0: Úgy értem, hogy remélem nem nyomod nagyon a gázpedált, hanem szépen kényelmesen oda fogsz tudni érni. De egyébként mehetni a biciklivel is az igéhirdetés nyomán, azon se lepődnék meg, mert hogy elmesélted, hogy mondtam be egy versenyen is részt vettél, de erről majd egyszer máskor beszélgetünk. Szóval, hogy nem csak a felsőpárti gyülekezetért felelsz, hanem a csongrádiért is, mondjuk ez talán nem újdonság neked, hogy több közösséget kell ugye vezetni a korábbi szolgálatahelyeden, volt erre példa. És úgy kötöm ezt ide, hogy mondtad az Isten tiszteleten, hogy szeretnéd a két közösséget közelebb hozni egymáshoz. Ez mondjuk egy terv. Ez miért fontos, hogy az a két város reformátusai közösséget alkossanak egymással?
1: Szerintem nagyon fontos, amikor gyülekezeteket közelebb tudunk hozni egymáshoz, mert egymást tudjuk erősíteni. Egymástól tudunk tanulni. Egymástól tudnak ellesni a gyülekezetek jó dolgokat, amely által épülhetnek ezek a közösségek. Nem érezzük azt, hogy itt magunkra vagyunk hagyva egy Szentes nevű városban, vagy egy Csongrád nevű városban. Itt vagyunk egymásnak meg, hogyha már így hozta az élet, hogy egy lelkésze, mert korábban külön-külön lelkésze volt a két gyülekezetnek évekig, ha már így hozta, ő praktikailag is szerencsés egy lelkésznek, hogyha vannak közös alkalmaik, hiszen nem tud egyszerre két helyen jelen lenni. Úgyhogy a praktikum is így hozta, de valóban olyan helyre jövök, ahol korábban három helyen szolgáltam, és én azt látom, hogy ott az a három közösség egymást tudta erősíteni, egymás alkalmait látogattuk meg, barátságok alakultak, és a három faluban ott azt látom, hogy olyan jó, amikor így egymással futottak össze a településeken az emberek, és olyan jó bizonyságtétel volt ez, hogy itt vagyunk egymásnak, számíthatunk egymásra.
0: És milyen módon lehet összehozni szerinted két városi gyülekezetet?
1: Igazából már augusztusban volt egy akciónk, már egy közös evangelizációs sorozatot szerveztünk, amelyben még bevontuk a Szegedi Petőfi telepi gyülekezetet, bevontuk a Hódmezővásárhelyen a Csúcsi gyülekezetet, meg a Székkutasit, és így már öt gyülekezetet elég jól összevontunk, elindultunk egymás templomaiba, elindultunk egymás alkalmaira, és direkt úgy csináltuk, hogy aki a házigazda volt, az sosem szolgált úgymond a saját templomában. Tehát én például Hódmezővásárhelyen szolgáltam, itt nálunk Gyatyel Péter szolgált, és Mándi Kitti pedig Szegeden a Petőfi telepen. De elindultunk egymáshoz, megtiszteltük egymást, egy közös témát megálmodtunk. Ugyanezt tudjuk így nagyba csinálni, de van tervünk arra nézve, hogy kicsiben is szeretnénk ezt megvalósítani.
0: Hogy lehet kicsiben megvalósítani?
1: Hát, hogy nem öt gyülekezetet csapunk össze, mondjuk egy ilyen evangelizációs sorozata, hanem úgymond házon belül a Csongrád és a Szentes Felsőpárti gyülekezettel szervezünk mondjuk közös alkalmat csupán, vagy közös kórus például, ilyesmik.
0: A zene, az feltételezem, hogy fontos neked, már csak azért is, mert ma is gitár volt a kezedben, előkerült egy trombitás a gyülekezetből, meg egy fuvolás, és a feleséged pedig énekel, tehát feltételezem, hogy ez tudatos dolog, ezért fontos a kórus is.
1: Persze, jelenleg nem működik kórus a gyülekezetben, de már szervezés alatt van, már csak az időpontokat kell jól megtalálni. Fontos az életemben, már régóta gitározom, mindig szerettünk új énekeket megtanítani, és szerintem lehet, hogy vegyesebbé teszi magát az Isten tiszteletet is, mint hogyha csak és kizárólag hasonló típusú énekeket énekelünk. Úgy hiszem, mindkettőnek megvan a helye.
0: Az orgona viszont nem szólt ma, hanem szintetizátoron játszott a kántorotok. Ennek valami műszaki oka van?
1: Eltalálta a riporter úr. Igazából műszaki oka van jelenleg. Én nem vagyok szakember, az az igazság, de én nem szól szépen az orgona. Tehát érződik, hogy van valami probléma. Egy szakemberrel vesszük fel, most már folyamatban van a kapcsolat felvétele, és így bízunk benne, hogy belátható időn belül meg fog újra szólalni, mert azért a szintetizátor is kiadja az orgona hangot, de azért teljesen más, amikor egy igazi orgona szólal meg.
0: Milyen más terveid vannak még a gyülekezettel kapcsolatban?
1: Nem szeretek ígérgetni. Én annak a híve vagyok most, hogy az alapalkalmakon felül én szeretnék családokat látogatni. Szeretnék most már így, hogy nagyjából berendezkedtünk, elindulni a családokhoz, megismerni őket, hiszen Szentesen nem biztos, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, feladatokkal néznek szembe az emberek, mint mondjuk Szabolcsban valamelyik faluba. Tehát ha ismerem az embereket, tudom, hogy milyen típusúak, akkor pedig jobban látom majd, hogy na, akkor mire van szükség. Tehát elsősorban szerintem most a családlátogatások lesznek azok az események, amelyekről szólni fog a szolgálatom.
0: Voltál már családlátogatáson?
1: Elindultam már, őszinte leszek, még kevés helyre jutottam el, de ezt most betudtam inkább a berendezkedési időszaknak. De ahogy utaltam rá, bízom benne, hogy hamarosan már úgy olajozottabban el tudok indulni.
0: Azért kérdezem, hogy mennyire nyitottak az emberek arra 2026-ban, hogy egy ilyen klasszikus családlátogatást jön a lelkész, körbenéz nálunk, beengedjük-e, mit tegyünk elé, mit szeret, mit nem szeret, van-e laktózérzékenysége, nem tudom. Tehát, hogy szívesen látják a lelkészt? Hogy mi a tapasztalatod azokkal, akiknek ezt már említetted?
1: Vegyes a tapasztalat, de igazából én olyan értemben nem látok különbséget szentesen, hogy ugyanolyan típusú emberek élnek, mint bármelyik közösségben ezt. Aki jobban ért a csoport dinamikához, én nem tartozom közéjük. Szerintem ők jobban tudnának erről nyilkodni, szerintem minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
0: Egy utolsó kérdés, szóba hoztad a lelkész kollégáidat, többeket név szerint említettél. Hogyan fogadtak téged a Csongrádi Református Egyházmegyében? Ugye egy évig tényleg voltál itt, biztos van olyan, aki emlékszik rád, akiket soroltál, ők fiatalabb lelkészek, mint te vagy. Ez a kapocse, hogyan fogadtak? Akár ők, akár mások. Milyen érzés újra itt lenni ilyen értelemben?
1: Igazából még keveset találkoztam velük, mert ugye még lelkésztestületi ülés nem volt, tehát még nagy beszélgetések nem voltak. A korábban emlegetett Mándi Kitti, vagy éppen Gyatya Peti, két olyan személy, akivel ugye a teológiára is egy időben járhattunk, ismertük egymást, de beszélgettem már itt szentesen a szomszéd lelki pásztorral, Fehér Csaba is szeretettel fogadott, megköszöntött engem. Ő például megtisztelt azzal, hogy a tanévnyitó Isten tiszteltet például én tartottam a nagy templomi gyülekezetben, és még emellett Nagy Zoltán főjegyző úr is nagy szeretettel fogadott, és sok mindenben segített nekem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztorát hallották.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenni, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó átlagkereset márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. Csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem az Egészségügyi Világszervezet kollaborációs központjainak hálózatához. A Népegészségügyi Innovációs Kollaborációs Központ státusz odaítélése fontos mérföldkő az egyetem és a világszervezet együttműködésében, és tovább erősíti a felsőoktatási intézmény nemzetközi szerepét a népegészségügyi innováció területén. Az új központ népegészségügyi innovációs képzési programok és szakmai anyagok fejlesztésével és megvalósításával kapcsolódik be a WHO munkájába. A központ létrejöttével tovább erősödik az egyetem regionális szerepe, az akadémiai tudás, az innováció és a népegészségügyi igények összekapcsolásában. Ezzel az egyetem hozzájárul a tudás megosztáshoz, a kapacitás fejlesztéshez és a nemzetközi együttműködések erősítéséhez a WHO európai régiójában, elősegítve, hogy az innovációból a gyakorlatban is alkalmazható népegészségügyi megoldások szülessenek. A Pécsi Kodály Központ ad otthont a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőinek október 1-e és 3-a között. A Pannon Filharmonikusok játékával zajló 6 koncerten térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. Az október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében zajló karmesterverseny a világ fiatal dirigensei számára kínál kivételes lehetőséget a bemutatkozásra. A világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti tehetséges karmesterek 3 fordulóban bizonyíthatnak rangos nemzetközi zsűri előtt Magyarország 3 kiemelkedő akusztikájú koncerttermében. A középdöntőbe jutó 10 dirigens október 5-én és 6-án a Budapesti Zeneakadémia nagy termében mutatja meg tudását. Október 9-én a MÜPA-ban a 4 döntőbe jutott karmester méretteti meg magát. Az eredményhirdetésre is a díjátadóra az október 10-ei gála a koncerten kerül sor, szintén a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Navratilovics Tibor, korábbi közigazgatási és igazságügyi, valamint területfejlesztési miniszter, de ezt nem egy időben, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm.
1: Orbán Viktor pártelnök volt miniszterelnök, azt mondta, hogy a jobboldalnak akkor van győzelmi esélye, ha egységes marad, se kívülről, se belülről nem szalámizzák. Ezt a Bayer Show-ban mondta, az nyilvánosan is elérhető. Vége van a polgári demokraták szervezésének, ez önhöz és Ferenc Orsolyához köthető, és úgy tűnt, hogy ez egy Orbán Viktor szerveződés volna.
2: Orbán Viktor is csatlakozhat a polgári demokratákhoz, ez egy társadalmi kezdeményezés. Más síkon működik, mint én legalábbis úgy értelmezem, hogy más síkon működik, mint ahol Orbán Viktor az egység követelményét megfogalmazta, és az is, hogy milyen egy egység, az is nagyon sok mindentől függhet, mert itt az utóbbi hetekben ez a bizonyos mozaik jobboldal felmerült, ami ugye a jobboldal mindig is meglévő sokszínűségét kívánta illusztrálni, ezt tanúsíthatom, ez valóban így van, tehát itt a konzervatív liberálisoktól a nemzeti radikálisokig a Fidesz kereteiben is nagyon sokféle ember található. A polgári radikálisok egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely nem a pártpolitika felé nyit. Hiszen éppen ezért fogalmaztuk úgy meg,
1: polgári hogy... demokraták, bocsánat, csak hogy polgári radikálisokat mondott.
2: Ó, elnézést. Polgári demokraták, igen. Köszönöm szépen.
1: Igen. Na, Tibor polgári radikálisokat szerveznek.
2: Arról írtam a szakdolgozatomat annak idején, talán ez játszott most be. Tehát a polgári demokraták valóban egy pártpolitikai dimenzión túlmutató kezdeményezés a mi szándékaink szerint, és az eddigi rendezvények ezt is bizonyították, tehát voltak ott olyan emberek, akik szocialista szavazók voltak, voltak olyanok, akik Tiszára szavaztak április 12-én, és mégis eljöttek vitatkozni. Vagy éppen egyetérteni, az is előfordult, hogy egyébként más pártra szavazó ember eljött, végighallgatott minket, végighallgatta a beszélgetést, és utána azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert kulturált hangon lehet vitatkozni. Ez a polgári demokraták célja, mert igenis a stílus számít, és ami a magyar politikában ma megengedett minden oldalról, és itt most nem akarnám azt se specifikálni, hogy ki kezdte, ki volt a hibás, és a többi. Azt hiszem, ez 2026. szeptember közepén már majdnem teljesen mindegy. A lényeg az, hogy olyan mélységbe mentek le a belpolitikai vitáink, amelyek a viták megvívását teszik lehetetlenné. Egymást kizáró retorikai futamokat látunk, senki nem hajlandó a másikkal szóba állni, és ez szerintem az ország egészének a társadalmi egészségét rombolja.
1: De a polgári demokratáknak végül is a választókat, mert tehát végül egy választáson dől el a hatalom, a Fideszre kéne ráhordani, mint a volánbusznak a mávra, vagy ez egy önálló pólus volna, mert tehát a miniszterelnök elég, volt miniszterelnök elég világos volt, se külső, se belső megosztást nem tűr el.
2: Igen, hát a polgári demokraták egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely 2,5 évvel, majdnem 3 évvel a legközelebbi választások előtt indul. Éppen ezért, hogy ugye 2029 nyarán, a mostani időbeosztás szerint 2029 nyarán lesz az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, ha ezt megtartják és egy napon tartják meg. Ez azt is jelenti, hogy bőven van még idő arra, hogy ez kiforja magát. Én úgy gondolom, hogy a polgári demokraták a polgári kultúrával rendelkező Magyarországra hordja rá a választópolgárokat, ha már mindenképpen valóban hordani kell őket.
1: Társadalmi szervezet marad, egy egyesületi formát ölt, pártá alakul, mert akkor indulnia kell a választáson. Mi a terv?
2: A pártá alakulás nem került most szóba. Az egyesület éppen azért az egyesületi forma szóba került, mert önmagában a társadalmi kezdeményezés egy nagyon rugalmas forma, de tulajdonképpen az intézményesült működés nem teszi lehetővé. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy találkozunk, beszélgetünk, fórumokat rendezünk, és a többi. Azon gondolkodunk, hogy egyesületté alakulunk, a többi pedig majd részben a politikai körülményektől is függ, de a jogszabályi környezettől is.
1: Be lehet lépni, tagdíjat lehet fizetni,
2: és hát ma még nem.
1: De ha megalakul,
2: ha egyesület lesz, akkor
1: abból fognak élni.
2: Hát én
1: de ugye az egyesületek költségei vannak.
2: Igen. Tehát nyilvánvalóan ezért is akarunk egyesületet, hogy tehermentesítsük ilyen formán a magunkat és a tagokat a szervezéstől, a szervezési költségektől, és hogy nagyobb rendezvényeket is tudjunk esetleg tartani, és stabilabb legyen a működése az egész kezdeményezést.
1: Mennyire látják magukat operatívnak? Hetente, két hetente, havonta kell valamit csinálni, hogy a köztudatban maradjanak, mert az kezdeti érdeklődés nyilván, hogyha az események földúsulnak, akkor tud lohadni egy egyesületi rend.
2: Igen, ma már a közösségi médiával, meg a közvetlen kapcsolattartással annyira diverzifikáltá vált a nyilvánosság, hogy tulajdonképpen mi folyamatosan működünk, rengeteg e-mailt kapunk, ugye van egy e-mail címünk, a kapcsolatkukac@polgaridemokraták.hu, oda rengeteg megkeresés érkezik, felajánlás érkezik. Tehát önmagában az, hogy hivatalos nyilvánosság előtt mennyire vagyunk jelen, az arra kevésbé figyelünk oda, a közösségszervezés az, amit most végzünk. Azt látjuk, hogy rengeteg frusztrált, traumatizált, ilyen-olyan okokból ember van, aki a politikától szenvedett sérelmet. És azt szeretnénk, hogyha első körben ezeket ki lehetne beszélni, második körben pedig ütköztetni lehetne nézeteket. Ezzel kapcsolatban minden felajánlást szívesen várunk.
1: Inkább az előző 16 év politikájától, vagy az új politikától elszenvedett sérelmekkel fordulnak?
2: Nyilván ki párt hovatartozásától, párt vonzalmától függően van, aki már az elmúlt 120-valahány naptól is olyan sérüléseket szenvedett, megszűnt a munkahelye, családja megélhetési nehézségekkel küzd, intézménye megszűnt, és a többi, és a többi. Van olyan, aki 16 évben lát traumatikus élményeket, és van olyan, aki 36 évben. Mi ezt kinyitjuk teljes egészében, hiszen meglehetősen sok olyan ember van, aki hordozza magában a traumákat, de ezt, hogy mondjam, tehát nem azt szeretném azt az érzetet kelteni, hogy ez egy csoportterápiás kezdeményezés
1: valójában. Közösségi pszichológia.
2: Nem, a tapasztalatunk az, hogy ezek a beszélgetések, ezek viszonylag hamar átfordulnak a jövőbe. Tehát, hogy lehetne egy olyan Magyarországot építeni, ahol az emberek, mint a munkahelyen, ez mindenkinek, aki munkahelyen dolgozik, azt hiszem mindennapos tapasztalata, hogy egy szobában vagy egy asztalnál ül egy Mi Hazánkos, egy Fideszes, egy KDNP-s, egy Tiszás, egy MSZP-s, egy DK-s, én nem tudom, de ha munkahelyi feladat van, akkor ezt minden további nélkül meg tudják oldani. Sőt, ha esetleg politikai konfliktus lép, vagy vita lép fel közöttük, akkor is a legtöbb esetben viccel, vagy egy-egy poénnal el tudják ütni, és tiszteletben tartják a másiknak a párt vonzalmát. Mi azt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon ez legyen az általános, és nem ez a hideg polgárháborús állapot, ami most is jelenleg fennáll.
1: Hmm. Ott volt Köcsén?
2: Igen.
1: Milyen állapotát mutatta a Fidesz?
2: Ugye Köcse a kisebb mértékben a Fidesz szervezeti állapotát mutatja, hiszen igazából Köcse annak az értelmiségnek, vagy annak a szellemi holdudvarnak, ahogyan szokták mondani, a találkozója, akik a Fideszhez kötődnek, de ez egy jó állapotát mutatta, kevesebben voltak, mint tavaly, de tavaly már szinte zavaróan sokan voltak, viszont ahhoz képest többen voltak, mint amit mondjuk én vártam volna, és ahogy beszélgettem ott az emberekkel, általában mindenki sikerként érte meg, hogy ilyen sokan voltunk.
1: Az milyen az, amikor zavaróan sokan vannak?
2: Hát ismeri ezt, amikor az embert lökik a sorban állás közben, az embernek az aurájába belépnek, és tehát amikor annyi autó van, hogy nem lehet parkolni.
1: Azért mennek oda az emberek Köcsére, hogy mutassák magukat?
2: Hát volt egy ilyen, nyilván lehet, hogy most is van. Ugye minden szalonnak megvan az a tendenciája, hogy először jól kitalálják a szalont, erre oda mennek a fontos emberek, mivel ott vannak, ezért megjelennek azok az emberek, akik csak meg akarják mutatni magukat, aztán lassan a fontos emberek azt veszik észre, hogy azok az emberek vannak már többen, akik csak meg akarják mutatni magukat, ezért a fontos emberek kezdenek elmaradozni, és a szalon pedig már csak a magukat megmutogatni akaró emberekből áll. Köcse megállt ez ennél a folyamatnál. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó program is volt, és az a társaság, akik ott voltak, azok között nagyon sok olyan volt, akivel én április 12-e óta nem találkoztam, tehát jó beszélgetéseket lehetett folytatni.
1: Hallott olyat, ami más kommunikáció ahhoz képest, mint amivel a Fidesz-KDNP elvesztette a választást?
2: A programban? Ugye viták voltak, a beszélgetésekben igen, természetesen. Hát mindenki a saját temperamentumának megfelelően dolgozza fel ezt a vereséget, és mindenki még mindig dolgozza fel ezt a vereséget magában, hiszen azért április 12-e számunkra, noha sokan gondolták úgy, hogy a választási vereség benne van a pakliban, de az ilyen mértékű választási vereség azért szerintem mindenkinek sokkoló volt, aki a Fidesz-KDNP házatáján előfordul. De magukban a programokban is, hiszen olyan kerekasztal viták voltak, ahol értelmezték a választási vereséget, értelmezték a most követendő politikai irányvonalat, stratégiát, és ott bizony sokféle vélemény hangzott el.
1: Más az a stratégia, amit a volt miniszterelnök most javasol a Fidesznek, mint amit korábban javasolt a választási kampányra? A kívó szavak ugyanannak tűnnek.
2: Igen. Igen, én nem érzek különösebb változást, főleg azért, mert absztrakciós szinten is nagyon hasonló absztrakciós szinten fogalmazódott meg ez, ami most elhangzott köcsén. Tehát egy polgármester számára, vagy akár egy egyetemi oktató számára, vagy egy közalkalmazott számára az általános ellenállás egy nehezen értelmezhető kategória. Mit jelent az, hogy nem fogadjuk el legitimnek egyetlen lépését sem a kormánynak, amikor a saját munkaszerződésemet kell aláírnom mondjuk, éppen mert közalkalmazott vagyok, vagy polgármesterként le kell ülnöm a pénzügyminisztériummal tárgyalni a következő évi költségvetésről, akkor ez hogy jelenik meg? Tehát amit a pártelnök megfogalmazott köcsén, egyébként korábban túlsványosan is, korábban a kongresszuson is, és korábban valóban a választási kampányban is, az a pártpolitikának, vagy az országos pártpolitikának, vagy az ideológiai küzdelemnek egy olyan szintje, amely inkább távlatos az én meglátásom szerint, és ezt szerintem bonyolult dolog lebontani a hétköznapi életre. Tehát Bóka János, frakcióvezető úr, szerintem nincsen túl könnyű helyzetben, amikor ez alapján, az ellenállási nyilatkozat alapján kell megfogalmazni a frakció következő napi feladatait. Én emlékszem erre az időszak, vagy hasonló időszakra 2006-ban, ugye amikor a közvélemény az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése, éppen 20 éve egyébként, összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után a közvélemény óriási nyomást gyakorolt arra, hogy valamilyen demonstratív kiállással jelezzük a politikai válságot. Ugye ez volt az időszak, amikor persona non grátának nyilvánítottuk Gyurcsány Ferencet. Én akkor is, én azt a döntést hoztam, és azt tudtam átvinni akkor a Fidesz elnökségen, hogy én benn maradok a parlamentben.
1: A frakció ki?
2: Én benn maradtam, és éltem a felszólalási lehetőségekkel. Én most is nagyon nehéznek látom a totális bojkottot. Lehet, hogy megvalósítható, vagy totális ellen. Azt sem tudom, hogy a teljes ellenállás az bojkottot jelent-e jelen pillanatban. De egy politikai rendszer működésében azért én úgy gondolom, hogy miközben persze a nagy stratégiai döntéshozóknak megvannak a jövőképeik, de az alul dolgozó hétköznapi embernek is valamilyen azonosítható hivatkozási pont kell, amit a hétköznapi életében meg tud valósítani.
1: De elméletben gondolkodnak a bojkotton? Sose csinálta még senki meg Magyarországon. A legmesszebben
2: az országgyűlés teljes bojkott?
1: Igen. Mindig még az ellenzéki összefogásnak is javasolták, hogy az lenne az igazi megoldás. Igen. Az egészet ott hagyná, csinálják egyedül.
2: Igen, egyéni bojkottok vannak, mindig felmerül annak a lehetősége, miközben persze nagyon erős a frusztráció ebben a tekintetben, hiszen a Fidesz és a KDNP képviselői ma kevesebb, mint egyharmadát alkotják az országgyűlés elérhető mandátumainak. Nyilvánvaló, hogy gesztusok nélkül szinte semmit nem tudnak elérni. És ebből adódóan mindig erős a frusztráció ebben a tekintetben, hogy ott kell hagyni az egészet, így nem kell asszisztálni az ottani színjátékhoz. Én úgy gondolom, hogy a politikában a legnehezebb helyzetben is ott kell lenni, meg kell próbálni tárgyalni, meg kell próbálni együttműködni. Nem tudom, milyen döntést hoz a frakció, korábban is felmerült már ez a bojkott kérdés, sőt volt is, amikor kivonultak. És nem tudom, mi lesz a döntés, de ez egy nagyon nehéz helyzet. Én általában, sőt, ahogy így végig gondolok, akár médiáról van szó, akár intézményekről, akár politikusokról, én soha nem a bojkott oldalán voltam.
1: Komolyan fogják venni a választópolgárok azt, hogy itt önkényűrölöm van? Nem ugyanaz lesz a sorsa, mint a diktatúrának, amit aztán egy sima választással meg lehet szüntetni, amit a Fidesz kormányra mondtak sokan.
2: Igen, ami ugye visszamenőlegesen is érvénytelenné tette azokat a vitákat, miszerint itt egy választásos autokráciáról van szó. Meglátjuk, hogy erre hogyan reagál a hétköznapi életben az ember. Az nyilván, hogyha a munkahelyén, a hétköznapi helyzetekben azt tapasztalják, hogy a nepotizmus, a kizáró technikák, a párt alapú kizáró technikák általánossá válnak, akkor szerintem ez az önkényuralom, ez egy átélhető fogalommá válik. Mindaddig, ameddig ez államfői, alkotmánybírósági, absztrakt, jogszabályi szinten jelenik, csak meg addig inkább egy politikai vita elemeként jelenik meg.
1: Ugye a kereszténydemokrata néppártnak is tagja, kettős tagsága van. A KDNP-ben elindult egy tisztújítási folyamat, és van egy helyzetkép és jövőkép című stratégiai dokumentum, amiből az olvasható ki, hogy egy másik utat kívánnak választani, mint a Fidesz. Mennyire kívánnak másik utat választani?
2: Igen, én szerintem a KDNP-ben egy kevés figyelmet szentel erre a közvélemény, de a KDNP-ben egy nagyon figyelemre méltó megújulási folyamat zajlik, amit én is inkább a parton arról kísérem, egész eszen abból adódóan, hogy ugye jó magam is ki vagyok zárva a jogszabályok következtében. A passzív választójog nem illet meg, nem lehetek országgyűlési képviselő, ilyen értelemben politikai ambíciókat én már nem nagyon dédelgethetek, viszont tapasztalatom alapján és a kapcsolataim alapján nagyon nagy rokon szemben nézem a KDNP megújulását. A nagy kérdés az, hogy a KDNP ugye szintén körülbelül negyed századnyi Fidesszel való szoros szövetség után elszánja-e magát arra, hogy önállóan induljon a választásokon, és tud-e olyan választói bázist fölépíteni magának az elkövetkező 2-3 évben, amely egy országgyűlési választás keretei között is láthatóvá és elérhetővé teszi. A KDNP itt nagyon fontos kérdés az, hogy milyen választási rendszerről beszélünk. Ugye a miniszterelnök most a legutóbbi interjújában is azt mondta, hogy akar egy alkotmányt, az alkotmányt népszavazással akarja elfogadtatni, ugye szó van egy közvetlen köztársasági elnök választásról is, és ezt követően akarják megalkotni a választójogi szabályozást, ami nagyon-nagyon fontos elem a politikai rendszer szerkezete és működése szempontjából, ugyanakkor nem tudom, hogy 2,5 év elegendő erre, hiszen hogyha 2029 nyarán európai parlamenti és önkormányzati választások vannak, az azt jelenti, hogy a választási rendszert 2029-ben, sőt már 2028 őszén sem olyan nagyon jó, még ha az országgyűlési választási rendszerről van szó, akkor is sok vitát kiválthat majd ez a dolog, és hogy itt nekem torlódni látszanak a közjogi feladatok, ugye a közvetlen elnökválasztás is gondolom az új alkotmány elfogadása és népszavazással történő megerősítése után lenne megrendezve. Az új alkotmánynak még egyelőre az elemeit sem látjuk, egy népszavazás kiírása, a népszavazási kampány is azért egy hosszasabb dolog, tehát nem látom, hogy ez hogyan fér bele a naptárba, de beleférhet, egy nagyon intenzív időszak elé nézünk akkor az elkövetkező 3 évben, és a választási rendszer mienségétől vagy minőségétől a KDNP jövője vagy stratégiája is nagy mértékben függhet. Hiszen, hogyha egy arányos vagy arányosabb választási rendszer van, amely preferálja a kisebb pártokat, és a nagy pártok mellett a kis pártok megélését és parlamentbe jutását is lehetővé teszik, akkor lehet, hogy a KDNP úgy dönt a tisztújítás követően, hogy egy önálló stratégiával vág neki. Ha megmarad ez a mostani választási rendszer, ez gyakorlatilag a kis pártokat egy nagyon-nagyon nehéz feladat elé állítja, hogy a két nagy vagy a nagy pártok mellett meg tudják szerezni a parlamentbe jutáshoz szükséges szavazatmennyiséget, akkor lehet, hogy a KDNP és a Fidesz is továbbra is a pártszövetség mellett dönt.
1: Mit gondol, lehet más célja Magyar Péter miniszterelnöknek, mint hogy olyan választási rendszer legyen, amiben nem lehet még egyszer senkinek kétharmadot csinálni? És ez értelemszerűen a KDNP-nek is jó tenne, mert akkor a kis pártokat preferálná.
2: Igen, lehet. Én nem ismerem Magyar Péter gondolatait a jövővel kapcsolatban.
1: Mi szeretné a saját művét véglegesnek látni?
2: Igen,
1: Orbán Viktor is szerette volna. Csak igen, jött egy kétharmad.
2: Igen, de ki ne szeretné ugyanakkor a politikai teljesítményt, a pártjának a politikai teljesítményét és választói megerősítését is legalább szinten tartani, vagy esetleg növelni, amire viszont ez a választási rendszer az optimális. Ugye kommunikációs szempontból az is egy nem mondom, hogy megoldhatatlan, de politikailag lehet nehéz feladat, hogy miért mond le az ember a hatalom egy részéről. Hiszen lesznek olyan, nem is annyira a politikusoktól, akik belátással rendelkeznek, nem kétlem, hogy a Tiszában is vannak olyan politikusok, akik úgy gondolják, hogy valóban most megcsinálják a kétharmados alapokat, és utána már nem akarnak kétharmadot. De a választók között, a támogatók között, az aktivisták között számosan lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ne hagyjuk már, hogy kiénekeljék a sajtot a szánkból, ez a választási rendszer biztosíthatja a Tisza újabb kétharmados többségét, mutassuk meg, hogy mi is tudjuk ezt, nem csak a Fidesz, mondjuk, hogy egy ilyen flaster szagú érveléssel éljek.
1: Maradom a KDNP-nél még egy kérdésig. Van számukra más út, mint egy balra tolódó irány? Az ember elhallgatja Ferenc pápa meg Leó pápa szavait, akkor az a KDNP eddigi irányvonalától eléggé balra van. Sőt, a KDNP-ből még szitták is Ferenc pápát.
2: A kérdés az, hogy mit értünk baloldalon. Ha a szociális elkötelezettséget, akkor szerintem ez egy nagyon jó lehetőség a KDNP-nek, hogy kereszténydemokrata legyen. A kereszténydemokráciát mi általában jobboldali ideológiai áramlatnak tudjuk be, pedig valójában a kereszténydemokráciának van legalább annyira baloldali, különösen a katolikus országokban, legalább annyira erős szociális elkötelezettség, és ilyen értelemben, hagyományos értelemben véve baloldali elkötelezettsége is. Nagyon sokat elmond, hogy amikor az olasz köztársaság válsága és pártrendszer válsága idején Berlusconi feltűnése idején, a 90-es évek elején a kereszténydemokrácia, a kereszténydemokrata párt, ami ugye a II. Világháború után a hegemon, vagy párt volt, vagy predomináns párt volt az olasz pártrendszerben, szétesett, akkor a kereszténydemokrata politikusok egy jelentős része, sőt maga az utódpárt, az olasz néppárt is, ami létrejött a kereszténydemokrácia nevű pártból, az valójában a mai demokrata párt, tehát a mai balközép párt integrációs kereteiben helyezkedett el, vagyis a KDNP-nek bőven van mozgástere balra menni, főleg úgy, hogy ma a magyar országgyűlésben önmagát baloldaliként azonosító párt nincs is, tehát ez a, ugye a Tiszántól még nem hallottam önazonosságot, vagy önmeghatározást, ha csak azt nem, hogy Orbán Viktort és a 16 évet és a nemzeti együttműködés rendszerét fel akarja számolni, de ideológiai önmeghatározást nem hallottam tőlük. A Mi Hazánk értelemszerűen nem baloldali pártként határozza meg magát, tehát a KDNP-nek akár egy ilyen keresztény-szociális irány rendelkezésre is állhat.
1: Személycserék nélkül fog menni?
2: Hát zajlanak a személycserék. Hogyha megnézzük ma a KDNP frakcióját, akkor a KDNP frakciója 40 éves számomra fiatal emberekből áll, akár Máté Zsuzsi, aki első ciklusos és nagyon-nagyon tehetséges országgyűlési képviselő, Rétvári Bence, aki mindig is tehetséges volt, ugye 2010-ben együtt kezdtük, ő volt az én parlamenti államtitkárom, és szerintem ma is a kereszténydemokrácia, a modern kereszténydemokrácia egyik meghatározó politikusa, de ilyen Latorcai Csaba.
1: 16 év. Kormányzás.
2: Nyomja. Hát a politikában ez előfordul, hogy nyomja a vállát az embernek 16 év. A konzervatívok a Thatcher Major időszak után, ugye 1997-ben, amikor elveszítették a választást, akkor pontosan ugyanezen a folyamaton mentek keresztül. Egy nagyon-nagyon nehéz, ahogyan David Cameron hívta ezt annak idején detoxikációs folyamaton, hogy 97-ben, amikor Tony Blair győzött, és földcsőszamlásszerű győzelmet aratott, akkor a brit választók úgy gondolták, hogy a konzervatív pártból már soha nem lesz semmi. Aztán

0: csak középiskolákban, egyetemen, és ennek a folyamatnak az elemzése elengedhetetlen a jövő formálása érdekében. Nem lehet szakítani azzal a gondolkodással, hogyha valaki egyházi iskolába jár, akkor úgy kell gondolkodnia, mint ahogy a politikai kereszténység azt gondolja. A történelmünkből egy rakás olyan egyházi iskola van, ahol nem egyházias gondolkodásra tanították az embereket, hanem mondjuk fizikára.
1: Igen, meg matematikára. Abszolút lehet is szakítani. A szöveg szerzőjének a véleménye valószínűleg nem ez, de én magam is tudok a saját baráti körömből számos olyan embert, aki akár piaristákhoz, akár bencésekhez, akár ferencesekhez járt, és nem, mondjuk nem a Fidesz-KDNP-re szavazott, hanem is úgy gondolja.
0: De miért is kellene?
1: Igen, tehát a kereszténység abban a szempontból is speciális, hogy a kereszténységnek ilyenkor, mert nincsen politikai programja, és a keresztény demokrácia történelme az éppen azt mutatja, hogy a keresztény demokrácia, mint politikai áramlat, és az éppen aktuális egyházak, legyen szó akár katolikus, akár protestáns egyházakról, időnként meglehetősen bonyolult viszonyrendszerben, sőt konfliktusban is lehetnek, hiszen más-más erőtérben, vagy más logikában mozognak, ez kétségtelenül így van. Az oktatási rendszer sem kell, hogy tömegével csak hívő, keresztény, a KDNP-re szavazó állampolgárokat neveljen ki.
0: A miniszterelnök, a volt miniszterelnök kérésére egy munkacsoport vezetését vállalt el a Fideszben, ez a helyi önkormányzati világ becsatornázását jelenti, így jelent meg a sajtóban. Becsatornázta?
1: Csatornázgatjuk. Nagyon nehéz időket élnek az önkormányzatok. Egyrészt ugye a legközelebbi választások, mint erről már beszéltünk, az önkormányzati választások lesznek 2029 nyarán, ha tartják ezt a mostani menetrendet. Másrészt időről időre felröppen az a pletyka, hír, álhír, rémhír, nem tudom, miszerint a Tisza és vagy a kormány idő előtti önkormányzati választást akarna tartani, lerövidítve a 2024-ben megválasztott önkormányzatok mandátumát. Harmadrészt azt látjuk, hogy az önkormányzatok eddig sem voltak könnyű anyagi helyzetben, de most az általunk előkészített reform folytatása helyett gyakorlatilag egy légüres térbe kerültek. Volt ugye most egy önet, ugye az önkormányzatok nemzeti egyeztető tanácsa, 3 nappal azt megelőzően, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr a parlamentben bejelentette, hogy megszünteti, vagy meg akarja szüntetni a megyei közgyűléseket, és ott ült az öneten a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke is, és erről semmit nem tudott, tehát jól mutatja, hogy mennyire tartják, vagy mennyire kezelik komoly fórumként az önetet, és általában az önkormányzatokat, és most is azt láthatjuk, hogy bizony a polgármestereket folyamatosan támadják, Tisza-sziget aktivisták, mondva csinált ügyekkel, helyi ügyeket próbálnak felpumpálni annyira, hogy ezzel a helyi polgári elégedetlenséget felszítsák, vagyis már készülnek a valamikor megtartandó önkormányzati választásokra.
0: A pusztán hatalmi szempontból célszerűnek tartana a kormányzat szempontjából egy előrehozott választást, addig, ameddig ekkora brutális többségük van, tisztázhatnák a helyzetet? Mondhatnák azt. Akkor minden az ővék lenne.
1: Szerintem az nem tisztázás. Tehát a demokrácia, tehát van a totális politika. A totális politika, hogy a győztes mindent vissza, minden hatalmat a szovjeteknek, és lehet minden korból idézni a totális politika felfogását, miszerint ha valaki megnyeri a választást, vagy hatalomra kerül, akkor el kell takarítani az ellenfeleit, vagy az ővele egyet nem értőket. Ezek totális rendszereket szülnek. Ez egy más logika, mint ami a képviseleti demokrácia, ami nevében is limited government, hogyha az angol száz fogalmat akarjuk hozni, vagyis korlátozott kormányzat, ahol, és aztán itt lehet a fékek és ellensúlyok elvét is hozni, ami parlamentáris demokráciában nem úgy működik, ahogyan azt felszoktuk idézni, de a lényeg az, hogy a demokráciában, a képviseleti demokráciában mindig benne kell, hogy legyen az, hogy az éppen vele egyet nem értőt is meg kell tűrni.
0: Orbán Viktor is mondta egyszer, hogy ezt nem akartam mondani. Ellenzéki tűzfészkeket, talán Szegeddel
1: ezt akartam mondani, de soha, tehát nem tud egyetlen olyan példát mondani, miközben a Fidesz kormány is valóban voltak ilyen mondatok, meg ilyen kiszólások, meg hogy Budapest, nem tudom, ezt kell csinálni, meg a megjegyzéseket tettek más polgármesterekre, de soha ilyen tudatos politikai diszkreditáló kampány, mint ami ma ellenzéki, úgymond ellenzéki. Ez számomra mindig problémás, hogy mikor nevezünk egy önkormányzatot ellenzékinek, ha a polgármester ellenzéki, ha a képviselőtestületi többség ellenzéki, ha mind a kettő az, vagy ez egész hogy néz, számomra miniszterként soha nem volt ilyen, hogy kormánypárti és ellenzéki önkormányzat, önkormányzat.

0: helyzet volt, akivel le kell ülni, és tárgyalni kell, de az, hogy az ország miniszterelnöke az országgyűlésben azt mondja, hogy azért kell megszüntetni a megyei közgyűléseket, mert ez ma már csak egy pénzkifizető hely, ez nem igaz. A másik pedig, hogy mert ez a Fidesznek a bázisa, hát kérem, a választópolgárok döntöttek így, hogy a vármegyei közgyűlések, vagy október 1-től megyei közgyűlések összetételében a Fidesz van többségben is, de ez nem ok megszüntetésre. Ez egy demokráciában ez nem lehet. Tessék megnyerni a megyei közgyűlési választásokat, és akkor nem fideszesek lesznek a megyei közgyűlések.
1: Fognak hiányozni a választópolgároknak a megyei közgyűlések? Az nem olyan, mint a polgármester, akivel össze lehet futni az utcán, és meg lehet kérdezni, de hogy polgármester
0: úr. De olyan. A falusi polgármesterek, a falusi közösségek és a kisvárosi közösségek számára a megyei közgyűlési elnökök olyanok. Tehát ez
1: tudnak hozzá eredményeket kötni, hogy ezt a megyei közgyűlés csinálta, ezért van itt, és hogyne, ezért jó?
0: Hogyne. Hát egyrészt a puha politikákban, tehát az identitásépítő politikákban, a fesztiválokban, a megyei közgyűlések között vannak, amik nagyon aktívak. De ahol kemény politikában is, ahol a megyei közgyűlések nagyon fontos szerepet játszhatnak, az uniós források elosztásánál például. Top plusz programok egy jelentős részénél a megyei önkormányzatok kedvezményezettek, vagy a megyei önkormányzatoknak pályázati projekt cégeik, non-profit cégeik nyújtanak segítséget a települési önkormányzatnak. Egy kisvárosnak, nem is beszélve egy faluról, nagyon nehéz egy uniós pályázattal megbirkózni, annak az egész bonyolultságával, adminisztrációjával, nézni az uniós lehetőségeket, és a többi, és a többi. A megyei közgyűlések, a megyei önkormányzatok ezeket a munkaszervezeteket a legtöbb megyében kifejlesztették, és az élére álltak ennek a folyamatnak. A területfejlesztés szempontjából a megyei közgyűlések egyrészt nagyon fontosak, mint aktív tényezők, másrészt pedig a demokratikus legitimáció is nagyon fontos, hiszen ott van egy képviselőtestület, amely meg tudja vitatni az adott megyére vonatkozó területfejlesztési célokat, és ebben a képviselőtestületben vannak ellenzéki tiszások, nem, mert ők nem indultak el ezen a választáson 2024-ben, csak a fővárosi közgyűlés választás, ami egy újabb kérdés, hogyha a megyei közgyűléseket megszüntetjük, akkor a fővárosi közgyűlést is megszüntetjük-e? Igen. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon, éppen nem ebbe az irányba, mi nem ebbe az irányba akartunk volna elmenni, éppen abba az irányba, hogy amit a 2010 és 14 között elkezdtünk, a kormányhivatalok kiépítése, a feladatok szétválasztása, azt most megyei szinten egy olyan demokratikus elv mentén próbáljuk meg újra ismét összekötni, hogy a megyei közgyűlések ne alapvetően szakpolitika végrehajtó testületek legyenek, hanem kvázi törvényhozások. Tehát ők gyakorolják a demokratikus ellenőrzést megyei szinten a kormányhivatal működése fölött, amely pedig a végrehajtó hatalomnak a megyei szerve, kvázi kormány. És a kettő között az együttműködéssel már meg lehetett volna erősíteni a megyéket, hiszen mind a két lába meg. Szóval ön mondhatja, hogy persze volt rá 16 év. A helyzet az, hogy én az utolsó, ugye 2024-től lettem felelős az önkormányzatokért, el is kezdtük rögtön az önkormányzati reform előkészítését, megkezdtük a konzultációt is. A választópolgárok úgy döntöttek, ahogy döntöttek, de a mi terveink éppen ellenkezőleg azok voltak, hogy a megyei közgyűlések erősítésével a demokratikus kontrollt erősítsük, részben a kormányhivatal, részben pedig a megye önkormányzatai felett.
1: Választott testületekről van szó. Kinevezett testületekkel nem lehet helyettesíteni ugyanazzal a feladattal.
0: Nem demokratikus. Hát a kinevezett testület az ugye ellenmond a demokrácia logika. Az is nagyon fontos. Hát a kormányhivatalok kinevezett testületek, kinevezett intézmények. Nagyon fontos a hatékonyság szempontjából. De a megyei közgyűlés nem hatékonyság elvű, hanem képviselet elvű. Tehát neki azt kell megmutatnia, hogy az adott megyében a választóközönség, a polgárok közössége hogyan gondolkodik, milyen preferenciái vannak, és ezt kell közvetíteni a hatékonyság elvű kormányhivatal és a választópolgárok között, amit egyébként a versenyképes járások döntési mechanizmusa elég jól már kezdeti lépésként megvalósított, hiszen a megyei közgyűlési elnökök voltak a járási fejlesztési fórumoknak az elnökei, és a járási hivatalok adták az infrastruktúráját az egyeztetéseknek a járási fejlesztési fórumokon.
1: A miniszterelnök nagyon érzékeny a társadalmi visszajelzésekre. Látja ön olyan fontosnak a megyei közgyűlések ügyét, hogy a miniszterelnök eredeti elképzeléseitől eltérjen?
0: Nem tudom, ő azt mondja, hogy megígérte, hogy fog hibázni, és ezt már meg is tette, úgyhogy lehet, hogy a jövőben is úgy gondolja, hogy majd visszalép. Én nagyon szerencsésnek tartanám. Én ez, ami most történik, tehát azért, mert nem tetszik nekünk egy intézmény, azért felszámoljuk. Arról nem is beszél, hogy 1000 éves intézményről van szó, hogy az önkormányzatiság a megye esetében mindig mit jelentett, és ez a magyar államiság szempontjából is mit jelentett. Nem akarnám ezt dramatizálni, meg sem historizálni nem akarok, de én úgy gondolom, hogy ez egy rossz döntés. Egész egyszerűen nem történik semmi sem a miniszterelnökkel, hogyha azt mondja, hogy átgondolta csak az uniós forrásoknál.
1: Itt konkrét működési zavart csinál.
0: Igen.
1: Hát mert akkor hogy megállna a pénz?
0: Például, tehát van rengeteg projekt, ugye nem igaz az, amit a Tisza mondott, hogy korábban nem jöttek az uniós források, eddig is jöttek az uniós források, azokból már elindultak projektek, közbeszerzési eljárások vannak kiírva, folyamatban vannak a beruházások, és a többi, amelyek kötődnek ilyen-olyan formában a megyei önkormányzatokhoz. Hogyha megszűnnek a megyei önkormányzatok, akkor ezt le kell tárgyalni, hogy ki veszi át ezeket a projekteket, milyen fázisban vannak az eljárások, újra kell indítani ezeket, pénz, energia, idő. Én nem látom ennek a lényegét.
1: De meg lehet egyébként csinálni, az Európai Uniónak vannak elvei, ilyen szép elvek, mint a szubszidiaritás.
0: Igen.
1: Szintez legközelebb eső területeken kell, szinteken kell döntést hozni. Nélkülük meg lehet csinálni? Hogy...
0: Tehát tárgyalni kell, azért mert akkreditáltatni kell akkor azokat az új szereplőket, akik belépnek az uniós források elköltésébe.
1: De ugye... az már mindegy, hogy az választott vagy kinevezett? De...
0: Nyilván nem fognak neki örülni, de a közigazgatás elvileg, az adott, a közigazgatás megszervezése az adott tagállam belügye. Tehát azt, hogy most egy országban megyei szinten csak kormány által kinevezett, dekoncentrált szervek vannak, mint a kormányhivatalok, vagy pedig vannak alulról választott demokratikus, decentralizált demokratikus szervek is, mint a megyei közgyűlések. Ez nyilván az európai tendencia az, hogy szeretik, ha vannak választott közgyűlések is, de nem szólnak bele abba, hogyha nincsenek.
1: Tehát pénzfolyást nem akadályozna meg,
0: de
1: ha sikerül letárgyalni,
0: akreditációs folyamat, hát igen, ez adott esetben éveket is jelenthet. Ez nem egyszerű. Ezeknek a kormányváltásnál is láthattuk eddig is, hogyha minisztériumok szűntek meg, új minisztériumok jöttek be, ahol pedig eleve megvan az akkreditáció, és tulajdonképpen ez egy minden országban megszokott folyamat, de ez is hónapok, évek csúszását eredményezheti.
1: Nyilván senki nem akar pénzt veszíteni, a kormány sem akar pénzt veszíteni, ez valószínűleg a folyamatot inkább távolabbra helyezi? Már ezt a következtetést kell, hogy levonjam ebből?
0: Hát csúszást eredményezhet az uniós források felhasználásánál, a projektek megvalósításánál.
1: Az uniós források megjöttek, ott vannak a számlán, teljesítettük a feltételeket, és majd valamikor megjönnek, de most már biztosan. Melyik az igazabb állítás?
0: Egy részük megjött, ugye, tehát a történetiségét tekintve ez úgy nézett ki, hogy 2022. decemberében megnyílt a lehetősége annak, hogy a partnerségi megállapodás aláírásával és a nemzeti újjáépítési terv vagy helyreállítási terv elfogadásával megnyíljanak ezek a források. Elméletileg megnyíltak. Az RRF-ből valóban ott végig tárgyalásokban voltunk, és onnan minimális előlegként jött minimális összeg, de a kohéziós pénzekből, az operatív programokból jelentős beruházások valósultak meg. Vagy hogy csak egy példát mondjak, ami annak idején nagy jelentőségű volt, a pedagógus béremelés, ugye, aminek az első fázisát a bizottság gyakorlatilag operatív programokon keresztül biztosított. Szigorú feltételekkel. És a másik részéről, ugye most augusztus 31-ig kellett a feltételeket teljesíteni, a kormány lejelentette a teljesítést, a bizottság most értékeli, van, amit már jóvá hagyott, tehát most az első részlet talán az már el is indult, a többiekről pedig nyilván az értékelés fényében döntenek még majd.
1: Fel kellett adnunk a szuverenitásunkat, be kellett engednünk a migránsokat ahhoz, hogy pénzmozgás elinduljon, vagy ilyesmit nem kellett csinálnunk. A politikában ezeket az állításokat lehet hallani, pro és kontra.
0: Igen, én nem tudom egészen pontosan, hogy miben állapodott meg a kormány az Európai Bizottsággal. Szerintem nem kellett beengedni migránsokat, vagy legalábbis én ennek egyelőre jelét nem látom. Nyilvánvalóan ugye több rétegű a dolog, mert vannak a horizontális feljogosító feltételek, vannak tematikus feljogosító feltételek, és vannak azok a nagy kérdések, nagy politikai kérdések, vagy jogalkotási kérdések, amelyeket szintén meg kellett volna oldani az előző kormánynak, ahhoz, hogy a pénzhez hozzáférjünk. Bíróság, itt ezek megtörténtek. Az integritás, hatóság, és a többi, vagyonnyilatkozati kérések, és a többi. Ezek megtörténtek, hogy egyébként a horizontális és a tematikus feljogosító feltételekkel kapcsolatban milyen tárgyalások folynak, és Magyarországnak hogyan biztosítják a hozzáférést, ezt most nem tudom egészen pontosan. Ugye itt van az Európai Bíróság által kiszabott büntetés is a migrációs politika ügyében.
1: Napi 1 millió.
0: Igen, ahol megint nekem úgy tűnik, hogy miközben van egy jogi folyamat, a közben vannak ilyen nyilatkozgatások, hogy hát jó lenne, ha ezt nem kellene megfizetnünk, hát a bizottság is lehet, hogy majd rugalmasan viszonyul hozzá. Nem adnak ingyen ilyen dolgokat, nem tudom, mit kérnek, miről folynak a tárgyalások, és hát időről időre felröppen az is, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást, amely gyakorlatilag évek óta halott ott a tanácsban, ezt is megszüntetik Magyarország ellen, ezt sem tudom, hogy ezért kérnek-e valamilyen feltételt, vagy pedig egyszerűen csak ki fog múlni ez az eljárás.
1: Az unió állapotáról állandó vita folyik, és nem sokára el kell kezdeni tárgyalni a következő ciklusnak a költségvetését. Jó lesz uniós tagnak lenni a következő időszakban? Jobb lesz, mint eddig volt?
0: Ez egy jó
1: mert
0: kérdés.
1: Eddig nyertünk.
0: Ugye igen, a helyzet az, hogy patthelyzet van. Nagy tagállamok szándéka szerint 26. december 31-ig be kellene fejezni a tárgyalásokat a következő 2028. január 1-én kezdődő 7 éves költségvetési időszakról, azért, mert 2027-ben választások lesznek Franciaországban, elnök és nemzetgyűlési választások, választások lesznek Németországban, választások lesznek Olaszországban, választások lesznek nagy valószínűséggel Spanyolországban, választások lesznek Lengyelországban. Ez ugye egyik sem apró ország is. És az, hogy hogyan alakul 27-ben a politikai menetrend és a politikai napirend az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy ezek a választások milyen eredményeket hoznak, illetve önmagában a kampányban ezek a politikusok se fognak ráérni több éves pénzügyi kerettervvel foglalkozni. Vagyis most december 31-ig meg kellene szülni az alapvető döntéseket, de egyelőre még a költségvetés fő összegében sincs megállapodás. A bizottság egy sokkal ambíciózusabb, nagyobb összeggel bíró költségvetést javasol, részben a háború, tehát Ukrajna támogatása miatt, részben a klíma, részben a migrációs feladatok miatt. A tagállamok egy jelentős része ezt nem támogatja, és egyelőre úgy tűnik, hogy azt sem támogatja, hogy akkor a saját bevételeket növeljék, tehát a vámtételeket és a többi és a többi növeljék. Úgyhogy 3 hónappal az év vége előtt, vagy ugye 3 hónappal körülbelül, nem nagyon látszik még, hogy az ír elnökség hogyan fog tudni megállapodást teremteni december 31-ig. Észre nem tudom azt, hogy jól járunk-e azzal, vagy pedig nem.
1: De legalább az Erasmusba vissza tudtunk már kapcsolódni? Ez is részben az ön területe is volt. Az Erasmus programokban, az oktatási programokban.
0: Most Lanner Gyurit bejelentette, hogy visszatért, ugye az állami egyetemek eddig is részt vettek, tehát az ELTE is, ELTE például. Igen, az alapítványi egyetemek nem.
1: De azok nincsenek.
0: Most nincsenek alapítványi egyetemek, ebből adódóan elvileg vissza kellett, hogy tényleg az a kérdés, hogy tudnak-e még pályázni, mert a pályázat, tehát újra meg kell nyitni akkor a pályázati időt, mert a pályázati határidők emlékeim szerint valamikor késő tavasszal, koranyáról lezárultak, tehát a magyar diákok csak akkor tudnak most újra pályázni, ha újra megnyitják ezeket a határidőket.
1: Még júniusban kérte az úgynevezett nemzeti nagytőkéseket, hogy egy minőségi jobboldali sajtó mecénási finanszírozásban szálljanak be. Szeptember van.
0: Igen. Hát azt hiszem, még nem volt idejük arra, hogy válaszoljanak nekem erre.
1: De ezt egyébként hogy képzeli?
0: Én? Hozzunk létre egy alapítványt, egy alapot. Én nagyon szívesen leszek az alapító személy, csak én a pénzt nem tudom beletenni, de lehetne. És én nem hogy mondjam... Én azt is egy rossz dolognak tartom, hogy amikor hatalomváltás van, akármelyik oldalon is van hatalomváltás, akkor emberek ezreinek az egzisztenciái lesznek fenyegetve. Vannak olyan emberek, akár újságírók is, akik, de más szakmánál is, akik egész egyszerűen, hogy mondjam, áldozatként fordulnak bele ezekbe az ügyekbe, nem kellene, hogy munkanélkülivé váljanak, de ez éppen aktuális politikai hátország összeomlás, vagy gazdasági összeomlás magukkal sodorja ezeket az embereket is. Jó lenne, hogyha ezt tudnánk tompítani ezeknek a válságoknak az élességét.
1: De ez nem úgy működik, hogy aki annak idején vagyonhoz juttatott valakit, annak később is van szava abban, hogy ezzel a vagyonnal mi történjen? Tehát magyarán a volt miniszterelnök nem tudja azt mondani ön szerint senkinek, hogy akkor most tessék beszállni a finanszírozásba, tessék odafigyelni, Navracsics Tibor. kérésére.
0: Én úgy gondolom, hogy igen, de én egy kisfiú vagyok, tehát én nem látom pontosan a közöttük lévő viszonyokat, de én is úgy gondolom, sőt, számomra még nemesebb lenne, hogyha ilyenkor ezek a többször milliárdos vagyonnal rendelkező emberek úgy gondolnák, hogy pár 10 milliót odaadnak arra, hogy azok az emberek, akik mondjuk 20 évig dolgoztak egy lapnál, és egyik napról a másikra az utcára kerültek, családos emberek, és mindig lehet azt mondani, de hát ő milyen, nem tudom én, propagandista volt, vagy nem tudom mi volt. Azt kell, hogy mondjam, az élet szempontjából, a megélet és a család szempontjából nekem teljesen mindegy. Csak ne legyen ennyire embertelen a magyar társadalom, hogy egyik pillanatra a másikra kikerülnek az utcára emberek.
1: Maradt nyilvánossága, sajtója a Fidesznek és a KDNP-nek ön szerint ebben, vagy nem is kell már olyan sajtó, mert ott a Facebook igen, és a miniszterelnök is 10 percenként kommentel a Facebookon.
0: Ez utóbbi. Ez utóbbi állásponttól lennék. Van valamennyi sajtója, ugye a Magyar Nemzet, a Hír TV és a többi, és a többi. De én úgy gondolom, hogy olyan radikális átalakulás van, és egyébként a jobb oldal is reflektál erre az átalakulásra, hiszen podcastek tömegei jönnek, az Ultrahang, a közhang, a különutas, a fiatalok hozzák ezeket. Szerintem ez a jövő. Tehát e felé kell menni, és ami nagyon fontos, hogy ezek piaci alapon valósuljanak meg, hogy még egyszer ne történhessen az, hogy bármilyen választói preferencia változás egy egész szubkultúra vagy politikai kultúra összeomlását eredményezze.
1: Át lehet alakítani ön szerint a Fideszről és a KDNP-ről kialakult képet?
0: Igen.
1: Ellenzékben? Hogy ne az legyen, ami miatt megbuktatta őket a választók egy jelentős része?
0: Igen.
1: És igen, akkor milyenné kell átalakítani?
0: Hát nyilván ebben
1: azt mondja a miniszterelnök, a volt miniszterelnök, igen, hogy nem kell önmarcangolással foglalkozni. A KDNP azt mondja, hogy dehogy is nem kell önmarcangolással foglalkozni, meg kell nézni, hogy mi a probléma.
0: Igen.
1: Itt teljesen különböző út.
0: Én is úgy gondolom, hogy szembe kell nézni azzal, hogy mi a választópolgároknak a véleménye rólunk, bármennyire is tartjuk ezt igazságtalannak, vagy méltánytalannak, és ezt a problémát kell kezelni. Én úgy gondolom, hogy a Fidesz-KDNP a legjobb időszakát akkor futotta, amikor a polgári értékek mentén politizált felvállaltan, és ez számon kérhető volt rajta. Mi a polgári érték? Számomra a polgári érték az, amikor az ember egy stabil középosztályi életvitelt visz. A változó korok, változó elvárások értelemszerűen, amikor nincsenek megélhetési gondjai, de nyilván nem luxusban él.
1: De nem is járadékvadász.
0: De nem, az mit jelent a járadékvadász?
1: Az állami elosztó rendszer.
0: Nem, hanem saját magára. Ilyen. Igen, igyekszik saját magára. Mondom én, aki a világegyetemen közalkalmazott voltam, vagy a közben dolgoztam, de mégis a saját tehetségemre, a saját erőmre, a saját erőforrásaimra támaszkodva saját magamról akarok gondoskodni. Igen, tehát a magabíró ember, ez egy szép fogalom. Szerintem, amikor a Fidesz és a KDNP ezeket az embereket képviselte, sőt a politikusaink is ezeket az erényeket mutatták fel, az volt a jó, ide kell visszatérni, vagy ide kell ismét eljutni.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Navracsics Tibor volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismét szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 esetet, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint az amerikai szövetségi nyomozóirodától érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegő robottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket. A fiatalkorút kedden az otthonában fogták el, majd kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét is. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A lehűlés volt a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője, minden egyes Celsius fokos átlaghőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növelte a napi kórházon kívüli szívmegállások számát. A kutatók szezonális összehasonlításban azt is kimutatták, hogy télen mintegy 18%-kal több ilyen esemény történt, mint nyáron. A szakemberek szerint a következő lépés olyan korai figyelmeztető rendszer kidolgozása lehet, amely az időjárás előrejelzések alapján segítheti a mentőszolgálatokat és a kórházakat a kapacitások megtervezésében és a várható nagyobb terhelés kezelésében. Emellett a jövőben a szív- és érrendszeri betegek és hozzátartozóik számára is jelezheti a fokozott kockázatot. Időszakokat, így nagyobb figyelmet fordíthatnak a figyelmeztető tünetekre, és szükség esetén hamarabb kérhetnek orvosi segítséget. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a Teszed, az idén október 12-e és 18-a között lesz. A minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. Az akció keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Kitértek arra is, hogy vannak olyan hulladékok azonban, amelyeket az akcióban sem összegyűjteni, sem elszállítani nem lehet. Így például az építési és bontási törmelékek, a festékek, a gyógyszer, illetve a motorolaj, valamint az elektromos és elektronikai berendezések. Ha ilyen hulladékot találnak a gyűjtési terület, azt a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péteresen.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
7: Sandoval nem volt a hosszas tűnődések embere. Azok közé tartozott, akik az első impulzusra mindjárt tesznek valamit, még akkor is, hogyha fogalmuk sincs, hogy mit tegyenek. Egy pozitív adat volt a kezében, hogy Antas bent lakik a városban, a Hotel Bonvecchiattiban. Átment a Szent Mártéren, elhaladt az óratorony íve alatt, és belépett a Merceriára, majd a Calle dei Fabrira, ahol sok kis ékszerüzlet van. Itt beleütközött Marcelbe. Csak most vette észre, milyen rendkívül csinos ez a lány. Nem szobaszépség, gondolta magában. Azok közé tartozik, akiknek az utca áll a legjobban. Marcel előadta, mit végzett az ékszerészeknél, és máshol, ahol Saint-Germain megbízásából járt el. Ismét visszatértek közben a Szent Márk térre. Mondja Sandoval, kérdezte Marcel. Magának mi a véleménye az egészről? Zseniális, mondta Sandoval. Ilyen terv 100 évben egyszer születik meg egy ember agyában. Gondolja? Nekem túlságosan szép az egész. Őszintén megvalva, mindig fáztam a nagy üzletektől. Sokkal jobban szeretnék most egy derék, megbízható öreg palit, aki mellett egy kicsit kipihenhetném magam. Nem tud véletlenül valakit. Majd gondolkozom. És Oszkár? Oszkár szörnyű féltékeny. Igen, hát nem aranyos, hogy valaki féltékeny a nőjére a mai világban. Talán ezért is szeretem annyira. Ezért bocsátom meg a butaságát és az élhetetlenségét, mert ritkán láttam ilyen kétballábas embert. Most már kint álltak a parton a San Giorgio Maggiore karcsú tornyával szemben, szemben azzal a tengeri panorámával, amelyet a békevilágban minden valamire való ember megnézett egyszer az életben, mint ahogy a Mohamedán Mekkába zarándokol. Sandoval, bár már századszor látta, most is önfeledten merült el a belencei kép rózsaszín szépségébe. Ekkor az alkonyodó aranyvízre egy nagy, fehér hajó siklott be, lassan, hogy horgonyt vessen valahol a Santa Maria della Salute temploma előtt. És ez a hajó valami titokzatos úton felébresztette Sandovalban a nagy ötletet, amelyet egész délután hiába keresett. Marcel, kiáltotta, megvan! Találtam valakit magának. Ki az? Egy nagyszerű öreg pasas, a földkerekség legnagyobb hülyéje. Egyenesen magának találták ki. Itt van Velencében, csak rá kell bukkanni. A címét tudom. Na jó, apuskám, házhoz szállítani azért mégse lehet engem, mondta Marcel mélységes erkölcsi felháborodással. Az embernek kell valamit adnia magára. Mit gondol maga? Én egy olcsó nő vagyok? Egy olyan alkalmi viszony? Hogy is, ne, apuskám. Az én viszonyaim mind legalább 2 hétig eltartottak, de voltak sokkal hosszabb lejáratúak is. Drágaságom, Isten ments, nem is úgy gondoltam, mentegetőzött Sandoval. Tudom én jól, hogy kivel van dolgom, ha a festő vagyok. Meg tudom különböztetni a nőket egymástól. Majd megrendezünk egy kis jelenetet. Most egyelőre menjünk vacsorázni. Kellemesen megvacsoráztak, és elborozgattak a Szent Márk tér mögött egy kis vendéglőben. Vacsora után pedig újra kimentek a Szent Márk térre. A Szent Márk tér a világ közepe. A béke években a világ sokkal kisebb volt, mint ma. Sokkal kevesebb ember volt, illetve sokkal kevesebb ember számított. És volt egy-két pont a világban, amelyet középpontnak lehetett tekinteni, ahol időnként mindenki összetalálkozott. Ilyen volt a Szent Márk tér is. Sandoval helyesen számított. Csak ugyan összekerültek itt Antasszal, méghozzá a legszerencsésebb körülmények között. A gróf Pepita nadrágban és fehér vászonkabátban, kombjukában hatalmas szegfűvel, magányosan sétált fel és alá a téren. Monoklián át, korát meghazudtoló érdeklődéssel szemlélve a hölgy közönséget. Sandoval úgy intézte, hogy szembe jöjjenek vele. Antas, amint egymás közelébe értek, annyira elmerült Marcel csodálásába, hogy Sandovalt észre sem vette. Amíg ez harsányan, rá nem köszönt. Jó estét kívánok, gróf úr! Antas szörnyen összerezzent, de amikor felismerte Sandovalt, arcán boldog mosoly váltotta fel a megdöbbenést. Oda lépett hozzájuk.
3: Sandoval, mosásom meg a lavarom, de nem állhatom meg, hogy egy-két szót ne beszéljek önnel, itt a Szent Márk téren.
7: És közben folyton Marcel felé hajlongott, nem hagyva kétséget afelől, hogy miért örül a Sandovallal való találkozásnak.
4: Cher Marcel, mondta Sandoval, engedje meg, hogy bemutassam igen előkelő pártfogómat, Antas grófot, aki annak idején hetedik Olivér király palota nagyja volt.
7: Marcel igen barátságosan mosolygott, és élénk társalgás indult meg kettőjük között. Antas indítványára beültek az egyik kávéházba. Sandoval csak félfüllel hallgatta Antas együgyű felvágásait, közben a tervén gondolkozott. Antas szavaiból kivette, hogy a gróf ebéd után eljött a szállodájából, és azóta még nem volt otthon. Tehát az őrnagy levelét még nem kaphatta meg. Holnapra, mire megkapja, már igen jó barátságban lesz Marcellel. Hirtelen nem tudta megállni, hogy ne kérdezze meg Antasztól. Gróf úr, ne vegye sértésnek, ha az egykori beavatottság jogán megkérdezem. Mit szólt a méltóságos asszony, amikor ön múltkori kis kirándulásunk után hazatért?
3: Fiacskám, szerencsém volt. Óriási szerencsém. Mivel hol értem, kitört a forradalom, és engem elcsaptak a palota nagyságtól. Ez azután elemi hatást tett feleségem idegeire. Minden másról egészen elfeledkezett. Azóta sem heverte ki szegény a csapást. Azért jöttem ide Velencébe üdülni.
7: Marcel előadta, hogy festőnő, de nincs rá szüksége. Velencében tanulmányúton van. Nagyon szereti a tengeri halakat. Finoman és disztingváltan beszélt Sandoval nagy szórakozására. Éjfél felé elbúcsúztak Antasztól, miután másnapra hajó kirándulást beszéltek meg Buránóba, a kis halászfaluba, amelynek színes bárkái és eleven vízi élete Marcelt bizonyára nagyon fogja érdekelni. Mondja, ez csak ugyan igazi gróf? Kérdezte Marcel, amint hazafelé hajóztak. Egészen igazi. Már a nagyapja is gróf volt. Látszik is rajta, olyan finom úriember. Nem olyan, mint szegény Oszkár, de azért Oszkárt mégis jobban szeretem. Vajon miért van ez? Hasonló a hasonlóhoz vonzódik. Valahogy úgy. Saint-Germain még ébren találták. Bementek hozzá, és Sandoval elmondott a dologból annyit, amennyit szükségesnek tartott. Mavira Stendhalt természetesen nem keverte bele a dologba. Azt mondta, véletlenül ismeri azt a Palaver nevű embert, aki a levelet írta. Párizsban sokszor volt együtt vele, és most itt összetalálkoztak. Érdekesek a véletlenek, mondta Saint-Germain. Most csak azt kellene még tisztáznunk, vajon ez a Palaver honnan tudott a dologról. Van önnek valami feltevése? Sandoval úgy érezte, mint a keresztkérdések alá vetnék, de elkészült erre a kérdésre is. Nem tudok mást képzelni, mint hogy Koltor környezetében van valaki, aki kifecsegte, micsoda üzletre készül a főnöke. Palaver pedig, mint altúriai, tudja jól, hogy a király nincs Velencében, tehát Koltor csak egy álkirállyal érintkezhet. Biztos maga abban, hogy a király nem lehet Velencében? Sandoval majdnem zavarba jött. Sejt valamit ez az ember? Megsúgta neki dicső üke a századok ködén át. Hogyne, biztos vagyok benne, mondta. A király nagyvadra vadászik Közép-Afrikában. Azt mondják, szólt Saint-Germain eltűnődve. Na, mindegy, tehát holnap. és részletesen kidolgozták a tervet Antaszra vonatkozóan. Másnap korán reggel kirándultak Buránóba. Sandoval azért beszélt meg igen korai időpontot, hogy Antasznak ne legyen ideje előbb Koltorhoz menni. A találkozáson Antasz igen idegesen jelent meg. Látszott, hogy valami nagyon nyomja a lelkét. Nyilván Mavira Stendhal levele, amelyet időközben el kellett olvasnia. Mikor a kis hajón ültek, és a sima vizen a velencét övező kis szigetek felé közeledtek, Antasz nem bírta tovább, és kiöntötte a szívét.
3: Ma reggel egy levelen kaptam, bizonyos dr. Palavertől, aki államtitkár volt hazámban, Altúriában, mondta. Az államtitkár azt írja, hogy Velencében szélhámosok garázdálkodnak. Hetedik Olivér királynak és udvartartásának adják ki magukat, és így akarják Koltort, a nagy pénzembert félrevezetni. Az egész történet olyan valószínűtlen, hogy nem is hinném el. Hát, ha nem Palaver írta volna. És ami a legfelháborítóbb az egészben, azt mondja, hogy a banda tagjai közül valaki engem készül alakítani. Antasz grófnak adja ki magát. Ez égbe kiáltó. Képzelj el, Sandoval, ha a feleségem azt hallaná, hogy én szénhámosok közé keveredtem, soha többé be nem tehetném a lábamat Altúriába.
7: És mit szándékozik tenni, gróf úr?
3: Még ma elmegyek Koltorhoz. Megmutatom neki a levelet, és leleplezem az egész bűnös üzelmet.
7: Ma? Azt hittem, hogy ma egész nap együtt leszünk, nyafogta Marcel. Azt hittem, hogy kint maradunk Buránóban.
8: Ó, milyen aranyos maga,
7: lelkesedett Antasz.
8: Milyen boldog lennék, Istenem, milyen boldog lennék, ha kint maradhatnék.
7: Egy pillanatig habozott, aztán felsóhajtott.
8: A kötelesség nem rózsa ágy, ahogy nagy nemzeti költőnk mondja. Még ma okvetlenül beszélnem kell Koltorra. Holnap, ki tudja, talán már késő. Néha az ember oly hamar becsapják, hogy jóformán észre sem veszi.
7: Hát akkor legalább vigyen magával, kérte Marcel. Még sosem láttam közelről ilyen nagy milliomost, mint Koltor. Kíváncsi vagyok, milyen az arca. Engem, mint festőnőt, annyira érdekelnek az arcok.
8: Boldogan elvinni, de hát hogyan?
7: Ó, az csak nem probléma. Mondja azt, hogy az unokahúga vagyok, és nem akart engem egyedül hagyni a hotelben.
8: Igaz, nagyszerű, reniális.
7: Gróf úr, mondta Sandoval, nagyon nagy tolakodás lenne, ha arra kérném, hogy mutassa meg nekem azt a bizonyos levelet.
8: Nem, dehogy, itt is van.
7: Kivette zsebéből, és átadta Sandovalnak. A festő a levél tanulmányozásába mélyedt. Közben Marcel elhívta Antaszt a fedélzet másik oldalára, hogy mutasson neki valamit. Sandoval a levelet kicserélte egy másik levéllel, amelyet Saint-Germain írt aznap reggel. Mint hogy az őrnagy a levelet Sandoval levélpapírjára írta, nem volt nehéz egy ugyanolyan alakú levelet kiállítani. Saint-Germain persze nem tudott erről a szerencsés koincidenciáról. Mikor a gróf visszatért, Sandoval átadta neki a borítékba gondosan visszatéve a hamis levelet. A gróf bele se nézett, csak zsebre vágta. Megérkeztek Buránóba. Miután megnézték, amit meg lehetett nézni, leültek ebédelni. Antasz, amint már mondtuk, a nap bármely szakában szívesen fogyasztott szeszes italokat. Most is alaposan nekilátott. A szerelem és a honfibú is fokozott ivásra indította, és Marcel és Sandoval egyáltalán nem beszélték le róla.
9: Mondja, gróf úr, maga csak ugyan olyan jóba van Koltorral? Kérdezte Marcel.
8: Jóba vagyok-e? Kedvesen, mondhatom, hogy valósággal a tenyeremből evett, amikor utoljára Altúriába járt. Minden este együtt mulattunk. Csak az a káros szegényke nem bírja az italt. Mindjárt berúg, és akkor disznóságokat beszél.
9: Érdekes. És hogy szólították egymást? Tegeződtek?
8: Hát persze, hogy tegeződtünk,
7: lódította Antasz, miután látta, hogy ezzel imponál Marcelnek.
8: És csak úgy szólítottuk egymást, hogy drága kisfiam.
9: Úgy szólította a nagy Koltort, hogy drága kisfiam. Hallja, Sandoval, csodálatos. És csak úgy oda mehetett hozzá, és például csak úgy megveregethette az arcát, és azt mondhatta, na, drága fiacskám, hát hogyan ityeg a fityeg? Vagy valami hasonlót? Hát persze. Koltor nagyon élvezte közvetlen modoromat és állandó derűmet.
7: Hát azt azért nem hiszem, gróf úr. Ne haragudjék rám. Ezek a norlandiak sokkal savanyúbbak, és sokkal tartózkodóbbak sem, hogy így lehessen velük beszélni, mondta Sandoval.
8: Mi az?
9: Nem hiszed? Maga se hiszi, Marcel?
7: Nem bizony.
9: Pedig így van.
7: Majd meglátjuk. Menjünk most mindjárt el Koltorhoz, és mutassa meg, gróf úr, hogy igaz. Paskolja meg Koltor arcát, és kérdezze meg tőle, hogy hogyan igyeg a fityeg.
8: Jól van, gyerünk!
7: Kiáltotta Antas részeg magabiztossággal.
9: Mondok én még különbeket is neki. Hát csak nem képzelik, hogy félek egy Koltortól. Nevetséges! Én félek egy közönséges kereskedőtől. Azt teszek vele, amit akarok, amihez éppen kedvem van. Ma! Meg fogjátok látni!
7: A hajón sem józanodott ki, és mikor kiértek a Lidóra, Sandoval és Marcel megitattak vele a biztonságukából még két pohár maraschinót, mielőtt felmentek Koltorhoz. Sandoval a halban leült, és várta az eredményt. Mikor Antas átadta névjegyét Koltor titkárának, az egy pillanatig csodálkozva nézett elmosódó vonásaira és bizonytalan testtartására, de nem habozott, mert Saint-Germain diadalmas benyomulása óta nem merte megkockáztatni, hogy ne engedje be azonnal egy altúrt. Tudta, hogy az altúriai hírek főnökét most mindennél jobban érdeklik. Így történt, hogy Antas egy perc múlva már be is vonult Koltor szobájába, oldalán Marcellel. Koltor eléje jött, és udvariasan meghajolt.
8: Szervusz, drága fiacskám!
7: Ordította teli tüdővel Antas, és megpaskolta Koltor arcát. Mi alatt az mozdulni sem tudott a meglepetéstől.
8: Ma, hogy igyeg a fityeg?
7: Kérdezte harsányan, majd jelentőség teljes oldalpillantást vetett Marcelre.
8: Szereted még a bütös sajtokat?
7: Koltor nem jött egy könnyen zavarba, de most majdnem elvesztette biztonságát. Kérdő pillantást vetett Marcelre, aki cinkosan intett neki, mint ha azt mondaná, hogy Antasra most mindent rá kell hagyni.
9: Kedves gófú, nagyon örülök a látogatásának, a látogatásodnak.
8: Remélem, hogy örülj, drága fiacskám,
7: harsogta Antas.
8: Hát, miért tudnád, hogy miért jöttem? Ja, és magammal hoztam a kis unokahúgomat is.
7: Koltor meghajolt Marcel felé.
8: Aki rendkívüli, egészen rendkívüli, helyes és szép és okos és gyönyörű fiatal hölgy, de hiszen csak rá kell nézni, mindegy is magyarázom. Na mi szólsz hozzá, a kis húgomhoz, drága fiacskám?
7: De Ugolino bácsi, mondta Marcel szégyellősen, és közben megint cinkosan intett Koltornak.
9: Foglalj helyet, gófú, mondta Koltor most már idegesen. Parancsolsz talán egy pohár hideg vizet?
8: Vizet? Egy Antas grófnak hogy képzeled áll a fiacskám?
9: Hát akkor, mivel állhatok rendelkezésedre?
8: Mivel is? De válcsak, most nem jutod eszembe. Ja, igen, tudom már. De áll a fiacskám, én azért jöttem, hogy megmentselek.
9: Hogy megments? Engem? Mitől?
8: Kérdezze, én Koltorkám, te olyan gyanútlan jó fiú vagy, te nem is tudod, milyen veszedelemben forogsz. Fiacskám, gyere, zsúgok neked valamit. Koltor, te szénhámosok állójába kerültél?
7: Ordította a közel hajoló Koltor fülébe. Koltor hátraugrott.
9: Miféle szélhámosokról beszélsz?
8: Én most nem tudom neked pontosan megmondani, mert tudod, illik, most az... Szerelmes vagyok. De nézd, itt van ez a levél, amelyet Palavel barátomtól kaptam. Ebből mindent meg fogsz tudni.
7: És átnyújtotta Koltornak a levelet, amelyben ez állt. Igen, tisztelt Koltor úr. Kérem, legyen elnézéssel szerencsétlen barátom Antas gróf iránt, akit az altúriai forradalmi események és imádott uralkodójának trónvesztése annyira megviseltek, hogy még nem tudta visszanyerni lelkének egyensúlyát. Különféle üldöztetési kényszerképzetek gyötrik, mindenkit le akar leplezni, mindenütt szélhámosságokat és összeesküvőket gyanít, ami érthető is. Most arra kért engem, adjak neki egy önhöz írt levelet, mert feltétlenül beszélni akar önnel, egy nagy összeesküvést akar ön előtt leleplezni. Nem térhettem ki kérése elől, de belekültem unokahúgát, hogy vigyázzon rá, és lehetőleg vegye elejét esetleges botrányos viselkedésének. Még egyszer kérem, legyen elnéző egy szerencsétlen beteg ember iránt, és igyekezzék barátságos úton szabadulni tőle. A mielőbbi viszontlátásig, Saint-Germain. Koltor összehajtotta és zsebretette a levelet. Antas közben leült, és egy pillanatra elszundított. Gyakran van-e szegénnyel? Kérdezte Koltor halkan Marceltől.
3: Szegény Ugolino bácsi, mostanában igazán kis és sokat iszik, de meg lehet érteni. A bánat.
7: Antas felkapta a fejét.
10: Na, drága fiacskám?

0: és a becsület oltárán. Érted?
1: Értem, hogyne.
0: Hát akkor is remeled.
1: És Marcel által támogatva kitántorgott a szobából. Másnap reggel Saint-Germain élénk ovációkkal fogadta Sandovalt a Palazzo Pietra Santában, ahová az előkészületek miatt beköltöztek. Remek, Sandoval mester, egészen kitűnően intézte el. Festőben ilyen tehetségeset még nem is láttam. Ha netalán el akarná hagyni művészetét egy más szakma kedvéért, nagy jövőt jósolnék önnek. De az egész történetből az a legfőbb tanulság, hogy nagyon kell sietnünk. Ki tudja, ez a palaver még mire betemethet? Egy percet sem késhetünk. Én még várni akartam, de látom, hogy nem lehet. Kedves Sandoval, már ma végbe fog menni a történelmi nevezetességű találkozó. Már ma délután. És az előkészületek? Az emberek már itt vannak. Baudrieu, Valmier, Gervaisis már befutottak. Délelőtt instruálom őket, és lóhalálában beszerezzük az összes kellékeket. Még egy személy kellene. Azt akarom ugyanis, hogy Ortrud hercegnő itt legyen a palotában. Ortrud Marcel lesz. Már most Marcel mellé kell egy öreg grófnő, aki gardírozza. Végre is Ortrud hercegnő még inkognitóban sem jöhet el csak úgy vőlegénye palotájába. Ez nehéz, mondta Sandoval. Először is honnan veszünk hirtelen egy öreg grófnőt? Másrészt Koltor most már ismeri Marcelt, mint Antas unokahúgát. Feltétlenül szükséges Ortrud hercegnő jelenléte? Minden esetre igen ajánlatos. Ez meggyőzné Koltort arról, hogy a királynak komoly szándékai vannak. Vissza akar térni a trónra. Feleségül akarja venni a hercegnőt. Nem fogja meggondolni magát. Az a körülmény, hogy Koltor már látta Marcelt, nem számít. Marcel egészen más maszkban fog fellépni, és kitűnő színésznő. Ami pedig az öreg grófnőt illeti, csak ugyan, honnan vegyek egy öreg grófnőt? Vajon honnan? Megvan. Saint-Germain leleményessége kifogyhatatlan. Na, találja ki, fiatal barátom, hogy ki lesz az öreg grófné? Fogalmam sincs. Pedig olyan egyszerű, mint egy keresztrejtvény. Maga lesz az öreg grófné. Én? Természetesen. Majd én kimaszkírozom. Olyan csodálatos a ronda öreg grófnő lesz, hogy le fogja magát festeni. Remek, mondta Sandoval rezignáltan. Ez mind nem nehézség. Semmi sem nehézség. Itt csak egy nehézség van. És ez egészen sajátos természetű. Mi az? A főszereplő. Oszkár. Oszkár a lélektani rejtély. Mert akár hiszi, akár nem, Oszkár egy lélektani rejtély. Olyan rejtély, amelyen még az én lángelmém sem tud teljesen keresztül látni. Hogy érti, gróf úr? Ez az, hogy nem is tudnám megmondani. Csak érzem csodálatos ösztönömmel, hogy egyáltalán nem lehetek biztos benne. Minden pillanatban kisiklástól lehet tartani. Azon sem lepődnék meg, ha hirtelen eltűnnék. Vagy ha az utolsó percben, a tettek mezején, Koltor színe előtt valami egészen váratlan dolgot cselekednék. Például kijelenteni, hogy ő nem is király. Vagy hogy ugyan király, de nem írja alá a szerződést. Mondom, mindenre képesnek tartom. Na de itt van a derék Baudrieu, és az utolérhetetlen Valmier. Bemutatom egymásnak az urakat. Baudrieu, magának még délelőtt fel kell keresnie Koltort, és megfelelő formák közt közölni kell vele, hogy elközelgett a döntő óra. Jöjjön el ma délután a Palazzo Pietra Santába. Igenis, főnök. Valmier, önnek átadom Altúria lobogóját. Helyezze el a falon. Így ni. És most leng, dicső zászló, ezüst mezőben két arany szardínia, és hoz áldást fiaidra. Most pedig vegye fel jól bevált Libériáját, és ragassza fel híres pofaszakállát. A közeli órákban már jöhet valaki, és szükségünk van lakájra. Igenis, főnök. Hát akkor miért nem megy? Főnök úr, a Libériát ki kellett váltanom a zálogházból, meg aztán az úti költségek. Vagy egy kis előleget kaphatnék. Majd ha felöltözött, fiatal barátom, kérését meg

0: fontolás tárgyává fogom tenni. Ön pedig, Sandoval, végezze el a képzőművészeti feladatot, amelyben megállapodtunk. A fogpaszta reklám fenn van a legfelső szobában. Alakítsa át második vagy félfülű Fülöp arcképévé. Mégis valami jellegzetes altúriai hangulatot kell széthintenünk a lakásban. Ekkor belépett Mavira Stendhal egy kalickával a kezében. Nagyon helyes, mondta Saint-Germain. Itt van Diogenész, ő felsége kedvenc kanária. A dolog kezd kialakulni. Hová tegyük a kalickát? Kérdezte az őrnagy. Felvisszük a nagy terembe, ahol a tárgyalás le fog folyni. Ő felsége egy pillanatra sem akar meglenni kedvenc kanária nélkül. Egyébként közlöm önnel, Meyer úr, hogy döntöttem az időpontra vonatkozóan. Ma délután. Az őrnagy megdöbbenve nézett Saint-Germainre. Miért ilyen hamar? Nem lehet eléggé sietni. Árulókkal vagyunk körülvéve. Valaki meg akarja fúrni üzletünket. Valaki le akart leplezni bennünket. De a szerencsétlen nem gondolta meg, hogy Saint-Germainnel van dologa. Az én kezem hosszú. Most nem beszélek államférfiakról, de merem állítani, hogy nincs még egy magánember Európában, akinek a keze ilyen hosszúra nyújtható. Az aljas tervet megtudtam, és megakadályoztam játszik könnyedséggel. Ez vagyok én. Az őrnagy elsápadt, és letette a kalickát. A fene egye meg ezt a madarat, mondta elkeseredve. Oszkár tudja már, hogy ma délután? Nem, nem tudja, mert most határoztam el. Menjen, kedves Meyerünk, és közölje vele. Itt van valahol a palotában. Az őrnagynak nem kellett ezt kétszer mondani. Rögtön kisietett. Oszkárt a Marcel számára kijelölt szobában találta. Oszkár, sürgősen beszélnem kell veled. Négy szem közt. Lementek az utcára, hogy zavartalanul beszélhessenek. Felséges uram, kezdte az őrnagy. Édes öregem, javította ki Oszkár. Felséges uram, mondta az őrnagy ismét határozott hangon. E percben már nincs időnk arra, hogy tekeződjünk. Mi az? Mi történt? Ne hiezgessen. Engedje meg felséget, hogy igenis ijeszgessem. Egy percnyi késni való időnk sincs. Saint-Germain ma délutánra hívta meg Coltort ebbe az átkozott palazzóba. Így siet? Igen. És most már aztán igazán nincs más hátra, mint hogy eltűnjünk. A király egy ideig komoran hallgatott, majd így szólt. Nem tud semmi más megoldást, őrnagy úr. Nagyon szeretném, ha valami más kiútot találna. Röstelném őket cserben hagyni. Saint-Germain olyan rendes ember. Nagy tehetség. Ha ő nincs, sose jövök rá, hogy mit kellett volna tennem, ha mégis király maradtam volna. Hiába, a királyoknak is ismerniük kellene az életet. Felséges uram, nincs más megoldás. Önnek nem szabad Coltorral itt találkoznia. A 12 órás vonattal el kell utaznunk Triestbe. Igen, igen, belátom. Na és Marcel? Azt mondanám, hogy vigyük Marcelt magunkkal, de attól félek, hogy Marcel nem hagyja cserben Saint-Germaint néhány órával a nagy terv megvalósulása előtt, hanem majd Triestből írunk neki egy-két nap múlva, és odahívjuk. Ha a felségednek még kedve lesz hozzá. Ha még kedvem lesz hozzá. Igazad van? Hiszen ez az. Ha most elmegyek, vége az egésznek. Lezáródott, és Marcel sem fog érdekelni, attól félek. Hát akkor, Milán, most elbúcsúzom Marceltől. De felség? Semmi baj, Milánkám. Tudom, hogy mit akarsz mondani. Marcel nem fogja sejteni, hogy most búcsúzom tőle. Csak még egyszer meg akarom nézni. Hiszen nagyon kedves volt hozzám, és olyan tanulságos volt az egész dolog.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcs kertész.
5: Szent Péter esetleg.
3: Főr Elézer.
5: Házasságon innen.
3: Katalin.
5: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
3: Rosti fiú esetleg. Pacsirta.
5: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

azt mondja, nincsen semmi új, nincs semmi új, csak unalom. Hányódás a régi utakon, nincs semmi új, nincs semmi jó. És nem igaz, hogy lenni jó, nem jó az élet mézesen, nem jó aludni csöndesen, nem jó ásítva kelni fel, s füllett undorral telni el, nem jó feküdni gondtalan, és átkozott ki gondba van, nem jó kacagni tétován, a virág füstölős szobán, nem jó rohanni septiben, nem jó a nem, nem az igen, nem jó a csönd, nem jó a szó, a sírbatán még ott se jó.

Jaj, úgy szeretnék egymagam a földre esni hangtalan, csak esni, bukni, hullani, minthogyha fájna valami. Elhagyni sárga bútorom, csatangolni, mint egykorom, lakástalan és egyedül, bolyongani, kivert ebül, ott, ahol senki se tanyáz, bámulni, hogy lobog a gáz, halálba ringani vakon, a duzzadt őszi árakon, elveszni lassan, hallgatag, a sírva síró ég alatt, a vállamon egy rongyköpeny, így állani közönösen, sűrű esőben állani, mint a kopárfa ágai, csak fázni egész éjszaka, és ázni, mint egy árva fa.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Husszer Katától hallják. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 eset, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint az amerikai szövetségi nyomozóirodától érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegő robottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket. A fiatalkorút kedden az otthonában fogták el, majd kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét is. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A lehűlés volt a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője, minden egyes Celsius fokos átlaghőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növelte a napi kórházon kívüli szívmegállások számát. A kutatók szezonális összehasonlításban azt is kimutatták, hogy télen mintegy 18%-kal több ilyen esemény történt, mint nyáron. A szakemberek szerint a következő lépés olyan korai figyelmeztető rendszer kidolgozása lehet, amely az időjárás előrejelzések alapján segítheti a mentőszolgálatokat és a kórházakat a kapacitások megtervezésében és a várható nagyobb terhelés kezelésében. Emellett a jövőben a szív- és érrendszeri betegek és hozzátartozóik számára is jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, így nagyobb figyelmet fordíthatnak a figyelmeztető tünetekre, és szükség esetén hamarabb kérhetnek orvosi segítséget. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a Teszed, az idén október 12-e és 18-a között lesz. A minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. Az akció keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Kitértek arra is, hogy vannak olyan hulladékok azonban, amelyeket az akcióban sem összegyűjteni, sem elszállítani nem lehet, így például az építési és bontási törmelékek, a festékek, a gyógyszer, illetve a motorolaj, valamint az elektromos és elektronikai berendezések. Ha ilyen hulladékot találnak a gyűjtési terület, azt a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet új lelkipásztorával beszélgetünk. Kérdezem majd arról, hogy hogyan jutott arra a döntésre a családjával, hogy a nyírséget 10 év után otthagyva szentesen vállalnak szolgálatot.
2: Egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni a nyírségi megyéből is, meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy ilyenre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádság, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpárti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban utána, hogy hát Uram, ez gyorsan ment. Ez a jár.
1: Aztán az első benyomásairól is kérdezem majd a gyülekezettel kapcsolatban.
2: Minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Végül szóba kerül az is, hogy milyen érzés neki a gyülekezetben lenni úgy, hogy elődjei 101 éven át generációról generációra a Gilice családból kerültek ki.
2: Segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye 3 Gilice lelkipásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagyok, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Mai vendégünk tehát Simon Döme András, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztora. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteit, engedett Isten vezetésének és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé tudja kovácsolni. A Szentes Felsőpárti gyülekezet életében nagy változás Simon Döme András érkezése, hiszen őt megelőzően 101 éven át generációkon keresztül a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. De hogyan éli meg a gyülekezet, hogy a lelkészük személyi igazolványában nem szerepel a Gilice név? És milyen ez a helyzet az új lelkésznek? Ezekről is kérdezem tehát Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztorát. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele.
3: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek, és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
2: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnám minden egyes látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
3: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
2: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
3: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
2: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
3: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
2: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgyis.
3: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a Besenyődi, Leveleki és Magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
2: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek életek fel, tehát Istennek áll a leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást elindulni a kocsival. Úgyhogy szeretettel emlékszem vissza, nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
3: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni, már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt, és aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
2: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Ő több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell-e indulni Hanyírségi megyéből, is meg kell-e érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot, és amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe három szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádságot, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem másfél óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
3: Akkor megérkezünk Szentesre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni? Féltél-e ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak? Most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
2: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzett el, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem ott például, a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt, tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
3: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban meglepődve jön az istentiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
2: Nem, ilyet nem éreztem Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
3: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban?
2: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. A gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
3: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
2: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért máshogy, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk, de én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség új lelki pásztorával. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közösségi média lebutítja a középosztály gyermekeit is, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió egyik műsorában. Azt mondta, a PISA felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek, figyelmeztetett a miniszter. Hozzátette, a felmérés mutatja azt is, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, pedig a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában. Lannert Judit annak kapcsán, hogy a PISA felmérés szerint a világszerte romló tendenciákon belül Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest, elmondta, ennek oka a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások megváltozása. Ráadásul egy olyan túlkontrollált rendszerben, mint a magyar, ezek a problémák felerősödnek. A tanárok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról a miniszter úgy nyilatkozott, a korábbi rendszer nagyon szorosan összekapcsolta a tanulói és a tanári teljesítményeket, de ez nem volt igazságos. Az értékelés alapjául szolgáló kompetenciaméréseket a diákok egyre kevésbé vették komolyan. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid. Országszerte reggelékkel és uzsonnákkal várta a fenntartható közlekedést választókat őszi Bringázza munkába kampánya keretében a Magyar Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy megköszönjék azok döntését, akik két keréken indulnak munkába vagy iskolába, egyúttal rávilágítsanak

0: az időjárásról.
1: Csütörtökön adás körzetünk nagy részén változóan felhős időre van kilátás, több órás napos időszakokra is lehet majd számítani. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul csütörtökön.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Szentes Felsőpárti Református templomból Simon Döme Andrással, aki a gyülekezet új lelkipásztora. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele, ennek az interjúnak a második felét hallják most.
2: És akkor még egy gondolat az ige hirdetésedből, ami egy olyan történet, amit szeretném elmesélni a hallgatóinknak is. A másodikos kisfiú matematika órás története, ha már itt van évkezdő istentisztelet, szeptemberben hallgatják ezt a hallgatóink is, de talán nem is ez a lényeg, hanem a következtetése a történetnek. Kérek, meséld el nekünk ezt.
3: Még az előző gyülekezetemben, amikor végeztem a hitoktatás szolgáltát, egy másodikos hittanórát tartottam, amikor az egyik hittanosunk mondta nekem, hogy tiszteltes bácsi, összevesztem a matematika tanára, és hát visszakérdeztem, miért vesztél?

0: össze a matematika tanárral. Azért, mert azt mondta nekem, hogy nekem római számokat kell megtanulni, meg római számokat kell írni, és ő azt válaszolta, hogy már pedig én református vagyok, én nem fogom a római számokat megtanulni, és ezen mosolyogtam, hogy milyen egy másodikos gyermekről beszélünk, hogy milyen eltökélten kiálltam mellett, hogy ő református állampolgár 7-8 évesen, úgyhogy én valahogy ezt a dacosságot, ezt a ragaszkodást látom kulcsnak, ami egyházon vagy így kellene ragaszkodni, ahogyan ez a másodikos gyermek is ragaszkodott, az ő református volt, az még hogyha még akkor nem rakta össze, hogy egy kicsit másról szól ez.
1: És egyébként mi a történet folytatása? Kivé küldtek a matek tanárral? Tudsz erről valamit?
0: Őszinte leszek, utána már nem kérdeztem meg, de belém égett ez a történet, és nagyon különleges, azóta is sokaknak mesélem.
1: Köszönjük, hogy most az Európa Rádió hallgatóinak is elmesélted. És akkor még egy tanév kérdés, most te is szóba hoztad a doktorandusz tanulmányaidat, erről mondasz nekünk valamit, hogy mit tanulsz, miért tanulod, és ez mennyire problematikus Szentesről folytatni ezt Debrecen, innen messzebb van?
0: Egy fokkal messzebb van, mint Szabolcsból. Én a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, jelenleg harmadéves vagyok. Missziológiát és gyülekezetépítést tanulok, és dr. Gál Sándor az én témavezetőm. Engem az érintett meg, hogy az elmúlt 10 évben egy olyan vidéken, amit mindenki halálra ítél Szabolcsban, ott gyülekezet növekedést tapasztaltam, ott áldásokat láttam, és épülést láttam egy alapvetően egy szegény vidéken, egy szegény régióban. És engem ez volt az az inspiráció, amely megerősítette engem, hogy ezzel foglalkoznék mélyebben is. A másik része az volt, hogy dr. Gál Sándor volt az én esperesem, akitől én 10 év alatt rengeteget tanultam. Nagyon sok mindenben segített, nagyon sok mindenre megtanított, és ő az, aki missziológiát és gyülekezetépítést oktat, ráadásul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és itt összeértek a szálak, hogy én nála szeretnék tanulni, ez 2 évvel ezelőtt indult ez a történet, ugye? Ez innen indult, ezt szeretném kutatni, és bízom benne, hogy azok a gyülekezeti alapelvek, amelyek működtek Szabolcsban, az működhet Csongrádban is.
1: Tartasz attól, hogy ezt nehezebb folytatni Szentesről ezeket a tanulmányokat, vagy ez nem probléma?
0: Logisztika kérdése, tehát azért onnan, ahol szolgáltam, 1 óra hossza volt Debrecen, az se a szomszédfalu volt, de mondjuk innen egy kicsit már messzebb van. Logisztika kérdése, igyekszem megszervezni, hogy ott lehessek, el fogok jutni a könyvtárba, be fogok gyűjteni a könyvtárakban, és azt fel tudom itthon is dolgozni már Szentesen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy olyan kihívás nem jelenik benne meg, amit ne tudnék áthidalni.
1: És akkor a beszélgetés utolsó felére a terveidről szeretnének kérdezni. Például azt, hogy most a beszélgetés után te rohansz tovább, reméljük nem szó szerint Csongrádra.
0: Mert kocsival megyek.
1: Úgy értem, hogy remélem nem nyomod nagyon a gázpedált, hanem szépen kényelmesen oda fogsz tudni érni. De egyébként mehetni a biciklivel is az igéhirdetés nyomán, azon sem lepődnék meg, mert ugye elmesélted, hogy mondtam be egy versenyen is részt vettél, de erről majd egyszer máskor beszélgetünk. Szóval, hogy nem csak a felsőpárti gyülekezetért felelsz, hanem a Csongrádiért is, mondjuk ez talán nem újdonság neked, hogy több közösséget kell ugye vezetni, a korábbi szolgálatehelyeden volt erre példa. És úgy kötöm ezt ide, hogy mondtad az Isten tiszteleten, hogy szeretnéd a két közösséget közelebb hozni egymáshoz. Ez mondjuk egy terv. Ez miért fontos, hogy az a két város reformátusai közösséget alkossanak egymással?
0: Szerintem nagyon fontos, amikor gyülekezeteket közelebb tudunk hozni egymáshoz, mert egymást tudjuk erősíteni. Egymástól tudunk tanulni. Egymástól tudnak ellesni a gyülekezetek jó dolgokat, amely által épülhetnek ezek a közösségek. Nem érezzük azt, hogy itt magunkra vagyunk hagyva egy Szentes nevű városban, vagy egy Csongrád nevű városban. Itt vagyunk egymásnak meg, hogyha már így hozta az élet, hogy egy lelkésze, mert korábban külön-külön lelkésze volt a két gyülekezetnek évekig, ha már így hozta, ő praktikailag is szerencsés egy lelkésznek, hogyha vannak közös alkalmaik, hiszen nem tud egyszerre két helyen jelen lenni. Úgyhogy a praktikum is így hozta, de valóban olyan helyre jövök, ahol korábban 3 helyen szolgáltam, és én azt látom, hogy ott az a 3 közösség egymást tudta erősíteni, egymás alkalmait látogattuk meg, barátságok alakultak, és a 3 faluban ott azt látom, hogy olyan jó, amikor így egymással futottak össze a településeken az emberek, és olyan jó bizonyságtétel volt ez, hogy itt vagyunk egymásnak, számíthatunk egymásra.
1: És milyen módon lehet összehozni szerinted két városi gyülekezetet?
0: Igazából már augusztusban volt egy akciónk, már egy közös evangelizációs sorozatot szerveztünk, amelyben még bevontuk a szegedi Petőfi telepi gyülekezetet, bevontuk a Hódmezővásárhelyen a csúcsi gyülekezetet, meg a székkutasit, és így már 5 gyülekezetet elég jól összevontunk, elindultunk egymás templomaiba, elindultunk egymás alkalmaira, és direkt úgy csináltuk, hogy aki a házigazda volt, az sosem szolgált, úgymond a saját templomában. Tehát én például Hódmezővásárhelyen szolgáltam, itt nálunk Gyatyel Péter szolgált, és Mándi Kitti pedig Szegeden a Petőfi telepen. De elindultunk egymáshoz, megtiszteltük egymást, egy közös témát megálmodtunk. Ugyanezt tudjuk így nagyba csinálni, de van tervünk arra néz, hogy kicsiben is szeretnénk ezt megvalósítani.
1: Hogy lehet kicsiben megvalósítani?
0: Hát, hogy nem 5 gyülekezetet csapunk össze, mondjuk egy ilyen evangelizációs sorozata, hanem úgymond házon belül a Csongrád és a Szentes Felsőpáti gyülekezettel szervezünk mondjuk közös alkalmat csupán, vagy közös kórus például, ilyesmik.
1: A zene, az feltételezem, hogy fontos neked, már csak azért is, mert ma is gitár volt a kezedben, előkerült egy trombitás a gyülekezetből, meg egy fuvolás, és a feleséget pedig énekel, tehát feltételezem, hogy ez tudatos dolog, ezért fontos a kórus is.
0: Persze, jelenleg nem működik kórus a gyülekezetben, de már szervezés alatt van, már csak az időpontokat kell jól megtalálni. Fontos az életemben, már régóta gitározom, mindig szerettünk új énekeket megtanítani, és szerintem lehet, hogy vegyesebbé teszi magát az Isten tiszteletet is, mint hogyha csak is kizárólag hasonló típusú énekeket énekelünk. Úgy hiszem, mindkettőnek megvan a helye.
1: Az orgona viszont nem szólt ma, hanem szintetizátoron játszott a kántorotok. Ennek valami műszaki oka van?
0: Eltalálta a riporter úr. Igazából műszaki oka van jelenleg. Én nem vagyok szakember, az az igazság, de én nem szól szépen az orgona. Tehát érződik, hogy van valami probléma. Egy szakemberrel vesszük fel, most már folyamatban van a kapcsolat felvétele, és így bízunk benne, hogy belátható időn belül meg fog újra szólalni, mert azért a szintetizátor is kiadja az orgona hangot, de azért teljesen más, amikor egy igazi orgona szólal meg.
1: Milyen más terveid vannak még a gyülekezettel kapcsolatban?
0: Nem szeretek ígérgetni. Én annak a híve vagyok most, hogy az alapalkalmakon fölül én szeretnék családokat látogatni. Szeretnék most már így, hogy nagyjából berendezkedtünk, elindulni a családokhoz, megismerni őket, hiszen szentesen nem biztos, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, feladatokkal néznek szembe az emberek, mint mondjuk Szabolcsban valamelyik faluban. Tehát ha ismerem az embereket, tudom, hogy milyen típusúak, akkor pedig jobban látom majd, hogy na, akkor mire van szükség. Tehát elsősorban szerintem most a családlátogatások lesznek azok az események, amelyekről szólni fog a szolgálatom.
1: Voltál már családlátogatáson?
0: Elindultam már, őszinte leszek, még kevés helyre jutottam el, de ezt most betudtam inkább a berendezkedési időszaknak. De ahogy utaltam rá, bízom benne, hogy hamarosan már úgy olajozottabban el tudok indulni.
1: Azért kérdezem, hogy mennyire nyitottak az emberek arra 2026-ban, hogy egy ilyen klasszikus családlátogatást jön a lelkész. Körbenéz nálunk, beengedjük-e, mit tegyünk elé, mit szeret, mit nem szeret, van-e laktózérzékenysége, nem tudom. Tehát, hogy szívesen látják a lelkészt? Hogy mi a tapasztalatod azokkal, akiknek ezt már említetted?
0: Vegyes a tapasztalat, de igazából én olyan értemben nem látok különbséget szentesen, hogy ugyanolyan típusú emberek élnek, mint bármelyik közösségben. Ezt, aki jobban ért a csoport dinamikához, én nem tartozom közéjük. Szerintem ők jobban tudnának erről nyilatkozni, és szerintem minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket. Tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Egy utolsó kérdés, szóba hoztad a lelkész kollégáidat, többeket név szerint említettél. Hogyan fogadtak téged a Csongrádi Református Egyházmegyében, ugye egy évig tényleg voltál itt, biztos van olyan, aki emlékszik rád, akiket soroltál, ők fiatalabb lelkészek, mint te vagy. Ez a kapocse, hogyan fogadtak, akár ők, akár mások, milyen érzés újra itt lenni ilyen értelemben?
0: Igazából még keveset találkoztam velük, mert ugye még lelkésztestületi ülés nem volt, tehát még nagy beszélgetések nem voltak. A korábban emlegetett Mándi Kitti, vagy éppen Gyatya Peti, két olyan személy, akivel ugye a teológiára is egy időben járhattunk, ismertük egymást, de beszélgettem már itt szentesen a szomszéd lelki pásztorral, Fehér Csaba is szeretettel fogadott, megköszöntött engem. Ő például megtisztelt azzal, hogy a tanév nyitó Isten tiszteltet például én tartottam a nagy templomi gyülekezetben, és még emellett Nagy Zoltán főjegyző úr is nagy szeretettel fogadott, és sok mindenben segített nekem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelki pásztorát hallották.
3: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenné, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 eset, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Kritikus volt ez az év a mezőgazdaság számára. Az őszi vetésű növények esetében jobb volt a helyzet, ugyanis az aszály a fejlődésüket még nem befolyásolta, túl voltak a fő növekedési időszakon. A legsúlyosabban a kukoricát és a napraforgót érintette az időjárás. Sok helyen a növények ki sem fejlődtek, azt betakarítani sem tudták. A végeredmény novemberben látszik majd. A szakember szerint kalászos gabonából nem lesz hiány, kukoricából azonban valószínű, hogy behozatalra szorulunk. Csajbók Józsefet, a Debreceni Egyetem professzorát, intézetvezetőt hallják.
2: Mondhatjuk, hogy kritikus volt, nem egyformán érintette az őszi vetésű növényeket és a tavaszi vetésű növényeket. Az őszi vetésű növényeknél egy kicsit kevésbé volt kritikus, mert mire a nagyon súlyos aszályhelyzet kialakult Magyarországon, addigra ezek a növények már a fő növekedési időszakon túl voltak, de a nagyon nagy probléma a tavaszi vetésű növényeknél következett be. Olyan növényeknél, mint a kukorica vagy napraforgó, talán a két legfontosabb, ha bejönnek az országos termés átlagok november környékén, amikor vége lesz a betakarítási szezonnak, nagyon súlyos helyzet fogunk látni. Szemes kukoricát lesilózták vészhelyzeti megoldásként, és nagyon olcsón tudták ezt nyilván értékesíteni. Nagyon sok helyen történt, ez meg történik, hogy nem is kell a kombányt kiküldeni, nem hozott csövet, hanem 80 centis, 1 méteres magasságú állapotban elszálltak a növények, olyan forró, száraz volt a levegő. A legsúlyosabb helyzet a kukoricánál figyelhető meg. A napraforgónál is vannak nagyon rossz helyzetben levő táblák, nagyon kicsi fejjel, de ott szerintem sokkal kevésbé lesz olyan tábla, amit egyáltalán nem kell betakarítani. takarítani, de ott is előfordul. Nyilván hatással lesz a gazdaságra. Húzából ez a 4,2 millió tonna, amit betakarítottunk, ez bőven fedezi az országnak a szükségletét. Exportra is fog jutni. Kukoricából hát nem biztos, hogy önellátók leszünk. Takarmányozási célra termesztjük a kukoricát, van ipari felhasználása is, élelmiszeripari felhasználása is. Kukorica termesztés területe északra tolódott egy kicsit, úgyhogy Szlovákiából, akár Lengyelországból, Csehországból, Ausztriából lehet behozni. Meglátjuk, milyen lesz a helyzet.
1: Magyar Péter miniszterelnök kedd délután fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösségek képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Erdő Péter bíboros érsek, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prüle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grúz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Frölik Róbert, országos főrabbi. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Lénárt Vanda vagyok. Szeptember 17-i csütörtöki magazin műsorunkban is elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel ill az ember című rovatunk jelentkezik, majd fél hétkor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy új lelkipásztora van a Szentes Felső Párti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a Nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi levelek és magyi gyülekezeteket, engedett Isten vezetésének, és szentesen folytatja a lelkészi szolgálatát. Fél hét után nem sokkal beszélgetünk Simon Döme András lelkipásztorral. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Kis Gabriella vagyok, a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora. Isten igéjét a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból, Jakab apostol levelének első fejezetéből a 9-től a 11. versig olvasom eképpen. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert fel kell a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Amen. Kedves testvéreim! Jakab levelének első szakaszában arról olvastunk, hogy a különféle próbatételek felszínre hozzák hitünk valódi állapotát. A megpróbáltatások között álhatatosságra és Istentől kapott bölcsességre van szükségünk, mert csak így tanulhatunk meg osztatlan szívvel ragaszkodni az Úrhoz. Jakab azonban nem időzik sokáig az általános megfogalmazásoknál. Szinte azonnal két olyan élethelyzetet állít elénk, amelybe különösen is próbára kerül az ember hite. A szegénységet és a gazdagságot hozza. Mindkettőben benne rejlik a kísértés, hogy önmagunk értékét ne Isten kegyelméből, hanem földi helyzetünkből vezessük le. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, írja az ige. Első hallásra talán úgy érezzük, mintha két egymásnak ellentmondó irányba mutatna. A szegényt felemeli, a gazdagot pedig megalázza. Valójában azonban mindkettőjüket ugyanoda. Krisztus keresztjének tövéhez vezeti, ahol leomlanak az emberek által felállított rangsorok. És kiderül, hogy mindannyian, egyen-egyenként kegyelemre szorulunk. A szegénység Jakab korában nem egyszerűen azt jelentette, hogy valaki szerényebb körülmények között élt. A szegény ember gyakran kiszolgáltatott volt, nem rendelkezett társadalmi tekintéllyel, és sokszor még az igazát sem tudta megvédeni a hatalmasokkal szemben. A levél későbbi részéből látni fogjuk, hogy a gyülekezetekben is megjelenhetnek a gazdagok előnyben való részesítése. A jó ruhába érkező embernek kitüntetett helye van, míg a kis szegény embernek viszont éppen földre való helye van leülni. Jakab számára ez nem apró udvariatlanság, hanem az evangélium megtagadása volt. Mert a gyülekezetben nem a vagyon, a ruházat vagy a társadalmi befolyás határozhatja meg az ember értékét. Ezért mondja a szegény sorsú embernek, a méltóságával dicsekedjék. A dicsekvés itt nem önteltséget jelent, hanem Isten kegyelmének örömteli megvallását. A szegény ember nem nyomorúságával dicsekszik, és Jakab nem akarja megszépíteni a nélkülözést. A szegénység önmagában nem erény, ahogyan a gazdagság sem önmagában bűn. A szegény sorsú testvér azzal dicsekedhet, hogy Krisztusban Isten kegyelmévé lett. A mennyei örökség várományosa és az Úr asztalánál ugyanolyan drága, megbecsült helye van, mint bárki másnak. A világ gyakran abból következtet az ember értékére, hogy mit birtokol, hol lakik, milyen ruhát visel, milyen kapcsolatokkal rendelkezik, mekkora befolyással bír. Ha valakinek kevés jutott ezekből, hát könnyen maga is elhiszi, hogy ő kevesebbet is ér a többinél. Jakab apostol azonban azt mondja, ne abból olvasd ki a méltóságodat, amit a világ hajlandó megadni neked, hanem Krisztusra nézd, aki életét adta érted. Isten nem valami értéktelen maradékot áldozott fel, hanem azt, aki az ő egyszülött fia volt. A Golgota keresztje ezért nem csak bűnösségünk súlyát, hanem azt is megmutatja, mennyire drágák vagyunk az Isten számára. Talán vannak közöttünk, akik egész életükben szerény körülmények között éltek. Sokszor dolgoztak keményen, mégsem gyűlt össze sok minden a kezükbe. Mások nem pénzben szegények, hanem emberi kapcsolatban, talán egészségben, vagy lehetőségekben. Érezhetik úgy, hogy az élet nagy osztozkodásánál nekik már kevesebb jutott. Jakab szava nekik különösen is vigasztalást jelenthet. Földi hiányaid nem csökkentik Istentől kapott méltóságodat. Lehet, hogy az emberek nem jegyzik meg a nevedet, de Isten neveden szólított, és jól ismert téged. Lehet, hogy nincs olyan vagyonod, amelyet örököl majd a gyermeked vagy a családod, de Krisztusban romolhatatlan örökséged van. Lehet, hogy mások könnyen elmennek melletted, de az Úr nem szégyel gyermekének nevezni téged. A gazdag embernek ezzel szemben megalázott voltával kell dicsekednie, ami azt jelenti, hogy neki azt kell felismernie, hogy vagyona ellenére is ugyanolyan rászorult a kegyelemre, mint a szegény ember. Pénze sok mindent elérhetővé tehet számára, de Isten országába nem vásárolhatja be magát földi javakkal. Befolyásával ajtókat nyithat meg ezen a világon, de a kegyelem trónjához csak Krisztus által juthat be. Gondoskodhat kényelméről, de nem szerezhet magának halhatatlanságot. A gazdag ember valódi felemeltetése ezért akkor kezdődik, amikor Isten előtt hajlandó alázatosan lehajolni. Jakab nem azt állítja, hogy minden gazdag ember gonosz, és minden szegény ember hívő. A Szentírásban találkozunk olyan tehetős emberekkel is, akik vagyonukat Istentől kapott felelősségként kezelték, és mások javára használták. A kérdés nem csupán az, hogy mennyi van a kezünkben, hanem az is, hogy mi tartja fogva a szívünket. Birtokoljuk-e a javainkat, vagy már azok birtokolnak bennünket? Eszköznek tekintjük-e a pénzt, amelyel Istent és embertársainkat szolgálhatjuk, vagy abból akarunk biztonságot, méltóságot és önigazolást szerezni? A vagyon külön kísértése, hogy elhitetik velünk, kezünkben tartjuk az életünket. Aki elengedő tartalékkal rendelkezik, könnyen úgy érezheti, hogy felkészült a holnapra. Megtervezheti a vállalkozását, kiszámíthatja a lehetőségét, biztosíthatja magát számos váratlan eseménnyel szemben. Mindez lehet felelős gondolkodás is. Jakab azonban arra figyelmeztet, hogy a leggondosabban felépített földi biztonság sem teheti maradandóvá a mulandó életünket. Ennek érzékeltetésére Ézsaiás próféta képét idézi, hogy elmúlik mindez, mint a mező virága. A bibliai tájakon a rövidesős időszak után a mező gyorsan kiződült és virágba borult. Na de amikor felkelt a perzselő nap, megérkezett a forróság, a száraz szél, és a növényzet rövid idő alatt teljesen elszáradt. Ami reggel még gyönyörködtette a szemet, estére elveszíthette szépségét. Jakab szerint ilyen a gazdagság ragyogása is. Látványos lehet, tiszteletet szerezhet, és az állandóság benyomását keltheti. Mégis mulandó. Figyelemre méltó, hogy Jakab nem csak azt mondja, a gazdagság múlik el, hanem azt is, hogy így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Nem önmagában a tisztességes munka vagy a vállalkozás ellen beszél, értsük meg, hanem a veszély abban rejlik, hogy az ember annyira beleépíti önmagát a terveibe, a sikereibe, a gyarapodásába, hogy végül már nem csak a vagyona, hanem az egész személy azonossága ezekhez kötődik. Na, amikor pedig az, amit felépített, meginog, úgy érzi, hogy ő maga vált semmivé. Ma talán még erősebben tapasztaljuk ezt. Számláink, ingatlanaink, vállalkozásaink, megtakarításaink és terveink azt ígérik, hogy biztos alapot adnak. De jön egy váratlan betegség, egy gazdasági változás, egy családi tragédia, bizony néhány nap alatt megmutathatja, hogy kevés dolog az, ami földileg rendelkezésünkre áll. Még csak nagy vagyonnal sem kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a javainkban bízunk. A kevéshez is lehet görcsösen ragaszkodni, és a szerény körülmények között élő ember szívét is betöltheti a pénz utáni sóvárgás. A gazdagság kísértése tehát nem egy bizonyos bankszámla egyenlegénél kezdődik, hanem ott, ahol Istentől várható biztonságunkat valami mulandóra bízzuk. Eljön majd a nap, amikor minden földi cím, eredmény és birtok lehull rólunk, mint a mező elszáradt virága, mert a világ dicsősége elmúlik, Krisztus szeretete azonban megmarad, és aki ő benne bízik, annak olyan erőssége van, amelyet sem idő, sem szegénység, sem veszteség, de még a halál sem vehet el. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért a méltóságért, amelyet Jézus Krisztusban ajándékoztál nekünk. Bocsásd meg, amikor értékünket vagyonunkból, eredményeinkből vagy mások véleményéből próbáljuk kiolvasni. Emeld fel azokat, akiket a nélkülözés, a kiszolgáltatottság vagy az emberek megvetése megalázott. Add, hogy Krisztusban felismerjék mennyei örökségüket és elvehetetlen méltóságokat. Nyisd meg szemünket a nélkülözők szükségére, és tedd készségessé kezünket az adakozásra. Emlékeztes bennünket arra, hogy földi életünk szépsége elmúlik, mint a mezővirága. Add, hogy maradandó kincsünket egyedül Jézus Krisztusban találjuk meg. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenni, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Új lelki pásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a Nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását. És bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteket, engedett Isten vezetésének és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a család látogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé kovácsolja. Simon Döme András lelkipásztorral Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek. És kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
3: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
2: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
3: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
2: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
3: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan

0: az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
1: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
0: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgyis.
1: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a Besenyődi, Leveleki és Magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
0: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek áll a leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást elindulni a kocsival. Úgyhogy szeretettel emlékszem vissza, nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
1: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni, már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt, és aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
0: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni Hanyírségi megyéből, is meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádságot, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam, a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hát tudom, ez gyorsan ment, ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok menemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem másfél óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
1: Akkor megérkezünk Szentesre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni? Féltél-e ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak? Most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
0: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezetéknevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzett el, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem, ott például a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt, tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
1: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
0: Nem, ilyet nem éreztem Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban?
0: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. A gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
1: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
0: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért más vagyok, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
2: Új lelki pásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását. És bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteket, engedett Isten vezetésének, és Szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a család látogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé kovácsolja. Simon Döme András lelkipásztorral Hegedűs Márk beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Husszer Katától hallják. Új eljárásrendet adott ki a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A vele született szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, és pozitív eredmény esetén haladéktalanul megindul az anya kezelése. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismét szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandóság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandós gondozás során szükséges elvégezni. Azoknál a kismamáknál, akik nem vettek részt gondozásban, illetve akik a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz gyors tesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés. Mint ismert, Magyarországon a szifilisz járványügyi helyzete sokat romlott az elmúlt években, 2021 óta jelentősen emelkedik a vele született szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 esetet, az idei év első 8 hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint az amerikai szövetségi nyomozóirodától érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegő robottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket. A fiatalkorút kedden az otthonában fogták el, majd kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét is. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás, derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A lehűlés volt a szívmegállások egyik legfontosabb időjárási kockázati tényezője, minden egyes Celsius fokos átlaghőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növelte a napi kórházon kívüli szívmegállások számát. A kutatók szezonális összehasonlításban azt is kimutatták, hogy télen mintegy 18%-kal több ilyen esemény történt, mint nyáron. A szakemberek szerint a következő lépés olyan korai figyelmeztető rendszer kidolgozása lehet, amely az időjárás előrejelzések alapján segítheti a mentőszolgálatokat és a kórházakat a kapacitások megtervezésében és a várható nagyobb terhelés kezelésében. Emellett a jövőben a szív- és érrendszeri betegek és hozzátartozóik számára is jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, így nagyobb figyelmet fordíthatnak a figyelmeztető tünetekre, és szükség esetén hamarabb kérhetnek orvosi segítséget. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a Teszed, az idén október 12-e és 18-a között lesz. A minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. Az akció keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Kitértek arra is, hogy vannak olyan hulladékok azonban, amelyeket az akcióban sem összegyűjteni, sem elszállítani nem lehet, így például az építési és bontási törmelékek, a festékek, a gyógyszer, illetve a motorolaj, valamint az elektromos és elektronikai berendezések. Ha ilyen hulladékot találnak a gyűjtési terület, azt a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön többnyire napos felhős időszakok váltják majd egymást, kisebb esőre, záporra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Lénárt Vanda vagyok. Szeptember 17-én csütörtökön a Zsófiáknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhat. Ezután témánk lesz, hogy a nyíregyházi Lesznya Ukrajnika ukrán nemzetiségi kisegítő nyelvoktató iskola idén rekordszámú 25 tanulóval kezdte meg az új tanévet. Az intézményben a gyerekek nem csak az ukrán nyelvet tanulhatják, hanem az ukrán kultúrával és hagyományokkal is megismerkedhetnek. Grexa Liliana ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóval beszélgetünk majd a témában, 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig lapozzuk fel a kalendáriumot. Szeptember 17-e van, ma a zsófiák ünneplik a névnapjukat. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Boldog névnapot kívánunk e névviselőinek. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1374-ben Nagy Lajos kiadja a kassai privilégiumot, amelyben a leányági örökösödés elismerése fejében bővíti a lengyel nemesség előjogait. 1382-ben Máriát egy héttel apja első Lajos halála után Demeter esztergomi érsek a Szent Koronával Székesfehérvárat királlyá koronázza. 1598-ban németalföldi tengerészek felfedezik Mauritius szigetét. 1787-ben elfogadják az Egyesült Államok alkotmányát. 1835-ben Charles Darwin megérkezik a Galapagos szigetekre. 1848-ban Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét közös, Cegléden tartott népgyűlése elfogadja a Ceglédi Levél néven ismerté vált a kormányhoz és az országgyűlés címzett dokumentumát. E kiáltvány indítja el Kossuth toborzók körútját. 1896-ban megnyitják a hajózhatóvá tett Vaskapu csatornát az Aldunán. Első Ferenc József császár és király, első Károly román király és első Sándor szerb király jelenlétében. 1898-ban megalapítják az Erzsébetrendet, valamint a hozzá kapcsolódó érmet első Ferenc József felesége emlékére és Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. 1944-ben brit-amerikai légitámadásokat indítanak a budapesti pályaudvarok és vasúti csomópontok ellen. A bombatalálatoktól és a kísérő vadászok géppuska tüzétől súlyos károk keletkeznek a Ferencvárosi pályaudvar, Józsefvárosi pályaudvar, a Rákos és Rákos rendező vasútállomások berendezéseiben és a környék vasúti pályáin veszteglő szerelvényekben, mozdonyokban. 1963-ban elindul a malév első Európán kívüli járata Kairóba aténi közbőső leszállással IL-18-as típusú gépekkel. 1978-ban Menahem Begin izraeli, Anwar Sadat egyiptomi és Jimmy Carter amerikai elnök aláírják a Camp Davidi egyezményt. 2006-ban tiltakozások kezdődnek Magyarországon, Gyurcsány Ferenc napvilágra került őszödi beszéde miatt. Ezen a napon született 1844-ben Puskás Tivadar, a telefonközpont feltalálója. 1857-ben Konstantin Ciolkovszki, orosz rakétatudós, pedagógus, író. 1865-ben gróf Festetics Rudolf néprajztudós, utazó, mecénás. 1920-ban Kéri László, irodalomtörténész, színikritikus, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1924-ben Balázs Dénes, földrajztudós, geológus, felfedező. 1940-ben Bán Ferenc, Kossuth Díjas, magyar építész, a nemzetművésze. 1966-ban Mészáros István, Jászai Mari Díjas, magyar színész, író. Szeptember 17-én hunyt el 1930-ban Gyulai Endre katolikus püspök, 1944-ben Bicskei Bertalan labdarúgó, 1993-ban Suka Sándor színész.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Lelkész foci. Van abban valami megmagyarázhatatlan báj és felszabadultság, amikor a lelkipásztor egy kis időre félreteszi a fekete öltönyt és palástot, és helyette futballszerelést öltve magára, kitör belőle valami elfojtott játékosság, közvetlenség. A közösség olyan oldalába kóstol bele ő maga is ilyenkor, amibe az öltöny eleganciája és távolságtartó jellege miatt általában nincs lehetősége sem gyülekezetben, sem egyházi tanácskozásokon. Voltaképpen ez a lelkész foci lényege, alapmotívuma, valami olyan oldott hangulat megélése, amire a fekete ruhás embernek is szüksége van. Kis időre kilépni a megszokott gyülekezeti közegből, és játékos társaival olyan közösséget megélni, ahol a találkozás és az önfelett játék a lényeg. A Kárpát-medencei Magyar Református Egység eme közvetlenebb, nyakkendő nélküli oldalát jeleníti meg a részegyházakat megszólító lelkész foci, amely 2011-től kezdődően nagy érdeklődéstől övezve gyűjti össze egy vagy két napra a lelkész társadalom sportban érdekelt tagjait. Vannak jók és jobbak, vannak labdazsönglőrök és lelkes amatőrök, vannak összeszokott csapatok és utolsó percben verbúváltak, de helyezéstől függetlenül mindenki számára sikert jelent a műfűvön vagy a teremben eltöltött idő. A lelkész foci megtalálta a helyét a Kárpát-medencei Református Egység útján, olyan közvetlenséggel és olyan hatékonysággal betöltve közösségépítő szerepét, amire valljuk meg, az öltönyös, nyakkendős konferenciák képtelenek.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenné, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján, az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. A fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg ellátás ösztönzése régóta aktuális, fejlesztésre, ösztönzésre van szükség a területen, tette hozzá. Az anyagi háttér biztosításán kívül a legfontosabbnak a betegellátás jó szervezését nevezte. A háromnapos konferencián egyebek mellett szó lesz az ágazat informatikai fejlesztési lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia sebészetben betöltött szerepéről, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséről is. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit a fejlesztések lassításával kapcsolatban. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte Strasbourgban. Meghívom a vezető élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az EMI modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket, fogalmazott az Európai Parlament plenáris ülésének keretében az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni. Számolt be Vitézi Dávid arról, hogy milyen kedvezményekkel készül az általa vezetett közlekedési és beruházási minisztérium az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, az akció hét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel, tette hozzá. A napi jegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott. Azért döntöttek ezekről a kedvezményekről, mert meg kell mutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazásnál valódi alternatívája lehet az autónak, jelezte Vitézi Dávid.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ahhoz képest, hogy mi egy kicsi alapítvány vagyunk, mi ezt magánpénzből csináljuk, és tényleg magánkezdeményezésre. Tehát ezek ilyet nem csinálnak sokan azért.
1: És szép számú volt az a mennyiségű iskolatáska is, amit idén iskolakezdés előtt sikerült átadni.
0: Így van, idén is együttműködve Miskolc város önkormányzatával, ugye a Mire Hunon Profit Kft-vel, valamint ugye a Messzegyivel. Mi így négyen adtuk át idén a polgármesteri hivatal aulájába azt a rengeteg megtöltött iskolatáskát, amit egész évben mi is gyűjtöttünk, ugye az önkormányzat is, és ugye a Mirehu is. Több mint 380 iskolatáska gyűlt, amit utána ugye vidékre is kivittünk. Ez most a rekord. Eddig a négy év alatt azt hiszem 500 táska gyűlt össze, most egy év alatt 380, tehát megismerték, tudják, hogy hova kell hozni a jó minőségű iskolatáskát, és tudják, hogy miért fontos az, hogy nem egy üres iskolatáskát adok oda egy gyereknek, hanem tényleg az évfolyamnak megfelelően telerakva az iskolatáska az a gyereknek, az, meg a szülőnek is. Aki nem tudja megvenni, aki nem tudja kifizetni sok esetben, ugye több gyereknél meg leginkább még nagyobb problémát jelent, az, hogy megvegye a gyerekeknek az iskolatáskát, a füzeteket és minden kötelező felszerelést. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok családnál megkönnyítettük az iskolakezdést.
1: Hogyan dől el, hogy kik kapják?
0: Ezt mi a Messzegyire bízzuk abszolút. Nekünk is vannak alap családok, akiket majdnem minden évben próbálunk támogatni, tehát, de az egy elenyésző szám, és mi azért is nem adunk senkinek iskolatáskát, hanem mi ebbe a projektbe kapcsolódtunk be már ugye 3 éve, és mi minden iskolatáskát a Mire Hunak átadunk tisztításra, és hát ugye az ő érdemük az, hogy meg is van töltve. Tehát nekünk elenyésző mennyiségű tanszerírószer érkezik. Ezt a Mire Hunak köszönhetjük, hogy ez így minden egyes iskola meg van töltve, iskolatáska meg van töltve. A Messzegyinél regisztrált és velük együttműködő családok, vagy anyaotthonban lévő családok, édesanyák kapják ezeket a táskákat. Ezt mind teljes mértékben rájuk bízzuk.
1: És honnan érkeznek a táskák?
0: Az egész ország területéről egyébként, sőt, én kaptam már Ausztriából, Németországból, Olaszországból is iskolatáskákat, amikor jönnek haza a kis buszok, akkor azokkal is szoktak nekünk küldeni. Természetesen nem mindegyik táska alkalmas arra, hogy tisztítás után átadjuk, de attól függetlenül még egy gyermek egy évig még nyugodtan használhatja, én biztos vagyok benne, de megtömni és tényleg átadni, mint hogyha egy szép új táska lenne, nem mindegyik alkalmas rá. De ez is a mi feladatunk, hogy mi ezt kiválogatjuk és szelektáljuk és kategorizáljuk ezeket az iskolatáskákat, valamint Magyarország egész területéről, tehát minket ugye Budapestről is többen támogatnak, több egyéb civil szervezet, civil kezdeményezés, Szentendre, rengeteget kapunk Szolnokról, Békés Csaba, Debrecenből. Úgyhogy amerre a kapcsolataink elnyúlnak, mi onnan el is hozzuk sok esetben.
1: De ugye ez nem azt jelenti, hogy véget ért az iskolatáska gyűjtése az alapítványnál.
0: Nem, ez nálunk folyamatos. Egész évben várjuk és fogadjuk az iskolatáskákat, és akkor egy adott mennyiségnél át is adjuk a Mire Hunak tisztítását, tehát ők is ugyanúgy várják és fogadják, mint ahogy mi is. Mi egy helyre adjuk, tehát összedolgozunk. Nekünk ez egy közös projekt, remélem, hogy jövőre is ugye minket választanak, úgyhogy nekünk ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mi ebbe részt vehetünk, és ott állhatunk a polgármester úr mellett, a cégvezetők mellett, mert ez azt jelenti, hogy mi is tényleg szerves és nagyon nagy részesei vagyunk annak, hogy Miskolcon és a környékén ugye ennyi teliskolatáska kiosztásra került.
1: Most már ugye elkezdődött az iskola, ilyenkor mi a helyzet az alapítványnál, miben tud segíteni, hogyan?
0: Évszakváltás van, tehát nekünk ez bolondok háza, már nem kell a nyári, de még kell a nyári, kötelező az óvodában a gyerekeknek a rövidnadrág, a szandál, de már kötelező a gumicsizma is lassan a kabát, tehát nálunk ez totális bolondok háza ilyenkor, úgyhogy minden önkéntes mozgósítva van, dolgoznak is, és jönnek is, és próbáljuk tényleg megfelelő módon átadni az adományokat, tehát nagyon sok megkeresés érkezik. Én mindig azt mondom, hogy az iskola kezdéskor, hogy ennyi még nem volt, most is az idén is azt mondom, hogy ennyi még nem volt. Rengeteg olyan család és olyan önkormányzat és olyan egyesület jelzi a rászoruló családoknak a méreteit, a gyerekeknek a

0: méreteit, hogy nem győzzük. De szó szerint, tehát ezt előkészíteni, ugye méretre pontosan, darabra pontosan, ugye egy mindenkinek jusson, ezért ez nem kis feladat, tehát még mindig az önkéntesek toborzása is hatalmas feladat nálunk, úgyhogy én, hogyha úgy gondolja mindenki, hogy van egy, vagy bárki, akinek egy-két szabad órája van, akár 4, akár 5 órája, heti 3-szor vagyunk nyitva, de bármikor szívesen látunk bárkit, aki úgy gondolja, hogy önkénteskedni szeretne, az 50 órás közösségi szolgálatra is várjuk a gyerekeket. Idén nyáron nagyon sok gyerekünk volt, hogyha én összeszámolom, eddig ebben az évben körülbelül 40 gyerek volt nálunk. Azért ez egy nagyon szép szám, és különböző feladatokat kaptak. Mindenki azt mondta, hogy szeretne visszajönni. Mindenki várja a Mikulást, a karácsonyt, mindenki azon a projekten szeretne részt venni, és hát majd, ha lesz, és sikerül egy olyan projektbe belemenni, akkor lesz egy futás is, egy következő szuperszum jótékonysági futás, a 9.
1: Volt már téma itt az Európa Rádió stúdiójában, hogy egy kis buszra gyűjt az alapítvány.
0: Így van, egy helyi autókereskedéssel kötöttünk nagyon kedvező megállapodást, szerződést. Egy évig nagyon jutányos áron béreljük azt a 9 személyes kis buszt, amit mi szeretnénk a jövőben majd megvásárolni. Ez nem egy új kis busz, ez egy 3 éves kis busz. Több mint 100 000 kilométer van benne. Úgyhogy nem teljes áron, hanem tényleg egy jutányos áron szeretnénk hozzájutni. Tavaly egy másik autós cégtől volt egy kis buszunk, egy kis furgonunk, ez pedig személyszállító. És most látjuk a különbséget arra, hogy az 50 órás gyerekeket, amikor visszük a különböző projektekre, vagy az önkéntesekre, amikor elmegyünk vidékre, bárhova is el kell mennünk embereket szállítani. Az önkénteseknek ugye leginkább idősek és nyugdíjasok, vagy már nincs jogosítványuk, vagy nem vezettek soha. A fiatal diákok ugye meg még nem vezetnek, és nehéz őket eljuttatni a különböző helyekre, ahol az önkéntes feladatokat el kell végezni, mert nem csak a telephelyünkön és nem csak a székhelyünkön végezzük ugye ezeket a feladatokat. Úgyhogy tudjuk most már az irányt, hogy nekünk személyszállító kis busz, ami egyébként lehet teher is utána, ugye, tehát vihetünk adományt is vele. Ez a célunk, ez az utunk, és hát ezt az összeget több mint 11 millió forintot kell összegyűjteni erre a kisbuszra. Mindenfélért megragadunk, és mindenfélért próbálunk félretenni erre a kisbuszra. Az elmúlt 4 hónapban mindenki megállt. A cégek, a támogatók, azok az emberek, akik eddig próbáltak is, tudtak is, segítettek nekünk ennek az autónak a megvásárlásában. Most ők is kivárnak, úgyhogy mi is állunk sajnos egy helybe. De az elmúlt 4 hónapban megtettünk tényleg mindent tőlünk telhetőt, de nem nagyon haladunk előre. Úgyhogy én pozitívan állok egyébként a történethez, mert amit végzünk, az szerintem az egyik legnemesebb dolog a munkánk miatt, úgyhogy én bízok benne, hogy akár karácsonykor, akár az új évben, akár egy új pályázattal, vagy bármivel, de meg fogjuk tudni venni 8 hónap múlva ezt a kis buszt.
1: Lehet így még tervezni az év hátralévő részére?
0: Mindenféleképpen lesz megint szuperszum Mikulás program. 600 gyermeket fogunk vendégül látni, ez a december 7-én lesz a Tudomány és Technika házában, ez nekünk már egy lefixált időpontunk. 2 előadás keretén belül, úgyhogy most azt hiszem, hogy új gyerekekkel szeretnénk egy kicsit színesebbé és kicsit még vidámabbá tenni az érkező gyerekeknek ezt az egész feledhetetlen élményt, ezt az egész napot, úgy a délelőttinek, mint a délutániaknak. Természetesen külön mi várjuk a Tüskevár iskolából ugye a fogyatékelő gyerekeket, nekünk ez az a reggeli előadáson az a csúcspontja a napunknak, amikor ők ott vannak velünk is együtt ünnepelhetünk. Szerintem ez egy teljesen más dimenzió velük. Én nagyon-nagyon várom, és nagyon élvezem, és nagyon szeretem. Ez lesz a következő, valamint szeretnénk bemenni ugye a gyerekkórházba is, szeretnénk az idén most már ismét együtt majd más szervekkel és szervezetekkel is együtt bemenni majd a kórházba, hogyha nem lesz látogatási tilalom, hogyha lesz, akkor majd a külső gangról, de ugyanúgy elvinni a Mikulást a gyerekeknek a gyerekkórházba. Hát valamint ugye tavaly is több ezer Mikulás csomagot készítettünk. És ezt olyan intézményeknek juttattuk el, ahol a gyerekeknek nem lett volna ünnepi, közös Mikulás ünnepségük, mert nem tudtak volna mit átadni a gyerekeknek. Úgyhogy én már, aki úgy gondolja, hogy már most adna egy táblacsokit, mi eltesszük nagyon szívesen a Mikulásra, és mindenkit buzdítok arra, hogy bármelyik projektünk vagy programunk, amit kiírunk, szimpatikus neki, jöjjön, keressen minket, csatlakozzon, támogasson minket, és ezzel ugye azokat az embereket is, akik a segítséget kérik.
1: Említetted, hogy a cégek támogatása most egy kicsit áll, de más szervezetekkel, más civilekkel milyen a Szuperszum Alapítvány kapcsolata? Milyen az együttműködés itt Miskolcon, vagy akár Miskolcon kívül?
0: Én úgy gondolom, hogy nyitottak vagyunk, és egyre több nyitott ajtót találunk mi is. Ahogy én beszélgetek a civil szervezetek vezetőivel, ugyanabban a cipőben járnak, mint mi, és próbálnak ők is új utakat, új kapcsolatokat, új lehetőségeket, új ajtókat kinyitni. Például ezen a hétvégén is megyek egy olyan rendezvényre, ahol az autista alapítvány gyűjt farmeranyagot, tulajdonképpen nem nadrágot, hanem bármilyen farmeranyagot. Úgyhogy mi egy hete nem csinálunk mást, csak a meglévő munkánk mellé farmert válogatunk, olyat, amit már egyébként nem adnánk oda adományba, és rengeteg zsák farmert tudok majd elvinni el a rendezvényre, és ez annyira jó, hogy én is, mint civil szervezet, tudok támogatni egy másik civil szervezetet. Ez a rendezvény, ez ezért jött létre, hogy őket tudjuk valamilyen módon majd támogatni, és meghívást kaptam erre a rendezvényre, és én nagyon örülök neki, hogy minket is belevettek ebbe a kezdeményezésbe. Én is próbálok új, meg mi is próbálunk új irányba menni, új kapcsolatokat kiépíteni, új tárgyalásokat folytatni. Én szerintem nagyon fontos az, hogy megmutassuk azt, hogy mit és hogyan csinálunk itt Borsod megyében, és egyre szélesebb körben az országban, mert érdekli az embereket egyébként, hogy milyen az élet itt Miskolc és Borsod megyében. Van egy véleményük erről a régióról, ugyanúgy Szabolcsról, ugyanúgy Hajdú-Bihar megyéről, Békésről, ugye, és én ezt a sztereotípiát szeretném mindenféleképpen elhárítani és megszüntetni ezeknek az embereknek a fejében, hogy jöjjenek el, és el is jönnek egyébként. Több cégvezetőt meghívtam már, civil szervezet vezetőjét, megmutatjuk nekik az adományraktárt, megmutatjuk nekik azt a rendszert, amit mi kiépítettünk, és ahogy adományozunk, megmutatjuk nekik a környéket is természetesen, és elmondhatom, hogy mindenki másképp gondolja, amikor hazamegy, azt, hogy milyen a Borsod megye, milyen Miskolc, milyen lehetőségek vannak itt, és milyen emberek élnek itt, és milyen szükség van a segítségre, és milyen típusú segítségre van itt szükség, mert messzire jött ember azt mond, amit akar. Én is elmehetnék bárhova, bárkivel tárgyalhatnék, és elmondhatnám, hogy itt szörnyű a helyzet, vagy rossz a helyzet, vagy épp csak túléljük a napokat. Én mindenkinek azt mondtam, hogy jöjjön el, és szívesen látom. És nagyon örülök neki, hogy el is jönnek, és velünk együtt töltenek egy-egy napot. Sőt, van olyan önkéntesem, aki 60-ból jön a reggeli vonattal. Hogyha van egy szabad napja, akkor ő felszáll az Intercity-re, tulajdonképpen ő 60-ból hamarabb, most hamarabb beér a Tiszai pályaudvarra, mint hogyha én kettő faluval Miskolc után elindulok reggel a gyerekekkel, és esküszöm, ő hamarabb odaér, mint mi. Úgyhogy szerintem a távolság sem akadály már egy önkénteskedésre. Pestre is nyugodtan fel lehet jutni, szerintem hamarabb, mint a belvárosban elevickélni, úgyhogy tényleg mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön, nézze meg, hogy mit és hogyan csinálunk. És egyébként ez a több szem többet lát dolog nálam működik. Én mindig kikérem a véleményét mindenkinek, aki egy kicsit belelát a mi munkánkba, vagy pedig hallott rólunk, és mit gondol rólunk, mert ezek a vélemények, ezek az értékelések és mondatok, amik építik egyébként a Szuperszum Alapítványt. Tehát, hogyha hibázunk, hogyha valami nem jó, vagy nem tetszik az embereknek, de mi ezt nem vesszük észre, vagy nem jó irányba megy valamilyen módon az a projekt, amit mi kigondoltunk. Én szeretem, hogyha valaki ezt így elmondja nekünk, megmutatja, hogy miért nem jó. Úgyhogy én ilyen kerekasztal beszélgetéseket is nagyon szívesen terveznék, hogyha lenne hol. És tényleg várok mindenkit, aki szeretne csatlakozni hozzánk, és beszélgessünk arról, hogy milyen ötletei vannak neki is.
1: És akkor mondjuk el, hogyha valaki szeretne segíteni akár, vagy önkéntesnek jelentkezni, vagy csak információt gyűjteni az alapítványról, hol teheti ezt meg?
0: Miskolcon talál még minket a Fazekas utca 9 szám alatt. hétfőszerdán vagyunk nyitva egész nap, valamint szombaton 8-tól délig. Az önkénteseink nagyon szívesen segítenek minden információval, bárki bejön hozzánk és kérdez, nagyon szívesen válaszolnak, de egyébként én is, hogyha ott vagyok, elég gyakran ott vagyok, akkor én is nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, és szívesen látunk bárkit. A www.szuperszum.hu oldalon egyébként az egyéb elérhetőségeink is fent vannak. Adománykérőknek és adományozóknak is egyébként mindig ezt szoktam mondani, hogy írják le, mert az írás azért az megmarad. Az írásban való kommunikáció azért az biztos, hogy jobb. Úgyhogy mi várunk tényleg mindenkit szeretettel.
1: Idén is átadta a Háladíjat a Szuperszum Alapítvány, ebben az évben két pedagógus kapott elismerést. Az iskolakezdés előtt ebben a tanévben rekordszámú, több mint 300 megtöltött iskolatáskát adott át a rászorulóknak a Szuperszum, amire Hunon Profit Kft.-vel közösen. Folytatódik a gyűjtés a kis buszra, ami nagyban megkönnyíteni az alapítvány munkáját, és már tervezik a hagyományos Mikulás programot is, amelynek részeként több száz gyermek kaphat ajándékot. Bernasconi Busz Katalint, a Szuperszum Alapítvány elnökét hallották.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Linárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele első fejezetének harmadik verséből hallgassuk meg. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Hogyan áldott meg minket az atya? Minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Mennyire kitágítja a mi szűk látókörű tekintetünket ezzel a mi atyánk? Nagyon sokan csak a megfogható javakat tekintik áldásnak, ha egyáltalán annak tekintik. Mert igen sok ember a kenyeret, pénzt, házat és egyebet, és minden földi gazdagságot kizárólag önmagának tulajdonítja. Az én kezem munkája, az én erőm, az én eszem, az én ügyességem szerezte. Már egy fokkal fentebb áll az, aki mindezekért Istennek mond köszönetet. De amikor elmarad a földi siker, fogy a vagyon, kárt szenvedünk javainkban, egészségünkben, vajon mit teszünk? Ilyenkor még a hívő embert is megkísérti a panasz és a zúgolódás. Hát így szeret engem Isten. Ez az ő áldása. Ilyenkor csak a földi, mulandó életre tekintünk. Elfeledkezünk arról, hogy örök életet készített nekünk Isten. Itt Pál apostol arra emlékeztet, hogy a mi áldott Istenünk nem csak földi áldásokat készített fiaivá fogadott választottai számára. Megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy minden lelki áldás, amelyet kapunk, újból és újból bizonyítja a mennyei világ létezését. A mai igemagyarázat a Boldván szolgáló Próka Járpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a hivatal. A bruttó átlagkereset márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. A feldolgozó iparban 6,8%-kal 778.300 forintra, az építőiparban 9,6%-kal 601.500 forintra, a mezőgazdaságban 5,5%-kal 588.300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset egy év alatt júliusig, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A közlemény szerint az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozótól eltekintve nem volt hasonlóan magas szintű egyeztetés az állam és a vallási közössége képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Barna Sándor a tiszánineni református egyházkerület püspöke, tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közleménye szerint az ország legnagyobb szemétszedési akciója a Teszed idén október 12-e és 18-a között lesz. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Gyűjthető bármi, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok, olvasható a közleményben. A Teszed akcióra szeptember 22-éig a szelektálok.hu oldalon várják a jelentkezéseket, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet új lelkipásztorával beszélgetünk. Kérdezem majd arról, hogy hogyan jutott arra a döntésre a családjával, hogy a nyírséget 10 év után otthagyva szentesen vállalnak szolgálatot.
2: Egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni a nyírségi megyéből is, meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy ilyenre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádság, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpárti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát Uram, ez gyorsan ment, ez a jár.
1: Aztán az első benyomásairól is kérdezem majd a gyülekezettel kapcsolatban.
2: Minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni dolgokat, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Végül szóba kerül az is, hogy milyen érzés neki a gyülekezetben lenni úgy, hogy elődjei 101 éven át generációról generációra a Gilice családból kerültek ki.
2: Segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye 3 Gilice lelkipásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Mai vendégünk tehát Simon Döme András, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteit, engedett Isten vezetésének és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé tudja kovácsolni. A Szentes Felsőpárti gyülekezet életében nagy változás Simon Döme András érkezése, hiszen őt megelőzően 101 éven át generációkon keresztül a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. De hogyan éli meg a gyülekezet, hogy a lelkészük személyi igazolványában nem szerepel a Gilice név? És milyen ez a helyzet az új lelkésznek? Ezekről is kérdezem tehát Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztorát. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele.
2: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek. És kíváncsi vagyok, elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
3: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
2: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
3: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
2: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
3: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
2: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
3: Én bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgy is.
2: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
3: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik. Ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek áll, a leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezet élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmimért, felszerelésemért, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt miután megöleltük egymást, elindulni a kocsival, úgyhogy szeretettel emlékszem vissza. Nagyon szeretem mai napig azt a három gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
2: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni. Már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt. És aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
3: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni, ha Nyírségi megyéből is meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádság, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát Uram, ez gyorsan ment, ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem 1,5 óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt Szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
2: Akkor megérkezünk Szentesre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten voltam, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkész lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni? Féltél-e ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak? Most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
3: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a 3 Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzett el, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez Szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem, ott például a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt. Tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
2: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
3: Nem, ilyet nem éreztem Istennek hálát, segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye 3 Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
2: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
3: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. A gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
2: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
3: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért más vagyok, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség új lelki pásztorával. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Magyar Péter arról is írt közösségi oldalán, hogy a Vatikánba utazik szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a hivatal. A bruttó átlagkereset márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. A feldolgozó iparban 6,8%-kal 778.300 forintra, az építőiparban 9,6%-kal 601.500 forintra, a mezőgazdaságban 5,5%-kal 588.300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset egy év alatt júliusig, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A közlemény szerint az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozótól eltekintve nem volt hasonlóan magas szintű egyeztetés az állam és a vallási közössége képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Barna Sándor a tiszáni neni református egyházkerület püspöke, tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
4: Csütörtökön a vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Szentes Felsőpárti Református templomból Simon Döme Andrással, aki a gyülekezet új lelkipásztora. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele, ennek az interjúnak a második felét hallják most.
2: És akkor még egy gondolat az ige hirdetésedből, ami egy olyan történet, amit szeretném elmesélni a hallgatóinknak is. A másodikos kisfiú matematika órás története, ha már itt a névkezdő istentisztelet, szeptemberben hallgatják ezt a hallgatóink is, de talán nem is ez a lényeg, hanem a következtetése a történetnek. Kérek, meséld el nekünk ezt.
3: Még az előző gyülekezetemben, amikor végeztem a hitoktatás szolgáltát, egy másodikos hittanórát tartottam, amikor az egyik hittanosunk mondta nekem, hogy tiszteltes bácsi, összevesztem a matematika tanára, és hát visszakérdeztem, miért vesztél össze a matematika tanára? Azért, mert azt mondta nekem, hogy nekem római számokat kell megtanulni, meg római számokat kell írni, és ő azt válaszolta, hogy már pedig én református vagyok, én nem fogom a római számokat megtanulni, és ezen mosolyogtam, hogy milyen egy másodikos gyermekről beszélünk, hogy milyen eltökélten kiállt a mellett, hogy ő református állampolgár 7-8 évesen. Úgyhogy én valahogy ezt a dacosságot, ezt a ragaszkodást látom kulcsnak, ami egy házom, vagy így kellene ragaszkodni, ahogyan ez a másodikos gyermek is ragaszkodott, az ő református volt, az még hogyha még akkor nem rakta össze, hogy egy kicsit másról szól ez.
2: És egyébként mi a történet folytatása? Kivékültek a matek tanárral, tudsz erről valamit?
3: Őszinte leszek, utána már nem kérdeztem meg, de belém égett ez a történet, és nagyon különleges, azóta is sokaknak mesélem.
2: Köszönjük, hogy most az Európa Rádió hallgatóinak is elmesélted. És akkor még egy tanév kérdés, most te is szóba hoztad a doktorandusz tanulmányaidat, erről mondasz nekünk valamit, hogy mit tanulsz, miért tanulod, és ez mennyire problematikus Szentesről folytatni ezt? Debrecen innen messzebb van.
3: Egy fokkal messzebb van, mint Szabolcsból. Én a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, jelenleg harmadéves vagyok. Missziológiát és gyülekezetépítést tanulok, és dr. Gál Sándor az én témavezetőm. Engem az érintett meg, hogy az elmúlt 10 évben egy olyan vidéken, amit mindenki halálra ítél Szabolcsban, ott gyülekezet növekedést tapasztaltam, ott áldásokat láttam, és épülést láttam egy alapvetően egy szegény vidéken, egy szegény régióban. És engem ez volt az az inspiráció, amely megerősített engem, hogy ezzel foglalkoznék mélyebben is. A másik része az volt, hogy dr. Gál Sándor volt az én esperesem, akitől én 10 év alatt rengeteg

0: Rengeteget tanultam, nagyon sok mindenben segített, nagyon sok mindenre megtanított, és ő az, aki missziológiát és gyülekezetépítést oktat, ráadásul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és itt összeértek a szálak, hogy én nála szeretnék tanulni, ez 2 évvel ezelőtt indult ez a történet, ugye. Ez innen indult, ezt szeretném kutatni, és bízom benne, hogy azok a gyülekezeti alapelvek, amelyek működtek Szabadban, az működhet Csongrádban is.
1: Tartasz attól, hogy ezt nehezebb folytatni Szentesről ezeket a tanulmányokat, vagy ez nem probléma?
0: Logisztika kérdése, tehát azért onnan, ahol szolgáltam, 1 óra hossza volt Debrecen, az se a szomszédfalu volt, de mondjuk innen egy kicsit már messzebb van. Logisztika kérdése, igyekszem megszervezni, hogy ott lehessek, el fogok jutni a könyvtárba, be fogok gyűjteni a könyvtárakban, és azt fel tudom itthon is dolgozni már Szentesen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy olyan kihívás nem jelenik benne meg, amit ne tudnék áthidalni.
1: És akkor a beszélgetés utolsó felére a terveidről szeretnének kérdezni. Például az, hogy most a beszélgetés után te rohansz tovább, reméljük nem szó szerint Csongrádra.
0: Mert... kocsiban vagyok.
1: Úgy értem, hogy remélem nem nyomod nagyon a gázpedált, hanem szépen kényelmesen oda fogsz tudni érni. De egyébként mehetni a biciklivel is az igéhirdetés nyomán, azon sem lepődnék meg, mert ugye elmesélted, hogy mondtam be egy versenyen is részt vettél, de erről majd egyszer máskor beszélgetünk. Szóval, hogy nem csak a felsőpárti gyülekezetért felelsz, hanem a csongrádiért is. Mondjuk ez talán nem újdonság neked, hogy több közösséget kell ugye vezetni a korábbi szolgálatahelyeden, volt erre példa. És úgy kötöm ezt ide, hogy mondtad az Isten tiszteleten, hogy szeretnéd a két közösséget közelebb hozni egymáshoz. Ez mondjuk egy terv. Ez miért fontos, hogy az a két város reformátusai közösséget alkossanak egymással?
0: Szerintem nagyon fontos, amikor gyülekezeteket közelebb tudunk hozni egymáshoz, mert egymást tudjuk erősíteni. Egymástól tudunk tanulni. Egymástól tudnak ellesni a gyülekezetek jó dolgokat, amely által épülhetnek ezek a közösségek. Nem érezzük azt, hogy itt magunkra vagyunk hagyva egy Szentes nevű városban, vagy egy Csongrád nevű városban. Itt vagyunk egymásnak meg, hogyha már így hozta az élet, hogy egy lelkésze, mert korábban külön-külön lelkésze volt a két gyülekezetnek évekig, ha már így hozta, ő praktikailag is szerencsés egy lelkésznek, hogyha vannak közös alkalmaik, hiszen nem tud egyszerre két helyen jelen lenni. Úgyhogy a praktikum is így hozta, de valóban olyan helyre jövök, ahol korábban 3 helyen szolgáltam, és én azt látom, hogy ott az a 3 közösség egymást tudta erősíteni, egymás alkalmait látogattuk meg, barátságok alakultak, és a 3 faluban ott azt láttam, hogy olyan jó, amikor így egymással futottak össze a településeken az emberek, és olyan jó bizonyságtétel volt ez, hogy itt vagyunk egymásnak, számíthatunk egymásra.
1: És milyen módon lehet összehozni szerinted két városi gyülekezetet?
0: Igazából már augusztusban volt egy akciónk, már egy közös evangelizációs sorozatot szerveztünk, amelyben még bevontuk a Szegedi Petőfi telepi gyülekezetet, bevontuk a Hódmezővásárhelyen a Csúcsi gyülekezetet, meg a Székkutasit, és így már 5 gyülekezetet elég jól összevontunk, elindultunk egymás templomaiba, elindultunk egymás alkalmaira, és direkt úgy csináltuk, hogy aki a házigazda volt, az sosem szolgált úgymond a saját templomában. Tehát én például Hódmezővásárhelyen szolgáltam, itt nálunk Gyatyel Péter szolgált, és Mándi Kitti pedig Szegeden a Petőfi telepen. De elindultunk egymáshoz, megtiszteltük egymást, egy közös témát megálmodtunk. Ugyanezt tudjuk így nagyba csinálni, de van tervünk arra nézve, hogy kicsiben is szeretnénk ezt megvalósítani.
1: Hogy lehet kicsiben megvalósítani?
0: Hát, hogy nem 5 gyülekezetet csapunk össze, mondjuk egy ilyen evangelizációs sorozata, hanem úgymond házon belül a Csongrád és a Szentes Felsőpárti gyülekezettel szervezünk mondjuk közös alkalmat csupán, vagy közös kórus például, ilyesmik.
1: A zene, az feltételezem, hogy fontos neked, már csak azért is, mert ma is gitár volt a kezedben, előkerült egy trombitás a gyülekezetből, meg egy fuvolás, és a feleséged pedig énekel, tehát feltételezem, hogy ez tudatos dolog, ezért fontos a kórus is.
0: Persze, jelenleg nem működik kórus a gyülekezetben, de már szervezés alatt van, már csak az időpontokat kell jól megtalálni. Fontos az életemben, már régóta gitározom, mindig szerettünk új énekeket megtanítani, és szerintem lehet, hogy vegyesebbé teszi magát az Isten tiszteletet is, mint hogyha csak és kizárólag hasonló típusú énekeket énekelünk. Úgy hiszem, mindkettőnek megvan a helye.
1: Az orgona viszont nem szólt ma, hanem szintetizátoron játszott a kántorotok. Ennek valami műszaki oka van?
0: Eltalálta a riporter úr. Igazából műszaki oka van jelenleg. Én nem vagyok szakember, az az igazság, de én nem szól szépen az orgona. Tehát érződik, hogy van valami probléma. Egy szakemberrel vesszük fel, most már folyamatban van a kapcsolat felvétele, és így bízunk benne, hogy belátható időn belül meg fog újra szólalni, mert azért a szintetizátor is kiadja az orgona hangot, de azért teljesen más, amikor egy igazi orgona szólal meg.
1: Milyen más terveid vannak még a gyülekezettel kapcsolatban?
0: Nem szeretek ígérgetni. Én annak a híve vagyok most, hogy az alapalkalmakon fölül én szeretnék családokat látogatni. Szeretnék most már így, hogy nagyjából berendezkedtünk, elindulni a családokhoz, megismerni őket, hiszen szentesen nem biztos, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, feladatokkal néznek szembe az emberek, mint mondjuk Szabolcsban valamelyik faluban. Tehát ha ismerem az embereket, tudom, hogy milyen típusúak, akkor pedig jobban látom majd, hogy na, akkor mire van szükség. Tehát elsősorban szerintem most a családlátogatások lesznek azok az események, amelyekről szólni fog a szolgálatom.
1: Voltál már családlátogatáson?
0: Elindultam már, őszinte leszek, még kevés helyre jutottam el, de ezt most betudtam inkább a berendezkedési időszaknak. De ahogy utaltam rá, bízom benne, hogy hamarosan már úgy olajozottabban el tudok indulni.
1: Azért kérdezem, hogy mennyire nyitottak az emberek arra 2026-ban, hogy egy ilyen klasszikus családlátogatást jön a lelkész, körbenéz nálunk, beengedjük-e, mit tegyünk elé, mit szeret, mit nem szeret, van-e laktózérzékenysége, nem tudom. Tehát, hogy szívesen látják a lelkészt? Hogy mi a tapasztalatod azokkal, akiknek ezt már említetted?
0: Vegyes a tapasztalat, de igazából én olyan értemben nem látok különbséget szentesen, hogy ugyanolyan típusú emberek élnek, mint bármelyik közösségbe ezt. Aki jobban ért a csoport dinamikához, én nem tartozom közéjük. Szerintem ők jobban tudnának erről nyilatkozni. Szerintem minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket. Tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Egy utolsó kérdés, szóba hoztad a lelkész kollégáidat, többeket név szerint említettél. Hogyan fogadtak téged a Csongrádi Református Egyházmegyében? Ugye egy évig tényleg voltál itt, biztos van olyan, aki emlékszik rád, akiket soroltál, ők fiatalabb lelkészek, mint te vagy. Ez a kapocse, hogyan fogadtak, akár ők, akár mások? Milyen érzés újra itt lenni ilyen értelemben?
0: Igazából még keveset találkoztam velük, mert ugye még lelkésztestületi ülés nem volt, tehát még nagy beszélgetések nem voltak. A korábban emlegetett Mándi Kitti, vagy éppen Gyatya Peti, két olyan személy, akivel ugye a teológiára is egy időben járhattunk, ismertük egymást, de beszélgettem már itt szentesen a szomszéd lelki pásztorral, Fehér Csaba is szeretettel fogadott, megköszöntött engem. Ő például megtisztelt azzal, hogy a tanévnyitó Isten tiszteltet például én tartottam a nagy templomi gyülekezetben, és még emellett Nagy Zoltán főjegyző úr is nagy szeretettel fogadott, és sok mindenben segített nekem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztorát hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad.
1: Családban marad.
0: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
1: 10 órától.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálja utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
3: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
2: Blaha Louisiana. Bohemian Betyársz. Pornograst. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Tájján!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a hivatal. A bruttó átlagkereset márciusban csaknem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. A feldolgozó iparban 6,8%-kal 778.300 forintra, az építőiparban 9,6%-kal 601.500 forintra, a mezőgazdaságban 5,5%-kal 588.300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset egy év alatt júliusig, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot Pap László Debrecen és Ihor Terekhov Harkiv polgármestere írta alá. A debreceni önkormányzat sajtószolgálata közölte, a testvérvárosi szerződés alapján a két város előmozdítja a gazdasági és kereskedelmi, a tudományos és technológiai, az oktatási, a kulturális, a turisztikai, a sport és művészeti együttműködést. Szorgalmazzák és elősegítik a városok kulturális örökségének fenntartását és védelmét. Pap László polgármester kiemelte, a Debrecen és Harkiv közötti kapcsolat erősítésében fontos szerepet játszottak azok a diplomáciai partnerek, akik munkájukkal és közbenjárásukkal segítették a két város közötti együttműködés elmélyítését. Harkiv Debrecen 22. testvérvárosa. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írják, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország négy leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén, írja a Tárca közleménye. Kedvezményekkel ösztönzik a közösségi közlekedés használatát az Európai Mobilitási Héten. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, szeptember 22-én az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel lehet korláttanul utazni a helyközi közösségi közlekedésben, írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleménye. Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre egyre többeket ösztönözzön a közösségi közlekedés és a fenntartható utazási módok használatára. Ennek részeként szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos azonban, hogy azokon a járatokon, ahol kerékpár helyfoglalása szükséges, az ingyenes kerékpár helyjegyet továbbra is meg kell váltani. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintért váltható meg az autómentes napi jegy. A jegy a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon. A napi jegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat, többek között a helyjegyet vagy a kerékpár helyjegyet az autómentes napi jegy mellett külön kell megváltani, írja a Tárca közleménye.
0: Az időjárásról.
4: Csütörtökön a vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió családban maradt című magazinműsorát hallják. Köszöntöm Önöket, Kisnéveres Viktória vagyok. Ebben az órában a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményébe látogatunk el. Beszélgetésünk műsorunk elején Hegyesi Károly főigazgatórat köszöntöm, áldás békesség.
2: Áldás békesség, én is köszöntöm az Európa Rádiónak a hallgatóit.
1: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnek az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
2: Tehát, ha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik. De hát, aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet. Tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. A idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportunkban, óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módos törvény, tervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni a oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. A tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt a számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
1: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
2: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztályjal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye a mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református általános iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja, és a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martinkertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükk-Aranyos irányából vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók, tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
1: Itt a tanórák mellett mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akár hogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
2: Tehát először is az a kezdeném, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg. Tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni, akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahol a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most az a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben. Ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot. Itt a Hermann Otto Múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, ami egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából közösségé kovácsolnak egy ilyen iskolát.
1: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
2: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban, gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ez tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami itt Szérmán ezt különösen szérmai intézmény specifikussá tudja tenni, ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy szírma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban vannak ezek az istentiszteletek megszervezve. Van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor Jánosné, őt az itteni kis diákok Mumó néninek hívják, és a Mumó néni egy nagyon fontos része ennek a szírmai intézménynek. Ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját termében pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy itt tanórát tartok, és hétfőn egy istentiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református ítéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. Bibliaköröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhásnéni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is. Tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából. És nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet. Amikor a intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba, és ott az Istenházában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró. Ezeken az alkalmakon tudunk ott lenni a szirmai református templomba. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szirmai református templomnak a befogadó képessége az meglehetősen korlátozott, és azt például tapasztaltuk most az idei tanévnyitó ünnepségünkön is, hogy már nagyon-nagyon szűkösen fértünk el. Tehát hála az Istennek, én úgy gondolom, hogy itt növekedés van, és a növekedés az mindig generál egyfajta újraértelmezését, újragondolásának annak, hogy mit csinálunk és mit teszünk, és például a hitélet terén is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiken érdemes lesz változtatni, és ezen közösen fogunk dolgozni. Tehát itt van egy olyan közösség, és ha már itt hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegység vezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldási javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzusképesek vagyunk. Kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek. Tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, a segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikeseink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézmény látogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és ez nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Ezeket nagyon szívesen adjuk át más pedagógusoknak is, erről fog szólni ez a novemberi alkalom. A másik ilyen kiemelt intézmény, akivel nagyon szoros együttműködésünk van, az a előbb említett Református Pedagógiai Intézet. Ők nem csak szakmailag támogatnak minket, hanem például az országos verseny kapcsán, amit ugye említettem, hogy van egy országos környezeti versenyünk. Évről évre az egyik fő támogatónk a Református Pedagógiai Intézet, szakmailag is és anyagilag is támogat minket ennek a versenynek a megszervezésében.
1: A tanév folyamán lehetőség szerint ugye különböző programokról, alkalmakról mi is szeretettel beszámolunk. Mai műsorunkat hamarosan a tanév első napjaihoz, heteihez kapcsolódóan folytatjuk alsós és felsős tanítóval, tanárral, és mostani beszélgetésünket arra szeretném kérni főigazgató urat, hogy a tanév igéjével zárja, hiszen már ennek is hagyománya van az intézményükben, ha jól tudom.
2: Ez minden tanévnek van egy olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8-28-at választottuk. Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
1: Ezzel a vezérigével zárjuk most a beszélgetést. Köszönöm szépen Hegyesi Károlynak, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójának, hogy itt a 2026-27-es tanév elején beszélhettünk, és beszámolt azokról a tervekről, amelyek a következő hónapokban állnak önök előtt. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, és áldás békességet kívánok az Európa Rádió hallgatóinak.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Kovácsné Molnár Krisztina tanítónővel beszélgetek, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda tanítójával, akinek az első évfolyamot kezdték meg a diákjait a 2026-27-es tanévben. Így beszélgetésünk elején hadd kérdezzem meg, hogy így az első napok után, itt az első hetekben milyen tapasztalatai vannak tanítónőnek, hogyan indult ez a tanév?
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Egyik első osztály sem indul könnyen, és ez most is így volt ebben a tanévben, de nyilván ennek a 6-8 hétnek el kell ahhoz telnie, hogy a gyerekek beszokjanak, és az óvodából való kilépés nehézségeit azt természetesen mindig érezzük ezekben a napokban. Nagyon várjuk már azt az időszakot, amikor a gyerekek is megszokják, illetve megszoknak bennünket, és hát természetesen mi is megismerjük őket és az ő szüleiket. Úgyhogy nem mondom, hogy könnyű, de nagyon szép a hivatás, és nagyon szeretem ezt a munkát csinálni, úgyhogy én annyit tudok mondani, hogy a kezdeti nehézségek után biztos vagyok benne, hogy minden simán fog menni, és minden gördülékeny lesz.
1: Mi az, ami önt erre a pályára hívta, hogyha itt visszatekint a saját pályaválasztására?
2: Gyerekkorom óta óvónéni szerettem volna lenni egyébként, még általános iskolában is, aztán a szakközépiskola éveiben változtattam ezen a döntésemen. Akkor is gyerekekkel szerettem volna továbbra is foglalkozni, de szeretném őket tanítani az olvasás, írás és a számolásnak a szépségeire. Úgyhogy már én a szakközépiskola idejében úgy döntöttem, hogy tanítónő szeretnék lenni. Nagyon vágytam erre a munkára. Úgyhogy én nagyon céltudatos voltam ebből a szempontból, nagyon szerettem a gyerekeket, szerettem gyerekekkel foglalkozni, és nagyon vonzott igazából az a munka, illetve az a terület, hogy hogyan is kell ezeket a csöpségeket, akik az óviból kijönnek, megtanítani, olvasni, írni, számolni. Szerintem az egyik legszebb munka, és az a legszebb szakma ez, a miénk.
1: Itt akkor a szakma szépségét, hogy mi az, amiben ön is ezt megtalálta, illetve bizonyára sok pedagógus is hasonlóan gondolja, érzi mindezt. És azt is elárulta nekem tanítónő, hogy több mint 30 éve ezen a területen dolgozik. Mik esetleg azok a kihívások is, amelyek itt megemlíthetőek? Talán pont az elhangzottak, hogy így a gyermekeknek itt a kezdeti nehézségeken átsegíteni?
2: Igen, nekem személy szerint ezt nyilván nem mindenki így mondja el, vagy nem mindenki így gondolja a kollégáim közül, de nekem személy szerint az átmenet a legnehezebb, az óvodából az iskolába való átmenet a legnehezebb. Talán ez a legnagyobb kihívás alsó tagozatos tanítóként, hogy hogyan tudjuk őket a legkönnyebben, a legnagyobb szeretettel átsegíteni ezen a nehéz időszakon,
1: aminek ugye még most is a napjait éljük, élik talán, akik ugye elsősök. Azt sokszor halljuk, hogy az első pedagógus személye mennyire meghatározó egy gyermek életében. Talán egy picit ennek a súlyát is érzik önök ilyenkor?
2: Hogyne. Mindenképpen érezzük, természetesen. Ha én visszagondolok az első tanítónémre, én is emlékszem rá, felnőtt fejjel. Több mint 30 éves munka után. Úgyhogy biztos, hogy ezeknek a gyerekeknek is az életében ez óriási dolog lesz, hogy kik tanítják őket először, és emiatt is nagyon-nagyon fontos az a szeretet teljes közeg az ő számukra, illetve megteremteni azt a szeretet teljes közeget, amiben ők biztonságban érzik magukat, amiben megtanulják azokat a szabályokat, idézőjelbe, amik az iskolában fontos, hogy megtanulják, illetve fontos az, hogy ők ezeket megtartsák és betartsák. Én annak a híve vagyok, hogy nagyon fontos, hogy legyenek keretek adva a gyerekeknek, legyenek szabályok adva a gyerekeknek, mert ezek azok, amik őket megvédik azoktól a nehézségektől, amik utána esetleg következhetnek a felsőbb években.
1: Ugye matematika, magyar, készségtantárgyak, nyelvoktatás, itt az első napokat mi jellemzi, mik azok a bevezető feladatok az ő számukra, amelyeket gyakoroltatnak talán, amellett, hogy ugye az iskolai életbe is belekóstolnak. Az első tanóráknak a menetéről picit konkrétabban, hogyha szólhatunk.
2: Igen, semmiképpen nem tudunk nekik 45 perces órát tartani az elején. Nagyon fontos, hogy észrevegyük az ő korlátaikat is, mert nyilván vannak. Elfáradnak, muszáj velük megállni, ki kell alakítani a tanórának azt a rendjét, amit az óvodában nem szoktak meg, mert nem voltak ilyen körülmények között. Nekik meg kell tanulni azt, hogy igyekezzenek a tanórát végigülni. Ahogy azt látjuk, hogy ők fáradnak, természetesen ezzel lazítunk egy kicsit. Megállunk, játszunk egy kicsit, éneklünk egy kicsit, mondókázunk. Az is nehéz nekik sokszor, hogy bejönnek az épületbe, és nem ismerik az épületet. Meg kell tanulni, mi hol van. És ez nem egy nap, hanem van, hogy hetek kérdése. Be kell, hogy szokjanak, meg kell, hogy tanulják azt a napi rendet, hogy az olyan rutinná váljon az ő számukra, hogy ne okozzon ez problémát. Nyilván különbözőek a gyerekek, különböző adottságokkal rendelkeznek, különböző helyekről jönnek, különböző óvodákból jönnek. És ennek is megvannak a nehézségei az első napokban, nem ismerik egymást. Emiatt is szoronghat néhány gyerek. Ki mellett ül, hogyha már ültetésről van szó esetleg már, bár az első napokban azért még annyira nem szoktunk az ültetéssel foglalkozni, pont azért, hogy ők kényelmesebben érezzék magukat, meg hogy ne legyen nekik ezek az első napok túl szorongóak. Úgyhogy ezek a legnehezebbek nekik igazából szerintem, hogy kialakítani, megszokni az iskolának azt a rendjét, ami nálunk itt működik és bevált évek óta. A negyedikesekkel egyébként, hogy erről is beszélhetek egy kicsit, hát amikor az ember végigvisz egy osztályt 4 év alatt, akkor kialakít egy rendet és egy rendszert. És megtanulják ezek a gyerekek azt, hogy mi a fontos, hogy mit vár el a tanítónéni, és nagyon szépen meg is tanulják azt, hogy ennek megfelelően tanuljanak, ennek megfelelően vigyék az életüket az iskolában. Úgyhogy amikor az ember újra kezdi 4. osztály után az elsőt, az nekünk se könnyű, nekünk is újra kell kalibrálni magunkat a kicsikhez, de azt gondolom, hogy az első, tehát az előkészítő időszak, illetve a betanulós időszak után, ez körülbelül egy... Nálam ez mindig úgy volt, hogy azért novemberre ezt megszokták. Tehát novemberre kialakul az a rend az elsősöknél, amire szükségünk van ahhoz, hogy a tanulás az görülékenyebben tudjon haladni.
1: Ugye mondhatjuk azt is, hogy ez még az ismerkedés időszaka, nekik is a mindennapokkal, annak rutinjával, a kortársakkal, a pedagógusokkal, ugye azzal az élethelyzettel, ami most szeptember 1-től valósul meg az életükben. Itt a tanév első napjaiban, heteiben mik azok a módszerek, amelyekkel például a magyar nyelv oktatását megkezdik, hiszen említett ön is, hogy az írás-olvasás elsajátítása az természetesen mennyire fontos.
2: Igen. Én magyar nyelv és irodalmat tanítok az elsősöknek, ahol a Meixner módszerrel tanítjuk őket meg írni és olvasni. Ez az egyik legjobb módszer szerintem az elsősök számára, ahhoz, hogy megtanuljanak írni, olvasni. Ha azt látjuk, vagy azt látom, hogy valamelyik gyerek esetleg lemarad, vagy nem tudja a tanmenetnek a tempóját fölvenni, akkor természetesen ezt figyelembe vesszük, és első osztályban ez nagyon is fontos, hogy figyelembe vegyük a gyerekeknek a saját tempóját. A Meixner módszer nagyon jó egyébként, nagyon, én már 3. első osztályt tanítom ezzel a módszerrel megolvasni és írni. Általában évvégére minden gyerek megtanul írni és olvasni.

0: világban, ami bizony-bizony elviszi sajnos az ő figyelmüket egy teljesen más irányba, és ezért én alsó tagozaton nagyon fontos dolognak tartom az olvasásnak a megszerettetését. Ezért erre nekem külön módszereim is vannak, külön praktikáim, amit úgy tűnik az elmúlt években sikerült megtanítani őket, illetve megszerettetni velük az olvasást. Minden osztályomban kialakítottunk hátul egy kis könyvtárat, és a délutáni napközis időszakban, amikor ők végeznek a házi feladattal, akkor szabadon bármelyik könyvet elővehetik. És nagyon nagy hatással vannak egymásra a gyerekek, és mivel itt az iskolában nem lehet, ugye, és nem is veszük elő a telefonokat, ugye első-másodikban nincs is még nekik, de harmadik-negyedikben azért előfordul, hogy náluk van, de ezeket nem adjuk oda nekik, hanem azt az időszakot, amikor ők már a szabad idejükkel rendelkeznek, arra fordítjuk, hogy olvassanak. És igyekszem olyan könyveket hozni, illetve hozatni a gyerekekkel, ami érdekli őket. És ahogy látják egymástól, ahogy olvasnak, és rájönnek arra, hogy milyen érdekes is az a könyv, és megízlelik az olvasásnak a szépségét, érdekes látni azt rajtuk, hogy mennyire sokat változnak ilyen szempontból. És olyan gyerekek is, akik mondjuk első-másodikban még nem veszik elő a könyvet, harmadik-negyedikre eljutnak odáig, hogy csillogó szemekkel, örömmel mondják el nekem, hogy Kriszta néni, ezt a könyvet olvastam el egy hónap alatt. És ez nagy öröm számomra, mert úgy indíthatom őket felső tagozatba, hogy hát ha talán egy kicsit hozzátettem ahhoz, hogy megszerettessem velük az olvasást.
1: És hamarosan erről is szólunk, hogy az alsó tagozatból felső tagozatba átlépés mit jelent egy gyermek életében. Most még ha egy olyan záró kérdésem lehet tanítónőhöz, hogy azoknak a szülőknek, akiknek az első osztályt kezdték meg idén a gyermekeik tanulmányaik tekintetében, mik azok a jó tanácsok, amelyeket a szívükre helyezne, és bizonyára itt az első szülő értekezleten ezt a saját osztályában meg is tette, hogyan segíthetik a szülők a mindennapokban a gyermekeiket e tekintetben?
0: Igen, sokszor a szülőket is nyugtatni kell, hogy nem kell félni és nem kell izgulni a kezdeti nehézségektől, mert azok a gyerekek, akik belépnek az iskola kapuján, nagyon hamar megtanulják az iskolai életet, hogyan kell élni. Nagyon ügyesek abban, hogy felvegyék a tempót az iskolában, és szoktam mondani a szülőknek, hogy nyugodtan, bátran engedjék őket el, ne féljenek attól, hogy hogyan fogja magát ellátni, vagy elég lesz-e neki az napra tett étel, vagy bármi, mert pontosan az alsó tagozatnak az az egyik legnagyobb feladata, hogy önállóságra tanítsuk ezeket a gyerekeket. Úgyhogy én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy engedjék őket el bátran, a másik pedig, amit szoktam tőlük kérni, az a támogatás, hogy mindenféleképpen próbáljunk meg együtt segíteni a gyerekeknek, hogy átviseli ezt a kezdeti nehéz időszakot, ami nyilván mindannyiunknak nehéz, a szülőnek is nehéz, a gyereknek is nehéz, meg a tanítónéninek is nehéz. De együttműködve mindenképpen sikerülni fog ezeknek a nehézségeknek a leküzdése.
1: Én is azt kívánom, hogy ez így legyen, és nagyon szép tanévet kívánok önöknek is. Kovácsné Molnár Krisztina tanítónőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában Orbánné Baksi Zsuzsannával, angol szakos tanárnővel beszélgetek. Zsuzsanna 5. osztályosok osztályfőnöke itt a 2026-27-es tanévben. Így a következő percekben elsősorban arról fogunk beszélgetni, hogy az alsó tagozatból felső tagozatba történő átlépés mit jelent, mit jelenthet egy gyermek életében, ezt hogyan látja ön, milyen tapasztalatai vannak így az idei tanévben, ugye itt az első napok tekintetében, illetve már nem először 5. osztályfőnök Zsuzsanna, ha jól gondolom, így azért több tapasztalatról is beszélhetünk.
2: Áldás békesség! Az idejében kaptam egy új 5. osztályt. Az a szerencsém, hogy ezeket a gyerekeket már tavaly is tanítottam, tehát ismertem őket. Viszont azt gondolom, hogy az 5-eseknek van a legnehezebb dolga. Tehát annyi sok változás van az életükben, hogy az 5. osztályt egy nagyon nehéz kihívásokkal teli évfolyamnak tartom. Láttam is az első napokban, hogy nagyon meg voltak szeppenve, ugye új tanárok, új tantárgyak, rengeteg könyv, mi marad otthon, mi nem marad otthon. Ezek a gyerekek egy kicsit meg voltak lepődve, és még azt gondolom, hogy még most is van, aki kicsit megrettenve jön, mert nem ismeri a tanárokat, nem ismeri a tantárgyakat, tehát mindenképpen nehézségekkel találják magukkal szembe, amiket segítenünk kell, hogy ezek kisimuljanak, ezek a nehézségek.
1: Bocsánat, hogy közbeszúlok, még mielőtt itt tovább beszélnénk erről, megemlíthetjük magukat, konkrétan azokat a tantárgyakat, amelyek most léptek be, vagy bizonyos új formában léptek be a gyermekek életébe?
2: Ami teljesen új számukra, az a történelem. Az angol nyelvet továbbra is tanulják, de eddig nem csoportbontásba tanulták. Most képességeik szerint van egy alapcsoport és egy emelcsoport, és matematikából is ugyanez van, tehát két csoportban tanulják, ami azért változás, mert a csoportok a két osztályból, tehát az évfolyamból tevődnek össze. Ezért egy új csoportban újra meg kell találniuk a helyüket egy új pedagógussal. Tehát a tantárgy marad, és minden más változik. Tehát a készségtárgyak, azok ugyanúgy maradnak. A történelem mellett bejön még egy dráma. Ez egy egyórás tantárgy, ahol leginkább játszanak, önismereti feladatokat oldanak meg, csapatépítésre. Nagyon jó. Ugye van a hittanórájuk, tehát megmarad minden, a magyar, a természetismeret, a testnevelés, a matematika, az angol, és a történelem és a dráma az, ami új tantárgyként jelenik meg.
1: És itt akkor az első kérdést, hogyha folytatja a tanárnő, hogy itt az átmenet tekintetében az új tantárgyak megismerése mellett mik még azok a kihívások, amelyekkel itt együtt a mindennapokban elindították az idei tanévet is.
2: Kettő nagy csoportra osztanám azokat a nehézségeket, amivel az 5-esek, illetve a családok szembe találhatják magukat. Az egyik a személyi oldal. Ugye eddig általános alsó tagozatában egy-két tanítónénivel dolgoztak egész nap, néhány betanító tanárjuk volt, mondjuk angolból én hetente egy-két órát velük töltöttem, de a tanítónénik reggeltől délutánig valamelyik a kettő közül állandóan velük volt. Ők egy biztonságos pontot jelentettek a gyerekek életébe, tudták a szabályokat, tudták a rendet, megszokták egymást, ugye 4 éven keresztül ismerték egymást, és együtt töltöttek nagyon sok időt. Ez 5-kel ugye hirtelen megváltozik. Nagyon sok új tanár érkezett a gyerekek életébe, tehát nem új tantárgya, de mindenhová új tanár érkezett. 5-6 új tanárral találkoznak most már a gyerekek, akiknek mindenkinek más szabályrendszere van, mindenkinek más elvárásrendszere van, és ez jelentős nehézséget okoz nekik. Osztályfőnökként én az osztályomból vannak olyan tanulók, akiket nem tanítok angolból, tehát mi egyetlen egy osztályfőnöki órán találkozunk egy héten. Itt vagyok az iskolában, tehát megtalálnak, tudnak hozzám fordulni, szünetekben megyek hozzájuk, hogy megbeszéljük a problémákat, de nem vagyok velük reggeltől estig. És ez nagyon nagy nehézségnek érzem a gyerekek számára. A szülők számára is nehéz az, hogy több tanár tanítja a gyerekeket, mert ugye ezekkel a tanárokkal már csak fogadórán tudnak találkozni, vagy különböző programokon, tehát már nem ismerik ugyanúgy a tanárokat, mint a tanítónénéket ismerték. És ugye a tanároknak is gondot okoz a sok új gyerek, tehát mire megtanuljuk a nevüket, megismerjük őket, tudjuk, hogy kinek milyen problémája van, tehát ez mind a három oldalról szerintem ez az egyik nehézség. A másik, az pedig a tanulmányokban való változás. Ugye általános iskola alsó tagozatára az jellemző, hogy nagyon sok írásbeli feladatuk van, és nagyon kevés a szóbeli, a memoriter, tehát vannak, de nem annyira jelentős ezeknek a száma. Felső tagozatban például a történelemnél, a természetismeretnél, a magyarnál, tehát a szóbeliség is előtérbe kerül. Meg kell tanulni a gyerekeknek, hogy egy házi feladat nem csak abból tart, hogy megírjuk a házi feladatot, hanem bizony meg kell tanulni ezeket kívülről, vagy elmondani a tartalmat. Ez itt nehézséget okoz, mert nem tanulták még meg a gyerekek, hogy ezeket a tantárgyakat hogy kell tanulni.
1: Akkor bizonyára ilyen tanulásmódszertanban is adnak nekik segítséget.
2: A szeptemberi hónapban az a tervünk, hogy az EGYMI munkatársa mind a két osztályban egy tanulásmódszertani tréninget fog tartani. Ez körülbelül 4 órát legalább igénybe fog venni, ahol megtanítják, pont erre fognak fókuszálni, hogy kell kiemelni a lényeget, hogy kell elmondani ezeket a dolgokat, mármint egy megtanultan anyagot. Mi tanárként is segítjük őket. Tehát, hogy angolból a szótanulásra újra visszatérjünk, hogy kell ezeket megtanulni, ugye, hogy másképp kell leírni, másképp kell kimondani. Tehát mi is segítjük őket a tanórán, adunk nekik ötleteket és tippeket, és az átmeneti időszakban nagyon türelmesen várjuk, hogy beérik-e, vagy elérjük-e hozzájuk az az információ, hogy kell ezeket megtanulni. A szülőknek is ez új feladatot ad, mert ugye sok szülő azt gondolja, hogy a gyerek ötödikes, nagy, egyedül önálló, meg tud mindent csinálni, felső tagozatos. Hát ez nem így van, mert az ötödikesek az leginkább még inkább negyedikesek jelen pillanatban. Tehát a szülőnek is meg kell nézni, hogy elkészült-e a tanulószobán a házi feladat. Ki kell kérdezni, hogy mondja el, hogy a történelmet a saját szavaival, mert ez úgy fog fejlődni, hogyha gyakorolják. Annyit szeretnék még itt megemlíteni, hogy nagyon jónak tartom a tanulószobát, tehát azoknál a szülőknél, akik a délután folyamán tovább dolgoznak, és a gyereküknek a felügyelete nincsen megoldva, azoknak például nagyon jó, hogyha tanulószobások ezek a gyerekek, mert itt egy szaktanár vagy a szaktanár segít nekik, együtt vannak, tudnak játszani is, és ugyanakkor meg tudják csinálni a házi feladatot is.
1: Ugye most az iskolában beszélgetünk, és a gyermekek épp az udvaron játszanak ugye szünet idején, a mozgás is ugye nagyon fontos, hogy a mindennapok részét képezze.
2: Tehát ugye mivel nagyon sok szellemi feladatot ró rájuk az ötödik osztály, ezért feltétlenül fontos a mozgás. A gyerekeknek 5 testnevelés órájuk van egy héten, nagyon sok gyerek sportol emellett. Tehát vannak, akik focizni járnak, vannak, akik táncolni járnak, és ez leginkább délutáni elfoglaltság számukra, nagyon sok versenyzőnk is van, tehát nagyon próbálunk arra figyelni, hogy a szellemi és a testi fejlődésükre mindenképpen fókuszáljunk.
1: És itt még az előző válaszra picit visszautalva, talán ez egy ilyen örök kérdés, és bizonyára egyénre szabott is, vagy a családban a szülők is ugye érzik, hogy mi az a talán a folyamatosság elve alapján, ahogy a szakemberektől is szoktuk hallani, amikor a gyermeknek mind a tanulásban, mind pedig egyéb területen is ugye egyre nagyobb önállóságot adva, hogy megérezze a saját felelősségét, mégis támogassuk őket, hogy ennek azért megvan a folyamata, hogy idézőjelben, mikor engedjük el a kezüket.
2: Azt gondolom, hogy az ötödik osztály még nem az az évfolyam, amikor el kell engedni a kezüket. Nagyon sokan elmondták itt az első napokban, hogy milyen félelmeik vannak nem csak az iskolával kapcsolatban, hanem mondjuk a sötétbe félnek és ilyesmi. Tehát, hogy ezek a gyerekek még kicsik. El kell kezdenünk önállóságra tanítani őket, például, hogy a teljes bögréjüket, a iskola tejet kapnak most, hogy például mossák el. Tehát ezt nem kell egy szülőnek ellenőrizni minden nap, de mondjuk egy pénteken azért mégiscsak meg kell nézni, hogy néz ki ez a bögre. Tehát nem kell a szülőnek bepakolni, de ellenőrizni kell, hogy megvan-e még mindene. Hogy úgy jöjjön iskolába, hogy biztos arról, hogy nem kell azon aggódnia, hogy hiányzik mondjuk a felszerelése. Tehát a szülőnek azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen supervisor feladata van otthon, tehát nem csak a tanulási, a megtanult anyagot kell megnéznie, hanem azt is, hogy vannak előkészítve, becsomagolva, megvan-e minden, be van-e pakolva. Ha nincs, akkor nem kell beszaladni és elhozni gyorsan, hogy otthon maradt egy tornazsák, hanem meg kell tanulnia, hogyha otthon hagyod, akkor az otthon marad, és el kell mondani a tanárnéninek, hogy nem pakoltál be. Mi erre nagyon türelmesek vagyunk, és nagyon nincs retorzió itt az első körben, de például ezeket meg tudják tanulni. Vagy az, hogy a technika dobozba mit kell hozni másnapra, ezt meg kell jegyezni a gyerekeknek. Tehát szép lassacskán kell ezt az önállóságot. Nem kell rögtön azt mondani, hogy akkor most már egyedül járod haza, hanem hogyha eddig hozta a szülő, és a gyerek igényli, akkor nyugodtan hozza továbbra is. Tehát nem kell hirtelen nagyként kezelni, mert még nem az.
1: És ugye itt az évek alatt nagyon jól megismerték egymást a gyermekek, jó barátságok alakultak ki bizonyára. Hogy látja, hogy egy-egy osztályközösség az iskolai életnek a mindennapjaiba hogyan tud részt venni?
2: Tavalyhoz képest látok már a gyerekeken is változást, mert ugye beléptünk a kiskamaszkorba, vagy van, aki már benne is van bőven. Vannak, akik az osztályon belül az osztály mókamestere szerepéért küzdenek, míg mások mondjuk esetleg van valami adódott új problémájuk, és azokkal küzdenek. Tehát a gyerekeknek megint egymással kell találniuk, és megint meg kell találniuk a helyüket az osztályokban.
1: Itt talán azt is elmondhatjuk, hogy ebben az életkorban, akár egy nyári szünet alatt is, ugye, ami több mint 2 hónap, sokat változik egy gyermek személyisége?
2: Így van. Tehát, hogy a tavalyhoz képest én is észreveszem, hogy vannak olyanok, mondjuk testileg is látszik a változás. Tehát a fiúk közül van, aki borzasztó sokat nőtt. Vannak, akik hirtelen annyira megnyúltak, hogy nem tudnak mit kezdeni most a kezükkel, a lábukkal, tehát, hogy ilyen testi dolgokkal is szembe kell nézniük. Meg vannak, akiknek mondjuk félelmet okoz az, hogy tényleg ötödikes, hú, mit fog szólni a tanárnéni. Tehát újra meg kell találniuk önmagukat, és ebben mindenképpen segítségre szorulnak. Otthon is. Tehát nagyon fontos, hogy a szülők próbálják, akármilyen fáradtak is a tanulásukra, a személy, tehát hogy beszélgessenek velük, el lehessen mondani, hogy mi volt az iskolában. De visszatérve a kérdésre, nagyon sok program van az iskolában. Tehát vannak osztályprogramok is, mi ötödikben nagyon sokat próbálunk arra fókuszálni, hogy iskolán kívül is, tehát nem csak tanórákon találkozzunk, hanem hogy iskolán kívüli programokat is szervezünk nekik, hogy jobban összekovácsolódjunk. De például itt szeptemberben lesz egy családi nap, tehát ahol jöhetnek a szülők, találkozhatnak a kollégákkal is. Tehát nem csak fogadórán, hanem vannak különböző programok, amikor jöhetnek a szülők, beszélhetnek a kollégákkal, vagy a gyerekeknek ott sportnap, hogy egy másik közegben tudják megmutatni egymásnak, meg másnak is, hogy ők milyen ügyesek. Ezzel is motiváljuk őket, azt gondolom.
1: Mostani beszélgetésünk végén mik lennének azok a gondolatok, amelyet itt szeptemberben egy tanév kezdetén a gyermekek, a szülők, a családok szívére helyezne felső tagozatos tanárként?
2: Azt gondolom, hogy az a gyerek, aki örömmel jön iskolába, aki motiváltan érkezik iskolába, annak sokkal könnyebben megy a tanulás, mert jó kedvel fog neki, és ha jó kedvel kezdi a nehéz tantárgyakat, a matematikát, a történelmet, akkor hamarabb fog sikereket elérni benne. Tehát mindannyiunknak az a feladata, a tanároknak, a szülőknek, mindenkinek, hogy álljunk ezek mellé, a gyerekek mellé, segítsük őket, ahol szükséges, de csak ott, ahol szükséges, és próbáljuk a lelkesedésünket belevinni, hogy ez egy nagyon jó történet, hogy már ötödikesek, és minden erőnkkel azon legyünk, hogy segítsük nekik ezt az átmenetet.
1: Én nagyon jó tanévet kívánok önöknek, és köszönöm szépen a beszélgetést Orbáni Baksi Zsuzsanna angol szakos tanárnőnek.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola is óvodában készült összeállításunkat hallhatták. Ugye itt egy csengő is jelezte, hogy az intézményben beszélgettünk az elmúlt órában Hegyesi Károly főigazgatóval, Kovácsné Molnár Krisztina tanítónővel, és Orbáni Baksi Zsuzsanna angol szakos tanárral. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Csökkent a tűzifa általános forgalmi adója 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint fogalmazott, a hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelő, mint a fapellet, a fabriket és a labdacs is, írta a tárca vezető. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése, az iskolakezdési támogatás és a kisnyugdíjak emelése után egy újabb fontos ígéretet váltottak be a rászoruló magyar családok érdekében, fogalmazott Kármán András. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén. Ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kírt tenderből a magyar közösségek is részt. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban. Ezt mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Kacz Sándor felidézte, hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősz lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, amit nyílt pályázatok útján augusztus 31-éig megtettek, másrészt a szervezeti és működési szabályzatokat át kellett alakítani úgy, hogy megfeleljenek az állami intézményekre vonatkozó törvényi szabályozásnak, fogalmazott az államtitkár. Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós vámkódex reformját, amely szigorúbb szabályokat vezet be az e-kereskedelemben és új vámhatóságot hoz létre. Az aktualizált jogszabály korszerűbb és innovatív eszközöket biztosít az unió számára a globális kereskedelem, különösen az e-kereskedelem jobb kezelése, a vámok hatékonyabb beszedése és a nem megfelelő, veszélyes vagy nem biztonságos áruk ellenőrzésének szigorítására. A módosítások egyértelművé teszik, hogy az EU-ba irányuló értékesítés során a nem uniós e-kereskedelmi platformokat kell az áruk importőrének tekinteni, és ennek megfelelően nem a végső uniós fogyasztók, hanem ezek a platformok felelnek majd az összes vámhatósági eljárás elvégzésének és a vámok megfizetésének biztosításáért. A szabályokat megszegők a legsúlyosabb esetekben akár a megelőző évben bonyolított éves vállalati áruimport értékének 6%-áig terjedő pénzbírsággal is sújthatók. Emellett a vámhatóságok felfüggeszthetik, visszavonhatják vagy érvénytelenítik megbízható kereskedői vagy engedélyezett gazdálkodói státuszukat, és magas kockázatú gazdasági szereplőként jelölhetik meg őket.
0: Az időjárásról.
3: Csütörtökön a vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. A mai magazinunkban az idei református intézmények tanévnyitóival foglalkozunk. Hallhatnak egy interjút a debreceni Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatójával, de előtte egy összefoglalást az országos református tanévnyitóról, amelynek a debreceni református kollégium gimnáziuma volt a házigazdája augusztus legvégén. Az idei Kárpát-medencei református köznevelési intézmények országos tanévnyitó ünnepségét a nagy templomban tartották, ahol mintegy 1000 diák, pedagógus és intézményvezető vett részt az Isten tiszteleten. Az ünnepi alkalmon a Magyar Református Szeretett Szolgálat a hagyományokat folytatva jelképesen átadta tanszeradományát egy kiválasztott intézménynek. Az Isten tiszteleten Fekete Károly püspök hirdetett igét.
2: Tudjuk, az iskolának azt kell nézni, ami a gyerekek fejében van, ez a dolga. A tanító, a tanár, a hitoktató arra kíváncsi, amit a diák tud, és jól teszi, ha felismeri ennek a szintjét. Az osztályzatnak is azt kell tükröznie, hogy mennyit ér valakinek a tárgyi tudása. Nincs ez másként a mi egyházi iskoláinkban sem, de az egyházi iskola törekvése tartalmaz egy plusz pedagógiai elemet. Az Istenre figyelő nevelői személyiség ugyanis életformálást végez, mert tudja, nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az oktatási színvonal és a tudás mellett az egyházi iskola pedagógiai munkájában a hozzáadott értékek között meg kell jelennie az észen túlinak, annak, hogy érzékenyé szeretne tenni a szívügyekre is bennünket, amik az észen túl vannak, de az élethez elengedhetetlenül fontosak. A szív ugyanis a Bibliában több, mint egy körülbelül egy kilónyi izomköteg, vagy néhány köteg ér. Életközpont, maga a személyiség vezérlője. A szív a Biblia nyelvén mindent átfog, amit a fejnek és az agynak tulajdonítunk. Megismerő képességet, megértést, belátást, tudatot és tudást, emlékezetet, töprengést, ítéletalkotást, tájékozódást és értelmet, mindezt együtt. Az ember szíve árulkodik a jellemünkről is. Az ember Istennek az a teremtménye, akiért Jézus Krisztus meghalt, akit megigazít, megszentel és megvált. Ezért ehhez kapcsolódva, amit Jézus Krisztus értetett, végzem a magam nevelő munkáját. A rám bízott diákot nem a magam képére igyekszem mindenáron formálni, hanem hagyom, sőt előmozdítom, hogy az legyen, aki ő valójában, személyének sajátosságában és egyszeriségében. A nevelés nem idomítás, amely által a nevelő a maga életeszményét, szemléletét igyekszik a növendékre ráerőszakolni. A növendék nem alter egója a nevelőnek, hanem partnere. Az a reménységem, hogy akivel így bánnak az oktatói diákkorában, akinek élménye lesz ez a fejlődési, magára találási folyamat, az majd maga is így bánik azokkal, akik rá vannak bízva bárhol is. Isten lelke vezetésével élni. Ez olyan tantárgy, amit életfogytiglan nem tudunk kiiktatni az órarendünkből. Naponta vizsgázunk belőle. Sokszor meg is bukunk, de amikor sikerül erre a vezetésre figyelni, akkor abból áldás fakad. A magunk számára is, meg áldássá lehetünk a környezetünk számára is. A keresztény tanévnyitók azért illeszkednek Isten tiszteleti keretbe, mert mi Isten szent lelkét hívjuk. Hívjuk, hogy szálljon ránk, és maradjon velünk, és árassza ránk a lelkét, mert az a lélek áldás. Az új tanévben is tudnunk kell, hogy áldás nélkül minden hiába valóság. Mert az áldásnak olyan kapacitása van, hogy elbír egy életprogramot, és egy erre felépített pedagógiai programot is. Kezdjük ennek jegyében. A Kárpát-medence református közoktatási intézményeiben a 2026-27-es tanévet, hogy a felszínes dolgoktól a szív mélyéig jutva, kiválasztottság tudattal, felfedezve az Istentől kapott képességeket, az Isten lelke maradandó vezetésével végezzük munkánkat.
1: Az ünnepi alkalmon Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház ünnepének lelkészi elnöke köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy csak az anyaországban 150 ezeren tartoznak a református közoktatáshoz.
3: Egy új tanév kezdetén fontos kimondanunk, hogy nem üres térbe érkezünk. Isten szeretetébe érkezünk, és Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Abba a valóságba, amelyről Pál apostol az aténi beszédében így tesz bizonyságot, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért, amikor tanévet kezdünk, valójában nem egyszerűen egy új etap munkáját kezdjük meg, hanem újra és újra rábízzuk magunkat a mi megtartó Istenünkre, aki előttünk jár, aki hordoz bennünket, és aki az emberi élet minden területén, így az iskolában is jelen van. Ma hálát adunk azért is, hogy egy közösségben lehetünk kárpát-medencei magyar reformátusként. Ez az összetartozás nem pusztán földrajzi közelség, nem is adminisztratív kapcsolat vagy intézményi hálózat, sőt, nem is csupán közös történelmi emlékezet. Ez lelki és hitbeli összetartozás. Összeköt bennünket az anyanyelvünk, a történelmünk, összekötnek őseink imádságai, templomaink, énekeink, iskoláink, temetőink és ünnepeink. Összeköt bennünket a magyar református keresztjén örökség. És leginkább összeköt bennünket a kereszténység szíve, a feltámadott Jézus Krisztus megtartó és megváltó szeretete. Ezért, amikor kárpát-medencei református tanévnyitót tartunk, akkor valami fontosat teszünk láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek a legfőbb jónak a részese. Egy test vagyunk a Krisztusban, és ennek az összetartozásnak gyönyörű gyümölcse sokféle szolgálatunk között a református közoktatás. Csak az anyaországban mintegy 70 ezer diák vesz részt a református köznevelésben, ehhez még hozzá kell számolni a 7 ezer pedagógust, munkatársat, családjaikat. Ha a hitoktatást is ide vesszük, akkor 150 ezerre nő ez a szám. Ez hatalmas ajándék, hatalmas lehetőség, és ugyanakkor hatalmas felelősség. Mert az iskola életformáló közösség, ahol az emberi életek bontakoznak ki. A jó iskola az a hely, ahol merünk kérdezni, megtanulunk gondolkodni, ahol nem félünk attól, ha valami nehéz, ahol tudunk vitatkozni úgy, hogy közben nem gyűlöljük meg egymást, ahol képesek vagyunk kimondani, lehet, hogy tévedtem. Az iskola az a hely, ahol meghallgatjuk a másikat, és nem azért, hogy azonnal megcáfoljuk, hanem azért, hogy valóban megértsük egymást, és aztán együtt haladjunk tovább a széppé formálódó életútján. De közben mindig tudjuk, szent bizonyossággal tudjuk, hogy kihez tartozunk. A feltámadott Krisztushoz. És Krisztusban tudjuk azt is, hogy a másik ember nem ellenfélként érkezik az életünkben, hanem Isten képmásaként. Ezért minden szolgálatunk végső értelmét egyetlen szóban lehet összefoglalni. Bármilyen lejáratott ez a szó, de áldott bibliai kifejezés, szeretet. Ezért a református közoktatás küldetése, hogy olyan embereket szeretnék nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, akik tudnak, ha többre jutnak, összeroskadni a felelősség alatt, akik tudnak különbséget tenni jó és rossz között, akik tudnak örülni a világnak, tele vannak életörömmel, de tudják azt is, hogy a világ nem az övék, hanem Isten ajándéka minden.

0: Szeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára megnyitón kifejtette, hogy az iskola az a hely, ahol formálódik a gyermek személyisége és felelősségvállaló felnőtté válik.
1: A jó iskola sokkal több azoknál a falaknál, amelyek között a gyermek és fiatal éveinket töltjük. Amellett ugyanis, hogy ezen a helyen ismerkedünk meg a későbbi életünkhöz szükséges tudnivalókkal, tanulunk meg gondolkodni, itt formálódik a személyiségünk, és érünk küzdeni és felelősséget vállalni tudó felnőttekké. Az iskola a szülői nevelés mellett a másik legfontosabb hely, ahol az értékeinket kapjuk, és érdeklődésünk kialakul. A pedagógus pedig nem csak a tantárgyakra tanít, hanem az életre is nevel. Kritikus gondolkodásra, nyitottságra, magabiztosságra, valamint arra, hogy hogyan álljunk ki magunkért és másokért. Magyarországon a református iskolák évszázadokon át kitartóan tettek, és tesznek eleget ma is ennek az egyszerre nemes és kihívásokkal teli feladatnak, és oktatóik az adott lehetőségek között akár kevés, akár sok adatot nekik, egy igaz sáfár lelkiismeretességével és bölcsességével híven gyarapították és gyarapítják a rájuk bízott talentumokat. Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed és Kolozsvár. Magyarország messzeföldön híres kollégiumai, ahol mélyen hívő és elkötelezett tanárok évszázadokon át tanították az ifjúságot csillagászatra, matematikára, fizikára, filozófiára, szentírás tudományra, latinra, görögre és héberre, továbbá számos egyéb tárgyra. Ezek az intézmények voltak továbbá a magyar anyanyelvi oktatás kiemelkedően fontos központjai is. Az idei tanév egy különösen forró és aszályos nyár után kezdődik meg. Az éghajlatváltozás mellett az energiakrízis, illetve a mesterséges intelligencia térnyerése mára-már mindannyiunk számára érzékelhető kihívásokat jelentenek, amelyek miatt olyan, a világra nyitott fiatalokra van szükség, akikből majd felelős, gondolkodó felnőttek lesznek. Minden jel arra mutat ugyanis, hogy a jövőben a jelenlegieknél még komolyabb próbatételekkel kell majd közösen szembenéznünk, és a holnap kihívásai egyre újabb és újabb, ma még jó részt nem ismert megoldásokat, és a korábbinál felelősebb állampolgári hozást igényelnek majd. A mai tanévnyitó arra is alkalmat ad tehát, hogy tudatosítsuk, a ti generációtok lesz az, amelynek válaszokat kell majd találnia a 21. század újszerű kihívásaira, és az erre való felkészülés ideje, legalábbis az idei tanévre vonatkozóan, ma kezdődik el. És ahogyan az apostol mondja, az igazsághoz ragaszkodva növekedjetek fel szeretetben, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindnyájan.
0: Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetője, a jelképes tanszeradomány átadója mellett ismertette a szeretetszolgálat elmúlt 20 évében azokat a programokat, amelyekkel elsősorban a gyermekeket kívánják mindenkor segíteni.
2: Hálás vagyok azért, mert a mi mindenható Istenünk nem felejtkezik el az övéiről. Mint egy 20 évvel ezelőtt a Magyar Református Szeretetszolgálat létrejött, és kapott egy vezérigét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, amely így hangzik: nagyobb boldogság adni, mint kapni. E vezérigének a lelkisége folyamatosan áthatja, mint egy 20 éve, a szeretett szolgálatunknak minden egyes napját. Több mint 700 gyermek folyamatosan részesült az elmúlt időszakban a Nyilas Misi Ösztöndíj programban, amely olyan program, ahova tehetséges, de nehéz helyzetben élő fiataloknak adhatunk egy újabb segítséget, pénzügyi támogatást havonta, és emellett kiváló mentortanárokkal fejlődhetnek és előkészülhetnek arra, hogy a társadalomnak aktív tagjaivá válhatnak. Több mint 63 településen a felzárkózási program keretén belül több mint 10 000 gyermeknek minden egyes nap a kollégáink különböző foglalkozásokat, tanodákat tartanak, ahol segítik őket a délutánonként szaktanárok és gyógypedagógusok abban, hogy igenis ők maguk is el tudják készíteni a feladatot, mert nem egyértelmű. Nem egyértelmű az, hogy mindenkinek van otthon íróasztala. Nem egyértelmű az, hogy mindenkinek van otthon megfelelő iskolai felszerelése. Éppen ezért is hirdetjük meg több mint egy évtizede a Radírozzuk ki a különbséget programot. Azért, hogy azon diákok, akik ma talán félve fognak majd elindulni az iskola padjai felé, és nem csupán azért félnek, mert majd az első napot töltik talán első osztályosként, hanem azért, mert látják a szüleiknek a reszketését és a félelmét, és azokat a nehéz perceket, hogy vajon hogyan is lesz majd tovább. Éppen ezért hálás a szívünk minden egyes iskolának, minden egyes szülőnek, akik hozzájárultak ma ahhoz, hogy jelképesen ez a két táska itt lehessen az úrasztalán, hiszen teletöltötték ezeket a táskákat. Az adományozóink több mint 1320 táskát töltöttek tele, hogy a medence szerte szétoszthassuk az iskolatáskákat és a tanszereket, hogy könnyebbé és boldogabbá tegyük a gyermekek elindulását ebben a tanévben is. Áldott legyen az Úr azért, hogy ezen az éven a tiszántúli református egyházkerület egyik iskolájának, a Magyar Csanádi Református Általános Iskola mintegy 71 tanulójának adhatjuk majd át ezeket az iskolatáskákat megtöltve, hogy az ő számukra ez az év jól tudjon kezdődni.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a debreceni Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatójával, Ember Sándorral hallhatnak egy beszélgetést. A debreceni iskola 2026-27-es tanévét szeptember 1-én ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a nagy templomban. Majdnem 1000 diák jár az intézménybe, akik közül 155 első osztályos tett fogadalmat. Ez a létszám azt mutatja, hogy hosszú évek után most is ismét 5 első év folyamat tudtak indítani. A kistéke, ahogy sokan ismerik, immár 4. alkalommal nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet újabb 3 évre. Az elkövetkező 180 tanítási napból álló időszak egyik nagy terve, hogy az iskolában folyó emelt szintű énekzenei képzés 70. évfordulóját megünnepeljék. Ember Sándorral Tóth Emese beszélgetett.
1: Ember Sándor, a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatója. Hogy telt a nyár, igazgató úr?
2: Privát életemben remekül, sok-sok pihenéssel és feltöltődéssel, az iskolában pedig kisebb-nagyobb munkálatok folytak. Egyebek között sikerült az alaksori öltözőt teljesen felújítatni, kifesteni, javítások megtörténtek. A földszinten lévő testnevelési öltözőkben burkolatváltás történt, kerámia burkolatot kaptak, tartósabbat, az eddigi PVC az könnyebben megsérült. Néhány tanteremben festés volt, és volt egy jelentősebb mértékű informatikai fejlesztés is, illetve az egyik tantermet, amely a hit tanterem, ez egy kiemelt helye az iskolának, elláttuk klimatizálással.
1: Nagy dolog, hogyha valakit itt véglegesítenek a kistékán?
2: Azt gondolom, hogy mindenütt nagy dolog, amikor valaki már nem a szerződésesek keserű kenyerét teszi, hiszen abban mindig benne van az időzített bomba, hogy lejár a szerződés, és nincs hosszabbítás, keresetek másik munkahelyet. Amikor valaki megkapja a határozatlan idejű kinevezést, akkor onnantól kezdve, ahogy régen is mondták, nyugdíjas álláshoz jut.
1: Egy kis tábla van az igazgató úr szobájában itt az asztalon. Mit kell tudni erről a tábláról? Azt én elárulom így előzetesbe, hogy nem először kapja az intézmény.
2: Az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet nyertük el immáron 4. alkalommal. Az első volt az legizgalmasabb, ugye 2017-ben meg kellett írni a pályázatot. Azóta is folyamatosan meg kell újítani, de azért örömmel mondom, hogy a zsinórban jönnek ugye a megújítások. 3 évre szól a címviselése. Sok munkával jár, sok feladattal, sok élménnyel, sok pozitívummal. Gyakorlatilag a bázis intézményi hálózat a tudás megosztásnak nagyon fontos eszköze, hiszen minden esztendőben itt több bemutatórát tartunk, megbeszéléseket, és ha van valamilyen jó gyakorlatunk, akkor igyekszünk megosztani a többi oktatási intézménnyel.
1: Mi mindent tervez az intézmény a 2026-2027-es tanévre?
2: 180 tanítási nap áll előttünk, és természetesen megvan a vezérfonal, hiszen ezért fogadjuk el a tanévnyitó értekezleten az éves munkatervet, amely alapján végezzük a munkánkat. Kiemelt nagy esemény, talán egyetlen egy említhető meg. Rögtön a tanév kezdetén, vagy az első félében szeretnénk az énekzene tagozat, az emel szintű énekzenei képzés 70. évfordulóját megünnepelni. A volt diákok várják ezt az alkalmat, hiszen együtt voltunk az 50 éves évfordulón. A 60 éves évfordulón csak mi magunk ünnepeltünk, azok a kórusok, amelyek jelenleg is működnek, de most a 70 évesen megint az a terv, hogy megszólítjuk azokat, akik zenei pályára kerültek, azokat a boldiákokat, akik alkalmi kórusra szívesen összeállnának, és a helyszín kiválasztása még folyik, de ettől függetlenül azt gondolom, ez egy kedves, meghitt, bensőséges alkalom lesz majd. Ami nem újdonság, a református iskolák újabb országos tanulmányi versenye, itt már a 27-nél tartunk, ahova a terveink szerint megint legalább 40 református iskolát és több mint 400 vagy akár 500 versenyzőt is várunk szeretettel.
1: Ez az énekzene tagozat, ami itt működik az iskolában, most mennyire bizonyult népszerűnek?
2: Annyira bizonyult népszerűnek, hogy évtizedek után ismét meghallgatást kellett tartani, mert jelentős mértékű túljelentkezés volt. Azért voltak olyan szűkös esztendők, amikor éppen csak hogy összejött egy zenetagozatra való gyermek, de most nagyon sokan akartak bekerülni, ezért nagyon komoly képességvizsgálatot tartottunk, és hiszem azt, hogy csupa csalogány kerül be az első évfolyamra, akiket 2 éven keresztül az alapozó feladatokkal fogunk majd bombázni, de a 3. évfolyamtól kezdve pedig elindul a kicsinyek kórusában a nagyon komoly szakmai munka.
1: Ön szerint minek köszönhető ez, hogy most ilyen szépen felfutott ez a tagozat?
2: Kedves kollégáim áldozatvállalásának, akik a Zeneovit nagyon nagy lelkesedéssel vezették, meghirdettük az összes óvodás gyerek körében, nagyon sokan eljöttek, persze olyanok is eljöttek, akik aztán végül is mégsem a zenetagozaton kötöttek ki, de én hiszem, hogy mivel már évek óta folyik ez a program, végre beérett, itt van a gyümölcse, sokan megszerették a mozgásos formákat, a játékokat, az éneklést, a ritmus képleteket, a tapsolást, minden egyebet, meg valószínűleg beleszerettek a tanítónénikbe is. És ennek a következménye az, hogy ilyen jelentős mértékű volt a túljelentkezés.
1: Na, ha már a tanítónéniket emlegette, mint gyakorló általános iskola, önök azért bőven válogathatnak a legjobb hallgatók közül. Most lesz-e új kollégájuk?
2: 8 új kolléga érkezik ebben a tanévben. Érdekes módon az előző tanévhez képest, amikor nagyon sok végzett hallgatót tudtam átvenni, most mindössze 1 olyan hallgató van, aki a Hittudományi Egyetemen szerezte meg az oklevelét, de van olyan, aki a Debreceni Egyetemen szerzett friss oklevelet, és bizony a többiek már pályán lévő pedagógusok. Tehát most ez egy ilyen átigazolási időszak, most nem a 23 éven alattiakat tudtam igazolni, hanem tapasztaltabbakat.
1: Hogy zajlik az első osztályosoknál a beszoktatási időszak?
2: Ilyenkor mindig erősítünk, a napközis kollégák is részt szoktak venni a egész nap forgatagában, ráadásul még a pedagógiai asszisztenseket is hozzárendeljük egy-egy osztályhoz, hosszabb időn keresztül kísérik a gyermekek életét. Bizony 2-3 felnőtt kell ahhoz, hogy a gyerekeket tudjuk mozgatni. Nagy váltás ez az óvodából átjönni az iskolába, viszont a tapasztalatunk az az, hogy 1-2 hónap alatt a gyerekek megszokják nem csak a térkialakítását ennek a hatalmas intézménynek, hanem a menetrendet is, hogy mikor hova kell menni, hiszen vannak órák, amelyekre el kell vándorolni a meghitt barátságos osztályteremből. Én azt hiszem, hogy különösebb nehézségek nélkül meg fog valósulni ez a beszoktatás. Az iskola rádióban mindig nagyon aranyosan elmondják, amikor megkérdezi őket a sok-sok diákriporter, hogy nagyon klassz az iskola, nagyon élvezik, van, akinek hiányzik egy kicsit a délutáni alvás, bár egy kis párnára le lehet a kis buksiukat hajtani a padra, de egyébként már nem vágynak vissza az óvodába.
1: Most a legkisebbek után térjünk át a legnagyobbakra. Hány 8. osztály maradt meg ugye a 6 osztályosba való átjelentkezések után?
2: Nem csökkent az osztályok száma. A 7-esek kicsit karcsúsodtak, ugyanez megtörtént 1 évvel ezelőtt is, tehát a 8. évfolyamon körülbelül 100 diákunk fog majd végezni. Én azt gondolom, hogy 5 osztályban körülbelül 20-as átlag létszámmal, ez egy nagyon kényelmes helyzet. Jól felkészítjük őket a felvételire. Nem tudjuk még, hogy milyen lesz a felvételi lebonyolítása. Belengedték, hogy lesznek változások, de mi a hagyományos felvételi módszerrel is jól tudtunk operálni, és én azt gondolom, hogy megint csak az lesz a kimenet, hogy a legjobb középiskolákban mennek a gyerekek. Ehhez mindenképpen hozzá kell tennem, hogy remélem, hogy tovább emelkedik azoknak a diákoknak a száma, akik a református egyházunk fenntartásában működő, egyházkeret fenntartásában működő oktatási intézményekben folytatják a tanulmányaikat.
1: Az előbb is mondta igazgató úr még a beszélgetésünk elején, hogy felújítások zajlottak itt a nyár folyamán, de megszoktuk, hogy itt mindig van valami fejlesztés, valami új dolog, valami innováció. Mi az, amit terveznek még ide az udvarra, vagy mi van a vágyott kis konyhakerttel, amit egyszer említett nekem igazgató úr, tehát lesz-e valami meglepetés?
2: Hát a konyhakertben megvalósult egy minimális mértékű fejlesztés, egy nagyon szép kerti asztal került oda székekkel, és ott majd tudják a gyerekek a palántázást elvégezni, tehát azt a kis zsebkendőnyi zöld területet próbáljuk benépesíteni, nem csak növényekkel, gyerekekkel is. Az udvarnak abban a sarkában, ami a sportpálya mögött egy nagyon elzárt területen van, ahol a hétköznapokban nem tartózkodnak a gyerekek, de pedagógus felügyelettel én örömmel látom azt, ha majd ott tesznek, vesznek, és gondozzák azokat a növényeket, és szeretnénk újabb magas ágyásokat is még ott kialakítani.
1: És akkor ezt valahogy saját magának próbálja kigazdálkodni az intézménye, hogy szokta?
2: Természetesen minden csak saját forrásból, éppen ezért örvendetes az, hogy az elmúlt tanév végéhez képest mintegy 40 fővel emelkedik a diáklétszám. Ha az a finanszírozási modell marad, ami eddig volt, akkor ez jelentős mértékben megnöveli majd a bevételi oldalát az intézménynek.
1: Előbb már említette, hogy a felvételére való felkészülés folyamán számítani kell majd változásokra, változtatásokra, még nem tudjuk, hogy milyen irányban, hogyan, de milyen változás lóg még ott a levegőben, bármilyen téren az iskolát illetően, amire mondjuk önöknek majd fel kell készülniük.
2: Az egy újdonság ebben a tanévben, hogy a kompetencia mérések mennyisége csökken, és néhány tantárgy ki is kerül a mérési tantárgyak közül. A 8. évfolyamos mérés az benne marad, viszont azt már az előző kormányzat idején is visszavonták azt az elképzelést, hogy a kompetencia mérés eredményét érdemjegyekké váltsuk át, és nem tiltották meg, de

0: Örömmel hallottam a Hittudományegyetem rektorától, hogy jó sikerült a beiskoládása a tanítószakra, tehát mi szeretettel várjuk a hallgatókat is, jöhetnek tömegestől, csapatostól, vannak kiváló szakvezetőink, akik őket tudják fogadni, és én azt gondolom, hogy akkor ellátjuk azt a feladatunkat, ami részben közoktatás, részben pedig a felsőoktatáshoz kapcsolódó teendők.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban az idei református intézmények tanévnyitóival foglalkoztunk. Hallhattak egy interjút a debreceni Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatójával, valamint egy összefoglalót az országos református intézmények tanévnyitójáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálya utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
2: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
1: Blaha Louisiana. Bohemian Betyárs. Parnograst. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Tájján!

0: Reklámot hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Magyar Péter arról is írt közösségi oldalán, hogy a Vatikánba utazik szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Csökkent a tűzifa általános forgalmi adója 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint fogalmazott, a hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelő, mint a fapellet, a fabriket és a labdacs is, írta a tárcavezető. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése, az iskolakezdési támogatás és a kisnyugdíjak emelése után egy újabb fontos ígéretet váltottak be a rászoruló magyar családok érdekében, fogalmazott Kármán András. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén. Ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kiírt tenderből a magyar közösségek is részesülhessenek. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A közlemény szerint az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozótól eltekintve nem volt hasonlóan magas szintű egyeztetés az állam és a vallási közössége képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Barna Sándor a tiszánineni református egyházkerület püspöke, tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Szeptember 17-e és október 22-e között 21. alkalommal hirdeti meg Senior Akadémiai Programját az 50 év fölötti korosztály számára a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Az élethosszig tartó tanulás jegyében az előadások ezúttal is több tudományterületről kínálnak ismereteket az aktív szellemi inspirációkra vágyók igényeihez igazodva. Az alkalmakat csütörtökönként 16 órától a Debreceni Református Kollégium oratóriumában tartják. Az új tagok a helyszínen is regisztrálhatnak. Barát Béla tanszékvezető egyetemi tanárt, a Senior Akadémia programigazgatóját hallják, aki az egyes előadások témáit ajánlja.
2: Arra mindig odafigyelünk, hogy az adott évnek vagy fél évnek az évfordulós eseményei megjelenjenek a tematikában, olyanok, amelyek úgy általában a magyar művelődés történethez, illetve magyar történelemhez kapcsolódnak. És ezen belül is a Debreceni Református Kollégiumhoz fontos évfordulók vannak. Az egyik ilyen, amit már az előző fél évben is követtünk, de a konkrét dátum miatt most ebben a fél évben ez különösen fontos, a Mohácsi csata 500. évfordulójának a megemlékezés sorozata, a protestáns egyházzenének egy kiemelkedő 20. századi személyisége kerül bemutatásra, zenei betétekkel. Alapvetően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanári kara, vagy debreceni előadók, déli múzeum munkatársait szoktuk megszólítani, Debreceni Egyetem különböző karainak a munkatársait, majd a címekből látszik, hogy az előadók nagyon is odafigyelnek arra, hogy milyen korosztályt szólítanak meg. Az egyébként nagyon magas szintű témáikkal. Az idősek napján, idén ugye október 1-je és a Senior Akadémiának előadásnapja, dr. T. Nagy László, informatikus főiskolai docens, a tudás nem öregszik, új dimenziók a tanulásban és az alkotásban a mesterséges intelligencia segítségével címmel fog előadást tartani. Kecám Marianna irodalom történész, Szabó Magda és az ifjúság emléke címmel készül egy előadással.
1: Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát, vagy ahogy többen ismerik, a kántorgépet. A műszer kitalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kántor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része az egyházi énekek megszólaltatása, finoman szólva nem egységes. Cseke Istvánt hallják.
3: Nagyon egyszerűen működik, követi az istentiszteletnek a rendjét. A tiszteletes úrnak, ahogy bemondja az éneket, be kell írni az énekszámot, majd utána a verseknek a számát, ahány vers lejátszásra kerül, egy gomnyomásra indul, automatikusan előjátékot játszik a készüléke, vagy annyi főjátékot, ahány szüksége van rá, majd utoljáték és befejezi. Kisméretű a készülék, akár a zsebre is vágható. A hordozhatóság ez cél volt, hiszen a készülék maga az főleg a szorványban szolgálóknak a segítségére szolgál. Természetesen olyan helyeken, ahol nincs kántor vagy nincsen orgona. Ezt igyekszik pótolni. Csak és kizárólag az orgona kísérletet csinálja. Ez nem MP3-as lejátszó, semmiféle köze nincsen ezekhez a készülékekhez. Egyedi módon saját szabadalmam van rá, amivel az énekállományt egyáltalán rögzítésre került és lejátszásra kerül. A készülék nem pótolja, a kántor csak helyettesíti. Itt az alkalmazásban azokra kell gondolni, akik kicsi létszámú falusi gyülekezetekben vagy szorványban szolgálnak egyszerre 3-4 helyen is, és nekik segítség ez, hogy akkor viheti magával, és tud kísérletet biztosítani a gyülekezetnek, miközben egy 20-30 fős gyülekezet nem tud fenntartani, hogy egy aktív kántorot szolgáltat teljesítsen. A készülék nem csak a református énekeket tartalmazza, hanem egyéb zeneműveket is, orgonamuzsikát, alkalmi énekeket, nászinduló két verzei, jobban és a többi. Ezeket bármikor bővítem, ha valakinek olyan igénye van, hogy másképp szeretik az éneket, másképp játsszák.
1: Kedvezményekkel ösztönzik a közösségi közlekedés használatát az Európai Mobilitási Héten. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, szeptember 22-én az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel lehet korláttanul utazni a helyközi közösségi közlekedésben, írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleménye. Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre egyre többeket ösztönözzön a közösségi közlekedés és a fenntarthatóbb utazási módok használatára. Ennek részeként szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos azonban, hogy azokon a járatokon, ahol kerékpár helyfoglalása szükséges, az ingyenes kerékpár helyjegyet továbbra is meg kell váltani. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintért váltható meg az autómentes napi jegy. A jegy a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon. A napi jegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat, többek között a helyjegyet vagy a kerékpár helyjegyet az autómentes napi jegy mellett külön kell megváltani, írja a tárca közleménye.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: to detach, let me appear. A relative detach, let me appear.
1: A bogyós gyümölcs kertész, szentpéteresen, házasságon innen,
2: Katalin,
1: a gyerek,
3: a
2: rosti fiú,
4: pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
8: A király Marcelt egyedül talált a szobájában. Marcel közben már Ortrúd hercegnőnek öltözködött, miután a képes újságokból sikerült megállapítaniuk, hogy milyen hajat hordott és általában hogyan festett Ortrúd a forradalmi események idején. A király, amint meglátta maszkírozott Marcelt, megkövülve állt meg az ajtóban. Csak ugyan erősen hasonlított Ortrúdra. Felséges uram, mondta Marcel, és mély udvari bókot vágott, ahogy Saint-Germain-től az imént tanulta. A király maga elé emelte kezét, mint aki egy szellemjelenést akar távol tartani magától.
9: Szenzációs, dadogta.
8: Na, hogy tetszem? Kérdezte Marcel. A király még mindig elképedve bámulta.
9: Hát, tudod, remek. Remek.
8: Szép vagyok.
9: Oly jól áll neked ez a maszk és ez a ruha, mindig ezt kellene hordanod.
8: Mit gondolsz, hasonlítok Ortrúd hercegnőre?
9: A megszólalásig.
8: Ha megszólalsz, akkor már nem hasonlítasz.
9: Úgy.
8: Marcel hirtelen megdöbbenve nézett a királyra.
9: Te, mondd csak, láttad te azt a hercegnőt?
8: Igen. Egyszer éppen arra jártam, amikor teniszezett.
9: Úgy?
8: Szép nő?
9: Ízlés dolga.
8: Marcelben egyre nőtt valami féltékeny gyanú. A király zavart válaszai csak megerősítették.
9: Mondd, Oszkár,
8: mondd,
9: szeretnéd, ha én igazán ő lennék?
8: Tudod jól, hogy én téged szeretlek,
9: úgy, ahogy vagy.
8: Mi az, hogy úgy, ahogy vagyok?
9: Például most így, Ortrúd hercegnőnek öltözve, most így tetszel nekem.
8: Mennyire? Kérdezte Marcel hízelegve.
9: Ennyire?
8: Mondta a király, magához ölelte és erősen megcsókolta.
9: Marcel kibontakozott és dühösen rárivalt a királyra.
8: Te aljas gazember! Te becstelen sznob! Nem én tetszem neked, hanem az a hercegnő!
9: A király rettenetesen megijedt.
8: Ugyanis Marcelnek igaza volt. Ortrúd emléke váratlanul és nem sejtett erővel rohanta meg. A király nem értette meg önmagát. Sokkal jobb dolga volt egész életében, sem hogy tisztába jött volna a távoli dolgok vonzerejével.
9: Hogy mondod? Kérdezte rémülten.
8: Igazán azt hiszed?
9: Persze,
8: mondta Marcel, és sírva fakadt.
9: Ó, Oszkár, rögtön, ahogy megláttál ebben a maskarában, másképp néztél rám, egészen másképp. Megérzi azt az ember. Oszkár, te már unsz engem, te jobb szeretnél egy előkelő nőt, egy bárónőt. Mi? Te nyavajás!
8: Szó sincs róla, mentegetőzött a király.
9: Szó sincs róla, angyalkám, én csak téged szeretlek, ne sírj!
8: Oszkár vigasztalóan meg akarta ölelni Marcelt, de az dühösen ellökte magától.
9: Te aljas, aljas, egészen másképp csókoltál meg, Oszkár.
8: Te nekem ne beszélj, nekem elegem volt.
9: Tőlem mehetsz a fenébe, mehetsz a bárónéthoz.
8: Kérlek, Marcel, ez nagyon érdekes, mondta a király eltűnődve. Meg akarom neked magyarázni. Tulajdonképpen önmagának szerette volna megmagyarázni ezt a kettőséget, az érzelmeknek ezt a zűrzavarát, amely benne hullámzott.
9: Sosem magyarázd. Úgy is tudom, hogy buta vagy. Ha egy férfi magyaráz, akkor már régen rossz.
8: Ne beszélj annyit, angyal. Okkövetlenül meg kell magyaráznom. Az igaz, hogy ebben a maskarában egész különösen tetszel nekem, de Oszkár!
9: Ne kiabálj, angyal. Ne kiabálj egy kicsit.
8: Éppen azért tetszel nekem, mert nem vagy igazi hercegnő, hanem, hogy... Szóval te vagy a Marcel.
9: Illetve, hogy ez is vagy, meg az is vagy.
8: Hogy az ördögbe magyarázzam meg neked.
9: Nézd, vannak ernyők, amelyek olyanok, mintha bot volnának. Nem igaz?
8: Mondjuk, hogy igaz.
9: Na látod, mondta a király diadalmasan. Vannak könyvek, amelyeket ha kinyitsz, cukor van bennük. Vannak logaritmus lécek, amelyeket hőmérőnek lehet használni. Vannak nadrágtartók, amelyekben iránytű van. Most már érted? Nyavaját.
8: Nézd, nincs izgalmasabb, mint mikor valaki egyúttal valaki más is. Ilyenkor tudja meg az ember, hogy mi a különbség kettőjük közt, és hogy mit ér az egyik, és mit ér a másik.
9: Hogy te mennyi butaságot beszélsz össze-vissza, Oszkár?
8: Igazad van, Marcel. Minek is beszélek annyit. Mikor csak azt akarom mondani, hogy szörnyen szeretlek.
9: Ugye azért mégis szeretsz?
8: Kérdezte Marcel hozzásimulva.
9: Szeretlek,
8: mert olyan egyszerű lány vagy az életből, mondta a király inkább magának. A másik, a hercegnő, sosem tudná azt mondani, hogy nyavaját, különösen nem ebben a ruhában. Mondd még egyszer, hogy nyavaját.
9: Nyavaját,
8: mondta Marcel elomlóan, szerelmesen.
9: Te angyal, mondta a király.
8: Ebben a pillanatban jobban szerette Marcelt, mint valaha. De ugyanakkor Ortrúdot is jobban szerette, mint valaha. Olyan volt, mint a Ortrúd mondta volna, hogy nyavaját. Ortrúd ezáltal egészen új színben tűnt fel. Már nem volt pusztán a kegyes Hermina császárné lánya. Női érdekességek és titokzatosságok tűntek fel benne. Megint megcsókolták egymást.
9: Te, Oszkár, csak már este lenne,
8: súgta Marcel.
9: Bizony, mondta a király,
8: majd hirtelen elfogta a rémület.
9: Szent Isten, ma este.
8: Mi az, mi bajod?
9: Marcel, az este még olyan messze van, addig annyi minden történhet.
8: Például?
9: Például jöhet egy tengeri kígyó.
8: Megőrültél?
9: Dehogyis.
8: Ezerszer előfordult már a történelemben.
9: Szenvedélyesen csókolni kezdte Marcelt a közeledő elválás fájdalmával.
8: Engedj el, Oszkár, egészen elrontod a hercegnőségemet.
9: Mi van veled ma?
8: Máskor mindig olyan csendes fiú voltál.
9: Máskor ráértem.
8: Mindig azt gondoltam, hogy majd másnap foglak igazán szeretni, de ma
9: megint magához húzta és csókolni kezdte.
8: Marcel francia nő volt. Szeretett beszélni a szerelem pillanataiban.
9: Oszkár, szeretem, hogy olyan vagy, mint egy gyors vonat, mint egy vad sejk, mint egy kocsmáros, aki...
8: Ebben a pillanatban belépett Valmié, immár Libériában és pofaszakállal.
9: Hé!
8: Mondta, odalépett a királyhoz, aki a nagy szerelemben észre se vette belépését.
9: Most már elég volt, apukám!
8: Mondta, és a vállára ütött. A király hirtelen megfordult, és torkon ragadta Valmiét. De azután mindjárt el is eresztette.
9: Oh, pardon,
8: mondta.
9: A tengeri kígyó előszele.
8: Mondd, kisanyám, kérdezte Valmié Marceltől. Ez az ember nálatok normálisnak számít? Majd a királyhoz fordult.
9: Na, erítszed a lábad a főnök hivat, sürgősen beszélni akar veled.
8: Megyek már, mondta a király.
9: Tehát ma este, Marcel.
8: Nézd, öregem, várj még egy percre, kiáltott utána Valmié. Nézd, jó volna, ha te is szólnál Saint-Germainnek, hogy ez így nem megy.
9: Nem hát? Mi nem megy?
8: Hába mondtam. Csupa kézkiadásom volt, a Libériám, az utiköltség, a festék. Legalább 300 lillát adjatok.
9: Hát 300-at,
8: nevetett Marcel.
9: Jól adja, az egész palazzóban nincs összesen 100 lira.
8: Bánom is én, mondta Valmié dühösen. Az a ti dolgotok.
9: Micsoda társaság!
8: És ezért hagytam ott az amerikai palit.
9: Nézd, Jean, mondta Marcel. Légy egy kis türelemmel. Holnap már ömleni fog a pénz. Saint-Germain csak elég jó név a szakmában. Hallottam már jobb nevet is. Azt hiszem, egy kicsit szenil is már. Hát öregem, mondd meg neki, hogy ha nem kapok 300 lillát, leállok. Marcel kérlelni kezdte Valmiét. Jean, csak nem hagysz bent minket a slabasztikában. Jean, az én kedvemért. A te kedvedért? Sem a te kedvedért, sem a másért. Ezen a sztrájkba lépek. És levette a szakállát.
8: Szent Isten, kiáltott Marcel.
9: Oszkár, szólj a grófnak. Mindjárt küldöm, mondta a király, és kisietett. Valmié odalépett Marcel mellé. Marcel, azért küldtem ki ezt a pasit, hogy megkérdezzem tőled. Hát komoly ez a dolog? Te szereted ezt a taknyost? Marcel elfordult, és csak nem szemérmesen mondta.
8: Hát igen.
9: Szeretem.
8: Miért?
9: Ugye már mit teszel rajta? Nem értesz semmihez. Ordít róla az ügyetlenség. Ez csak arra való, hogy ott felejtsék valahol, ha jön a rendőrség.
8: Igaz, igaz. De talán éppen azért szeretem. Tudod, egy kicsit ütődött is. Az előbb is folyton valami tengeri kígyót emlegetett.
9: Marcel, nem való neked ez az egész dolog.
8: Meg azt hiszem, már unis engem, mondta Marcel szomorúan.
9: Na, akkor pláne. Én a helyedben nem várnám meg, amíg a pasi dob engem.
8: Ha nem?
9: Meglógrék, Marcel. Ez az egész dolog így egyáltalán nem tetszik nekem. Itt nagy leégés lesz, és a zsaruk is egy-kettőre itt lesznek a nyakunkon.
8: Ja, miért gondolod?
9: Hát csak nem képzeled, hogy egy épeszű ember elhiszi a te haveredről, hogy király. Ez a taknyos, ez a félkegyelmű. Rögtön kell. Hát, miért ez a miszter meglátja a ti királyotokat, kitör a botrány?
8: Azt hiszed?
9: Fogadni mernék. És akkor bent vagytok a csőbe.
8: Istenem.
9: Pedig a gyémánygyűrűm is úszik. Azt mondom, jó lesz innen meglépni, amíg nincs késő, Marcel. Gyere velem. Van egy gondolás barátom. Az kiviszi a holmitot a pályaudvarra.
8: És aztán mihez kezdjek?
9: Az csak bízd rám. Párizsban óriási üzleted lesz ezzel az amerikai mókussal. Úgy bukik a nőkre, mint egy víziborjú.
8: És Oszkár?
9: Hagyd a fenébe! Mondta Valmiért dühösen, és kihúzta magát. Hát én nem vagyok elég jó neked.
8: Ekkor sietve megérkezett Saint-Germain.
9: Valmié, fel a szakállal! Kiáltotta. Semmi szakál.
8: Próbált Valmié védekezni.
9: Látod, Marcel lányom!
8: Mondta Saint-Germain rezgő hangon.
9: Az ember küzd egy életen át, barátaiért, és a nemes célokért. Nem kimél fáradtságot, költséget? Munkába veszít éjet és napot, hogy a cél előtt megtorpanjon a balgák egy kisinhítőek renyhe konokságán, mint Nagy Sándor a paradicsom előtt.
8: Valmié meghatottan visszaillesztette a szakállát a helyére.
9: Csak 300 lírát, főnök úr, mondta siránkozva. Csak 200 lírát.
2: És mindez rongyos 300 lira miatt, dörögte Saint-Germain.
9: Hát mit gondol maga? Mi a Saint-Germainnek 300 lira? Csak annyi, mint egy homokszem a tengerparton. Mint egy csillag az égen. Marcel, édes lányom, adj ennek a jó embernek 50 lirát.
8: Marcel könnyezve levette a cipőjét, kivett belőle 50 lirát, és átnyújtotta Valmiénak.
9: Tessék!
8: Az őrnagy türelmetlenül várakozott, kezében a bédekkerrel, amelyben Triest nevezetességeit és szállodáit tanulmányozta. Végre megérkezett a király. Az őrnagy felugrott. Tehát megyünk?
3: Tehát nem megyünk, Milánkám. Tehát maradunk.
8: De felség?
3: Pardon?
8: Édes öregem.
3: Ahogy parancsolja a felség,
8: de hát miért nem megyünk?
3: Milánkám, nagyon nehéz megmagyaráznom. Ma este még minden esetre Marcellel akarok lenni.
8: De felséges uram, Marcel majd utánunk jön Triestbe.
3: Különben sem értem. Ha nem méltóztat rossz néven venni leghűségesebb alattvalójától, felséged sosem volt ilyen tüzes vérű természet. És a nők, hogy úgy mondjam, sosem befolyásolták elhatározásában. Miért éppen most?
8: Jól mondod, Milán. Jól ismersz engem. Csak ugyan nem arról van szó, hogy még egy éjszakát akarok Marcellel tölteni. Egészen másról van szó. Arról, hogyha most elmennék innen, olyan szerelmes lennék Ortrúdba, hogy valami őrültséget csinálnék. Mit tudom én? Képes lennék visszatérni őseim trónusára, csak hogy feleségül vehessem. És azt igazán nem akarom.
3: Csak Marcel gyógyíthat ki ebből az őrültségből. Rettenetes, mondta az őrnagy. Előre nem látott lírai komplikációk. De gondolja meg, felséged, hogy mi lesz, ha itt maradunk. Akkor délután tárgyalni kell Coltorral. Úgy kell tennie, mint ha ön volna a hetedik Olivér, Alturia ex-királya. Holott csak ugyanaz. Hogy fog ebből a lehetetlen helyzetből kibontakozni? Megáll az ember esze. Bízd rám, Milán. Van valami terve felségednek? Nem, egyáltalán nincs. De valahogy majd csak kimászom a dologból. Bízom a pillanat ihletében, és az altúriaiak összeesküvő tehetségében. Végtére is, nehezebb helyzetből is kivágtam már magam, az uralkodásból. De felség, nem kockáztathatjuk meg, őrnagy úr! Mondta a király egészen más hangon, felemelkedve. Hagyja abba! Az őrnagy ennek a hangnak hallatára feszes vigyázba vágta magát, és leplezetlen csodálkozással bámult hetedik Olivérre. Nem szokta meg túlságosan ezt a fellépést. Egy király sorsa fölött csak egy király határozhat, őrnagy úr. És ha kell, határozni is fogok. Köszönöm, őrnagy úr. Az őrnagy kilépett a vigyázból. Most pedig menjünk, és fogyasszuk el a jól megérdemelt ebédünket, mondta a király. Saint-Germain jól mondta, árulók mindig és mindenütt akadnak. Embernek lenni annyi, mint árulónak lenni. Coltor a legnagyobb gonddal válogatta össze titkárait, mind ügyesség, mind pedig megbízhatóság szempontjából. Mégis akadt köztük áruló. Ez az áruló, neve történetünk szempontjából kevéssé fontos, mihelyt megtudta, hogy Coltor felvette az érintkezést hetedik Olivérrel, azonnal értesítette erről a történelmi eseményről Harry Steele-t, az amerikai First Lapok világhírű riporterét, aki éppen Velencében tartózkodott. Harry Steele, aki a forradalom idején Altúriából tudósította lapjait, és azóta Amerika legnagyobb Altúria szakértőjének számított, érthető izgalommal fogadta a hírt, az áruló titkárnak azonnal átadott egy jelentékeny dollár összegről szóló csekket, és óránként felhívta további hírekért. De nem érte be ennyivel, és maga is utána járt a dolognak. Körülnézett a Lidón és Velencében, azokon a helyeken, ahol az emberek megfordulnak, hát ha talál valakit, vagy valamit. Harry Steele aktivitása nem ismert határt. Ő volt az, aki egy óvatlan pillanatban még a halára rémült orosz cárt is meginterjúvolta, kevéssel egy bomba merénylet után. Szemfülessége most is eredménnyel járt. Altúria ex-királyát ugyan nem tudta megtalálni, ami sehogy sem ment a fejébe, de megtalálta Antas grófot, aki Milán heverészett a Lido homokjában egyedül, és Marcel után búsult. Steele látásból ismerte Antas grófot Altúriából. Nem habozott, hanem oda sietett hozzá, leült melléje a homokban, és így szólt. I see, gróf úr, ne is tagadjon semmit, mindent tudok.
4: A feleségem küldte.
3: Ő is, gróf úr.
10: Egész történetről egy szó sem igaz, mondta a gróf. Maga a fajta ember nem tehet egy lépésem anélkül, hogy ne volna rettenetes gyanúsításoknak és találgatásoknak kitéve.
3: Gróf úr, figyelmeztetem, hogy bizonyítékok vannak a kezemben. Az illető titkára maga szállította.
4: A titkára?
3: Ült el a gróf, aztán eszébe jutott Sandoval. A csirkefogó mázoló. Ez a detektív, mert mi más lehet ez az amerikai, bizonyára Sandovalt nézte Marcel titkárának.
10: Innen hallgasson, kedves barátom, mondta Antas. Higgyel nekem, végre is egy Antas szava nem levegő. Higgyel nekem, hogy nincs köztünk semmi. Benzsület szavamat adom rá.
3: Steele finoman, de szkeptikusan mosolygott. Mindig ezt szokták mondani.
10: Hírem, én a szóban forgó fiatal hölgy irány csak atyai érzelmekkel viseltetem. Engem csak művészi fejlődése érdekel. Én az illetőt nagy művésznővé akarom kiképeztetni.
3: A békeidőben ez szokásos formula volt. Harry Steele összeráncolt a homlokát. Gróf úr, ne akarjon engem félrevezetni. Miféle hölgy forog szóban?
10: Olyan? Maga azt se tudja, kiről van szó, és ide mer jönni? Elvetemül csirkefogó!
3: Kiáltott Antas visszanyerve önérzetét.
10: Kicsoda maga tulajdonképpen?
3: Harry Steele vagyok, mondta a riporter kezet nyújtva. A First Lapok munkatársa. Egyáltalán nem örülök a szerencsének, mondta Antas méltóság teljesen, és nem adott kezet.
10: Hát miről beszél maga, mondja? Kinek a titkáráról?
3: Kérem, gróf úr, ne tettesse magát. Ez nem diplomácia, hanem az élet. Természetesen Koltor titkáráról beszélek. Antas megint elsápadt.
10: Kérem, meg lehet, hogy a titkár látott bennünket együtt. Valóban együtt tettük tiszteletünket Koltor úrnál. De az igazán nem jelent semmit a világon.
3: Hogyan? Ön és a király együtt?
10: Felén a király. Különben is miféle királyról beszél maga?
3: De gróf úr, ne akarja félrevezetni az öreg Henry Steele-t. Egészen biztosan tudom, hogy hetedik Olivér tárgyalásokba bocsátkozott Koltorral. Vissza akar térni a trónra, és alá akarja írni a szerződést. Antas azonnal visszanyerte fölényét, és viharos nevetésbe tört ki.
10: Hetedik Olivér király tárgyal Koltorral? Remek, remek, óriási! De most már tűnjön el, fiatalember! Az Antasok szerettek egyedül lenni a napfénnyel!
3: Gróf úr, lehet, hogy ön még nem tud róla, nyilván azért nevet. A legnagyobb titokban tartják, de önt is kell, hogy érdekelje ez a hír, és a segítségemre lehetne.
10: Úgy én tudnék róla, hiszen én voltam az, aki fölvilágosítottam Koltort, szélhámosok hálójába került.
3: Steele rendkívül izgatott lett. Szélhámosok? Ezt nem tudtam. Gróf úr, az Istenét, nyilatkozzék! Egész Amerika az ajkán csügg ebben a pillanatban. Antas képzeletét megragadta a kép. Egy egész világrész, amint az ajkán csügg, mint egy cigaretta. Elmondott Steele-nek mindent, amit tudott. Steele megdöbbenve lázas érdeklődéssel hallgatta. Majd felugrott, és így szólt. Gróf úr, várjon itt meg, rögtön visszajövök. Még egy pillanatig tegye ki nemes testét a napfénynek. Halálosan fontos, hogy megvárjon.
10: Csak milyen sem, fiatal ember, mondta Antas. Kezdem úgy érezni, hogy a nap felperzseri bőrömet.

0: keresztül gázolva a heverő fürdő vendégeken. Gróf úr, valami nem stimmel. Vagy magát vezették félre, vagy maga engem. A király ma délután tárgyalni fog Koltorral. Egészen biztos. Koltor titkára mondta.
1: Mi is oda?
0: Kiáltotta Antas felülbe.
1: Lehetetlen. Koltor mégis szóba áll ezekkel a szélhámosokkal. Figyelmeztetésem dacára.
0: Vajon kellő nyomatékkal figyelmeztette, gróf úr? Antas zavarba jött.
1: Hát tudja, ami azt illeti, a köztem és közte fönnálló bizalmas barátságra való tekintettel, lehet, hogy túlságosan tréfás formában figyelmeztettem, lehet, hogy elragadott ellenállhatatlan szellemességem. És Koltor nem vette komolyan? Igen, minden lehetséges. Ezek a narlandiak olyan komoly emberek, hogy nem hisznek el semmit, amit az ember nem gyászruhában mond nekik. Ez lehet. Rettenetes. A szélhámosok örök időkre nevetségesé teszik Altúriát.
0: Még semmi sincs elveszve. Még leleplezhetjük őket, és akkor minden dicsőség minket illet. Micsoda riport lesz?
1: Mindenben arra hallgatok, főszerkesztő úr. Mit kell tennünk?
0: Először is öltözzék fel. Aztán fáradjon el a hotelembe. Ott majd megtudja a további adatokat. Mikor a király és az őrnagy ebédjük elfogyasztása után visszatért a Palazzo Pietra Santába, ott már lázasan folytak az előkészületek. Egy rettenetesen csúnya, öreg hölgy különösen tevékenyen rohant fel és alá. Plantagenet hercegnő, mutatta be Saint-Germain, kicsit süket.
2: Kicsit süket, de nagyon ronda,
0: mondta a király.
2: Na-na, ezt meghallottam,
0: mondta a hercegnő, illetve Sandoval. Honoré éppen most érkezett le fentről, Sandoval műterméből, egy nagy képet lobogtatva.
2: Itt a létre?
0: Kérdezte Saint-Germain.
2: Honoré, akassza fel.
0: Majd mindjárt kijelölöm a helyét. Nagy szakértelemmel járt fel és alá a szobában, majd rámutatott a fal egy pontjára.
2: Ide tegyük. Itt nagyon jól fog érvényesülni.
0: Honoré felszögezte a képet a falra. Ki ez a szörnyeteg? Kérdezte a király. Miért vicsorít rám? És miért van szájmosó pohár a kezében?
2: Ez a fogpaszta reklám, amit átfestettünk, mondta Saint-Germain. Eredetileg egy király volt, aki a fogát mossa, de most már második vagy félfülű Fülöp, Altúria egykori királya. Megismerheti hatalmas füléről, amely Sandoval barátunk művészetét dicséri. Oscar, maga is megtanulhatta volna már Altúria történetét. Eleget magyaráztam.
0: De miért bicsorít? Kérdezte az őrnagy.
2: Mert reklámkorában egy fogkefe volt a kezében, de azt eltüntettem, mondta szerényen Sandoval.
3: Honoré a kanári madarat, rendelkezett Saint-Germain.
0: Honoré már hozta is.
2: Diogenész, ő felsége kedvenc kanári madara.
0: Így varázsolok egy kis meghitt altúriai hangulatot. Belépett Valmié, az inasok gyöngye.
4: Főnök úr, itt van az ékszerész.
0: Igen, megyek. És kiválasztom, és megcsináltatom a nyakéket, amelyet Ortrúd hercegnő kap majd ajándékba a királytól. Oscar, maga pedig öltözzék be.
5: Én? Mibe?
0: Hát a marsal ruhába.
2: Mondtam már, fiatalember, hogy Altúria királya, bizonyos szent hanyományoknál fogva, sosem jelenik meg másképp a színen, mint marsal ruhában. A marsal ruha fent van a műteremben. Sandoval majd lesz szíves megmutatni, hogyan kell felvenni és viselni. Indulás, fiatalember!
0: Kisietett. A marsal ruhát, sóhajtott hetedik Olivér. Milánkám, súgta. Hát ezért volt a forradalom.
2: A szomszéd szobában a király belebotlott egy úrba, aki kinyújtott lábbal aludt egy karosszék mélyén.
0: Ki ez az ember? Kérdezte.
2: Ez a gróf egyik nagy találmánya, felelte Sandoval.
0: Zservezis az örök alvú.
2: Ébressze fel, mondta király.
0: Sandoval megrázta Zserveziszt.
3: Mester, ébredjen fel!
0: Az alvó felébredt, és így szólt.
6: Kiszeletve, vihart arat.
0: Tessék? Kérdezte a király.
6: Semmi,
0: mondta Zservezis.
2: Csak egy örök igazság.
6: És ha felébredek, mindig örök igazságokat mondok.
0: Gratulálok.
6: Köszönöm,
0: mondta Zservezis. És tovább aludt.
2: Saint-Germain azért hozatta ide, mondta Sandoval, mert úgy gondolja, hogy Zservezis arisztokratikus alvásával nagyon fogja emelni a tárgyalások nívóját. Hát arra a nívó

0: uramra magam is kíváncsi vagyok, mondta a király. Felértek a műterembe, és a király két híve segítségével nagy nehezen magára öltötte a marsalruhát, amely még túlzóbban díszes és kényelmetlen volt, mint az eredeti. Hát, kellett ez nekem, mondta a király, és ehhez képest az otthoni valósággal házi kabát volt. Felség, mondta az őrnagy könyörögve, még mindig meggondolhatja magát. Hová gondolsz, Milánkám? Most, mikor a nehezén már túl vagyok? Mikor már bebújtam a marsal ruhába? Most már akár le se veszem. Te is vedd fel gyorsan őrnagy egyenruhádat, ott fekszik a széken. Meglátod, milyen különös érzés az ilyen viszontlátás. Mire leértek a terembe, már mindenki együtt volt. Honoré katonatiszti ruhában járkált büszkén fel és alá. Baudrieu, a nagy áljogász, zsaketben ült a zöld posztóval bevont tárgyalóasztal mellett, és iratait rendezte. Gerbezis egy karosszék mélyén ült és aludt. Egyszer csak felhorkant. Jó, hogy figyelmezted, Gerbezis, mondta Saint-Germain. Majd elfelejtettem. Rendjelet vett ki zsebéből, és Baudrieu-re akasztotta. Belépett Marcel, teljes Ortrud dressben, diszkréten, uszályos ruhában. Mutasd magad, lányom, mondta a gróf. Hadd végezzem el rajtad az utolsó simításokat. Állj oda, hogy jobban lássalak. Honoré, adja csak ide a képes újságot. Félrehajtott fejjel, hunyorítva összehasonlította Marcelt a képpel. A szemöldököt talán egy negyed centivel magasabbra, a száj egy árnyalattal kisebb. Orr jó, frizura jó. Jól van, lányom. Légy majd kedves, de természetesen tartózkodó módon Koltorhoz. Ne főzd, mert abból komplikáció lehet, és különben is hercegnő nem tesz olyat. Velünk együtt fogadod, de el kell menned, mielőtt leülünk tárgyalni. Majd mikor azt mondom Koltornak, ebben egy pillanatig sem kételkedtünk. Te felállsz, meghívod az urakat, hogy jöjjenek fel később egy csészeteára, és Sandoválunk kíséretében elhagyod a termet. Gerbezis akkor megint felhorkant. Igaza van, Gerbezis, mondta a gróf. Ez a Gerbezis megbecsülhetetlen munkatárs. Majd elfelejtettem megmondani az uraknak, hogy Altúriában így köszöntik az emberek egymást. Áldott a nagyapád emlékezete. A három altúriai egymásra nézett. Nem lesz ez tévedés? Kérdezte az őrnagy. Valamikor a középkorban csak ugyan köszöntek így, de ma már nem. Hát hogy? Azt mondják például, hogy jó napot, vagy alászolgálja. Meyer úr magában megvan honfitársainak az a szokása, hogy mindent jobban tudnak, mint más ember. De én egészen megbízható helyről értesültem, hogy így köszönnek. Egy vasárnapi újságban áll. Kérem, szíveskedjenek ehhez tartani magukat. Marcel félrehúzta a királyt. Oszkár, milyen szép vagy ebben a ruhában. Te is, fiacskám, te is, mondta a király szórakozottan. Aztán hirtelen belényilalt valami, eszébe jutott, hogy ugyanezt mondta egy hasonló alkalomkor Ortrud hercegnőnek. Mi ez? Már alig tudja elválasztani Marcelt és Ortrudot. Mindig így kellene járnod, mondta Marcel. Ezt kívánod nekem? Na hát akkor nézd meg jól, Marcel. Ki tudja, lesz-e még alkalmad, hogy engem marsal ruhában láss?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén. A bogyós gyümölcskertész, Szent Péteresen, házasságon innen,
4: Katalin, és
3: a gyerek,
4: a foszti fiú esetek,
3: Pilátus testament, Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Magyar Péter arról is írt közösségi oldalán, hogy a Vatikánba utazik szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot Pap László Debrecen és Ihor Terekhov Harkiv polgármestere írta alá. A debreceni önkormányzat sajtószolgálata közölte, a testvérvárosi szerződés alapján a két város előmozdítja a gazdasági és kereskedelmi, a tudományos és technológiai, az oktatási, a kulturális, a turisztikai, a sport és művészeti együttműködést. Szorgalmazzák és elősegítik a városok kulturális örökségének fenntartását és védelmét. Pap László polgármester kiemelte, a Debrecen és Harkiv közötti kapcsolat erősítésében fontos szerepet játszottak azok a diplomáciai partnerek, akik munkájukkal és közbenjárásukkal segítették a két város közötti együttműködés elmélyítését. Harkiv Debrecen 22. testvérvárosa. Kedvezményekkel ösztönzik a közösségi közlekedés használatát az Európai Mobilitási Héten. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, szeptember 22-én az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel lehet korláttanul utazni a helyközi közösségi közlekedésben, írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleménye. Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre egyre többeket ösztönözzön a közösségi közlekedés és a fenntarthatóbb utazási módok használatára. Ennek részeként szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos azonban, hogy azokon a járatokon, ahol kerékpár helyfoglalása szükséges, az ingyenes kerékpár helyjegyet továbbra is meg kell váltani. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintért váltható meg az autómentes napi jegy. A jegy a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon. A napi jegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat, többek között a helyjegyet vagy a kerékpár helyjegyet az autómentes napi jegy mellett külön kell megváltani, írja a tárca közleménye. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A szűrés részeként a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt, úgy mint korszerű alacsony dózisú CT és légzés funkciós vizsgálaton, valamint dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás is várja őket. Az intézet közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, legalább 15 éve rendszeresen és jelenleg is dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A közlemény szerint a tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. A pulmonológiai intézet arra biztat mindenkit, hogy éljen az egyik legkorszerűbb tüdőrák szűrés lehetőségével. A részvételi feltételekről a korányi.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakul. javult.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Kovács Levente, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke, az Óbudai Egyetem rektora. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok!
2: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Így az új szemeszter elején nagyon sok változás után és alatt. Milyen állapotban van a magyar felsőoktatás?
2: Szerintem nagyon jóban. Ha összképet nézünk, akkor egy rekordlétszám felvételi hallgatót vett fel a magyar felsőoktatás. Több mint 100 000 hallgató egyébként jelentkezett sikeresen a magyar egyetemekre. Ez gyakorlatilag a jelentkezett hallgatóknak több mint 70%-át jelentette. És hát mindenki izgatottan várta az új tanévet, hallgatók is, tanárok is, egyetem vezetése is.
1: A változásokat hogyan fejezné ki, mondjuk egy 1-től 10-es skálán mennyi változás történt rektori szemmel?
2: Hát ez egy jó kérdés, szerintem minden egyetem másképpen pozícionálja önmagát. Magunk részéről azt mondom, hogy ha összességében a teljes tanévet és a teljes kihívási kérdésköröket nézzük, akkor egy 3-4-esre mondanám a 10-es skálán az értékelést.
1: A több hallgató az magasabb minőséget is jelent, vagy egyelőre ez csak mennyiségi bővülés?
2: Ezt helyzete válogatja ismételten. Ugye itt azért volt egy komoly változás az emelt szintű érettségnek a ismételt nem kötelezővé tételével, ami egy pár évvel ezelőtt változott. Ha az óvodaegyetemet nézem, mint a saját egyetemünket, akkor azt tudom mondani, hogy egyébként egy erőteljes minőségi változás történt, emelkedtek a ponthatárok, és ez mindenképpen pozitív. Ugyanez igaz az elsőes jelentkezéseknek a számára is, de őszintén szólva, ahogyan tapasztaltam, illetve néztem a különböző felvételi statisztikákat, gyakorlatilag mindegyik egyetem kellőképpen meg volt elégedve. Hát ugye ez is az eredmény terméke annak, hogy végül is soha nem látott hallgatói létszám került a egyetemekre ez év szeptemberétől.
1: Mi a garancia arra, hogy a többség végez is?
2: Hát elsősorban önmaguktól függ, hogy természetesen ezt akarják-e. Valahol ezt a tudatot azért formálni is kell, hogy ha már bejutottak, akkor azt ne hagyják abba. Biztos, hogy nem lesz egyszerű. Szerintem egyikünknek se volt egyszerű, amikor egyetemet végeztünk. De valahol ez azt mondom egy próbatétel, amit végig kell tudni menni, és értelemszerűen ki kell tudni tartani. A legnagyobb nehézségek mellett is van lehetőség, főleg, hogyha csapatban dolgozik az ember.
1: A modellváltás kezdete óta milyen mérleg ennek az időszaknak? Mit hozott, mit vitt?
2: Hát a makroszinten nézzük a számokat, akkor biztos, hogy a magyar felsőoktatás nyert. A 21 egyetem váltott úgymond modellt. Ebből a modellváltás előtt gyakorlatilag csak néhányan voltak. Egészen pontosan 5 alatt volt az a létszám, akik egyébként nemzetközi rang, mármint hogy úgy volt a nemzetközi rangsorukban, hogy értékelhető nemzetközi minősítő szervezetek értékelték őket, mert vannak nem hivatalos rankingek is természetesen, mint hogy egyébként mi is igazából, mint Óbudaegyetem nem hivatalos rankingen megjelentünk, hivatalos rankingen nem. Ez most 12 darab egyetem, és ez elsősorban annak a következménye, hogy valóban emelkedett egy finanszírozási státusz. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy most hogy állunk, akkor mi mindig azt kell mondani, hogy ha paritásra levetítjük egy hallgatóra szánt költséget, beleszámítva egyébként az életminőséget is, hogy normált értékben vessük össze magunkat mondjuk Ausztriával vagy Németországgal, akkor még mindig egyébként a magyar egyetemek a nyugat-európai egyetemekhez képest gyakorlatilag alul pozícionáltak. Tehát még mindig sokkal olcsóbb egy magyar hallgatóra vetített költség nálunk, mint mondjuk például Ausztriában vagy Németországban, vagy értelemszerűen még nyugatabb államokat illetően. És ez azt mutatja egyébként, hogy bár sokat lehetett mondani azt, hogy mennyire voltak feltőkésítve a modellváltott intézmények, de gyakorlatilag a versenyképesség szemszögéből nézve, ez most már azért körülbelül ugyanazt a versenyképességet ütjük, mint nagyon sok egyébként ausztriai egyetem, vagy nagyon sok németországi egyetem. Tehát ilyen szempontból a rankingek azért nem szoktak csalni. E tekintetben el lehet mondani azt, hogy még mindig van hova fejlődni, még mindig hova lenne, hova egyébként elsődlegesen pénzt fordítani, ez leginkább persze az infrastruktúrákra vonatkozik, vonatkozhatott elképzelés, de tényes való, hogy fogalmaztam, még mindig olcsóbb a magyarországi felsőoktatás egy hallgatóra vetítve, mint egyébként a nyugat-európai államokban.
1: Mi kell ehhez a versenyelőnyhöz, hogy megőrizzék?
2: Hát nagyon-nagyon sok minden. Talán azt mondanám, hogy 4 fontos szempontja van ennek az elképzelésnek. Ahogy említettem, természetesen infrastruktúra az fontos. Ugye azok a hallgatókat a laborokban, a műszaki felsőoktatásról beszélgetünk, akkor egyértelmű, hogy a laborokban képeztetjük, de amúgy is egyébként kellő lehetőségeket kell tudni biztosítani, ami vonzóvá teszi a hallgatóknak a tanulást. Ez egyébként nem feltétlenül csak a tantermeket jelenti, a közösségi tereket jelenti, a lehetőségeket egyébként a hallgatók számára, különböző rendezvényeknek a megszervezésére, amitől egyébként, már bocsánat, így fogalmazok, buli számukra, hogy végül is egyetemisták. Amúgy is így élik meg, de természetesen ehhez legyenek hozzá társítva lehetőségek. Az infrastruktúra mellett viszont értelemszerűen a klasszikus értelemben vett oktatási lehetőségekre szükség van, hiszen magát az oktatást és az oktatókat meg kell tudni fizetni. Ez egy nagyon-nagyon komoly szempontrendszer volt, hogy felzárkóztassuk a bérek tekintetében, és egy elég komoly bérfelzárkóztatási programot indított el egyébként az Óvodaegyetem 2021-től egyébként a modellváltás útjára lépett. Értelemszerűen kell egy tudományos lehetőség biztosítása. Itt nem feltétlenül egyébként csak az egyetem által biztosított tudományos lehetőségekről beszélgetünk, arról, hogy egyébként meg lehessen hívni, és megérje egy nemzetközi tudományos életben jártas egyének társulni egy magyar egyetemhez, mert ne felejtsük el, hogy őket mi akarjuk hívni, akkor hívhatja ők, természetesen más is akarja hívni, és innentől kezdve azért már a nemzetközi piacon versenyzünk, hogy eljövünk-e, nem jövünk el, és értelemszerűen van egy társadalmasítási igény is. Ugye minden egyetem per definíció azért az állam létrehozza őt, illetve pontosabban fenntartja őt azért, hogy egy társadalmi igényt elégítsen ki. Ezt a társadalmi igényességet, ha ki tudja elégíteni, akkor az azt jelenti, hogy egyébként a társadalom irányába kell tudjon megfelelő válaszokat adni, nem csak önmagának kutat, nem csak önmagának oktat, hanem a társadalom miért teszi ezt a mindezt, és ennek a társadalmasítási jelenségének is meg kell tudjon jelennie. Ezeket kell tudni egyébként kellőképpen finanszírozni, illetve pontosabban úgy finanszírozni az intézményeket, hogy jusson mindegyik lehetőségre.
1: Ugye a kormányfő nemrég új finanszírozási modellt ígért a felsőoktatásban. Önök mennyit látnak ebből?
2: Hát egyelőre még a finanszírozásnak ugye egy kötött pályáján mozgunk, hisz azért a modellváltott intézmények azok egy közfeladat finanszírozási szerződés alapján kötöttek 5 éves szerződéseket az állammal. Ezek most lejártak, és gyakorlatilag ezeknek az újra tárgyalása, illetve megvalósítása kell megtörténjen, úgy, hogy közben egyébként a modell maga az elmondások alapján ugye változni fog jövő év augusztus 1-től. Tehát egy köztes évben vagyunk, ebben a köztes évben kell tudni egyébként kitárgyalni az állammal azokat a lehetőségeket, amik bízom benne utána továbbra is egy hosszú távú fejlődési pályát és garanciát fognak adni a felsőoktatási intézményeknek.
1: Ebben a köztes évben mennyire biztosítható az, hogy a hallgatók ebből viszonylag keveset érezzenek?
2: Azon vagyunk teljes mértékben. Egyelőre azt mondom, hogy minden rektortársam, illetve minden felsőoktatási intézmény azért kommunikál a hallgatóikkal, magunk oldaláról is, mint Óvodaegyetem, meg tudom erősíteni, hogy végül is ebből a lehető legkevesebbet látják a hallgatók. Nem is szabad látniuk ebből semmit sem, hisz nem azért esküdtünk fel, hogy az oktatók, hogy oktatóként hallgatókat tanítunk, hogy értelemszerűen finanszírozási problémákat lássanak a hallgatók, hogy ők választották az intézményt azért, mert egyébként egy jó renoméja van, és ezt kell tudnunk egyébként számukra biztosítani.
1: Ugye a kancellári rendszernek vége, ennek milyen hozadékai lehetnek?
2: Hát a kancellári rendszernek nálunk már hamarabb volt vége, egyébként őszintén szóval mi ezért váltottunk a modell tekintetében, mert nálunk ez nem vált be, és erre kaptunk rá lehetőséget, hogy ettől függetlenül egy más struktúrában dolgozzunk. Őszintén szólva a menedzsment struktúrát az intézmény maga dönti el. Ez egyeteme válogatja, hogy hogyan tud élni azzal a helyzettel, hogy például most egy kancellári rendszernek lesz gyakorlatilag vége mindenhol, és ezt olyan tudja újra pozicionáltatni a maga szemszögéből nézve. Van, ahol egyébként működött ez a rendszer, van, ahol nem működött. Nálunk ugye nem működött, tehát értelemszerűen nálunk már megvan egyébként több éves tapasztalat, hogy hogyan tudunk működni kancellári rendszer nélkül. És ebből a szempontból egyébként, hogy az eredmények is mutatják, végül is nekünk ez be tudott válni. Viszont, hogy fogalmaztam, minden egyetem önmaga pozícionálja, illetve dönti majd el ezen köztes évben, hogy hogyan fog változtatni a működési módszerein és a működési módszertanán, hogy végül is azokat a lehetőségeket, de egyben akadályokat is vegye, amely ezt a rendszert változtatni fogja.
1: Hosszabb távon egyébként mit tart célszerűnek? Mi mindenről kell dönteni a rektornak, és mi mindenről az egyéb intézményeknek, szervezeteknek, akár kuratóriumnak?
2: A rektor elsődlegesen egy egyetemi intézményt vezet, annak az oktatási programját és a tudományos programját tudja elsődlegesen. Ugyanakkor viszont megint helyzete válogatja. A nagykönyvben úgy lenne megírva egy jó rektornak a feladata, hogy emellett egyébként jó menedzser is legyen. És a jó menedzser oldal az látja egyébként, hogy milyen jellegű elképzelések mennek a nagyvilágban a felsőoktatás átalakításával, házon belül egyébként milyen lehetőségre lehet rástartolni, hogy kielégítse a társadalmi igényeket, és értelemszerűen emellett milyen jellegű tovább bővítési lehetőségeket tud biztosítani az intézménye számára, hogy egyébként bővüljön az intézménye, egyre jobb állapotban legyen, és értelemszerűen egyre több és minőségibb hallgatókat vegyen fel. De a kiinduló pont alapvetően ez. Tehát nevezetesen az, hogy az intézmények tekintetében elsődlegesen az oktatási és a kutatási feladatokat kell tudja ellátni a rektornak, ezért is a szenátusnak az elnöke, mert végül is a szenátus jelentős részben egyébként oktatók és tudományos közegnek a munkatársaiból áll. Benne vannak a hallgatók is, sőt, benne is kell, hogy maradjanak, mert végül is az oktatók, a hallgatókért vannak az egyetemnek az elsődleges, mondjuk úgy, hogy befektetési jegye az maga a hallgató, és benne kell legyen egyébként a nem oktatói kollégáknak a képviselete is, annak rendje és módja szerint, hogy egyébként ezt az nemzeti felsőoktatási törvény elő is írja. És ezeket a szempontokat egyébként, ha tudja képviselni az intézmény, akkor természetesen az oktatás és tudományos oldal az garantált. A stratégiai szempontból az viszont nem elegendő, hogy az egyetem nagyon jól látja esetlegesen a helyzetet. Azt meg kell tudni szondáztatni a társadalom, és értelemszerűen a mindenkori ágazat irányító oldaláról. Hisz végül is az ágazat irányítót fogja fenntartani az adófizetők pénzéből az egyetemet, a társadalom pedig egyértelműen visszaadja a visszacsatolást, hogy végül is az egyetem az jól működik, vagy sem, megéri, lát-e az egyetemből valamit, vagy nem lát semmit se, és akkor értelemszerűen felteszik a kérdést, hogy akkor miért van ott. Ezért, amikor a stratégiai kérdésekről beszélgetünk, akkor alapvetően az intézménynek ebben a hármas egységben együtt kell tudnia működni. Tehát egy esetleges kuratórium vagy felügyelőbizottság, de mindenképpen az egyetem keretein kívül álló entitásnak tartalmaznia kell ezeket a szereplőket is, és akkor viszont kit lehet beszélni azokat a problémákat, amiket lehet, hogy egyébként az egyetem úgy látja, hogy ez a legfontosabb, de fel tudnak tenni külső szereplők olyan kérdéseket, amire esetleg lehet, hogy nem gondolt az egyetem, vagy nem úgy gondolt az egyetem, és akkor egyébként pozícionálhatja a saját maga erőterét.
1: A rektori konferenciának az érdekérvényesítő képessége most mekkora a jelenlegi oktatási kormányzattal szemben akár, vagy velük együttműködve?
2: Én nem úgy tenném fel a kérdést, hogy szemben vagy... Hát értelemszerűen biztos, hogy együttműködve kell a mindenkori kormányzattal menni. Egy világos irányvonalat és következetes irányvonalat kell tudnia képviselni a Magyar Rektori Konferenciának. Ugye ne felejtsük el, hogy Magyarországon 63 egyetem létezik. Különböző intézmények, magánintézmény, állami intézmény, modellváltott intézmény, mindenféle finanszírozási struktúra alapján, de a célja mindegyiknek ugyanaz, hallgatókat képez és képeztet, és egyébként a jövőbeni értelmiségi rétegét képzi Magyarországnak. Tehát ebből a szempontból vannak irányok, amelyekből nem lehet engedni, akármit történik is, mert ezeknek a kifutás ideje ez messze túlmutat egy-két-három kormányzati cikluson. Ugye egy fiatal embert vagy fiatal hölgyet egyébként végigvinni az oktatási palettáján, gyakorlatilag megnézzük, hogy 18 évesen kerül be, 12 év minimum köznevelési intézményen töltött idő után, ne is beszéljünk még az előtte levő óvodáról vagy bölcsödéről, és akkor még utána jön egyébként 3, 5, 7, 9 év, annak függvényében egyébként, hogy hány fokozatú skálán, alapképzésen, mesterképzésen, doktori képzésen megy át. Ez nagyon-nagyon hosszú idő. Itt egyébként maga egy tantervnek a módosítása is óriási kihatással jelent, ezért is nagyon nagy kérdés, hogy mikor, milyen gyorsan adott tudományos trendekre mondjuk, hogyan csatlakozik rá egy intézmény, ezt hogyan beszélik ki országos szinten, és miből tud magának versenyelőt kovácsolni. Szóval visszatérve az alapvető kérdésre, a Magyar Rektori Konferenciának elsődlegesen az a célja, hogy az általános irányokat, amelyek egyébként a nemzetközi irányoknak megfelel, de megtalálja a gyorsítási sávokat, magyarán mitől lesz versenyképesebb a magyar felsőoktatás mondjuk egy szomszédos vagy nem szomszédos modell vagy országnak a felsőoktatásához képest. Ezekre kell tudjon általános irányvonalakat adni, és ezeket egyébként ki kell tudnia tárgyalni a kormányzattal, hogy utána viszont kellő finanszírozást kapjon minden felsőoktatási intézmény. Ez nem szembe menés, ez nem mellette menés egyébként a egy adott kormányzat tekintetében, hanem egyébként világos iránymutatása tekintetben, hogy végülis ezeket az irányokat kell képviselni egy nemzetnek, hogyha egyébként versenyképes akar tudni maradni.
1: Az oktatói bérek mennyire versenyképesek régiós összevetésben?
2: Ez nagyon szór. Ebben a szempontból valóban van mit a tejbe aprítani, ha lehet így fogalmazni. Itthon, itt valóban a modern váltott intézményeknek volt egy lehetősége, és ezzel élt is. De még mindig egyébként régiós összevetésben, ha nézzük, akkor ez még mindig nem, hát erre mondtam azt, hogyha lebontom egyébként egy hallgatóra vetített költséget, akkor mi mindig olcsóbbak vagyunk. Tény és való, hogy a versenyképesség szemszögéből nézve rengeteget jelentett a többletfinanszírozás, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont egyébként, hogy ez megvalósulhasson gyakorlatilag mindenhol, versenyképes bérek legyenek, hogy egyértelműen ismételten sik legyen egyébként egy felsőoktatási oktatónak válnia, ellenkező esetben ugye kivásárolás történik a piacon, és ez pillanatok alatt egyébként degradálja a felsőoktatásnak a színvonalát, amit sok esetben nem feltétlenül fognak fel ilyen okokozati összefüggésként mondjuk cégek, hogyha kivásárolnak oktatókat, és nem támogatják meg, hisz az állam nem lehet állandó jelleggel mindig csak a támogatója a felsőoktatásnak, a cégeknek, a mindenkinek, aki egyébként ezt az országot építi, legalább ugyanúgy bele kell tennie a közösbe, és ez leginkább a magánintézmények oldaláról van. Csak engedjen meg itt egy konkrét statisztikai értéket. Az Európai Egyetemek Szövetsége tekintetében ma a finanszírozási modell körülbelül úgy néz ki, hogy 60%-át finanszírozza egy nyugat-európai egyetemnek az állam. Most általánosságban beszélek, tehát vannak természetesen kirívó esetek másképp is, jobbra vagy balra, és 40%-át egyébként magán bevételből finanszírozza. Itt belérte még természetesen az önköltséges hallgatóknak a számát is, de különböző kutatásfejlesztési elképzeléseket, stb. Ez ma Magyarországon 80-20 arány körülbelül tudta felfejleszteni a modellváltás. Ez körülbelül 15 évvel ezelőtt volt így az Európai Egyetemek Szövetségében. Tehát a nyugat-európai modell körülbelül 15 évvel ezelőtt állt itt. Abból a szempontból mindenképpen pozitív az összkép, hogyha azt mondjuk, hogy egyébként mennyire zárkoztunk fel az 50 év kvázi kommunizmus óta, ez mindenképpen pozitív. Tehát rá tudtunk gyorsítani a rendszerre. Viszont mi mindig 15 éves lemaradásban vagyunk, és ezt kell tudni egyébként rágyorsítani és felgyorsítani, és ebben egyébként vannak törekvések.
1: Azt mondta, hogy azért nagy a szórás a bérekben. Mekkora egységesítés képzelhető el? Nyilván egy tökéletes egységesítés szinte lehetetlen.
2: Hát az állami modell esetében mai egyetemi tanár tudomásom szerint továbbra is 554 ezer forintot keres.
1: Nettó.
2: Nem, ez bruttóról beszélgetünk. És ezt a helyzetet egyébként a modellváltással az Óbuda Egyetem ugye következetes bérfejlesztéssel most mi ott állunk, hogy egyébként egy megfelelő, tehát ugyanúgy ilyen fokozatú egyetemi tanár az 1,6 millió forintot keres.
1: 6 tized?
2: Igen.
1: Elég nagy a különbség.
2: Igen.
1: Valamiféle egységesítésnek van-e tere a következő évekre?
2: Biztos, hogy kell lennie, és egyébként ebben vannak kormányzati elképzelések. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy ahogy fogalmaztam, ez megtörténik. Voltak és vannak egyébként irányelvek, amik egyébként valahol, ha már életpályára beszélgetünk, mert azért egy felsőoktatási intézmény esetében életpálya az, hogy egyébként valaki hogyan jut tanársegédből, adjunktusra, adjunktusból docensé, docensből professzorra. Ezeket egyébként az NFTV kellőképpen kezelte, a BSC vonal az viszont értelemszerűen szétverte, ha lehet így fogalmazni, és ezeket vissza kell egyébként tudni juttatni. Mi a magunk részéről tettünk egy javaslatot egyébként az állam irányába, hisz az utolsó béremelés, ami pont egyébként ez év elején történt az óvodegyetem esetében, mi konkrétan még visszarendeztük is ezeket az arányszámokat. Ezt nem tudom, hogy más intézmény ezt hogyan tudta, vagy egyáltalán tudja-e csinálni. A magunk részéről viszont mindenképpen mi adtunk egy modelljavaslatot az állam irányába, hogy egyáltalán legalább elindulási alap legyen, hisz most, ahogy fogalmaztam, nagyon-nagyon szór ez a bérstábla, és ebben legalább valamilyen szintű lámpás vagy világító torony legyen számukra.
1: Melyek a legfontosabb vitapontok a konferencián belül? Tehát nyilván, hogyha az állam képviselőivel, az oktatáspolitika vezetőivel tárgyalnak, akkor egy egységes álláspontot képviselnek. Melyek most a fő vitapontok a konferencián belül?
2: Hát a legfontosabb az egyértelműen a KEKVA kérdéskörének a megoldása, ami őszintén szólva kitárgyalt kérdéskör, mert végül is nem nehéz az Európai Unió által szóvá tett kérdéskörüket orvosolni. A probléma inkább a KEKVA megnevezésében van. Azért túlzottan átpolitizált helyzetkép lett, és itt azért szeretném hangsúlyozni, hogy sok esetben hibásan használjuk mi magunk is, mindannyian, teljes társadalom, a KEKVA az nem egyenértékű a modellváltással, és a KEKVA nem egyenértékű egyébként az egyetemmel magával. Értelemszerűen ebben a helyzetben az látható, hogy mindenképpen egy nem államilag finanszírozott intézmény esetében sokkal nagyobb versenyképesség van, ez minden egyetem esetében egyértelműen felelhető. Egy-kettő, gyakorlatilag ezt fenn kellene tudni tartani, sőt erre rá kéne pluszolni. A jelenlegi beszélgetés tárgya az értelemszerűen annak a modellnek a megtalálása, amely következő év augusztus 1-től életbe fog lépni, és váltani fogja ezt a KEKVA struktúrát. Ebben egyébként vannak különböző elképzelések, ezeket egyébként egységesíti valahol a Magyar Rektori Konferencia, és természetesen ezt eljutatja az állam irányába, hogy utána egyébként kellőképpen egyébként lehessen ebben dönteni.
1: Folytatjuk a beszélgetést itt az arénában Kovács Leventével, az Óbudai Egyetem rektorával, a Magyar Rektori Konferencia társelnökével. Beszéltünk már arról, hogy rekord új hallgató érkezett az Óbudai Egyetemre, illetve a magyar felsőoktatásba is rengetegen kapcsolódtak be. Melyek a fő célok erre a tanévre, vagy akár az első felére, erre a szemeszterre az Óbudai Egyetemen?
2: Hát alapvetően azt tudnám mondani, hogy ugyanazokat a trendeket tartani, és következetesen továbbvinni, amelyeket megfogalmaztunk az előző évben is. Ugye onnan indítanám talán, hogy első alkalommal volt az Óbudai Egyetem életében, hogy a első helyes jelentkezőknek a száma meghaladta 6000 létszámot. És soha ilyen létszámot egyébként nem is vettünk fel, egészen pontosan 4549 hallgatót, és további durván 200 nemzetközi hallgatót. Ennyit sose vett fel még az Óbudai Egyetem, és ez körülbelül a kapacitásunknak a határa.
1: Tehát ezt még éppen elbírják.
2: Igen, ezt még éppen elbírjuk, ennyire futja, ha lehet így fogalmaz, az infrastruktúrális feltételek mellett. Apropó, ezért is mondtam azt az előzőkben, hogy egy nagyon-nagyon fontos szempont mindig egy minden egyetem esetében, hogy infrastruktúrálisan egyrészt szépüljön, de lehetőleg bővüljön is. A mi esetünkben egyébként az elmúlt évben ez megtörténhetett, sikerült egyébként egy bérelt ingatlant megvásárolnunk, tavasszal, nagy valószínűséggel az azt jelenti, hogy egyébként pár éven belül talán tudjuk egyébként, bízom benne, hogy emelni a kapacitásokat. Természetesen itt az ágazat irányítónak is fontossági sorrendben elsőlegesen neki van szerepe, hisz engednie kell a kapacitás bővítést. Visszatérve viszont, az Óbudai Egyetem egyébként pár évvel ezelőtt egy olyan jellegű stratégiai ívet vázolt fel, hogy egy innováció vezérelt befektető egyetemet szeretne valósítani. Ugye mi műszaki egyetem vagyunk. Alapvetően a műszaki oldalról nem csak az elvárt, hogy műszakilag képzett hallgatókat képezzünk, hanem a legtöbb innováció műszaki találmányok tömkelege. Ez azt is jelenti, hogy végül is ezt el kell tudni adni. Ma azt látjuk, hogy Magyarországnak az innovációs töltete a nemzetközi szakirodalomban csekély. És annak ellenére, hogy genetikailag, meg a szürkállományunk az egyik legjobb, ha nem a legjobb a világon. Gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy egyedüli marslakó nemzet vagyunk, akiket marslakónak hívtak. De a viccet félretéve, ez a szürkeállomány viszont, ha kellően nem edződik az innovációknak a kezelését illetően, akkor értelmesen meg fogja találni magát, de nem Magyarországon. És ez innentől kezdve az ország számára versenyhátrány. Mi ezt a helyzetet vállaltuk fel pár évvel ezelőtt, hogy ha tetszik, egyedülálló módon felépítünk egy ilyen modellt. Őszintén Közép-Kelet-Európában ilyen jellegű modell nincs. Legalábbis belátható távolságban nincs. Az észteknél fel lehet azért néha napján találni ilyen elképzelését, de még náluk sem. Ők másban találtak meg a versenyképességet is, mint látható egyébként, működik is. Nekünk ezt fel kell tudni építeni, erre kell egyébként blazírozni. Ezért a tanterveinket akkor úgy változtattuk, egészen pontosan 2021-ben léptünk erre az útra, és 2023-ban változtattuk a tanterveinket, hogy ebbe az irányba mutasson. Legyen kötelező innovációval foglalkozó tantárgyat hallgatni, legyen kötelező befektetési szemléletről hallgatni, és legyen kötelező értelemszerűen olyan jellegű lehetőségeket a hallgatóknak kiélniük, amitől esetlegesen ők befektethetnek. Nem lesz egyelőre pénzük, azt próbálja segíteni az egyetem, és aztán lépésről lépésre emelje a tétet. Egy adott szinten viszont el fog fogyni az egyetemnek a pénze, és itt viszont már kell egy befektetői alap. Általában a magyar piacon megjelenő befektető társaságok, azok magasan, már bizonyos szintet elért befektetéseket finanszíroznak. Magyarán a köztes intervallum, ahogy úgy szokták mondani egyébként a nemzetközi terminológiában, hogy az innovációs halálvölgy, az nem játssza át senki. És mi erre egyébként hoztunk létre egy befektető alapot, amivel támogatjuk ezeket a típusú befektetéseket. Ez egy tehetségmenedzsment, picit más szóval. Nem csak a tehetséget keresem, hanem egyébként az ötletét, a tehetségnek a piacra juttatását is próbálom finanszírozni. Na ez az, amire azt jeleztem, hogy Magyarország ebben a helyzetben egyébként gyenge. Megvan minden egyetemnek a lehetősége erre, viszont ezt strukturálisan fel kell tudni építeni, és utat kell tudni mutatni. Mi ezt vállaltuk fel, és próbáljuk megoldani. A hallgatókra visszatérve a prioritások, tehát ilyen szempontból a kurikulumok, a tantervek, amiket egyébként jelentkeztek a hallgatók, azok továbbra is a klasszikus tantervek. Továbbra is villamosmérnököket képzünk, gépészmérnököket képzünk, mérnökinformatikusokat képzünk, műszaki menedzsereket képzünk, de a tanterven belül ezeket a szemléletmódokat lépésről lépésre csepegtetve adjuk át. Azért is csepegtetve, mert sok esetben mi magunk se tudjuk egyébként még tökéletesen végezni ezt a feladatot, és tanulunk a nemzetközi társainktól, akiket behozunk az egyetemre, és egyébként értékeltetjük végig velük a folyamatot, és lépésről lépésre tanuljuk tőlük azokat a hibákat, amiket ők is elkövettek, és akkor továbbadják nekünk, hogy mi ezt ne kövessük el.
1: Milyennek kellene lennie egy mérnöknek 2030-ra vagy 31-re?
2: Hát kreatívan gondolkodónak. A legfontosabb az, hogy gondolkodónak, és értékelje, és tudjon mérlegelni. Ez is egy óriási felelősség egy egyetemnek, hogy az életre is nevel. Nem egy gyors talpaló, hogy gyorsan megtanul valamit, mert ahogy látjuk, nagyon gyorsan változik a világ. Ma talán túl gyorsan is. Egy ma műszaki felsőoktatásba jutott hallgató lehet, hogy olyan munkába fog dolgozni, ami egyébként, amikor bejutott, még nem létezett. Tehát 3 év alatt egyébként jelennek meg olyan jellegű új skillsetek, amelyeket képviselni kell cégeknél, ami nem létezett. És ehhez képest ugye a hallgató ő nem erre jelentkezett, ő egy klasszikus tématerületre jelentkezett. Hát ezért is fontos egyébként az alap értékeknek az első átittatása. Az, hogy mit jelent az alapozó tárgyak, a matematika, a fizika, az elektrotechnika, az anyagtudomány, ezek ugyanazok a törvényszerűségek megvoltak 100 évvel ezelőtt, és meg lesznek egyébként a következő 500 évben is, sőt, hisz ezek nem változnak. Ezt kell tudni nagyon komolyan megtanulni a hallgatónak, és utána viszont rátenni azt a kreativitást, amivel, hogyha bármi változik a világban, akkor az adaptálódhasson. Tehát a kreatív gondolkodásmód, az nagyon-nagyon fontos. Az AI szemszögéből nézze meg, ami most megjelenik, az még fontosabbá válik.
1: Egyébként a mesterséges intelligencia előretörésével mennyire tudják egyáltalán megbecsülni, hogy mire lesz szükség? 2-3-4-5 év múlva?
2: Nem úgy tenném fel a kérdést, hogy mik azok az új területek, amelyek meg fognak jelenni, mert őszintén szóval ezt mi se látjuk előre. És most szerintem nem nagyon van, aki ezt előre látja. Vannak jövőkutatók, akik egyébként nézik a különböző trendeket, de őszintén szóval ezeket a szempontokat átértékeli a piac. Egy 5 évvel ezelőtt csak gondoljuk végig, nem volt Covid. És a Covid teljes mértékben átértékelt az egész emberiségnek a gondolkodás módját, mondjuk az egészségipari termékek irányába. Úgyhogy ebben a szempontból nem ez a kérdés. Inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy az egyetemnek, mint egy egyetemes tudást átadó entitásnak, neki alapvetően fel kell tudja mérni, hogy mi az a alapvető skillset, amit mindig át kell tudjon adni a hallgatónak, az nem fog változni. A gondolkodásmód, a kreatív gondolkodásmód az kreatív marad 20 év múlva is. Kreatívnak kell tudnia lenni a hallgatónak, adaptálódnia kell az új területekhez, és azt pedig egy komplex ismeretcsomagon keresztül tudja megvalósítani. Nekünk ezt kell tudni átadni, ugye erre szokták azt mondani, hogy egy kurikulumnál nem csak az a fontos, hogy mi van benne, hanem amikor elfogadtatunk egy kurikulumot a megfelelő testületeknél, akkor kompetenciákat is fogadunk el, és a kompetenciákban rejlik egyébként a lényeg, milyen kompetenciákra gyúrunk rá, ha lehet így fogalmazni, és ezeket mit adunk át a hallgatóknak, ezeket kell tudni igazából megvalósítani.
1: Mennyire van tér a neverésre a felsőoktatásban?

0: a fiatal felnőtteket, hisz ne felejtsük el, az egyetemisták az első olyan képzést úgy kapják az életükbe, hogy már fiatal felnőttek, addig még kiskorúak voltak, a középiskolából átlépve már nagykorúak lesznek, itt már önmaguk döntenek a saját maguk sorsuk felett.
1: Ráadásul a tekintélyelvűséget már a gimnáziumban sem szeretik, sőt.
0: Ez így igaz. Mégis egyébként én azt mondom, hogy a tapasztalatokkal és a megfelelő bölcsességgel lehet egyébként a fiatalokat nevelni, mert bármennyire is avit lesz talán egy társadalom, annak a oktatói rétege, boomerek lesznek, vagy X-generáció, és már alfákról beszélgetünk. Lehet, hogy egyébként a technológiát gyorsabban kezelik a fiatalok, de azt tény is való, hogy az élettapasztalat az azért azt nem tudja gyorsítani az AI. És e tekintetben azért ezt át tudják adni a kollégák. Ez egy nagyon fontos szempont, ezért nagyon fontos egyébként, hogy a hallgatói közösségeket kellőképpen tudjuk formálni. Egyre inkább fontossági sorrendben megjelenik az igénye, egyre erősebb igénye egyébként a szakkollégiumoknak, a különböző extrakurikulális aktivitásoknak, ami egyébként túlmutat a tanterven, hogyan éli meg a közösségét, milyen lehetőségei vannak, egyáltalán mit ért egyébként buli alatt, és ez hogy éli meg, mitől lesz egyébként egy kulturált egyén. Nagyon-nagyon sok szempont van, ami ne felejtsük el, azért 5 évre élő beszélgetünk egy hallgatónak, van akinek kevesebb, van akinek több, de összességében egyébként átlagban azért 5 év az, amit az intézmény falai között töltenek hallgatók. Ezt a helyzetet azért ez egy nagyon-nagyon formáló, és egyik legkreatívabb időszakukban van mindez. Tehát ezeket kell tudni egyébként megtölteni tartalommal, és a jellemet valóban tudni kell formálni.
1: Elindították az AI Campus stratégiát, ez mit akar?
0: Az Óbudai Egyetemnek az az elsődleges célja, hogy egy natív AI egyetemi váljon. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy egyébként az AI-tól ne féljünk. Egy technológiai lépésről beszélgettünk, egy technológiai lépcsőfokáról beszélgettünk az emberi társadalomnak, ami óhatatlanul egyébként rengeteg félelmet vett az emberekben. Hogyha natív AI akarunk lenni, natív AI egyetem akarunk lenni, akkor nem csak a hallgatókat és esetlegesen az oktatók adott részét kell az AI-jal átitatni, mert ők használják az AI-t, vagy oktatják azt, hanem a teljes társadalmat, a teljes közösségünket. Gyakorlatilag a kis társadalommal milyen megjelenik az Óbudai Egyetemen. Hisz ugye itt vannak takarítók és oktatói kisegítő személyzet, adminisztrátorok, gazdasági szakemberek, oktatók, kutatók és természetesen hallgatók. Az ő esetükben mindenkinek egyébként tudatosan kell élnie azzal, hogy létezik AI. Mit értünk ez alatt? Nem mindenki fogja használni az AI-t, de senki se féljen tőle. Hogy ezt ne féljen tőle, nem a technológia dönti el. A technológia összességében egyébként 10%. Bevezetni egy technológiát, őszintén szóval megveszek egy pár lehetőséget, ezeket összeintegrálom, adott. Ennek a használata. És hogy ne féljek a használatától, hogy ne tegye fel úgy valaki a kérdést, hogy majd megszűnik a munkahelyem azért, mert AI létezik. Nem, átértékelődik a munkahelyemnek a lényege, mert az természetes intelligencia, vagyis mi, akik alkotjuk az AI-t, mindig fölöttel állunk. Mi fogunk értékelni akkor is. És az értékeléshez egyébként egy kritikus gondolkodásra szükség van. Kell tudnom egyébként értékelni azt, hogy ma, ha bedobom a, nem tudom, a ChatGPT-be, hogy mondjuk szívinfarktus, és biztos leír egy csomó mindent a szívinfarktustól, de nem ő lesz az orvosom. Ha ezt elhiszem, egyébként is saját magam orvos akarok lenni, akkor hibába eshetek nagyon könnyen, és azt attól fogok egyébként esetlegesen meghalni, vagy legalábbis rossz helyzetbe kerülni, hogy elhittem valamit. Ezt tudnom kell értékelni, és itt a természetes intelligenciának a kritikus gondolkodásmódra való hajlama, az meg kell való jelenjen. Ezért az egész AI kampuszunk esetében be kell vezetnünk egy tudatosítást, hogy mi az AI, senki se féljen tőle, az rengeteg beszélgetést igényel, diszkusziót, 70%-a egy technológia bevezetésének az gyakorlatilag az embereken múlik. És utána egy kis sokkal szűkebb réteg el fogja kezdeni foglalkozni, vagy fog foglalkozni az AI. Gondoljunk arra, hogy mikor megjelent az e-mail, vagy amikor a mobiltelefon megjelent. Senki se tudta egyébként, hogy kell használni, aztán már mindenki használja. Ugyanaz az autó is. Tehát ezeket a szempontokat, ezek technológiai előrelépések, ugyanez az AI is. Világos, hogy nem látjuk a végeredményét, mert nagyon-nagyon gyorsan változik. De az ember attól még mindig egyébként előtte áll, bármennyire is jól extrapolál, bármilyen sokkal többet el tud végezni az AI. Tehát magyarán kezdje el foglalkozni vele, tehát először tudatosítunk, utána

0: kezdjen el valaki foglalkozni vele, nincsenek hibás megoldások, mert értelemszerűen hibázik, hát akkor gyakorlatilag tanul belőle, és van természetesen egy fejlesztő közeg, ez egy nagyon-nagyon szűk kör, akik ténylegesen fejlesztik azokat a szempontokat, ami egyébként a teljes társadalmat majd leképezi, és a teljes társadalmat megéli, hogy ne féljen tőle, ez az AI Campusnak a lényege.
1: A mesterséges intelligencia előretörésével a számonkérést hogy lehet reálissá tenni, vagy reális szinten tartani? Nyilván egy szakdolgozatnál nagyon nehéz azt mondani egy hallgatónak, hogy ne használjon AI-t, szerintem ez már szinte lehetetlen is.
0: Ez így igaz, és a magunk részéről az az politikánk, hogy mi nem is tiltjuk az AI használatát. Nem azt tesszük fel kérdésként, hogy ne használjon, hisz őszintén szólva a nagyvilágban, az életében, sőt egyébként utána is, meg az egyetemen is, így is úgy is használni fogja. De hát én magam is használom, mi magunk is használjuk egyébként, mert pont gyorsatítani akarok a különböző lehetőségeimen, és nem akarok annyi időt tölteni. A kérdés az, hogy megértettem-e. Ez lesz a lényege a dolgoknak, hogy apropó, hogyha bementem a gyárba és használok AI-t, ettől függetlenül mondjuk az AI valami butaságot csinál, mert mondjuk nincs még kikupáltatva ott annál a dolgon, ráhagyatkozom, és nincs meg a saját szaktudásom, akkor bizony nagyon komoly problémákat okozhatok a teljes társadalomnak, és akkor ne is beszéljünk még életekről. Ezt ki kell tudni szűrni. Tehát nálunk nem az a kérdés egyébként, hogy a hallgató használhatja-e vagy sem. Használja, örülünk neki. Értse meg, azt fogom egyébként borítékolni, és hogyha egyébként rosszul használta, akkor viszont a büntetési oldal az magasabb legyen, mint hogy egyébként ezt a kérdéskört csak magától kijuttatva érte volna el. Pont azért ez körülbelül azt tudnám mondani, mint amikor valaki, nem tudom, lop a társadalomban. Ugye mindannyian élünk egymás között, alapból nem szeretünk lopni, alapból itt vagyunk mindannyian, nem vagyunk predeterminálva, hogy ellopjunk valakit, eltolni csont. De természetesen van egy réteg, aki ebben a helyzetben egyébként ilyet csinál, akkor azt a társadalom bünteti, de nem mindenkit akar ez, nem azzal lebeg mindenkinek a szem előtt, hogy egyébként büntetést fogsz kapni, hanem per definíció nem akarsz lopni. Ugyanez a helyzet itt is, tehát az AI-t nyugodtan használja, nem azért használja, mert egyébként át akarom verni valakinek a lehetőségét, persze használjad, de próbáld meg etikusan használni az AI-t, és utána egyébként ez a helyzet, ha meg tudod valósítani, be tudod bizonyítani, hogy te ezt meg is értetted, hogy mit csináltál, akkor örüljünk neki, akkor gyakorlatilag versenyképes lettél a társadalom számára. De hogyha ezt etikátlanul tetted, akkor a büntetési oldal menjen oda-vissza, hogy egyébként inkább ne használtad volna az AI-t, és akkor egyébként előrébb jutottál volna, mint akkor használod, és akkor gyakorlatilag te itt jogtalan előnyre tegyél szert.
1: Ha már egyébként használat, nem használat, van-e létjogosultsága a felsőoktatásban annak, hogy mondjuk akár havonta egy napot kikiáltanak, vagy kineveznek AI-mentes vagy online-mentes napnak? Egyébként a rektorként előfordul, hogy mondjuk egy fél napig, egy napig nem használja az okos eszközeit?
0: Hát ezt sajnos nem el tudok válaszolni csak.
1: Hétvégén sem?
0: Hétvégén sem. Ez valahol nem is adja meg a lehetőséget, de szerintem a kollégáim esetében is csak ritkán lehet ilyet mondani. Ami egyébként őszintén szólva nem baj, hát attól vagyunk technológiailag érettek, hogy ma már ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Nagy kérdés, természetesen, hogyha nem létezne internet, akkor az mi történne a világon? Szerintem a fiatalok jelentős része nem is tudja elképzelni az életét, hogy voltak internetmentes napjaink, amikor fiatalabbak voltunk. De összességében visszatérve, inkább úgy fogalmaznék, hogy az AI tudatosítás az nem feltétlenül azt jelenti egyébként, hogy ne használjak AI-t. Nálunk inkább az történik meg egyébként, hogy rendszeres időközönként gyakorlatilag általános fórumokat tartunk, igazából lunch break-eknek hívjuk, amelyekben egyébként fél óra alatt, egy óra alatt, de kibeszélünk egy problémát, ami megjelent éppenséggel, és ugye nem mindenki látta, hogy megjelent, de mégis legalább hall róla, tudatosul benne ez a kérdéskör, és már nem lesz annyira megijedve, hogyha erről hall, hogy ez most eszik, isszák, mi ez, na már megint valami megjelent, és akkor már megint egyébként hozzá kell alkalmazkodnom, tehát kevésbé félek majd tőle, hogy ezzel szembesüljek, és erről beszélgessek. Ez szerintem ma sokkal fontosabb annál, mint legalábbis, ez persze szubjektív vélemény, mint egyébként, hogy AI-mentes napot tudok-e tartani, vagy sem. Így vagy úgy csak találkozom valamivel, nehezen tudom azt elképzelni, persze, természetesen kimentek a zöldbe, kirándulhatok, és akkor egy teljes napot lefedek egyébként térerő nélkül. Egyébként ilyen van az életemben, valóban. de összességében nehezen tudok egyébként, mert már mindenhol le van, van mindenhol van térerő, tehát vélhetőleg azért a mobil eszközökhez, vagy okos eszközökhez hozzá vagyok nem a szokva.
1: A tananyag frissítésében milyen korlátokat jelent az AI-nak a gyorsuló jelentőség növekedése, illetve az AI mennyit segít abban, hogy az oktatók gyakorlatilag tartsák a lépést a korra?
0: Hogy kezdjük először a negatív oldallal, hiszen természetesen, hogy fogalmaztam, minden technológiának van árnyoldala is, és pont ez az etikus AI-nak a használata, pont az a lényege, hogy végül is ne rossz irányba vigye a társadalmat. Egyértelmű, hogy az AI gyorsítása például a mérnök informatikus szakmát erőteljesen telibe vágja. A klasszikus értelemben vett IoT, tehát Internet of Things fizikai, tehát kiberfizikai rendszereknek a használata, amelyek ugye mind, tehát a klasszikus, mondjuk úgy, hogy mérnöki szakmához óvatatlanul kötődnek, ezek nagyon fontos egyébként a jövőben is számukra, de az AI értelemszerűen mindenki az AI-ra akar foglalkozni. Ezért egyértelmű, hogy le kell választanunk, és éppen folyik ennek a diszkusszió, illetve gyakorlatilag pilot jellegű bevezetése, hogy AI kurrikulumok jelenjenek meg, és szeparálják le ezt a helyzetet, ne ürítsék ki a szakmát, mert most minden AI trendi. Egy. Kettő, a tananyagok kérdésköre is oda visz, hogy alapvetően más készséget igényel az oktatóktól, hallgatóktól. Ezeket meg kell tudni tanulni, és ez viszonylag gyorsan, mert a hallgatókat kell tudni oktatni. Ugyanakkor nézzük a pozitívumokat. Ha azt mondanám például, hogy mindannyiunk életében biztos, hogy volt olyan tanár, aki nem tudott magyarázni. És azt mondtuk, hogy nem is értem, hogy mit is, mekkora szenvedés volt, hogy megtanuljam az anyagát. Ezt ma egy AI kérdéskörben sokkal egyszerűen meg lehet valósítani. Létrehozunk egy avatárt, felmondatom vele azt a dolgot, és értelmében az a tanár, őszintén szólva, valóban annak kellene, hogy nem tudott magyarázni, de mégis tanár, tehát valahol egyébként jó volt, valamiben biztos, hogy jó volt, mert azért maradt, és ezt megcsinálta, rá tud pusszolni azokra a kérdéskörökre, és akkor tényleg a jóságát hozza ki. És én már egyébként e tekintetben sokkal jobban át tudja adni az anyagot, ez csak egy példa volt a sok közül. Szóval van rengeteg olyan pozitívum is, amit egyébként az AI megjelentett, és meg kell tudjon jelentetni, apropó, hogy natív AI egyetemmel akarunk válni, ezeket a szempontokat is figyelembe vesszük.
1: Nagyon sok területről beszéltünk az elmúlt nagyjából 3/4 órában. Van-e még olyan nagyon konkrét kihívás, amellyel így a következő 11-12 hónapban kell szembesülniük?
0: Hát nagyon sok. Ha azt nézzük egyébként, hogy fél évvel ezelőtt mások voltak az AI-nak a prioritásai, mint most vannak, és valószínűleg ez így lesz egyébként gyorsítás szempontjából a jövőben is, ez egy fontos szempont, hogy ezt folyamatosan tudni kell figyelni. Egy dolog biztos, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy apropó Magyarország versenyképessége, egyértelmű, hogy a versenyképességünk akkor, amikor óriás nagyhatalmak, rengeteg vasat, ha lehet így fogalmazni, tesznek a tűzbe, és gyorsítanak, és ők vezetik AI-ban a világot. Mi ezzel, ha versenyképesek akarunk maradni, akkor őszintén szólva ezekre rá kell tudnunk csatlakozni. Nem tudjuk felvenni a versenyt ilyen szempontból, hogy modelleket gyártsunk, hisz ezek azt mondom, hogy nagyobbak azok, megteszik, de ha alkalmazásorientált elképzeléseket megvalósítsunk, ebben viszont van nagyon komoly lehetőségünk. Ne felejtsük el, hogy például egészségügyi kérdéskörökben Magyarország messze-messze jobban képzett, gyakorlatilag világ első között van. Ugyanez a dolog egyébként igaz az autógyártásra, illetve értelemszerűen a gépjármű oldalon, és rengeteg más területet egyébként fel lehet sorolni. Ha ezekre egyébként alkalmazás orientált elképzelésekben gondolkozunk, és ugye ez egyértelműen megjelent a kormányzati stratégiában, akkor így versenyképesek tudunk maradni. Tehát nekünk egyetemeknek elsőslegesen itt kell tudni megfelelőképpen rá gyorsítani a rendszerre, és azokat és ezáltal egyébként kötődni a nagy világtrendekhez, azokat az lehetőségeket integrálni, és iparhoz közeli alkalmazásokkal gyakorlatilag hozzátenni. Ekkor azt mondom, hogy valóban a kihívások, amit kérdezett, az elkövetkező egy évre ezek egyértelműen megfogalmazhatók, mert minden egyetemnek megvan a maga stratégiája, hogy miben akar előrukkolni, és így akkor rá tud csatlakozni a világtrendekre.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Kovács Leventét, az Óbudai Egyetem rektorát, a Magyar Rektori Konferencia társelnökét hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén. Ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kiírt tenderből a magyar közösségek is részesülhessenek. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írják, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén, írja a tárca közleménye. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési, és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Freud-Weber becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomórészt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a magyar állam támogatásának láttán halan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni.
1: A Nyírségi Református Ifjúság, Beregszászon.
3: Hát igazából az egyik Nyíri Fis Balázs volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a Nyíri Fit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a Nyíri Fi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen, úgyhogy igazából így alakult ki.
1: Kálimep.
4: Egy-két hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját, amelyet a kormányzati iskolakezdési intézkedésekhez igazítva részben átalakított, és idén kiemelten a rászoruló gyermekek fejlesztő óráira fókuszált. Fekete Dánielt, a MÖSZ adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
2: 2026-ban is megszervezésre kerül az iskolakezdést segítő nagy gyűjtés, amelyben a diákoknak tanszereszközöknek a beszerzésében lesznek segítsége, de ez az év mégis más, egy másik szeletét is szeretnék erősebben támogatni, nem csak a taniskolák, szóval szükséges iskolatáskáknak az eszközeit akarják biztosítani a rászorultnak, hanem egész évben mellettük lenni valamilyen formában. Mit kell erről a projektről tudni?
3: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a magyar állam támogatásának láttán halan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni, és azt látjuk, hogy az iskolakezdés ez egy nagy krízis vagy trauma tud lenni azoknak a családoknak, akinek alacsony a jövedelme, dönteniük kell az, hogy adott esetben a gyerekeknek az iskoláztatására költenek, vagy más költségeket, számlákat, gyógyszereket kell, étkezésre kell fordítani azt a kevés jövedelmet, amit rendelkeznek. Hát ez a támogatás azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy fontos lépés, viszont ettől függetlenül az Ökumenikus Segélyszervezet az év 365 napján ott van a kapaszkodó programján keretén belül egy gyerekek mellett, rászoruló gyerekek mellett is látjuk azt, hogy nem csak az iskolakezdéskor, hanem évközben is nagyon fontos, hogy megkapják azokat a fejlesztő foglalkozásokat, támogatásokat, amire szükségük van, és a mostani az idei adománygyűjtésünknek a fókuszát ezért erre irányítottuk, és arra kérjük az embereket, főként Magyarországon, hogy 2000 fejlesztő óra elérését támogassák, és ehhez járuljanak hozzá, segítsenek.
2: Hogyan kell elképzelnünk ezt a kapaszkodó programot? 2000 tanóráról beszélünk. Milyen formában mit jelent ez?
3: Igen, ahogy mondtam, a kapaszkodó program az egész évben segíti a rászoruló gyereket a segélyszervezet intézményein keresztül. Ez több mint 4000 gyereknek tudunk ilyen módon támogatást nyújtani, és itt különböző segítségre van szükség. Van, amikor közösségi programokat szervezünk, de van, amikor igenis komoly fejlesztő órákra van szükség, akár logopédus, vagy térsemtétorna, vagy mozgásfejlesztésben, vagy akár korrepetálást nyújtani gyerekeknek. Tehát nagyon sokféle módon kell bekapcsolódni ahhoz, hogy az egyéni problémákat tudjuk orvosolni, segíteni, mert azt látjuk, hogy gyakran a szegregátumban élők, vagy kis településen élő gyerekek, családok nem tudnak hozzájutni ilyen segítséghez, és a segélyszervezet, ahol jelen van, és folyamatosan intézményt tud működtetni, ilyen módon mindenképpen szeretnénk segíteni. Ehhez járul hozzá az, hogy a 2000 fejlesztő óra, ami persze nem az egész éves fejlesztő óra mennyiség, csak egy része, de azt gondolom, hogy ez egy fontos mennyiség, vagy egy olyan óraszám, amivel ha összetudjuk gyűjteni a megfelelő adományokat, akkor igenis hatékony segítséget tudunk gyűjteni a gyerekeknek.
2: Országos gyűjtés van hirdetve, nagyon sokan hallják, hogy a kárpátaljai hallgatóink, akik éppen Magyarországon tartózkodnak, ezt a beszélgetést lehet csatlakozni. Milyen formában van mód, mi a rendszere a gyűjtésnek?
3: Igen, többféle módon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A magyarországi telefonszámokról, tehát hogy a hazai telefonszámokról a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet segíteni, míg határokon átívelve a segélyszervezet.hu-n egy bankkártya segítségével bárki tud csatlakozni, és mint egy online vásárlás hasonlók elképzelni, és a segélyszervezet felületén ilyen módon tudják támogatni gyerekeket.
2: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Ez a program milyen hatást mutat az elmúlt években, és látjuk ennek a fejlesztését, akkor feltehetőleg van miért ezen a területen bővíteni.
3: Igen, sok olyan történet érkezett szerencsére már most, amikor elindítottuk ezt a gyűjtést, meg előtte a munkatársainktól, szakemberektől, amikor látjuk igenis, hogy vannak olyan gyerekek, például az egyik intézményünkből, ahol egy egészségügyi problémával, egy mozgás problémával küzdő gyereknek nagyon alacsony volt az önbizalma, nehezen érkezkedett be az iskolában, vagy abban a közösségben, amiben volt, nem fogadták el, néha agresszívan is viselkedtek egymással, és az, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, és segíteni őt, hogy önbizalma legyen, hogy motiváltabb legyen, hogy magabiztosabb legyen, hogy a közösség elfogadja ezeket a dolgokat, és azokat a lelki hátrányokat, amivel rendelkezett, ezen folyamatos jelenléttel és egy komplex segítséggel tudtunk segíteni, és már eljutottunk odáig, hogy egy jó tanulmányokat, jó tanulóként tud bekapcsolódni az iskolai közösségben. A társai elfogadták, és ő is már egy olyan önbizalommal rendelkezik, amivel tud tovább lépni és fejlődni. És számtalan ilyen példa van, amikor azt látjuk, hogy egy támogató közeg, egy segítő közeg és egy megfelelő szakember háttér valóban nagyon fontos segítséget tud nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik ezt nem félnek hozzá, vagy nem jutnak hozzá ilyenfajta támogatáshoz.
2: Országos programról beszélünk, egy országos szervezet esetében hogyan lehet kiszűrni, hogyan lehet a kapcsolatot felvenni, illetve folyamatosan mellettük lenni egy egész ország területén. Óriási kihívás, hatalmas munka ez. Hogyan lehet eljutni a kiválasztottakhoz?
3: Az Ökumenikus Segélyszervezet országosan egy 40 intézményben segít a gyerekeket különböző formában, valamikor egészen a kicsiket, tehát ilyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, és ott a 0-3 éves gyereknek a korai fejlesztésével is foglalkozunk, de vannak tanodák, jelenlétpontok, átmeneti otthonok, ahol a gyerekeknek a támogatását tudjuk vinni. Fontos az, hogy ilyen módon tudunk segíteni, tehát egy intézmény hálózatot tartunk, egy intézményrendszert, és ebben bekapcsolódva tudnak segítséget kapni, akiknek ez szükséges. Ilyen módon nagyon fontos, hogy ezek nem egyszeri támogatásokról beszélünk, hanem egy folyamatos jelenlét, egy komplex segítségnyújtás szükséges ilyenkor, és ilyen módon tudunk tényleg valódi változásokat elérni a gyerekek életében.
1: Az elmúlt percekben Fekete Dániellel, a MÖSZ adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A hit és a közösség nem ismer határokat. A nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Négy fiatal utazott Kárpátaljára, ahol az ifi város program keretében saját standon mutatták be közösségüket és tevékenységüket a kárpátaljai fiataloknak. A nyírifi ugyanis Nyíregyházán és a nyírségben is számos programot szervez, amelyekhez a háború miatt Magyarországra költözött kárpátaljai fiatalok egyre gyakrabban csatlakoznak. Elsőként Kovács Zsolttal beszélgetünk, aki a nyírifi tagja. Helyszínű összeállításunk következik, a riporter Bekfi Mária.
2: Felmerül bennem egy kérdés, hogy hogyan kerültek a nyírifisek ide Beregszászra villámtöltésre? Honnan jött ez a kapcsolat?
3: Hát igazából az egyik nyírifis, Balázs, volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a nyírifit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a nyírifi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
2: Hogyan vagytok jelen a nyírifiben? Mi is a nyírifi?
3: Nehéz meghatározni. Van egy, hát egy ilyen festett plakátunk is, ami azt írja, hogy légy részese a körforgásnak igazából. A Nyírségi Református Egyházmegye keretein belül szoktunk ifjúsági programokat szervezni. Ez négy fő programot foglal magában, minden évszakban egyet. Nyáron van a táborunk, ősszel konferencia, télen túra, és tavasszal pedig egy ifi nap, amelyek minden hónapra biztosítanak a fiataloknak valamilyen programot. Ezen belül mi hát a táborok szervezésében csoportvezetésben tevékenykedünk, vagy szinte bármilyen szolgálatot elvállalunk. Én főként csoportot vezetni szoktam, vagy ha sporton belül valamit segíteni kell a szervezésben, vagy a lebonyolításban.
2: Melyek a legnépszerűbb programjaitok, akár hogyha így évszakokra lebontjuk?
3: Nehéz megmondani, mivel én úgy látom, hogy kicsit másabb közösséget fog meg mondjuk egy ifi nap és a tábor, de a legtöbben a nyári táborban szoktak lenni. Volt olyan is, hogy hasonló létszámmal voltunk az ifi napon is, amely Nyíregyházán szokott lenni, de más csapatot érintünk meg igazából. Van, hogy a táborba többen jönnek a konfirmandusok közül, az nekik az első alkalom, ahogy bekapcsolódnak ebbe a közegbe, de a konferenciába például Debrecenben szoktuk ezt megrendezni, és ottaniak is bekapcsolódnak, akár egyetemisták közül, vagy a gimnáziumokból. Úgyhogy változó az összetétele a résztvevőknek, de talán a tábort mondanám oda, van a legnagyobb érdeklődés.
2: Milyen témákat ölel fel például a konferencia, amit szerveztek, amely valóban érdekelheti és megszólíthatja a fiatalokat is?
3: A konferenciák úgy néznek ki, hogy ott általában egy fő témát határozunk meg, például az imádság, és arról tanulunk. A konferencia az inkább tanulás jellegű, hogy átveszük, hogy mit is tanít a Biblia, például az imádságról, és azon foglalkozunk csoportbeszélgetések alatt, az előadások is erről szólnak, de például most először van ilyen tematikus évünk, ahol minden program a hűségről szól, erről szólt a táborunk is, erről fog a konferencia összeszólni, így most a hűség témáját járjuk körbe.
2: Ez kihatározza meg, hogy mi az éves mottótok, az éves témátok?
3: Az egyházmegyének van egy ifjúsági bizottsága, akik ezzel foglalkoznak, összeszoktak ülni hetente, és akkor erről beszélgetnek, hogy mit is lehetne tervezni, folyamatos tervezés van, hogy mivel lehetne javítani, újítani, és ők szokták meghatározni ezeket a témákat, és nemrég indult el, hogy a szolgálók is bekapcsolódtak ebbe. Mi is részesei voltunk a téma összeszervezésének, meghatározásának, és hogy hogyan is bontsuk le mondjuk a tábor napjaira az adott témát, jelen esetben a hűséget. Így egyre többen vagyunk, akik ebben részt veszünk.
2: Hányan vagytok magában a nyírifiben?
3: Hát ahogy mondtam is, változó programról, talán ilyen 180-200 főt mondani. lennék, vagy akár egy kicsit több, akik megfordulnak így az éves programokon, de tényleg változó, például az IFI túrán nemrég indult el az a kezdeményezés, hogy a fiatalok szülei is részt vehetnek, ők egy külön útvonalon mennek a túra alatt, és nekik is külön személyre szabott. Hát része van a túrának, amelyen megismerkednek a témával.
2: Ma pedig ide érkeztetek Beregszászra. Kicsit feltenném azt a kérdést is, hogy tudjátok, hogy egy háborús országba vagytok, ide érkeztetek. Milyen érzések voltak bennetek férfiként, ugye a férfiakhoz szólna majd ez a kérdésem? Volt-e bennetek félelem, hogy mondjuk most egy háborús országba léptek be?
3: Igazából bennem nem volt félelem, mivel személyesen nekem a mennyasszonyom kárpátaljai, és voltam már korábban többször is, és így nem féltem annyira, tudtam, hogy biztonságban leszünk, de valahogy így a szülők is nehezebben engedtek, és többen is mondták, hogy hát nem lesz-e baj, de bíztunk abba, hogy ez is megmarad, és hát azt megtudtuk, hogy az Isten megőriz minket minden időben, így nem aggódtunk e felől. Voltak kisebb-nagyobb hát akadályok mondhatni, tovább álltunk a határon, stb., de igazából összességében mondhatom azt mindannyiunk nevében, hogy nem féltünk, és biztonságban éreztük magunkat a határon is, az úton is, és itt meg végképp itt nagyon jó ebben a közegben lenni, úgyhogy nem érkeztünk félelemmel.
2: Hogy tetszik neked, amit itt látsz? Ugye már egy közel 2 óra eltelt az esemény kezdete óta.
3: Nem olyan régen érkeztünk, talán egy kicsi késéssel is érkeztünk meg, de amint bekapcsolódtunk a programba, jó volt látni a fiatalokat, sokat nézelődtem így az előadás alatt is. Jó látni a fiatalokat, hogy érdeklődnek, és hogy nyitottan vannak jelen, jó látni a szolgálókat, és nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, már a bejáratnál is rögtön megmutatták, hogy hol leszünk mi, hol lesz a standunk, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, és jó látni, hogy itt is munkálkodik az Isten, és jó látni, hogy a sokszor a szorongattatott helyzetben is ki tudja munkálni, annak ellenére, hogy mondjuk mi kételkedünk, vagy nem vagyunk biztosak benne.
2: Itt vagyunk a Nyírségi Református Egyházmegye standja előtt, mivel érkeztetek ide Beregszászra villámtöltésre?
4: Én Janovics Balázs vagyok, szintén a Nyírfiből. Én voltam az, aki a beregszásziakkal együtt szolgált egy Exodus csapatban. Most a standdal pólókat hoztunk, napszemüvegeket, szoknikat, poharakat, ilyen néhány nyírifis mörcsöt. Igazából nagy része az, ami a táborból megmaradt, és akkor úgy gondoltuk, hogy elhozzuk ide is, hogy hát ha vannak érdeklődők.
2: Hogyan alakult ki a kapcsolat közted és az Exodus csapat között?
4: 2 évvel ezelőtt volt nekünk Gáva Vencselőn a helyi ifinkkel egy Exodus csapatunk, akikkel Romániában szolgáltunk. Tavaly voltunk Magyarországon szolgálni, és idén volt egy olyan lehetőség, hogy jöhetünk Kárpátaljára egy csapattal, ami azért sok variáció volt, de végül eljutottunk. Igazából 2-en jöttünk a Nyírségből, és itt a helyiekhez kapcsolódtunk be, a csongori gyülekezethez, akik indítottak egy ilyen tanítványképzőt, mint Exodus csapat.
2: Mit fogtok bemutatni, hogyan képzelitek el a standot, hogyan fogjátok fogadni itt a fiatalokat, mivel készültetek?
4: Lesz egy videónk, ami a háttérben folyamatosan menni fog, ebbe a régi tábori képek egészen mostanáig lesznek egy montázsra összevágva, és igazából bárkinek bármilyen kérdése van, arra szívesen válaszolunk, megmutatjuk, megpróbáljuk egy kicsit bemutatni a 4 nagy eseményünket.
5: Vatai Panna vagyok, Nyíregyházáról, és a Nyírifi képviseletében érkeztem ide.
2: Nyíregyházáról Beregszászra érkeztél, hogyan érzed itt magad?
5: Nagyon jó látni, hogy itt is munkálkodik ugyanúgy az Isten, itt is vannak fiatalok, akiket megszólít, itt is van szolgáló közösség, szóval otthonosan érzem magam.
2: Neked mit jelent a szolgálat? Említetted, hogy otthonosan érzed magad, szóval te életedben ez fontos lehet.
5: Így van, mert nekem is az Isten ezeket az ifjúsági alkalmakat használva lépett be az életembe, és most pedig már teológiára járok, és lelkésznek készülök, úgyhogy tényleg hatalmas dolgokat tett velem is az Isten, és hát a szolgálat az ebből fakadó hála tulajdonképpen. Szeretném az egész életemet úgy tölteni, hogy tudom, hogy az Isten szolgálom.
2: Szerinted miért fontosak az ilyen ifjúsági alkalmak? Ugye szó esett róla, hogy téged is így szólított meg legfőképpen az Isten. Valóban talán ez lehet a legfőbb üzenet egy-egy ilyen ifjúsági alkalomnak, akár egy ilyen nagyszabásúnak is, hogy valóban itt lehetőséged van megismerkedni, akár meg is térni.
5: Nyilván minden ifjúsági alkalom nem szólhat minden jelenlévő fiatalnak, viszont nagyon gyakran akár csoportbeszélgetésen vagy személyes beszélgetések során kiderül az, hogy egy előadás, egy dicsőítő dal, egy beszélgetés, vagy egy esti program, vagy egy sportesemény az, ami valakinek nagyon sokat jelent a jelenlegi helyzetében, élethelyzetében, és úgy szólítja meg az Isten. Szóval lehet, hogy valaki csak az utolsó nap találja meg, vagy az utolsó órában azt, amivel neki üzen az Isten, de én hiszem, hogy használja ezeket az alkalmakat, és ha nem is mindenkit, de nagyon-nagyon sok fiatalt szólított már meg, és ezért is lehet a Nyíri Fi is, és az itteni fiatalság is ilyen szép számban jelen.
2: Te hogy látod a ti helyzeteteket, akár Nyíregyházán, a Nyíri Fit is, mennyire tudjátok megszólítani a fiatalokat, mennyire vesznek részt közösségi alkalmakon?
5: Nyilván megvan a nehézsége a fiatalokkal való szolgálatnak, viszont én úgy látom, hogy évről évre fejlődnek benne a lelkészeink, évről évre tapasztaltabbak vagyunk mi a szolgálók is, egyre szélesedik a szolgáló közösség, akár a csoportvezetők, vagy bármilyen más szolgálatot végzők, dicsőítők közössége, és úgy gondolom, hogy ez már a gyümölcs, az, hogy nagyon sok, vagy egyre több nyírifis van, akár a pesti, akár a debreceni teológián. Nagyon sokan szolgálnak a gyülekezetekben, akár kántorként, vagy más helyen, és én úgy gondolom, hogy ez már a nyírifinek, az Isten munkájának a gyümölcse, amit így a nyírifin keresztül végez.
1: Beregszászon járt a Nyírifi, erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: állatorvosok is megtalálhatók rajta, a helyeket pedig maguk, a gazdik is visszaigazolhatják, hogy miért született meg az ötlet, és hogyan használható a Kalimep. Arról Kelemen Nórával és Robival beszélgetett Ungvári Szende.
1: Honnan indult a Kalimep ötlete, és miért ezt a nevet választottátok?
2: A múlt évben augusztus 1-én volt az esküvőnk, azelőtt 1-2 hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok, és mivel az egész egy térkép, és a kiskutyánkat Kálinak hívják, így jött létre ez az ötlet, hogy így nevezzük el.
1: Milyen problémával találkoztatok kutyatartóként akkor annak idején, amire a Kalimep választ szeretne adni?
3: Nagyrészt azzal szembesültünk, hogy nem tudtuk konkrétan, hogy ha kitervezünk ugye egy hétvégét, hogy mennénk ide, falura, városba, vásárolni esetleg, nem tudtuk pontosan, hogy milyen helyekre tudunk a kiskutyánkkal utazni, és ebből egy ilyen rövid lista jött létre, kérdeztük ismerősöket, családtagokat, barátokat, hogy vajon ismernek ilyen helyeket, ahova vihetjük, és kialakult egy ilyen rövid lista, amit így az idővel bővítettünk, és gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha más is át tudna nézni ezt a listát, és más is tudjon az ilyen hasonló helyekről, ahova viheti a négy lábú családtagját.
1: Hogyan működik pontosan a Kalimep, a weboldalatok? Hogyan tudja használni az, aki először találkozik ezzel a weboldallal?
3: Röviden, amikor egy új felhasználó belép, van egy pár opció, amit láthat a weboldalon, a legelső egy lista, és van egy opció, ahol ki lehet választani a megyét. Romániában jelenleg lefedjük az összes megyét, ezután pedig kereshet hely alapján, beírhat kulcsszavakat, akár a helynek a nevét, és emellett ugye van a térkép része, amit az előbb Nóra említett, ezen pedig rálép a térképre, és ilyen kicsi ikonok alapján láthatja, hogy a ő közelében körülbelül hol lehetnek ilyen helyek, ahova mehet, és kategóriák alapján fel tudja őket osztani, hogy akkor most mit szeretne éppen látni.
1: Láttam, hogy ugye ezeknél a kategóriáknál nem csak kávézók vagy vendéglátóhelyek kapnak szerepet, hanem például szállások is. Mit tanácsoltok azoknak, akik kutyával utaznak, vagy akár vakációzni mennének?
2: Hát először is azt tanácsolom, szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lehet, hogyha először azok a személyek, akik a kutyájukkal együtt szeretnének utazni, megnézik a Kalimepen, hogy egy bizonyos hely, ahova el szeretnének menni, hogyha esetleg vannak-e állatbarát szállások azon a környéken. Ezt tanácsolom.
3: És ugyanúgy ezen az alapon, amit szeretnénk folytatni ugyanúgy a szállás résszel, az, hogy majd a közeli jövőbe, aki például állatbarát szállás részlegre lép majd fel és foglal majd szállást, az majd egy olyan összeggel tud majd hozzájárulni a platformhoz, amit majd mi vissza szeretnénk adni az ilyen egyesületeknek, meg a kutyamenhelyeknek, és vissza szeretnénk adni valamit az embereknek is az ilyen állatszervező egyesületeknek, mert folyton szükségük van nem csak feltétlenül pénzre, de kajákra, játékokra, különböző más dolgokra is.
1: A weboldalon jól láttam, hogy állatmenhelyek is vannak feltüntetve, ahova lehet menni, ugye? És egyesületek is.
2: Igen, nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőben szervezzünk ilyen kisebb eseményeket, ahol mondjuk többen összegyűlünk, több gazdik mondjuk egy kávézónál, vagy egy szabad területen, és akkor mondjuk jöhetnének olyan személyek is, akik jelenleg mentenek állatokat, és épp gazdit keresnek nekik, vagy jöhet egy-egy személy, aki képvisel egy-egy menhelyet például, és hozhat 2-3 kicsi kutyát, és akkor valahogy próbáljuk összehozni az embereket, hogy hát, ha kapunk gazdit azoknak, akik jelenleg keresnek.
1: Hogyan ellenőrzitek, hogy egy hely valóban állatbarát-e, mert ugye itt a felhasználók is megjelölhetnek olyan helyeket, ahova kutyával lehet menni, és mennyire támaszkodtok a felhasználókra, persze itt Kolozsváron, mert azért más megyékben, más városokban ezeket nem tudjátok ellenőrizni.
2: Egyelőre számítunk arra, hogy minél több felhasználó javasolni fog helyeket, és ez persze nagyon sokat számít nekünk, mert egy nagyon nagy segítség, és utána pedig mi úgy ellenőrizzük, hogy felhívjuk, vagy olyan helyekre, ahol épp útban van nekünk is, próbálunk személyesen elmenni, hogy ellenőrizzük ezeket a helyeket.
3: Miután megvizsgáljuk a javaslatot, amit egy felhasználó beküldött, hogyha igaz, akkor elfogadjuk, hogyha pedig nem, akkor ugye letörlődik magától. A legfontosabb dolog itt, hogy elejétől fogva valójában egy közönséget akar

0: tudtunk kialakítani, nem feltétlenül egy applikációt. Mi azt szeretnénk legjobban, hogy egy közönségként nőjön, és egy nagy közönség legyen a háta mögött, aki folyton közbejár, meg segít, és valójában erről is kéne szóljon egy közösség, aki kisegíti egymást, majd a jövőre nézve lesznek más új dolgok, amit hozunk a weboldalra, és valójában ezt a közösséget szeretnénk összetartani.
1: Mit jelent pontosan az, hogy egy hely állatbarát, mármint van különbség a között, hogy valahova egyszerűen beengedik a kutyákat, vagy valóban felkészültek az állatok fogadására?
2: Hát igen, jelenleg ez az állatbarát kifejezés, ez fedi mind a két opciót, tehát mind a két lehetőséget. Vannak olyan helyek, ahova egyszerűen csak beengednek, és örvendünk annak, hogy bemehetünk Álival együtt. Viszont vannak olyan helyek, ahol tényleg látszik, hogy nagyon adnak arra, hogy az állatok, akik oda belépnek, azok tényleg jól is érezzék magukat. Tehát van, ahol még játékokat is kiosztanak, vagy vizet tesznek nagyon sok helyen. Tehát, hogy tényleg van, ahol kicsit jobban odafigyelnek, és van, ahol örvendünk, hogy ott lehetünk.
1: Kolozsvár mennyire számít állatbarát helynek? Mit tapasztaltatok az elmúlt időszakban? Mely területeken lenne még szükség a fejlődésre itt Kolozsváron szerintetek?
2: Én amit észrevettem az elmúlt időben, benne vagyok egy ilyen Facebook csoportban, ahol az emberek folyton keresnek bért, vagy csak egy pár napra szeretnének foglalni valamit, és ott vettem észre, hogy nagyon sokan keresnek olyan helyeket, amelyek befogadják az állatokat is, ha egy pár napról is van szó, de ha lakbérről. És szerintem ilyen szinten lenne még helyi változásra. Ilyen szinten változhatna még, és jobbulhatna a helyzet. Úgy a kávézókat, meg a restiket illetően eléggé kellemes volt eddig a tapasztalatunk, és elég sok helyre el tudtunk menni.
0: Legalábbis az én vélemény az volt, mivel nekem nem volt sose állatom otthon, a feleségemnek volt jó sok. És na, én ugye nem is tudtam, hogy mivel jár egy házi állat, ugye felelősség, kell vigyázni, orvosellátás, stb. Kaja, játékok, meg úgy legyen egy boldog élete, mert ő is boldogítja miénket. Viszont volt egy kellemes meglepetésem, legalábbis nekem, amiután eltelt az a 2,5-3 hónap, és ugye meglettek az oltások, és ki tudtunk Kálival már menni. Örömömre észrevettük, hogy nagyon sok hely állatbarát volt, kezdve Hornbach, a Leroy Merlin, ilyen helyek, ahova például vihettünk magunkkal Kálit, és az emberek még örventek, amikor láttak minket kiskutyával az üzletbe, és ez legalábbis nekem nagyon jól esett. Meg ugye egyre több kávézó és resti is elfogadja a kutyákat, és nagyon örvendünk, és szeretnénk, hogy ez ugyanúgy bővüljön.
1: A weboldalon esetleg van olyan kategória, vagy lehet olyanokat megtalálni, hogy kutya sitter?
0: Igen, egyelőre a kategóriát létrehoztuk, viszont most dolgozunk még egy pár finomításon, mondjuk úgy, mert vannak kutyaszitterek, akik nem feltétlenül szeretnék, hogy a lakcímük az szerepeljen. És akkor technikai szempontokból mi azt úgy próbáljuk most megoldani, hogy aki szeretné, azt tegye ki a lakcímet, meg aki nem, az csak egy telefonszámot, vagy egy e-mailt, csak aki tényleg szeretne, akkor majd fel tudja venni a kapcsolatot. Viszont igen, mert rájöttünk, hogy ez is egy eléggé keresett kategória, és szeretnénk kisegíteni az embereket, hogy ugye kapjanak valakit, aki tudna vigyezni a négylábú családtagjára, amikor el van menve.
1: Mi a Calimep hosszú távú tervei? Kicsit részletesebben, ha tudtok erről beszélni, hogy mit szeretnétek elérni nem csak itt Kolozsváron, hanem egész Romániában. Tehát, hogy ez például hogyan promozzátok, hogy egész Romániában terjedjen el?
0: Az előbb is egy kicsit említettem egy kicsi részt abból, hogy mit szeretnénk, viszont eléggé sok ilyen dolog van, amit hosszú távra elképzelünk, és amit tényleg meg szeretnénk valósítani. Az egyik az, amiről beszéltünk az előbb, hogy valahogy vissza szeretnénk adni az állatoknak egy ilyen fajta segítséget, mivel az állattulajdonosok nagyon jól tudják, hogy mennyi szeretetet és mennyi jó dolog van egy személynek az életében, akire vár otthon az állatja, és örven neki, ha rossz napja volt, ha hosszú napja volt, lényegtelen, hogy milyen volt. És szeretnénk segíteni az állatokon olyan téren, hogy az állatszervezeteket segítsük ki, a kutyamenhelyeknek készítsünk reklámot, és készítsünk ilyen eseményeket, ahol majd meghívjuk az embereket, és keresünk azit a kiskutyusoktól kezdve a nagykutyusokig, a cicáknak is, meg ugye bármilyen fajta állatnak őszintén. És emellett pedig szeretnénk olyan szintre jutni, ahol majd legyen egy ilyen webshop rész is, ahol a tulajok megkapjanak sokkal több kategóriát, kajától kezdve, játékok, akár ruhadolgok is az állatoknak, és minél több kategória, ahol tudnak vásárolni, és valójában egy ilyen nagy közösség, ahol az emberek tudnak keresni helyeket, hova menjenek, természetben, nem csak városba. Például azon dolgozunk, hogy a túrákat is valahogy tegyük be kategória szinten, és az emberek tudjanak menni túrázni is. Valójában egy ilyen weboldalt szeretnénk, ahol az állattulajdonosok megkapjanak majdnem mindent, amire szükségük van az állatuknak, meg ugye maguknak is, meg a közöttük lévő kapcsolatuknak is. Az egyik hosszú távú terv. A másik pedig az, hogy most már ugye Romániában lehet használni az applikációt magyarul is, és ez egy olyan dolog, amire már régóta vágytunk, hogy legyen lehetséges. Persze még vannak kisebb, nagyobb finomítások, amiket majd még meg kell tenni, de a következő nagy lépés az lenne, hogy például Magyarországra is tudjanak az emberek ugyanúgy szállást foglalni, meg kapni helyeket, ahol kutyabarát, állatbarát, restik, kávézók, ugyanazok a kategóriák, mi Romániában, most jelenleg ezen dolgozunk, hogy ugyanúgy a magyarországiak, de a Romániában lévő magyarok is fel tudják majd használni a Magyarországon levő helyeket is. Ez nemrég volt hozzáadva a applikációhoz, és ezen még kell egy kicsit finomítsunk, viszont mi nagyon örvendünk, hogy ennyi állatbarát hely létezik, és folyton nyílnak, és a különböző tulajdonosok változtassák meg az ötletüket arról, hogy igenis legyen kutyabarát vagy állatbarát egy hely, és nagyon örvendünk ennek, és szeretnénk, hogy egyre több ilyen hely legyen, viszont szeretném, hogy a állattulajdonosok ne felejtsük azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami mi meg kéne kapjunk, úgy amúgy, hanem ez egy olyan dolog, amit mi megköszönünk bármilyen helyre, ami befogad. És ugye itt arra gondolok, hogy bármilyen helyre bemegyünk, ugye állattal kéne vigyázzunk, hogy ne engedjük túl távol magunktól, kéne gondoljunk másokra is, ugye vannak személyek, akik félnek, és mi nem tudjuk, hogy ők lehet félnek, és akkor vigyázzunk erre is, meg vigyázzunk, hogy legyen minden rendben, és ugye ne zavarjunk mást is. Ugyanúgy örvendjenek mások is, mint mi. És ezt szeretnénk, hogy ez úgy maradjon meg, és ugye, ahogy mondtuk, a jövőben mi vágyunk arra, hogy egyre több és több hely nyíljunk, és a gazdik pedig használják ki minél több lehetőséget.
3: Az elmúlt percekben Kelemen Nórával és Robival beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
4: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálja utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
2: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
1: Blaha Louisiana. Bohemian Betyársz. Parnograszt. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Tájján!
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a hivatal. A bruttó átlagkereset márciusban csaknem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. A feldolgozó iparban 6,8%-kal 778.300 forintra, az építőiparban 9,6%-kal 601.500 forintra, a mezőgazdaságban 5,5%-kal 588.300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset egy év alatt júliusig, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A közlemény szerint az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozótól eltekintve nem volt hasonlóan magas szintű egyeztetés az állam és a vallási közössége képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Barna Sándor a tiszánineni református egyházkerület püspöke, tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közleménye szerint az ország legnagyobb szemétszedési akciója a Teszed idén október 12-e és 18-a között lesz. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Gyűjthető bármi, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok, olvasható a közleményben. A Teszed akcióra szeptember 22-ig a szelektálok.hu oldalon várják a jelentkezéseket, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós vámkódex reformját, amely szigorúbb szabályokat vezet be az e-kereskedelemben és új vámhatóságot hoz létre. Az aktualizált jogszabály korszerűbb és innovatív eszközöket biztosít az unió számára a globális kereskedelem, különösen az e-kereskedelem jobb kezelése, a vámok hatékonyabb beszedése és a nem megfelelő, veszélyes vagy nem biztonságos áruk ellenőrzésének szigorítására. A módosítások egyértelművé teszik, pedig, hogy az EU-ba irányuló értékesítés során a nem uniós e-kereskedelmi platformokat kell az áruk importőrének tekinteni, és ennek megfelelően nem a végső uniós fogyasztók, hanem ezek a platformok felelnek majd az összes vámhatósági eljárás elvégzésének és a vámok megfizetésének biztosításáért. A szabályokat megszegők a legsúlyosabb esetekben akár a megelőző évben bonyolított éves vállalati áruimport értékének 6%-áig terjedő pénzbírsággal is sújthatók. Emellett a vámhatóságok felfüggeszthetik, visszavonhatják vagy érvénytelenítik megbízható kereskedői vagy engedélyezett gazdálkodói státuszukat, és magas kockázatú gazdasági szereplőként jelölhetik meg őket.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a vastagabb felhősáv tovább halad keleti-délkeleti irányba, így a Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten várható a legtöbb napsütés. Elszórtan főképp az ország északnyugati felén kisebb esőzápor előfordulhat, egy-egy zivatar is kialakulhat, a déli-délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

higgadtan a nézetkülönbségek keresztüzében. Amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Pál levele a rómaiakhoz, 12. fejezet, 18-as vers. Chuck Swindoll író saját elmondása szerint fiatal korában nem értette, hogyan juthat eltérő következtetésre két ember, aki szereti az Urat és hisz a Bibliában. A maga merev gondolkodásával meg voltam győződve afelől, hogy minden istenfélő ember egyforma következtetésekre jut. Hamar rá kellett jönnöm, hogy nem elég, hogy különféle vélemények vannak, de Istennek még arra is van mersze, hogy megáldja azokat, akik nem értenek egyet velem. Ő korán sem olyan szűklátókörű, mint az övéi közül sokan. Istennel sokkal könnyebb kijönni, messze toleránsabb és jóval kegyelmesebb és megbocsátóbb, mint bármelyikünk. Akkor tudsz az egyetnemértés dacára is higgadtan viselkedni valakivel, ha megérted és elfogadod ezt a két dolgot. Először is gyakran lesz más az emberek véleménye és meggyőződése, mint a tiéd. Igen, a bibliai igazságokat és alapértékeket illetően soha nem alkudhatsz meg, de semmivel sem kerül többet tapintatosan és jóindulattal viselkedni, mint kritizálni és bántóan beszélni. Különösen igaz ez akkor, amikor konfrontációra és helyreigazításra van szükség. Pál ezt írja. Ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelid lélekkel. Galatákhoz írt levél 6. fejezet 1. vers. Nagyon figyelj arra, hogy csak ugyan szeliden beszélj és viselkedj. Másodszor, mindenki nézőpontjában van némi igazság. Egyes családokban dicséretben részesül, akinek igaza van, és lehúrogják azt, aki téved. Kár érte. Tudniillik általában nem arról van szó, hogy az egyiknek igaza van, a másik pedig téved, hanem inkább arról, hogy ketten kétféleképpen látják a dolgokat. Mielőtt tehát egymásnak feszülnétek valakivel, kérdezd meg magadtól, mi fontosabb, korrigálni a másikat, vagy kapcsolódni hozzá. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot, kellemes délutánt, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. A Svéd asztal című programmal várom a kedves hallgatókat, témáink a következők. Több országos szakmai eseményt is tartott a közelmúltban az Északerdő ZRT.
2: Legfontosabb az az, hogy a szemléletformálásra és tanulságos eseményekre hívjuk a kollégáinkat, ahol akár a jelenlévő vitát folytathatnak azzal kapcsolatban, hogy a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást hogyan is lehet a gyakorlatban megvalósítani, különböző, de mégis ugyanabba az irányba mutató módon.
1: A gyermekbarát internet kihívásairól szólt a 16. média és internet konferencia, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett.
3: A WHO csinált az egész világon egy felmérést, és egyértelműen azt hozták ki, hogy a különböző hangterhelések miatt, hogy a világon körülbelül 2030 körül a legjobban elterjedt fogyatékosság a halláskárosodás lesz.
1: Miskolcon tartották a szeptember 18-a és 20-a között útjára induló 11. Tájai Kerekdom Fesztivál sajtótájékoztatóját.
4: A Miskolci Zeneművészeti Egyetem diákjainak és tanárainak a produkcióit láthatjuk, sőt különböző énekes vagy fúvós programokon vehetünk részt. Emellett egyébként a Művelődési Házban színházi előadások várnak minket.
1: Ez műsorunk első órájának kínálata. Számítunk figyelmükre.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Több országos szakmai eseményt is tartott a közelmúltban az Északerdő ZRT. A ProSilva szakmai napon az erdőgazdálkodás gyakorlati megvalósíthatóságának lehetőségeit vitatták meg. Míg a természet erdő gazdálkodás elnevezésű rendezvényen civil szervezetek és magánerdőgazdálkodók részvételével értekeztek aktuális kérdésekről. Vendégünk Mihók István, az Északerdő ZRT vezérigazgató helyettese. A következő percekben az erdőgazdálkodás lesz a témánk. Köszöntöm tisztelettel vendégünket, Mihók Istvánt, az Északerdő ZRT vezérigazgató helyettesét. Jó napot kívánok, örülök, hogy bejött hozzánk és ránk szánta az időt. Hát van miről beszélni, hiszen két nagy rendezvényük volt a közelmúltban. Az első a ProSilva rendezvény, a következő pedig egy olyan összejövetel, ahol civil szervezetekkel tanácskoztak. Hol kezdjük? Kezdjük a ProSilva rendezvénynél.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm én is a rádió hallgatókat. ProSilva, talán először szeretném elmondani a hallgatóknak, mit jelent az, hogy ProSilva, ProSilva Hungária Egyesület, mit is jelent ez. Az egyesület tagjai jellemzően erdészek, kutatók, az erdőkért dolgozó emberek. Azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a ProSilva elvek szerinti természetközeli erdőgazdálkodás, a folyamatos erdőborítás legfontosabb ismertető jegyeit bemutassák a gyakorlatban, és minél több erdészhez juttassák el ennek a gyakorlati tudásnak a jelentőségét. Egyébként a ProSilva egy 22 szervezetből álló nemzetközi szervezet. Éppen a napokban volt itt Budapesten egy igen nagy sikerrel zárult rendezvényük. Én magam is a ProSilva Egyesület tagja vagyok, illetve az Északerdő ZRT több munkatársa, erdészetvezetők, illetve ágazatvezetők is tagjai az Egyesületnek. A legfontosabb az az, hogy a szemléletformálásra és tanulságos eseményekre hívjuk a kollégáinkat, ahol akár a jelenlévő vitát folytathatnak azzal kapcsolatban, hogy a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást hogyan is lehet a gyakorlatban megvalósítani, különböző, de mégis ugyanabba az irányba mutató módon. Tehát az egyik legfontosabb recept talán az, hogy nincs fix megoldás, hanem mindig figyelni kell az erdő válaszait a különböző beavatkozásokra, és annak megfelelően kell a következő lépésünket meghatározni.
1: Tehát a szakemberek véleménye szerint kell a gazdálkodást is irányítani.
2: Így van. Nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljük, hogy a beavatkozásra milyen választ ad az erdő, és ennek megfelelően módosítsuk a tevékenységünket. Tehát a természetes folyamatokat eleve meg kell figyelni, azokat kutatni kell, az ottal felgyűlemlett tapasztalatot, tudást kell beépíteni a mindennapos munkánkban, és nagyon fontos, hogy úgy sikerüljön a ProSilva elvek szerinti megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlatot kialakítani, megvalósítani, hogy a minőségi faanyag termelés mellett biztosítsuk az erdei biodiverzitást, tehát az erdei sokféleség, az élővilág megmaradását, a különböző ökoszisztéma funkciókat, a turizmus igényeit is kielégítsük egyúttal, és ezeket mind-mind egyszerre tudjuk egy helyen megvalósítani. Ez lenne talán a legfontosabb. Nincsenek kész receptek, tehát nem azt mondjuk, hogy ezt így és így kell csinálni, hanem azt mondjuk, hogy gondolkodni kell, folyamatosan figyelni kell az erdő válaszait, meg kell figyelni, hogy mi történik az erdőben egy-egy természetes bolygatást. Természetes bolygatásnak nevezzük mondjuk egy viharkár, egy néhány fok időlése, egy tűzkár után hogyan regenerálódik az erdő, vagy akár milyen természetes, akár egy öngyérülési folyamat során mi történik az erdő. Nézzük meg, hogy a természetes bolygatás mivel jár, hogyan reagál erre az erdő, és a folyamatos erdőborítás irányába történő ellépéssel közelítsünk a természetes erdőképhez. A civil szervezetekkel olyan kérdéseket is szóba hoztunk, amire máskor nem került sor, és súlyos ellentmondásokat is megvitattunk, tabuk nélkül tudtunk beszélni nyíltan, és a kritikákat is meghallgattuk, némelyekre válaszoltunk, némelyeket pedig nem feltétlen, hanem egyszerűen el kell fogadjuk a kritikát. Tehát éppen az a lényeg, hogy bizony nézzünk már szembe az elvárásokkal, nézzünk szembe azzal, hogy ami tevékenység 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt megfelelő volt, elfogadott volt, az ma már nem biztos, hogy az. Meg kell vizsgáljuk, hogy ezeket a tevékenységet hogyan tudjuk másképpen csinálni úgy, hogy most elfogadható legyen. Tehát néhány éve semmi gondja nem volt senkinek a véghasználatokkal, a bontóvágásokkal, a szállóvágással, manapság már ez is probléma. Nyilván ezeket kivenni a rendszerből nem lehet. Tehát akkor a faanyag ellátás regionális szinten legalábbis biztosan összeomlik. Idáig nem szabad elmenni. Ezt nyilvánvalóan a minden képviselő, aki ebben a vitában részt vesz, ezzel tisztában van. A fontos az, hogy folytassuk a beszélgetést, folytassuk egymással a kommunikációt nyíltan, őszintén, egyenesen, és ha viták vannak, azokat hozzuk a felszínre, ne szégyenlősködjünk, vitassuk meg és beszélgessünk róla.
1: Az a szakma, ami nem egy emberöltőre szól, hanem akár 100 évekre is itt hagyja a nyomát.
2: Így van, így van. És az elmúlt 100 évek, vagy 200 év, amióta erdész szakma van, tapasztalata, az óriási, az a tudás, ami az erdészeti ágazatban felhalmozódott, az rendelkezésre áll, ezt használni kell, de az is nagyon fontos, hogy el kell kicsit felejtenünk a már megszokott technológiákat. Szét kell néznünk, hogy milyen a természetes erdődinamika, szét kell néznünk az erdőbe, és azt a tudatosságot azt be kell építsük a munkánkba. Nagyon fontos, hogy természetközelibb, de az ember megélhetését is biztosító erdőket hozzunk létre, és ehhez nyitott gondolkodású erdészekre van szükség, és szembe kell nézni valóban azzal, amit az elmúlt időszakban esetleg most úgy ítéli meg a társadalom egy része, hogy nem jól csináltunk, de ne feledjük el, hogy 10 évvel ezelőtt ugyanezekkel a munkákkal kapcsolatban ugyanennek a társadalomnak nem volt problémája. Most van, ezeket meg kell hallgatni, és a változásokat, ami szükséges, be kell vinni a munkánkba. És erre volt nagyon jó visszatérve a Természet-Erdő-Gazdálkodás című rendezvényünkre, hogy meg tudtuk hallgatni azoknak a civil szervezeteknek a képviselőit, akik nyíltan bírálnak bennünket, és le tudtunk egy asztalhoz ülni, és igen sok témában egyébként teljes körű egyetértésre jutottunk, például ebben, hogy a bevett erdőgazdálkodás, erdőkezelési módszereket bizony felül kell vizsgálni, a rossz gyakorlatokat be kell azonosítani és meg kell szüntetni, de nincs szó arról, hogy a vágásos erdőgazdálkodást teljesen ki kell vezetni, mert tisztában kell lenni azzal, hogy a társadalmat viszont el kell látni a szükséges faanyaggal, de a hagyományos megközelítését át kell értelmezni, és más technológiákat kell bevezetni. Illetve továbbra is szükség van az erdőgazdálkodási tevékenységre, de az őshonos erdők erdőkben zajló természetes folyamatokat biztosítani kell, úgy kell végezni a munkánkat. A fa alapú termékeket biztosítani kell a társadalom számára, de csökkenteni kell ugyanakkor, ha lehet, annak a felhasználását. Tehát úgy általában az életünk során mindenben, ez nem csak a fára vonatkozik, csökkenteni kell a felhasználást, túlfogyasztásra, az elegendőség elvére fel kell gyakran hívni a figyelmet, mert ezzel saját jövőnket, vagy a gyermekeink jövőjét esszük meg.
1: Igen, hát az idén a túlfogyasztás napja az már valamikor július elején volt, azelőtt még őszre kitolódott ez, amikor a egy évre rendelkezésre álló nyersanyagot felhasználjuk.
2: Így van, így van. Paradigmaváltásra van szükség, ez nem kérdés az erdőgazdálkodásban is, mint az élet egyéb részein is, és összetett ökoszisztémaként kell kezelni az erdőt, de ez borzasztó nehéz egyszerre mindent figyelembe venni. Illetve olyan aktív, alkalmazkodó erdőgazdálkodásra van szükség, ami az ökológiai szemléletű, mozaikos, vágásos gazdálkodást is figyelembe veszi, a természetes folyamatokra épít, igyekszik a folyamatos erdőborítás irányába elmozdulni, sőt el is mozdul, és a természetvédelmi erdőkezelést is be kell építsük a mindennapjainkba, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tényleg csak azért történik fakitermés, hogy egy-egy élőhely megóvását biztosítani tudjuk. Már említettem az állományklíma megőrzését, ez is egy ilyen kulcspont, amiben egyetértettünk, hogy ez nem kérdés, illetve hogy ezt a bizonyos változatosságot, amire táji szinten is szükség van, ezt igyekezzünk beépíteni a munkánkba, és a proszilva alapelvekre, ez szintén ide befűzve nagyon fontos, hogy a proszilva úgy fogalmaznak a szervezet vezetője, hogy holisztikus szemlélet, amit be kell építeni a mindennapjainkba, az azt jelenti, hogy mindent is figyelembe veszünk, ugyanakkor folyamatos szinten gondolkodunk, és ez a holisztikus szemlélet, ez azt is jelenti, hogy tájléptékben is gondolkodunk, szükség van erdőkre, szükség van gyepekre, szükség van vizes élőhelyekre, szükség van szántókra is, szükség van mindenre, de ezeknek a változatossága, a mintázatnak a változatossága legyen meg, és minél gyakoribb legyen ez a változatosság, és ez akár erdőterületen belül is igaz kell, hogy legyen a fák, egyes fák vonatkozásában is, tehát a fák se legyenek egyformák az erdőben, a különböző erdőfoltok is legyenek változatosak, legyen erdőszegély, legyen cserjeszint, ahol a madarak tudnak fészkálni, legyen gyepterület, meg főleg a kettő találkozás, ami rendkívül értékes élőhely, és rendkívül sok élőlénynek ad otthont, legyen búvóhely, legyen táplálék, és sorolhatnám. Tehát ilyen szinten kell ezeket a dolgokat összefűzni, és úgy kell gondolkodnunk, hogy mindeközben ellássuk a társadalmat fával, de a turista is jól érezze magát, amikor az erdőben sétál, legyen friss levegő, legyen tiszta víz.
1: Hát én azt hiszem, hogy ennél szebben és képletesebben nem lehet ezt elmesélni, szinte látta maga előtt az ember ezeket a gyönyörű tájakat. Köszönöm szépen, hogy eljött, egyetlen mondatot kérnék öntől, hogyan vigyázzunk az erdőre. Én azt már megfogadtam, hogy én soha többet nem mondom, hogy hú, milyen szemetes ez az erdő. Ami azt jelenti, hogy a fák össze-vissza, a ledölt rönkök. Hogyan vigyázzunk az erdőre?
2: Az, hogy az erdőben vannak kidőlt fák, holtfa fekszik a földön, ez a természetes erdő része kell, hogy legyen. A turistautakat azért igyekszünk karban tartani, és olyan állapotban tartani, hogy akik nehezebben mozognak, is könnyen tudják a turistautakat használni, de nyilván minél öregebbek az erdők, annál gyakrabban fog előfordulni, hogy egy-egy fa kidől, és oda koncentrálunk arra, hogy a potenciálisan veszélyes fákat kitermeljük a turistautak, meg a vonalas létesítmények utak mentén, de természetesen fordulhat elő olyan, hogy nem látható kívülről, hogy az a fa már beteg, és el fog pusztulni, ki fog dőlni, és ilyen előfordul. De a kidőlt fa, az erdőben álló száraz fa, az a természetes erdőkép elválaszthatatlan része. Ezt tudomásul kell venni, hogy a különböző állapotú holtfára nagyon nagy szükség van, mert rengeteg rovar, gomba hozzájuk kapcsolódó, ragadozó életfeltételeit ezek biztosítják. Ne gondoljunk másra, csak mondjuk a harkályokra. Ezek a harkályok készítenek aztán rengeteg odút, az odúba aztán befészkelnek mondjuk a cinkék, és mondjuk egy cinkepár tavasszal másfél kilónyi, több ezer darab araszolót fogyaszt el, ami a lombot rágja. Ezért érdemes egyébként otthon is különböző odukat, mesterséges odukat kihelyezni, hogyha van, akinek van otthon néhány gyümölcsfája, mert ezek a madarak hihetetlen munkát végeznek, és a tavasszal rengeteg ilyen lombrágó hernyót fogyasztanak, tehát a holtfáról szokjuk meg, hogy az erdő teljesen természetes része. Nem mondom, hogy minél több holtfa van, annál jobb, mert nem szabad átesni a lónak arra az oldalára, hogy több holtfa legyen az erdőben, mint élő, de a holtfára igenis szükség van, és annak különböző állapota, korhadsága állapota kell legyen. Legyen olyan, amit még nehéz átlépni, mert is még kemény, legyen olyan, ami már egészen morzsolható kézzel és el van teljesen szinte korhadva, akár a hangyáknak életteret adva, már csak hogy a hangyákról is mit mondjak még egy apróságot, ők is rengeteg lombfogyasztó hernyót távolítanak el. Úgyhogy ezzel segítik az erdőgazdálkodók és az erdei ökoszisztéma fennmaradását, úgyhogy mindenre az erdőben szükség van. Az erdő egy olyan borzasztóan bonyolult rendszer, körülbelül mint az óceánok élővilága, hogy igazából nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy mi mindennel függ össze, mert minden összefügg mindennel. Egy folyamatosan változó, egyensúlyra törekvő rendszerről beszélünk, hogyha egy-egy eleme hiányzik, például kivennénk a holtfát, mert az összes holtfát kitakarítjuk az erdőből, azzal bizony komoly kárt teszünk az erdőben, azzal az erdei ökoszisztéma sérülékenységét növeljük.
1: Nagyon köszönöm, aki ezt meghallgatta. Azt hiszem, hogy teljesen más szemmel megy kirándulni. Mihók Istvánt, az Észak-Erdő ZRT vezérigazgató helyettesét hallottuk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Az Észak-Erdő ZRT szakmai napjairól beszélgettünk. A teljes felvételt későbbi időpontban hallhatják magazin műsorunkban.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A gyermekbarát internet kihívásairól szólt a 16. média és internet konferencia, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett. A téma a miskolci szülők, pedagógusok, de a gyermekfelhasználók részére is kikerülhetetlen napjainkban. A kétnapos eseményen csaknem 40 szakértő segítségével járták körbe a résztvevők a mesterséges intelligencia, a közösségi média, az algoritmusok, az online biztonság, a gyermekek digitális jogai és a megelőzés legfontosabb kérdéseit. Tiltás helyett felkészítés és közös szabályok. Ez a tanácskozás talán egyik legfontosabb gondolata. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
2: Oktatni kell a gyerekek, szülők, tanárok, ugyanis nem tudnak eleget az internetről, az informatikáról, és aztán ezen belül a mesterséges intelligenciáról, és éppen ezért egyre többet kell őket oktatni, egyre többet kell nekik mesélni arról, hogy hogy is működik, mik is a szabályok, illetve mi az, amit nem szabad csináljanak annak érdekében, hogy ne csapják be őket.
1: Nézzük meg, hogy mit mond a pszichológus. Ugye sok fórumon elhangzik az, hogy nagyon károsan befolyásolja például az agyműködést, a viselkedést, a kommunikációt, a folyamatos géphasználat. Hogyan esett erről szó?
2: Hát teljesen egyértelműen a szakemberek már hosszabb ideje, tehát már több éve jelzik, hogy gond van, de az az igazság, hogy a pszichológusok az egyik oldal, de kezd a probléma súlyosabb lenni, éppen ezért szerveztünk pszichológusok és főleg orvosok részvételével egy olyan szekciót is, ahol az orvosok elmondták, hogy hát bizony, az idegrendszer fejlődésében, az idegpályák fejlődésében teljesen egyértelműen az idegrostoknak a védő burkolata gyengül, hogy a gyerekek hallása romlik. És aztán a pszichológusok megmondták, hogy egyre gyakrabban jönnek a viselkedés zavaros gyerekek, amik hát általában ezekre az idegpályák fejlődési problémáira vezethetők vissza. Tehát évek óta hallgatjuk az az igazság az informatikusoknak és a politikusoknak a hezitáló véleményét, hogy hát szabad szabályozni, nem szabad szabályozni, ezt kell szabályozni, azt kell szabályozni, ezt mégse lehet, meg ezt nem szabad hozzányúlni, meg hagy fusson ez szabadon, nem kell azt annyira befolyásolni. És úgy tűnik, hogy egyértelműen az egészség oldalról jön el lassan az az idő, amikor az orvosok, pszichológusok egyértelműen azt mondják, hogy állj, ezen már nem lehet tovább hezitálni, hanem igenis tenni kell, szabályozni kell, és bizonyos szempontból korlátozni is kell, akármennyire is hasznos, akármennyire is jó az informatika, de a túlzott használata az, hogyha egy gyerek adott esetben napi 5-6 órán keresztül ül a gép előtt, vagy netalántán azt is egyre gyakrabban lehet látni, hogy egy családtól egy babakocsit, amire van egy tablet tartó szerelve, és az 1-2 éves gyerek miközben az utcán sétáltatják, nem azt nézi, hogy ki jön szembe, megy a villamos, milyen fák, bokrok vannak az út szélén, hanem egyértelműen a tabletet nézi, az bizony káros, idegrendszeri problémát okoz, a fülhallgatók hallásbeli problémát okoznak, és kénytelen kelletlen az orvostudomány fogja megállítani ezt a fejlődést.
1: Arról esett-e szó, illetve hát lehet erre jó tanácsot adni, hogy hány éves kortól adhatunk a gyermekünk kezébe okostelefont?
2: Hát általában azt szoktuk mondani, hogy lehetőleg 14 év alatt nem. Ezt tudom, hogy ettől sokan megrémülnek, de teljesen egyértelműen a 10 év körüli gyerekek azok még inkább focizzanak, fussanak, barátkozzanak, ha nagyon muszáj, akkor birkózzanak, de ne az okostelefonon lógjanak, mert olyan elváltozásokat okoznak az okostelefonok, amit később alig-alig lehet korrigálni. Hát azt is látjuk, hogy ezelőtt mondjuk 20 évvel ennen is gyerekek alig voltak az iskolában, ma meg szinte minden iskolában 8-10% ennen is gyerek van. Tehát, hogy látjuk a
1: igen, mondjuk el, ki ez az NN is gyerek, az SN is, azt tudom, az NN is, az mit jelent?
2: Hát ezek a viselkedés zavaros
1: Igen.
2: gyerekek.
1: Na hát akkor térjünk át a másik veszélyre, a nyelvfejlődésre, a kommunikáció fejlődésének hiányára, mert hogy ha én folyamatosan egy géppel tartom a kapcsolatot, akkor nem biztos, hogy a környezetemmel szóba tudok állni.
2: Igen, tehát hogy vannak teljesen meglepő problémák, például az, hogy egy osztályban, vagy akár egy szobában ül ki gyerek, és nem szólált az egyik a másiknak, hogy te Pisti, éhes vagyok, menjünk ki a konyhába enni, hanem átküld egy üzenetet a másik gyereknek, hogy ki jössz velem a konyhába. Ezek a gyerekek, nem azt mondom, hogy elfelejtenek beszélni, de egyre rosszabbul beszélnek, egyre rosszabbul fejezik ki magukat. De úgy szintén, ha már a konyháról és evésről beszélünk, egyre több olyan gyerek van, akinek evészavarai vagy emésztészavarai vannak. Tehát, hogy ezek a fejlődésbeli elváltozások, ezek egyre gyakrabban vannak. Van, nem tudom, hogy közismerte az, hogy egyre több kórházban van például olyan ambulancia, ahol effektív avval foglalkoznak, hogy evészavarok, emésztésben,

0: Franciaország, Dánia is kezdi bevezetni, bár érdekes módon Franciaországban éppen a legfelsőbb bíróság megszüntette ezt a törvénytervezetet, hogy 14 éves kor alatt a közösségi médiát gyerekeknek tilos használni. Vannak, akik azt mondják, hogy na jó, de a gyerek úgyis megkerüli. Ez mindig csak a szabályzó kérdése. Egy gyerek nem tudja megkerülni, hogyha a szülő nem segít neki. Tehát, hogyha ezeket a rendeleteket komolyan betartják, és még a szülő is komolyan veszi, netalántán a szolgáltató is, akkor a gyerek nem tudja megkerülni. Teljesen egyértelműen jó tapasztalatok vannak azokban az iskolákban, tudatosan nem országot mondok, ahol komolyan veszik, ahol betartatják a szülők, a tanárok együtt ezt a rendelkezést, ott egyértelműen jobb a gyerekek fejlődése. Ott, ahol nem veszik komolyan, ahol a szülők segítenek kikerülni ezeket a szabályzókat, vagy netalántán azt mondják, na jó, Pistike, 2-3 órára kölcsön adom a telefonomat, vagy ahol a szolgáltató nem veszi komolyan, és azt mondja, hogy jó, hát 14 éves kor alatt nem szabad használni, de hát állítsanak be egyszerűbben egy korábbi születési dátumot, és attól kezdve meg már hirtelen lehet használni az ilyen vagy olyan tiltott játékokat, ott továbbra is baj van, és mi azt látjuk, hogy baj is lesz. Tehát, hogy vannak például olyan előrejelzések, a WHO-val együtt szoktunk dolgozni, és például csináltunk egy halláskárosodás megelőzéséről szóló törvénytervezetet, a WHO meg részben a mi biztatásunkra csinált az egész világon egy felmérést, és egyértelműen azt hozták ki, hogy a különböző hangterhelések miatt, amiben nem csak a fülhallgatók, fejhallgatók tartoznak bele, hanem mondjuk a moziban a túlhangos zene is, vagy a túlhangos vetítés hanghozzá, hogy a világon körülbelül 2030 körül a legjobban elterjedt fogyatékosság a halláskárosodás lesz. Tehát, hogy látjuk, hogy évről évre egyre jobban a gyerekeknek, a felnőtteknek a hallása romlik, az emésztése romlik, az étkezése romlik, az idegpályák romlanak. Tehát, hogy rengeteg olyan tünet van, amivel ma már nem lehet nem foglalkozni.
1: Hát én csak azt mondom, hogy elsősorban a szülői felügyelet, hogy figyeljünk oda a gyerekekre, korlátozzuk le ezt a képernyőidőt. Ugye az iskolákban ma már le kell adni a telefont, ha jól tudom, él még ez a szabály, de hogy mi felnőttek milyen példát mutatunk, mit tanítunk nekik, hogyan szocializálódnak, talán ez lett az egyetlen megoldás, hogy ezt a folyamatot valamiképpen gátolni lehessen. Mi a véleménye?
0: Hát egy kicsit más a véleményem. A szülő ugyan a gyerek életében a legfontosabb, és egyértelműen a szülőnek óriási a felelőssége, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a szülőket nem neveljük, nem képezzük eléggé, nincs elég program, nincs elég olyan oktatás, ahol a szülő is megtanulja, és azt gondolom, hogy a politikának a felelőssége is óriási, hiszen a rendeleket, a szabályzókat a politika hozza, akik meg szerintem túl sokat vitatkoznak arról, hogy ez lehet, ez nem lehet, ez szabad, miközben a politika teljesen egyértelműen megengedi mondjuk a nagy szolgáltatóknak, hogy mi mindannyian, mi ketten is, akik most beszélgetünk, áruk legyenek, teljesen egyértelműen ahhoz minden politikus hozzájárul, mind a mai napig, hogy legyenek ezek az úgynevezett kukik. Ha mondjuk én most megnézem például, hogy mondjuk Dresda mennyire van Varsótól, ami igazán egy nagyon egyszerű kérdés, és csak a kilométert akarom tudni, megnézem mondjuk a Google-en, attól kezdve Drezdáról, Drezda környék,

0: környékéről, Varsóról, Varsó környékéről töménytelen mennyiségű reklámot fogok kapni. De azért fogok kapni, mert minden egyes klik, mondjuk azt, hogy 2 centet jelent a szolgáltatónak. 2 cent az borzasztó kicsinek tűnik, de hogyha arra gondolunk, hogy naponta több 100 millió klik van, esetleg bizonyos szolgáltatóknál nagy szolgáltató, akár több milliárd is, na hogyha akkor szorozzuk be a 2 centekkel ezt az összeget, akkor jövünk rá hirtelen, hogy mi árucikkek sok milliárd dollár vagy sok milliárd euró nyerességet produkálunk ezeknek a nagy szolgáltatóknak. Ehhez érdekes módon a politika hozzájárul. Ugyanakkor meg, hogyha arról beszélünk, hogy de hát be kéne tiltani, hogy ilyen sütiket alkalmazzanak, akkor azt mondják, hogy nem. Ha azt mondjuk nekik, hogy na jó, de hát akkor a nagy szolgáltatóknak legyen az is a kötelessége, hogy pedofil programokat szűrjenek, akkor hirtelen azt mondja a politika, na azt nem engedhetjük meg a nagy szolgáltatónak, hogy szűrjön. De hát azt megengedi a politika a nagy szolgáltatónak, hogy azt szűrje, hogy meg éppen megnéztem, hogy Dresda mennyire van Varsótól, hiszen annak alapján, annak a szűrésnek az alapján kapom azt a rengeteg reklámot. Tehát van egy nagyon furcsa erkölcsi és elvi hozzáállás, amin bizony a politikának is nagyon komolyan változtatni kell, akár Magyarországon, akár az Európai Unióba, illetve igazából az egész világon.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, nem lettem feldobva ettől a beszélgetéstől, megmondom őszintén, de nagyon-nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk ezekről a témákról. És mostani interjúnk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 16. média és interkonferenciája kapcsán készült. Edvi Péter alapító elnökkel beszélgettünk. Köszönjük szépen az elmondottakat.
0: Köszönöm az interjút.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Miskolcon tartották a szeptember 18-a és 20-a között útjára induló 11. Tájai Kerekdomb Fesztivál sajtótájékoztatóját, amely ismét közös kulturális térré változtatja Tokaj hegyalja egyik legszebb települését. A háromnapos fesztivál ideje alatt a borászatok udvarai koncerttermekké változnak a történelmi falak között. Színházi előadások kelnek életre. Az evangélikus templom boltozatai alatt klasszikus zene szól, a dűlők ösvényeim pedig túrázók indulnak felfedezni a tájat és annak történetét. Oszkó Jakab Natália, fesztivál igazgató. Hogyha kimondjuk a 160-at, és kimondjuk azt, hogy a fesztivál időpontja szeptember 18-a és 20-a között, hát ez egy szűk hétvége.
2: Ez így van, sőt, ha belegondolunk, azért pénteken délelőtt pár sétán kívül és borkostolón kívül azért lassabban indul az élet, hiszen sokan még dolgoznak, de hát este már van egy Parnograszt és egy Bohemian Betyársz koncertünk is, komoly zenei koncert és színházi előadások mellett, és hát a szombat az a nagyon zsizsgős napunk, azt egyébként egy Quimby koncert, illetve Blaha Louisiana zárja, és mellett ugye nagyon sok kis koncertünk is van, de hát vasárnapra is nagyon sok csoda maradt, amellett, hogy akár kórust is hallgathatunk az evangélikus templomban, de különböző zenei koncerteken is részhettünk vasárnap, és szépen elbúcsúzhatunk, sőt nevethetünk egy jót még a Momentán társulattal, akik a Vincellér színpad programját zárják.
1: Itt műfajilag, generációs különbségek között hogyan szortírozzunk a több mint 100 program közül?
2: Ugye a Vincellér ház nagy színpadán az említett Quimby, Parnograszt, Bohemian Betyársz vagy Blaha Louisiana Momentán társulat, tehát a nagyobbakra koncentráltunk. Az evangélikus templomban a Miskolci Zeneművészeti Egyetem diákjainak és tanárainak a produkcióit láthatjuk, sőt különböző énekes vagy fúvós programokon vehetünk részt. Emellett egyébként a művelődési házban színházi előadások várnak minket, Györei Zsolt, Latabárné Fiát Peller Károly hozza el nekünk, vagy Csibi Gergő, Márton Róbert pedig Lackfi János medvelesét, Márfi Márk lassan előadását, illetve a Her produkciót is itt láthatjuk. Van az Hegyaljai Mesterek Alkotóháza, ahol pedig különböző mesterségekkel ismerkedhetünk, többek között a tájai urihímzéssel. A Majló Kastély az a kicsiknek és a filmeknek a fellegvára. Itt ringató programmal találkozhatunk, de Varró Dani és Molnár Gyurinak is itt lesz programja, és a Malter Vándor Filmfesztiválnak a rövid filmjeire is itt ülhetünk be megpihenni ebben a nagy-nagy művészeti forgatagban. A kastély udvarán van képzőművészeti kiállítás is, és kézműves vásár, és nagyon finom falatokat is kóstolhatunk itt. A Tokaj Ártványnál egyébként, ami régen az Oroszlános Borhotel volt, itt egyébként képzőművészeti kiállítással is találkozhatunk, de itt lesz Udvaros Dorottya velünk, vagy a Szilárd Piano projekt, illetve Hámori Gabival és itt találkozhatunk, tehát itt ez egy ilyen irodalmi színházi előadóest, illetve könnyű zenei program. A Nyerges udvarban, illetve a Palotta pincészetben ismét a könnyű zenéjé, egyébként a főszerep Bongorral, Lenkével találkozhatunk itt, illetve az NKA hangfoglaló program induló zenekarai, és itt fordulnak meg, a Somszög birtokban pedig Winkler Nóra keresi a képzőművészet és a bor kapcsolódását, tehát közel 20 helyszínen tematizáltan vehetünk részt programokon, a kicsiket is elhozhatjuk, sőt a Kalandozó Komédiumnál még egy picit ott is hagyhatjuk, amíg elszaladunk egy-egy borkóstolóra. se mellett, a 20 program helyszínen lezajló 160 program mellett, egyébként 25 családi pincészet borászatot is meglátogathatunk, van egy borútlevél, ahol pedig szinte érdekes is látni, hogy gyermekivé váló felnőttek hasonlítgatják a pecséteket, amellett, hogy játékos formát öltött ez az egész, amellett egyébként a fantasztikus tájai borkultúrával is megismerkedhetünk. Megismerkedhetünk azzal, hogy miért is tartanak két családok évszázadok óta akár, és még mindig lakják be a pincéiket.
1: Meg lehet látogatni a dűlőket, ez nagyon érdekes. Én egyszer vettem ilyen részt, és tényleg a borkészítés az egy művészet, az egy nagyon komoly tudomány.
2: Igen, a dűlőtúráknak az is egy lényeges eleme, hogy amikor felmegyünk egy dűlőbe, és látunk egy szőlőtőkesort, akkor valószínűleg azt a bort kóstoljuk meg, amit előtte egy-két évvel ugyanonnan szüreteltek, és úgy mesélnek számunkra, akár olyanoknak, akik laikusak vagyunk egyébként, és nem vagyunk képzett szomeliék, hogy kézzelfoghatóvá válik az a munkamennyiség, az a tradíció, ami egy-egy pohárban landol ezek után, és látjuk azt, hogy miért különleges az a talaj, milyen időjárási vagy egyéb körülmények övezik egyébként azt a szőlőt, amiből a bor, adott bor készül. Úgyhogy a dűlőtúrák szerintem nagyon érdekesek és élvezetesek, néhol viccesek, néhol sírunk, néhol nevetünk.
1: Hát én nekem most az a régi mondás jutott eszembe, ha római vagy, élj úgy, mint egy római, ha tájai vagy, élj úgy, mint egy tájai.
2: Ez így van, és hát ők sokat dolgoznak a dűlőkben, úgyhogy tartsunk velük, de hát emellett egyébként más aktív programok is vannak, hiszen e-bike-ozhatunk, tehát van kerekdombi kerekezés, de a Bodrogra is elvisszük a látogatókat evezni, az Aggteleki Nemzeti Parkkal pedig besétálhatjuk a túraútvonalakat, sőt, családi futáson és gyermekfutamokon is részt vehetünk, amellett, hogyha felnőtt futóként meglátogatjuk a futóversenyünket.
1: Mekkora hold udvara már ennek a fesztiválnak, hiszen 11. ezzel indítottunk, és nyilván, hogy vannak visszatérő vendégeitek. Mit tapasztalsz az ország, mely részeiről jutnak ide el az emberek?
2: Nagyon sok helyről, hiszen ugye mi szervezzük a Művészetek Völgye Fesztivált is, és már a Művészetek Völgye alatt elérhető a műsorfüzet, úgyhogy nagyon meglepő lehet, de Veszprém megyéből is sokan érkeznek egyébként a Kerekdom Fesztiválra, nyilván sokan környékből, Budapestről, Eger, Debrecen, Nyíregyházáról, és hát pláne nem Miskolcról velünk tartanak, úgyhogy reméljük ez egy 11 év alatt ebbe a környékbe beleívódott örömünneppé válhatott, illetve közösen zárja le a környék is a nyarat, ugye a szürettel együtt.
1: Tehát szeptember 18-a és 20-a irány tája. Köszönjük szépen az invitálást.
2: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
1: Néhány perc múlva 16 órakor a hírek jönnek itt az Európa Rádióban. A következő órában kalendáriummal, útravalóval és régiókrónikával is várjuk Önöket.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Csökkent a tűzifa általános forgalmi adója 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint fogalmazott, a hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a röngfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelő szereplők, mint a fa pellet, a fabrikett és a labdacsis, írta a tárca vezető. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése, az iskolakezdési támogatás és a kisnyugdíjak emelése után egy újabb fontos ígéretet váltottak be a rászoruló magyar családok érdekében, fogalmazott Kármán András. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén. Ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kírt tenderből a magyar közösségek is részt. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban. Ezt mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Kacz Sándor felidézte, hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősz lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, amit nyílt pályázatok útján augusztus 31-ig megtettek, másrészt a szervezeti és működési szabályzatokat át kellett alakítani úgy, hogy megfeleljenek az állami intézményekre vonatkozó törvényi szabályozásnak, fogalmazott az államtitkár. Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós vámkódex reformját, amely szigorúbb szabályokat vezet be az e-kereskedelemben és új vámhatóságot hoz létre. Az aktualizált jogszabály korszerűbb és innovatív eszközöket biztosít az unió számára a globális kereskedelem, különösen az e-kereskedelem jobb kezelése, a vámok hatékonyabb beszedése és a nem megfelelő, veszélyes vagy nem biztonságos áruk ellenőrzésének szigorítására. A módosítások egyértelművé teszik, hogy az EU-ba irányuló értékesítés során a nem uniós e-kereskedelmi platformokat kell az áruk importőrének tekinteni, és ennek megfelelően nem a végső uniós fogyasztók, hanem ezek a platformok felelnek majd az összes vámhatósági eljárás elvégzésének és a vámok megfizetésének biztosításáért. A szabályokat megszegők a legsúlyosabb esetekben akár a megelőző évben bonyolított éves vállalati áruimport értékének 6%-áig terjedő pénzbírsággal is sújthatók. Emellett a vámhatóságok felfüggeszthetik, visszavonhatják vagy érvénytelenítik megbízható kereskedői vagy engedélyezett gazdálkodói státuszukat, és magas kockázatú gazdasági szereplőként jelölhetik meg őket.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kellemes délutánt, jó rádiózást kívánok szeptember 17-én csütörtökön délután itt az Európa Rádióban. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, és ajánlom szeretettel a most következő óránkat. A kalendárium rovatban elmondjuk a nap nevezetes dátumait. Útravalunkban hitéleti gondolatokkal jelentkezünk 16 óra 30 perckor, pedig a régió krónika szól. Az óra második felében Berettyóújfaluba hívjuk a kedves hallgatókat, 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadó napokat, ennek dátuma október 9-e és 10-e. A részletekről szólunk majd a Berettyó Kulturális Központ igazgatója Kálai Irén segítségével. Remélem, velünk lesznek a továbbiakban is.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig lapozzuk fel a kalendáriumot. Szeptember 17-e van, ma a zsófiák ünneplik a névnapjukat. A zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Boldog névnapot kívánunk-e névviselőinek. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1374-ben Nagy Lajos kiadja a kassai privilégiumot, amelyben a leányági örökösödés elismerése fejében bővíti a lengyel nemesség előjogait. 1382-ben Máriát egy héttel apja első Lajos halála után Demeter esztergomi érsek a Szent Koronával Székesfehérvárat királlyá koronázza. 1598-ban németalföldi tengerészek felfedezik Mauritius szigetét. 1787-ben elfogadják az Egyesült Államok alkotmányát. 1835-ben Charles Darwin megérkezik a Galapagos szigetekre. 1848-ban Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét közös, Cegléden tartott népgyűlése elfogadja a Ceglédi Levél néven ismerté vált a kormányhoz és az országgyűlés címzett dokumentumát. E kiáltvány indítja el Kossuth toborzók körútját. 1896-ban megnyitják a hajózhatóvá tett Vaskapu csatornát az Aldunán. Első Ferenc József császár és király, első Károly román király és első Sándor szerb király jelenlétében. 1898-ban megalapítják az Erzsébetrendet, valamint a hozzá kapcsolódó érmet első Ferenc József felesége emlékére és Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. 1944-ben brit-amerikai légitámadásokat indítanak a budapesti pályaudvarok és vasúti csomópontok ellen. A bombatalálatoktól és a kísérő vadászok géppuska tüzétől súlyos károk keletkeznek a Ferencvárosi pályaudvar, Józsefvárosi pályaudvar, a Rákos és Rákos rendező vasútállomások berendezéseiben és a környék vasúti pályáin veszteglő szerelvényekben, mozdonyokban. 1963-ban elindul a malév első Európán kívüli járata Kairóba aténi közbőső leszállással IL-18-as típusú gépekkel. 1978-ban Menahem Begin izraeli, Anwar Sadat egyiptomi és Jimmy Carter amerikai elnök aláírják a Camp Davidi egyezményt. 2006-ban tiltakozások kezdődnek Magyarországon, Gyurcsány Ferenc napvilágra került őszödi beszéde miatt. Ezen a napon született 1844-ben Puskás Tivadar, a telefonközpont feltalálója. 1857-ben Konstantin Ciolkovszki, orosz rakétatudós, pedagógus, író. 1865-ben gróf Festetics Rudolf, néprajztudós, utazó, mecénás. 1920-ban Kéri László, irodalomtörténész, színikritikus, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1924-ben Balázs Dénes, földrajztudós, geológus, felfedező. 1940-ben Bán Ferenc, Kossuth Díjas, magyar építész, a nemzetművésze. 1966-ban Mészáros István, Jászai Mari Díjas, magyar színész, író. Szeptember 17-én hunyt el 1930-ban Gyulai Endre katolikus püspök, 1944-ben Bicskei Bertalan labdarúgó, 1993-ban Suka Sándor színész.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Lelkész foci. Van abban valami megmagyarázhatatlan báj és felszabadultság, amikor a lelkipásztor egy kis időre félreteszi a fekete öltönyt és palástot, és helyette futballszerelést öltve magára, kitör belőle valami elfojtott játékosság, közvetlenség. A közösség olyan oldalába kóstol bele ő maga is ilyenkor, amibe az öltöny eleganciája és távolságtartó jellege miatt általában nincs lehetősége sem gyülekezetben, sem egyházi tanácskozásokon. Voltaképpen ez a lelkész foci lényege, alapmotívuma, valami olyan oldott hangulat megélése, amire a fekete ruhás embernek is szüksége van. Kis időre kilépni a megszokott gyülekezeti közegből, és játékos társaival olyan közösséget megélni, ahol a találkozás és az önfelett játék a lényeg. A Kárpát-medencei Magyar Református Egység eme közvetlenebb, nyakkendő nélküli oldalát jeleníti meg a részegyházakat megszólító lelkész foci, amely 2011-től kezdődően nagy érdeklődéstől övezve gyűjti össze egy vagy két napra a lelkésztársadalom sportban érdekelt tagjait. Vannak jók és jobbak, vannak labdazsönglőrök és lelkes amatőrök, vannak összeszokott csapatok és utolsó percben verbúváltak, de helyezéstől függetlenül mindenki számára sikert jelent a műfűvön vagy a teremben eltöltött idő. A lelkész foci megtalálta a helyét a Kárpát-medencei Református Egység útján, olyan közvetlenséggel és olyan hatékonysággal betöltve közösségépítő szerepét, amire valljuk meg, az öltönyös, nyakkendős konferenciák képtelenek.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. szeptember 17-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Éjszakai munkavégzés az avasi útfelújítási programban, írja a polgármesteri hivatal szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye. Az avasi lakótelep főútvonalának, vagyis a Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák teljes felújításának részeként szeptember 18-án pénteken este és 19-én szombaton hajnalban éjszakai munkavégzés lesz, az aszfalt kopó réteget készítik el, az Ifjúság úti és a Miskolc-Tapolcai úti csomópontban. A munkavégzés a tervek szerint szeptember 18-án pénteken körülbelül 19 órától, szeptember 19-én szombaton körülbelül 5 óráig tart. A közlemény szerint az éjszakai munkavégzésre azért van szükség, mert így elkerülhető a két forgalmas csomópont több héten át tartó lezárása és az ezzel járó terelés. A munkát olyan időszakban végzik el, amikor lényegesen kisebb a forgalom, így a reggeli csúcsforgalmat sem érinti, és a buszjáratok közlekedése is biztosítható. A munkálatok ideje alatt a két csomópontban közlekedési korlátozásokra kell számítani. A környéken lakók és az arra közlekedők türelmét és megértését kérik. Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartást végez a MÁV, emiatt nem közlekednek a vonatok szeptember 22-éig, helyettük többféle MÁV buszt állított forgalomba a vállalat. A munkálatok ideje alatt sebességkorlátozásokat számolnak fel, és vágányszabályozást végeznek a teljes vonalon, összesen 28 kilométeren. Több perccel csökken a menetidő, valamint kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség a munkálatoknak köszönhető. Váci Viktort, a MÁV sajtószóvivőjét hallják.
2: A Miskolc Hidasnémeti vonalszakaszon sebességkorlátozásokat számolunk föl szeptember 22-éig tartó munkálatok során. A karbantartás alkalmával Felsőzsolca felől Hidasnémeti felé haladva nagygépes vágányszabályozást végzünk a teljes vonalon, ez összesen 28 kilométer. Továbbá Onga vasútállomás második vágányán is végeznek szabályozási munkákat. Emellett Sincserére kerül sor Novai Idrány és Hidasnémeti között, mint egy 1,2 kilométeren. Ezektől a beavatkozásoktól azt várjuk, hogy a 60, illetve 80 km/órás sebességkorlátozások megszüntethetőek lesznek, és az elvégzett munkáknak köszönhetően várhatóan több perccel csökken majd a menetidő a vonalon, ezáltal kiszámíthatóbbá válik majd a menetrend, valamint a vonatforgalom is zökkenőmentes lesz. A munkálatok ideje alatt pótlóbuszos közlekedésre kell készülni, mind az Intercity-k, mind a személyvonatok esetén. A Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között járnak, itt a megszokott menetrend szerint. Onnan Miskolcról pedig kétféle pótlóbusz indul, az egyik Miskolc és Kassa között közlekedik, ez közben Forró Encs, illetve Hidasnémeti vasútállomáson áll meg, a másik Intercity pótlóbusz pedig Miskolc és Hidasnémeti között közlekedik és érinti az Intercity által is érintett településeket. Van olyan település, ahol nem a vasútállomásnál, hanem más buszmegállóban állnak meg ezek a pótlóbuszok.
1: A sikeres érettségihez nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes felkészítő tanfolyamokkal, írja a kampusz közleménye. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők, a sikeres elvégzése egyes tantárgyakból pluszpontot jelenthet a felvételinél azoknak, akik Miskolcon folytatják felsőfokú tanulmányaikat, írja a közlemény. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételire. A Miskolci Egyetem felkészítő tanfolyamai résztvevők intézményi felvételi pluszpontot is szerezhetnek, ha az egyetemet jelölik meg tovább tanulásuk helyszínéül. Tanfolyamok indulnak földrajz, fizika, szövegértés, szövegelemzés, német, gazdasági ismeretek, matematika, digitális kultúra és kémia tantárgyakból. Részletes információk a felvételi.uni/miskolc.hu/felvételi oldalon érhetők el. Idén is átadta a háladíjat a Superszum Alapítvány, ebben az évben két pedagógus kapott elismerést. Bernaszkóni Busz Katalint, a Superszum Alapítvány elnökét hallják.
3: A második Superszum háladíjat is átadtuk szeptember elején. A tavalyi év tanév végén nem tudtuk megszervezni az átadást, tulajdonképpen azért, mert abban az iskolában, ahol a díjazott pedagógus dolgozik, nem volt tanévzáró. Úgyhogy egy kicsit így meg voltunk lőve, de tanévnyitó igen. Úgyhogy így szeptember első napjára megszerveztük az átadást. A Földes Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettes nője, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet kapta ezt a díjat. Sok kutató munka volt abban, hogy kikapja a második díjat, és ugye segítségünkre volt Vörös Pál abban, hogy ő is egy olyan jellemzést adott, és egy olyan pozitív visszajelzést erről a pedagógusról. Tulajdonképpen ő ki is akart az ő jelöléséből maradni, ő azt mondta, hogy kutassunk mi. Úgyhogy rengeteg volt diákot, munkatársait kérdeztük meg Erzsébetnek, és olyan gyerekeket, akiket most is tanít az igazgatóhelyettesnő, és rébuszokban beszéltek róla, úgyhogy tudtuk, hogy ez a díj is így jó helyre fog kerülni. Megvártuk a tanévnyitót, és megjelentünk a tanévnyitón ezzel a meglepetéssel, a háladíjjal, és ott és a kuratóriumot átadta a díjat. Külön 5 fős kuratóriumot hoztunk létre a háladíj megalapításakor arra, hogy ki kapja ezt a díjat. Gálik Valentinné, Kriszti néni, Kazincbarcikán, ugye ő óvodavezető, óvodapedagógus, hát ő is egy tűnőményes pedagógus. Ugye mondtuk Krisztinének, hogy megvárjuk a második díjazottat is, és utána lesz megint egy közös kerekasztal beszélgetésünk.
1: Kedvezményekkel ösztönzik a közösségi közlekedés használatát az Európai Mobilitási Héten. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, szeptember 22-én az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel lehet korláttanul utazni a helyközi közösségi közlekedésben, írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleménye. Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre egyre többeket ösztönözzön a közösségi közlekedés és a fenntarthatóbb utazási módok használatára. Ennek részeként szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos azonban, hogy azokon a járatokon, ahol kerékpár helyfoglalása szükséges, az ingyenes kerékpár helyjegyet továbbra is meg kell váltani. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintért váltható meg az autómentes napi jegy. A jegy a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon. A napi jegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat, többek között a helyjegyet vagy a kerékpár helyjegyet az autómentes napi jegy mellett külön kell megváltani, írja a tárca közleménye.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadó napokat október 9-én és 10-én. A nagymúltú kiállítás és vásár Berettyóújfalu és térsége egyik legjelentősebb programja, ami ma már közösségi és kulturális esemény is. A főszervező a Hajdú-Bihar vármegyei kereskedelmi és iparkamara, de partnerként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a város is részt vesz a megvalósításban. Terv szerint legalább 70 kiállító mutatkozik majd be itt helyi élelmiszerekkel, kézműves sportékákkal, szolgáltatásokkal. A bihari vállalkozók, termelők mellett például a szakképzőiskolák, a környező települések szociális szövetkezetei, több civil szervezet és egyesület is várja a látogatókat. Koszorúzás, szakmai előadás, díjátadó is része a programnak. Olá Ilona interjújában a Berettyó Kulturális Központ igazgatója, Kálai Irén beszélt mindenről.
2: A bihari számadó napok sokak számára egy ismerős fogalom, egy ismerős rendezvény lehet, hiszen nagy múltú programról van szó. Annak idején mi hívta életre ezt, mit szerettek volna biztosítani, megadni azoknak, akik ezen részt vesznek?
3: Már az 1990-es évek közepén voltak Berettyóújfalban bihari őszi kereskedelmi ipari mezőgazdasági kiállítás és vásár, később bihari vállalkozói napok címmel olyan rendezvény, ahol ősszel bemutatkoztak a vállalkozók, az iparosok, a mezőgazdaság, minden szegmens, hogy bemutassa a legújabb termékeit, az újdonságaikat. 1999 óta hívjuk számadó napoknak, hiszen ez a számadás időszak, a számadó juhász is ilyenkor számolt a juhokkal, és ez a számadó, ez olyan jó elnevezésnek tűnt arra, hogy mindenféle szakág valamennyi tevékenysége, mindenféle terméke, szolgáltatása, ami új volt, azokat bemutatkozhattak itt Berettyóújfaluban. Később aztán nem csak az iparosok, kereskedők, meg a mezőgazdaság, hanem kulturális intézmények, szervezetek, turizmusban működő szervezetek, sőt művészek is kiállítottak, tehát az alkotó művészek is bemutatták a legújabb alkotásaikat a bihari számadó napokon.
2: A bihari név arra is utal, hogy ez nem csak a város, és nem is csak a legszűkebb környék terepe.
3: Pontosan, tehát a bihari járás az egész térségből jönnek ide a kiállítók. A Hajdú-Bihar vármegyei kereskedelmi és iparkamara volt mindig is a főszervezője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott, és Berettyóújfalu önkormányzata is társrendezőként biztosította a sportcsarnokot ehhez a rendezvényre. A Berettyó Kulturális Központ pedig gyakorlatilag a színpadi produkciókat, a fellépőket szervezi, mert hogy a vásár mellett mindig vannak színpadi produkciók is, ahol szintén bemutatkoznak legújabb produkcióikkal az egyes civil szervezetek, tánccsoportok, zenekarok vagy kis kamara együtt, vagy éppen népdalkörök is, illetve néhány éve a Berettyó Kulturális Központ szervezi még a megnyitó előtt azt a koszorúzást, ami a református templom mellett a II. Világháborúban elhunyt iparosok és kereskedőknek az emléktáblájánál történik, és itt is elhelyezik a megemlékezés virágait, koszorúit a szervezők, a főszervezők, a társszervezők, és ezzel kezdődik igazából a program, és utána megyünk a sportcsarnokba, és ott folytatódik a hivatalos megnyitó ünnepség.
2: Amit elmondott, abból már is nyilvánvaló, hogy ez az évek folyamán egy egyszerű vásárból, bemutatkozásból egy igazi közösségi rendezvényé nem esedett, vagy nőtte ki magát, tehát hogy igyekezett

0: kezdnek tényleg a bemutatkozást úgy megadni ezeknek a résztvevőknek, hogy ne csak maguk között tegyék láthatóvá termékeiket, a szolgáltatásaikat, hanem hogy minél szélesebb közönségnek szóljon ez a rendezvény.
1: Így van, és nem véletlenül látogatóink az óvodásoktól, az általános iskolás csoportok, a családok, az idősek, a nyugdíjasok, és ugye akik fellépési lehetőségeket kapnak, ők pedig hozzák a célcsoportjaikat, tehát tényleg egy nagy közösségi élet, nem csak Berettyóújfaluban, hanem bihari járási szintű közösségi élet lesz ez a számadó napok. Most pedig már 28. alkalommal valósul meg október 9-10-én, itt Berettyóújfaluban, Kabos Endre városi sportcsarnokban várják a kiállítót, várják, akik szeretnék bemutatni a termékeiket, szolgáltatásaikat a nagy közönségnek.
0: Így aztán már az is elhangzott, hogy idén hol és mikor lehet majd találkozni ezzel a rendezvényel, de egy kicsit még menjünk vissza a bemutatkozók, a résztvevők listájára vagy csoportjára, hiszen az évek során ez is változott, amit már mondott ön is, hogy bővült a kiállítóknak a köre, de mik a legjellemzőbbek itt Biharban, ha a kézműveseket, ha az agráriumot, ha a szolgáltatókat nézzük, kik azok, akik időről időre visszatérően reprezentálnak itt a bihari számadónapokon?
1: Hát a helyi termékeket árusítók, ők vannak mindig legnagyobb számban, mézesek, méhészek, sajtosok, péksütemények és egyebek, vagy az olajval foglalkozók, de a Népművészeti Egyesület alkotói is együttesen, és sokszor külön-külön alkotóként is bemutatkoznak, kosárfonál, szőráté, stb. Tehát gyakorlatilag a teljes szegmense megjelenik a kiállítók között. Aztán vannak ilyen szolgáltató jellegű tevékenységek, és azoknak is az áruit, vagy a szolgáltatásait rakják. Az iskolák, nagyon sok éve már az iskolák is bemutatkoznak, gyakorlatilag valamennyi középiskola is bemutatkozik, és náluk is a tevékenységüket, a oktatási spektrumukat mutatják be, és gyakorlatilag ezzel is mintegy toborozzák is a következő generációt, hogy járjanak abba az iskolába, de civil szervezetek, a vércukormérés, koleszterinmérés keresztül ők is megjelennek ezeken a helyeken, illetve már sokadik éve, hogy Berettyóújfalu város, ugye a támogató, a testvérvárosai is megjelennek ezen a rendezvényen. Korábban Porcia városa is megjelent, ma már inkább csak Margitta, a romániai testvérvárosunk jelenik meg, illetve a Magyar Városok Falvak Szövetségének mindig valamilyen kiemelt vendége. Általában azok a városok, ahol korábban Berettyóújfalu is részt vett, bemutatkozott, azokat visszavárjuk. Idén például Baja városa lesz a kiemelt vendége ennek a vásárnak, illetve hát az őstandjukon is bemutatják a várost. És még egy dologról nem beszéltem, hogy az Agrárkamara általában valamilyen szakmai előadást is szervez erre a délelőtre, erre a megnyitó utáni részre, amit általában a Fráter teremben tartunk, a járási hivatali épületben, szomszédjában a sportcsarnoknak, ahol a gazdálkodók, a kereskedők, vagy éppen a mezőgazdászok valami olyan aktuális kérdésre kapnak választ, ami számukra fontos, tehát egyfajta ilyen szakmai találkozó is ez a rendezvény, legalábbis egy szegmense, egy része, úgyhogy sokrétű ez a bihari számadónapok rendezvény.
0: Akik kiállítanak és tárgyal képviseltetik magukat, azok közül a kézművesek, népiparművészek mellett leginkább az élelmiszeripar, jól veszem ki a szavaidból?
1: Igen.
0: Ez a jellemző a térségre?
1: Így van. A húsok, a kolbászok, a sajtok, ezek mind alapvető termékek, amik biztosan megjelennek a standokon. Szörpök, lekvárok és hasonló helyi kézműves termékek. Nagyon kevés az ipari jellegű cég, akik bemutatkozott, de mondom, a szolgáltatásban többen megjelennek, vagy ilyen kereskedelmi tevékenységgel megjelennek sokan. Nem csak a csarnokban, hanem a csarnok mellett a parkolókban és faházakban is állítanak ki például a településeknek, a szociális szövetkezeteinek a termékei is megvásárolhatók, száraz tészták, szőttesek, ronyszőnyegek és egyéb termékekkel több település szociális szövetkezete is kiállít.
0: Ha mindenkit összeszámolunk, és a több nap kiállítóit egy kalap alá vesszük, akkor általában egy-egy vásáron hány bemutatkozó van?
1: Hát sokszor közelíti a százat, de 60-70 fölött mindig megtalálható.
0: A 70-80-as átlag, de akár a több mint 100 kiállító, akkor azt is mutatja, hogy a termelőknek, szolgáltatóknak, kézműveseknek egyfajta büszkeség az, hogyha egy ilyen vásáron bemutatkozási lehetőséget kapnak. Tehát nem kell őket győzködni, hogy ez számukra is előny, egyfajta nagyon pozitív értelemben vett reklám.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát mindenkinek fontos, hogy bemutassa a korábbi termékeit, azokat, amelyeket újonnan talált ki, hogy eljusson a közönséghez. Egymással is találkoznak a vásárosok, beszélgetnek, akár kooperációk is jönnek létre, de a nagy közönség felé, illetve a sajtó média felé is itt tudnak először megjelenni az új termékeink, és úgy gondolom, hogy fontosnak tartják, hogy évente egyszer ezen a kétnapos rendezvényen megjelenjenek és kiállítsanak, megmutassák magukat.
0: És mit jelent ez a város életében, vagy akár az önök intézményének a programnaptárjában, hol helyezkedik el, hiszen itt azért már tényleg lassan 3 évtized van a hátuk mögött ebben a rendezvényben.
1: Így van, hát mi már ugye arra készülünk, hogy hány kiállító lesz, hogy építsük a standokat, milyen fellépőket hívjunk a színpadra, készülünk a koszorúzásra és egyebekre is, tehát mi is már dolgozunk. Augusztus-szeptember eleje már erről szól, és akik még augusztus végéig nem jelentkeztek, most szeptember elején ez még beindul, és akkor jönnek ezek a rendezvények. Tehát ez egy fontos rendezvény, itt az őszi időszaknak kiemelt rendezvénye. Tavasszal van májusban a városnapunk, talán ez a másik súlypont. A számadó napok, ami nagyon fontos a városnak, az intézménynek, és gyakorlatilag minden kiállítónak és minden látogatónak.
2: 28. alkalommal rendezik meg a bihari számadó napokat október 9-én és 10-én. A nagymúltú kiállítás és vásár Berettyóújfalu falu és térsége egyik legjelentősebb programja, ami ma már közösségi és kulturális esemény is. A főszervező a Hajdú-Bihar vármegyei kereskedelmi és iparkamara, de partnerként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a város is részt vesz a megvalósításban. Terv szerint legalább 70 kiállító mutatkozik majd be itt helyi élelmiszerekkel, kézműves sportékákkal, szolgáltatásokkal. A bihari vállalkozók, termelők mellett például a szakképzőiskolák, a környező települések szociális szövetkezetei, több civil szervezet és egyesület is várja a látogatókat. Koszorúzás, szakmai előadás, díjátadó is része a programnak. Olá Ilona interjújában a Berettyó Kulturális Központ igazgatója, Kálai Irén beszélt mindenről.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió Svéd Asztal című programja szeptember 17-én csütörtökön délután. Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, tartsanak velünk a továbbiakban is, ajánlom szeretettel Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatát.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele első fejezetének harmadik verséből hallgassuk meg. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Hogyan áldott meg minket az atya? Minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Mennyire kitágítja a mi szűk látókörű tekintetünket ezzel a mi atyánk? Nagyon sokan csak a megfogható javakat tekintik áldásnak, ha egyáltalán annak tekintik. Mert igen sok ember a kenyeret, pénzt, házat és egyebet, és minden földi gazdagságot kizárólag önmagának tulajdonítja. Az én kezem munkája, az én erőm, az én eszem, az én ügyességem szerezte. Már egy fokkal fentebb áll az, aki mindezekért Istennek mond köszönetet. De amikor elmarad a földi siker, fogy a vagyon, kárt szenvedünk javainkban, egészségünkben, vajon mit teszünk? Ilyenkor még a hívő embert is megkísérti a panasz és a zúgolódás. Hát így szeret engem Isten. Ez az ő áldása. Ilyenkor csak a földi, mulandó életre tekintünk. Elfeledkezünk arról, hogy örök életet készített nekünk Isten. Itt Pál apostol arra emlékeztet, hogy a mi áldott Istenünk nem csak földi áldásokat készített fiaivá fogadott választottai számára. Megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy minden lelki áldás, amelyet kapunk, újból és újból bizonyítja a mennyei világ létezését. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Próka Járpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt, az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén, ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kiírt tenderből a magyar közösségek is részesülhessenek. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írják, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén, írja a tárca közleménye. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Freud-Weber becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomórészt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég és elszórtan várható záporzivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Damásdi Dénesné Juditot, a Paraklétosz könyvesház vezetőjét kérdezem majd az óvoda támogató projektről, amely keretében 90 óvodának adnak egy-egy csomagot, amelyben keresztény könyvek és társasjátékok vannak. A kezdeményezést egy finn szervezet támogatja.
2: Ők egy ilyen kis szervezet, akiknek ez a szívügye, hogy a volt szocialista országokba a keresztény könyvkiadást, a keresztény könyvkiadókat támogassák.
1: Elmeséli majd azt is, hogy hogyan fogadták az ajándékcsomagot az egyik erdélyi óvodában.
2: Úgy komolyan vették, hogy együtt kibontják az ajándékot, hogy ez Magyarországról jött, lerajzoltak egy csomó óvodát a gyerekek, mindegy gyerek másfélét, és akkor azok így kivoltak vágva ilyen kis házikó formába, és akkor az jelképezte azt, hogy nem csak ők kaptak, hanem hogy még nagyon sok óvoda kapott szerte a Kárpát-medencébe, és akkor középen volt egy piros-fehér-zöld, nem is tudom, valami masni, vagy nem tudom, szalag valami, és akkor az jelezte nekik, hogy ez Magyarországról jött ez a csomag, tehát hogy így nagyon kivolt, nagyon kedvesen kivolt találva az egész.
1: Mai vendégünk tehát Damásdi Dénesné Judit, a Kiskunfél Egyházi Paraklétosz könyvesház vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy lelkes finn keresztény civil szervezet támogatásával kaphat 90 magyar, köztük akár határon túli óvoda, keresztény könyveket, társasjátékokat, foglalkoztatókat. A szervezet célja, hogy minél többekhez eljusson az evangélium üzenete. A csomagokat a Paraklétosz könyvesház juttatja el a jelentkező intézményeknek, és még a szállítás is díjmentes. A kiadó reméli, hogy a szülők, nagyszülők, támogatók további könyveket, kiadványokat is vásárolnak az alapcsomag mellé, amelyeket aztán egyben karácsonyig meg is kapnak majd az óvodák. A részletekről Damásdi Dénesné Juditot, a Paraklétosz könyvesház vezetőjét kérdeztük. Hogyan van arra lehetőségetek, hogy támogassatok egy ilyen könyv- és játékcsomaggal óvodákat? Most is van-e olyan külföldi partneretek, akik pár évvel ezelőtt voltak, amikor beszélgettünk erről a kezdeményezésről?
2: Igen, és ugyanaz a csapat támogat minket, tehát ezt végig, ez lesz most az ötödik alkalom, hogy szervezzük ezt a projektet, és végig ugyanaz a finn szervezet az, aki ezt támogatja. Úgyhogy az ő támogatásukból van ez az egész, mi a lebonyolítását, szervezését, stb. Ezt csináljuk ennek a projektnek.
1: De tedd meg, hogy megfogalmazod az ő álláspontjukat, mert nyilván te ismered, beszélgettek egymással, hogy egy finn szervezetnek miért fontos az, hogy magyarországi óvodákban, vagy Kárpát-medencei óvodákban, ahol magyar gyermekek, vagy magyarul beszélő gyermekek vannak, ott keresztény könyvek, mesekönyvek, játékok kerüljenek el, amit ők támogatni tudnak.
2: Hát igazából egy személy van, akivel mi kapcsolatban vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon régi kapcsolat, még a rendszerváltás előtt indult, akkor még mi is, és ő is, ez a finn fiatalember, akkor is, még ő is fiatal volt, és hát ő akkor leginkább keresztény könyveknek, bibliáknak a csempészésével foglalkozott. Nem is csak Magyarországra, Romániába, hanem még a Szovjetunióba is. Úgyhogy ő innen indult, és egy nagyon komoly munkát végeztek, Eszkónak hívják ezt a fiatal embert, és aztán, ahogy jött a rendszerváltás itt a különböző országokban, az ő munkája vagy szolgálata is mindig változott, nagyon sokáig dolgozott együtt az OM-mel, ez az Operation Mobilization szervezettel, szintén ilyen könyves területen, és több minden dolgot is csinálnak és támogatnak, de úgy látom, hogy ez valahogy neki így beragadt. Úgy értem, hogy szívügye azóta is, hogy a Bibliát, az evangéliumot minél több emberhez eljuttatni ezekbe a közép-kelet-európai országokba. És ennek ez egy egyik része például. Ezt a 2021-be kezdtük el, és ugye ez a Covid-nak az évei 2020-2021, és akkor ugye abba a bezárkózott időszakba mindenki nagyon sok mindent kezdett egyrészt online szervezni, illetve a könyveknek még nagyobb szerepe lett, és akkor nekünk is volt több hasonló könyves projektünk, például volt olyan, hogy idősek számára lehetett könyveket igényelni, akár idős otthonokba, vagy a gyülekezetekbe. És akkor volt jött ez az ötlet, hogy próbáljuk meg egy ilyet, hogy az óvodák számára, és hogy próbáljuk bevonni nem csak azt, hogy ők adnak valamennyi pénzt erre, hanem hogy próbáljuk bevonni a szülőket, vagy a fenntartó gyülekezetet, hogy ők is tegyenek ehhez hozzá valamit. És akkor így indult ez az egész. És egyébként van még más ilyen támogatásuk, úgy értem, amit mondtam, hogy neki nagyon szívügye ez, hogy tényleg a nyomtatott irodalom, a Biblia, ezeknek a kiadása, hogy ez valahogy jól menjen. Úgyhogy egy pár éve elkezdett egy ilyen kis támogató, kis, hát nem mondanám konferenciának, inkább ilyen kis szemináriumszerűt szervezni, néhány keresztény kiadónak, Magyarország, Románia, Szlovákia, hát Ukrajnából sajnos nem tudtak eljönni, de egy ilyen 6-8 embernek egy ilyen 2-3 napos kis szemináriumot, ahova ő hozott előadókat, és mindenféle dologról, ami a könyvkiadáshoz kapcsolódik, ilyen dolgokról, a marketingtől kezdve a szerzői jogi kérdésekig, egy csomó mindenről beszélgettünk, előadást hallgattunk, nem tudom én akármi, és ezt is teljesen az ő támogatásukból jött létre. Tehát ők egy ilyen kis szervezet, akiknek ez a szívügye, hogy a volt szocialista országokba a keresztény könyvkiadást, a keresztény könyvkiadókat támogassák, úgymond, és ő egy ilyen nagyon jó valaki, akinek úgy megvan a karizmája arra, hogy lelkesítse az embereket, összekösse a kapcsolatokat, építse, jó ötleteket továbbadjon, stb. Úgyhogy ez a háttere igazából ennek a dolognak. És ezt így mi valahogy úgy közösen találtuk ezt ki, azt, hogy vonjuk be a szülőket is, vagy vonjuk be támogatókat, az én ötletem volt, hogy próbáljunk meg egy ilyet, hiszen ma már egyre több ilyen és hasonló közösségi támogatás, vagy közösségi finanszírozású dolog van, és hogy miért ne lehetne ezt a könyvekkel is megcsinálni, hogy az alapcsomagon kívül, amit majd minden óvoda meg fog kapni, amellé a szülők is úgymond válogathatnak ajándékokat, amit szívesen látnának a gyereküknek a csoportjába, az óvodába.
1: Még egy kérdés a finn szervezethez, aztán ráfordulunk a csomagokra, hogy milyen volumenű ez az anyagi támogatás, amit kaptok arra, hogy ezeket a csomagokat összeállítsátok, és az arra vagyok még kíváncsi, hogy ez a pénz, ez amennyire te átlátod, ez honnan van ennek a szervezetnek? Tehát ők a saját vagyonukból teszik ezt, vagy valamilyen gyűjtést rendeznek ilyenkor, vagy finn egyházak támogatják ezt a szervezetet, ezt mennyire látod át, hogy honnan jön a forrás?
2: Teljes mértékben nem látom át, de azt gondolom, hogy gyűjtést szerveznek. Tehát, hogy mindig kérik, hogy amennyibe lehet, akkor, tehát egyrészt kérnek egy beszámolót, ha lehet, akkor legyen benne valami, nem csak a számok, hanem valami személyes, vagy történet, küldjünk olyan képeket, ami megosztható, és akkor egy zárt csoportba ők ezek erről utána beszámolnak, illetve a következő évi gyűjtésnél felhasználják az előző évi információkat, tehát minden egyes, tehát több, azért mondom, hogy több projektjük van, és arra mindre konkrétan magánszemélyektől, vagy vállalkozóktól, pontosan nem tudom kiktől, de biztos, hogy gyűjtenek konkrétan. Már csak azért is, mert például a tavalyi évben nem tudtuk megcsinálni ezt a projektet, tehát volt négyszer, tehát 21, 22, 23, 24-ben, tavalyi évben nem, mert nem volt rá keret, nem látom át az ő anyagi helyzetüket, de ezt mondták, hogy nincs most akkora keret, hanem ami összejött, akkor azt tegyük el a következő évre, vagyis hát ezt így megbeszéltük, hogy kisebb volumenben nem szeretnénk ezt szervezni, hanem akkor inkább várjunk egy évet, tehát a tavalyi évet kihagytuk, és akkor most viszont azt mondták, hogy most ebbe az évbe van rá úgymond elegendő anyagi forrás, és akkor megcsinálhatjuk ezt a projektet. 90 óvoda pályázhat, tehát addig lehet úgymond jelentkezni, és nem válogatunk belőle, hanem amikor a 90. óvoda jelentkezik, akkor lezárjuk a jelentkezéseket, tehát 90 óvoda kaphat támogatást, és az az alapcsomag, amit fognak kapni az óvodák, annak az értéke körülbelül 23 000 forint, plusz az egésznek a szállítási költséget, tehát nem kell postaköltséget se fizetni, a postaköltség, az egésznek a szervezése, stb. Tehát ez a finn szervezet áll.
1: Mi van az alapcsomagban? Megtennéd, hogy felsorolod, hogy mik kerültek ebbe bele?
2: Az alapcsomagban próbálunk olyanokat válogatni, ilyen abszolút gyakorlati szempontból, hogy lehetőleg olyan kerüljön bele, amit a szülők nem vásárolnak meg, hogy ne legyen átfedés, úgyhogy egy kivételével olyan dolgok fognak belekerülni, ami még igazából meg sem jelent, hanem október végén fog megjelenni, tehát addigra már lezárul az a része a projektnek, hogy lehet vásárolni az óvodák számára. Egy van, ami már megjelent, egy társasjáték, ami egyébként egy ismert játékunknak egy új karácsonyi változata, kezes lábas karácsony. Ez lesz benne egy nagyon szép színes, jó minőségű társasjáték és karácsonyi témájú is, és olyan új könyveink fognak belekerülni, amik majd még október végén érkeznek a nyomdából. Van egy böngésző sorozatunk, aki keres, talál, ez a sorozatnak a címe, ebből lesz egy új kötetünk, Mózes, az Isten embere, ez lesz az egyik, aztán lesz egy másik, aminek már szintén volt egy előző része, volt egy olyan, hogy első 100 szavas Bibliám, és ennek lesz egy következő része, első 100 állatom a Bibliából, tehát ez egy ilyen állatos böngészős könyv lesz, kis rövid bibliai történetekkel, és lesz még egy vizes kifestő biblia, ami nagy kedvence a gyerekeknek, ami ilyen kemény lapú színezős könyv, amit csak egy ilyen vizes ecsettel kell színezgetni, és akkor így előjönnek a színek, és utána újra használható. Tehát sokszor sok gyerek végig festegetheti. Úgyhogy ez a négy dolog lesz majd az alapcsomagban.
1: A vizes kifestőnek mi a témája, hogyha ez is új kiadványotok?
2: A Bibliából a legismertebb, tehát néhány nagyon ismert történet van benne. Tehát azért is ez lett a címe, hogy vizes kifestő, mert ilyen vizes kifestőnk volt már több, tehát külön volt olyanunk, hogy mit tudom én, Noé, meg Jézus csodái, de ez most egy ilyen válogatás. Teremtésben van a karácsonyi történet, benne van a húsvéti történet, most így hirtelen nem is tudom pontosan, hogy mik még, de az a lényeg, hogy a legismertebb történetek a Bibliából.
1: Az alapján, amit mondasz, következik, hogy mivel a többsége ugye friss megjelenő kiadvány, ezért igen, nyilván azoknak is érdemes jelentkezni, pályázni, akik korábban is pályáztak, de van esetleg olyan kitétel, hogy aki már egyszer, kétszer, háromszor kapott tőletek, az most ne jelentkezzen, vagy bárki jelentkezhet, az is, aki eddig az összes ilyen pályázaton részt vett?
2: Bárki jelentkezhet, tehát nincs ilyen, nem teszünk ilyen kitételt, pontosan ezért, hogy ugye már a legutóbbihoz képest is 2 év eltelt, és az alatt jó pár, tehát maga az alapcsomag is teljesen új kiadványokat fog tartalmazni, és egyébként is megjelent egy csomó jó gyerekkönyv azóta, amiből lehet válogatni, úgyhogy nyugodtan pályázhatnak azok is, akik már az előző években benne voltak.
1: És akkor néhány ilyen gyakorlati kérdés még, például a Facebook oldalatokon is jött egy kérdés, hogy nem egyházi intézmények is pályázhatnak-e?
2: Igen, nem egyházi intézmények is pályázhatnak, de egyértelműen benne van ugye a pályázati kiírásban, hogy a kiadványok egyházi, úgymond kiadványok, tehát hogy elsősorban gyerekbibliák, bibliai történetek, bibliai témájú társasjátékok, illetve amit vásárolhatnak a honlapunkról vagy a weboltunkból, azok is ilyen témájúak, tehát hogyha egy nem egyházi intézmény is szívesen lát ilyen jellegű kiadványokat, akkor nyugodtan lehet. És egyébként például Romániában ez egy azért is fontos kérdés, mert ott valahogy egészen más a fenntartói szerkezete az óvodáknak, tehát akik úgy jelentkeznek, hogy református vagy egyházi óvodák, azok is elvileg állami fenntartásban vannak. Tehát egy jó pár magyar óvoda szokott Erdélyből is jelentkezni, és azok szinte mind úgymond állami vagy önkormányzati fenntartású óvodák. De jelentkeznek és jelentkezhetnek is.
1: És ha már a határon túliakat említed, akkor ez nyilván egy ilyen kézenfekvő kérdés, hogy mi lesz a szállítással, ők hogy kapják meg?
2: Hát legtöbben Erdélyből szoktak pályázni vagy jelentkezni, és hát ezt megoldjuk rugalmasan. Novemberben van egyébként is van egy ilyen mozgóboltos körútunk Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely útvonalon, tehát ezekbe a városokba el tudjuk vinni, és ezt leszervezzük meg mindenkivel, megbeszéljük, hogy hova tegyük le a számokra, és majd ők elmennek érte, vagy ott valaki átveszi, tehát ezt általában megoldjuk. A többieknek felvidékről szokott még lenni néhány, általában mindenkivel meg tudjuk valahogy, vagy jön valaki, vagy egy határmenti csomagautomatába elküldjük, és oda átjönnek érte, tehát ez valahogy mindent meg tudjuk oldani. Egy kis szervezést meg néhány sok e-mailt jelent, de előbb-utóbb mindenkihez, illetve karácsonyig mindenkihez eljut a csomag.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést a Paraklétosz könyvesház vezetőjével, Tamásti Dénesné Judittal. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Magyar Péter arról is írt közösségi oldalán, hogy a Vatikánba utazik szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Csökkent a tűzifa általános forgalmi adója 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint fogalmazott, a hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelő, mint a fapellet, a fabriket és a labdacs is, írta a tárca vezető. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése, az iskola kezdési támogatás és a kisnyugdíjak emelése után egy újabb fontos ígéretet váltottak be a rászoruló magyar családok érdekében, fogalmazott Kármán András. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén. Ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kiírt tenderből a magyar közösségek is részesülhessenek. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. Kedvezményekkel ösztönzik a közösségi közlekedés használatát az Európai Mobilitási Héten. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, szeptember 22-én az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel lehet korláttanul utazni a helyközi közösségi közlekedésben, írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleménye. Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre egyre többeket ösztönözzön a közösségi közlekedés és a fenntarthatóbb utazási módok használatára. Ennek részeként szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos azonban, hogy azokon a járatokon, ahol kerékpár helyfoglalása szükséges, az ingyenes kerékpár helyjegyet továbbra is meg kell váltani. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintért váltható meg az autómentes napi jegy. A jegy a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon. A napi jegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat, többek között a helyjegyet vagy a kerékpár helyjegyet az autómentes napi jegy mellett külön kell megváltani, írja a tárca közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég és elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Kiskunfél Egyházi Paraklétosz Könyvesház kiadóvezetőjével, Domásdi Dénesné Judittal. A témánk pedig az az óvodatámogató projekt, amelyet egy lelkes finn keresztjén civil szervezet támogatásából tudnak megvalósítani. Ennek keretében 90 magyar, köztük akár határon túli óvodák is egy csomagot kaphatnak, amelyben keresztjén könyvek, mesekönyvek, társasjátékok vannak, és ezekhez még a szülők, nagyszülők vásárolhatnak további kiadványokat, amelyeket aztán kvázi karácsonyi ajándékként kapnak meg az óvodák. A részletekről Damásdi Dénesné Juditot, a Paraklétosz Könyvesház vezetőjét kérdezem. Másik ilyen gyakorlati kérdés még, hogy most alapvetően óvodákról beszélünk, de azért van még egy-két intézmény, ami szóba jöhet, bölcsödék, illetve van ez a sokak számára nem ismert intézményforma, hogy családi napközi, ez is kvázi bölcsödei ellátást jelent. Ilyen intézmények is pályázhatnak?
2: Igen, pályázhatnak ők is. Hát végül is ugye a bölcsödébe is azért a gyerekeknek a nagy többsége az a 2-3 éves korosztály szokott lenni, és egy jó pár olyan könyv van, a kemény lapú lapozók, gyerekbibliák, amik már az ő számukra is megfelelő, úgyhogy nyugodtan pályázhatnak ők is.
1: Hogy áll most a beszélgetésünk idején a pályázat? Tehát a 90 helyből mennyi van még szabadon? Szeptember 14-én este beszélgetünk. Mikor éritek el szerinted a 90-et a tapasztalatod szerint?
2: Ma néztem, és 30-valahányan már jelentkeztek. Szerintem ez elég jó ahhoz képest, hogy a múlt héten hirdettük meg a pályázati lehetőséget, de ez általában így van, hogy vannak néhányan, akik azonnal ráugranak a dologra, és meglátják, és azonnal kitöltik, és visszaküldik. Egyébként nagyon egyszerű a jelentkezés módja, mert egy egyszerű Google űrlapot kell kitölteni, tehát nem szeretnénk, hogy ez túl bonyolult legyen, vagy az óvoda vezetőre még extra terheket rakjunk, tehát tényleg nagyon egyszerű, és még van idő, mert még egészen október 9-ig lehet jelentkezni, de én azt gondolom, hogy érdemes minél előbb, hogy minél hamarabb belekerüljenek az egész rendszerbe, illetve hát az nagyon fontos lenne, hogy az óvodák úgymond egy kicsit reklámozzák ezt az egészet a szülők felé, tehát hogy ne csak azért jelentkezzenek az óvodák, hogy kapjanak egy alapcsomagot, mert azt mindenki megkapja, hanem hogy tényleg egy kicsit a szülőket is így rávenni arra, hogy ők is segíthetnek, ők is adományozhatnak, az ő felelősségük is, hogy mi minden kerül a gyerekeknek a kezébe, vagy aki jobban megteheti, hogy a zsebébe nyúl, az vásárolhat, mert lehet, hogy vannak az óvodában olyan gyerekek, akinek otthon lehet, hogy egyetlen könyvük sincs. Tehát, hogy nagyon különböző gyerekek járnak az óvodákba, és azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ott tényleg jó minőségű könyvekkel, irodalommal, meg a keresztény értékekkel találkozzanak. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, aki hall erről, hogy lehet támogatni ezzel az óvodákat, illetve hogy biztassák a szülőket, hogy azon kívül, a néhány dologon kívül, ami majd ebbe az alapcsomagba lesz, minél több szép könyvet kaphassanak karácsonyra a gyerekek.
1: És akkor szerintem egyértelmű abból, amit mondasz, csak szeretném, hogy világosan azért mondjuk ki ezt, hogy itt ezeket a könyveket az intézmények kapják, tehát úgy kapják karácsonyra a gyerekek, hogy ezt a csoport szobákban tudják használni, és nem viszi haza senki, és ez gondolom kitétele is a pályázatnak, hogy ez az

0: megérkezett az óvodába, és ott van, és a gyerekek használhatják.
1: És mi a tapasztalatod az elmúlt évekből, amikor volt ugye ez a programotok? Mennyire, az intézmények mennyire veszik ezt komolyan, hogy akkor mellé tegyék azt, hogy kérik, hogy a szülők, nagyszülők, támogatók keressenek benneteket, válogassanak belőle? Tehát feltételezem, hogy van olyan intézmény, ahonnan gondolom egy ilyen plusz rendeléssel jön, meg biztos van olyan, ahonnan meg sok. Tehát te hogy látod, mi az arány, mi a tapasztalat?
0: Minden van, és érdekes módon a különböző években ez egy kicsit különböző volt, és mi magunk sem tudtuk követni, vagy nem tudtuk mire vélni, hogy volt olyan év, amikor sokkal több vásárlás volt, a ajándékvásárlás volt a szülők részéről, volt, amikor kevesebb, de általában azt mondhatom, hogy tehát nem túl sok óvoda, én azt reméltem, hogy több lesz, ahol fognak vásárolni a szülők, tehát körülbelül a egyharmada, egy kicsit több, mint az egyharmadának vásároltak mondjuk legutóbb. Tehát a 90 óvoda volt, és 31 néhány óvodából volt plusz vásárlás. És volt olyan, ahol 1, 2, 3 szülő, de volt olyan is, ahol vagy 20-an. Tehát, hogy sokan, tényleg sokan megmozdultak. És én szerintem ez egy kicsit attól is függ, hogy van-e valaki az óvodába, aki ezt az egészet kézbe veszi, esetleg koordinálja, mert olyat is hallottam, ahol az óvónők összeírták, kiválogatták, hogy mit szeretnének, és akkor arról a listáról minden szülő, aki megtehette, egy-kettőt bevállalt és megrendelte, kifizette. Tehát, hogy szerintem sok függ attól, hogy aki szervezi, az óvodavezető, vagy bárki az óvodából, aki ezt kézbe veszi, mennyire tudja ezt úgymond kicsit koordinálni, vagy segíteni a szülőket, vagy ilyesmi. De például a legutóbbi alkalommal is összesen majdnem 500 könyvet, játékot vásároltak. Tehát azt gondolom, hogy ez nem kevés. Tehát, hogy jó lenne, ha több lenne, de mi ezzel is így meg voltunk elégedve. De az előző alkalommal meg még több volt, akkor 700 könyvet vásároltak. De nem tudom megmondani, hogy akkor miért volt több, miért volt kevesebb.
1: Azt mondtad, hogy elégedett vagy ezzel, de akkor máshogy kérdezem. Azzal, hogy amiatt csalódott vagy, hogy mondjuk kétharmad arányban egyetlen egy vásárlás se jön, mert
0: igen,
1: ott feltételezhetjük, hogy esetleg mondjuk ki sem kerül egy plakát, egy e-mail üzenet a szülők
0: igen,
1: irányába,
0: lehet,
1: hogy egyébként...
0: Lehet, igen. Igen, ez könnyen elképzelhető, hogy csak az óvodavezető vagy egy óvónő valaki kitöltötte az űrlapot, elküldte és kész, és akkor le van tudva, tudja, hogy karácsonyra fognak kapni egy szép kis ajándékcsomagot avval a 4 könyvvel, és kész is. És lehet, hogy ki sem ment az információ. Pedig mi kész plakátot küldünk hozzá, tehát e-mailbe kapnak egy kész plakátot, amit akár ki lehet nyomtatni, akár meg lehet osztani a különböző online felületeken, tehát, hogy x-két hét múlva, vagy 3 hét múlva küldünk egy emlékeztető e-mailt, hogy kérjük, hogy adják tovább az információkat, stb. Tehát mi a magunk részéről próbálunk mindent úgymond megadni hozzá, de ennél többet nem tudunk. És azt is tudom, hogy van, ahol tényleg nagyon leterheltek az óvónők, meg a óvodavezető, tehát, hogy ezt nem számonkérésként, vagy nem ilyenfajta kritikaként mondom, csak hogy ezt látjuk, hogy van, aki csak elküldi a jelentkezést, és akkor kész, le van tudva, de van, ahol meg nagyon szépen odaállnak mellé, és szervezik, és tényleg egy komoly nagy csomagot kapnak a karácsonyra, úgyhogy hát ez ilyen változó.
1: Ez nem tartozik ide, csak enyomá jut eszembe, hogy egyébként óvodák szoktak tőletek rendelni? Tehát amikor indul egy új intézmény mondjuk, és akkor meg kéne tölteni a polcokat, vagy egyébként nem tudom, minden évben van olyan óvoda, aki rendszeresen az új kiadványokból akkor minden csoportba vesz néhányat? Vannak ilyen példák előtted?
0: Vannak azért, igen. Tehát van kapcsolatunk óvodákkal is, szoktak rendelni akár olyat, amit ajándékba adnak, tehát mondjuk karácsony ajándékba, hogy minden gyereknek, de olyat is akár, amit a csoportba, vagy ugye az itt most nem is hangzott el, de nem csak a gyerekek számára, hanem az óvoda számára is lehet, tehát mi kigyűjtöttünk egy körülbelül 100 kiadványból álló listát, ami egy külön menüpontban ott van a webboltunkba, hogy ebből lehet úgymond, vagy ebből ajánljuk, hogy válogassanak, és ebben a pedagógusoknak való könyvek is vannak. Nem túl sok, tehát a nagy része a gyerekeknek való, de azért van benne egy-két hitoktatós anyag, ami kimondottan óvodáknak való,

0: vagy óvodai hittanfoglalkozásokhoz, ilyenekhez, és például ezekből egyébként is van, amikor vásárolnak az óvodák. Tehát, hogy van egy pár óvoda, akikkel van folyamatosan kapcsolatunk, és egyébként is szoktak rendelgetni. Tehát, hogy azért vannak, akik ismerik a dolgainkat, vagy, és lehet, hogy máshonnan is rendelnek persze, tehát, hogy azért vannak, akik vásárolnak.
1: Jellemzően református, protestáns intézmények, vagy katolikus óvodák is keresnek benneteket?
0: Mindkettő, tehát most ennek így az arányait meg nem tudnám mondani, de egyébként is vásárolnak a katolikus óvodák is tőlünk, és ebbe a óvodatámogató projektbe is vannak jó páran. És hát egy-két baptista, amit tudom én, tehát akiknek még vannak intézményeik, de ugye azért azok jóval kisebb számú, a legnagyobb részt az református és katolikus óvodák jelentkeznek, igen.
1: Most a szeptember 14-i állapotot én kikerestem, kíváncsi voltam, 6 katolikus intézmény van a 31 fent lévőből, köztük egy görög katolikus. A pályázatban látom, hogy részt vesznek, de úgy általánosságban is kérdeztem ezt, de feltételezem, hogy azok a kiadványok, amiket felsoroltál, hogy ebbe az alapcsomagban benne van, azok egyébként, hogy is mondjam, nem a olyan határterületei a keresztény hitnek, amik nagyon megosztanák az óvodába járókat, tehát nem a bibliai, azon könyvekről szól mondjuk egyik kifestő sem, ami a protestáns bibliakérdésben nincs benne, és a többi, tehát hogy gondolom nem fognak összeveszni az óvodások ezen.
0: Nem. És egyébként alapvetően is a kiadványaink, a társasjátékaink, a gyerekkönyvek legnagyobb részt tényleg a Biblián és a bibliai történeteken alapulnak. Tehát, hogy próbáljuk úgy megfogalmazni, próbálunk olyan kiadványokat készíteni, ami tényleg felekezet közé, tehát úgy mond katolikusok vagy más felekezetűek is tudják használni, vagy a saját tanmenetükhöz, vagy hittankönyvükhöz, vagy ezekhez hozzá tudják kapcsolni. Úgyhogy, és főleg ezek a gyerekkönyvek, úgy gondolom ez tényleg mindenki számára teljesen jók.
1: Beszélgetés végére egy kérdés. Az elmúlt évekből van olyan történeted, ami neked emlékezetes ezekkel a csomagokkal, átadásokkal kapcsolatban? Ugye volt egy fél mondatot, hogy a finn szervezet vár ilyen történeteket, ezért is kérdezem, hogy hát, ha tudsz ilyet mondani, ami ilyen sajtóban is elmesélhető, ami valami miatt emlékezetes, szívmelengető, jópofa, vicces, nem tudom, amit kapcsolódik mindehhez?
0: Van egy, ami ilyen nagyon jó visszhangot keltett bennem, meg szerintem bennük is. Ez talán egy-két vagy három évvel ezelőtti volt egy erdélyi óvoda, ahol végig fotózták, és utána elküldték a fényképeket, ahogy átadták a gyerekeknek ezeket az ajándékokat, és látszott, hogy egy komplett foglalkozást építettek föl arra, hogy átadják, és gyerekek nagyon szép rajzokat készítettek hozzá, és tehát az egésznek látszott, hogy egy nagyon-nagyon szép és nagyon meghitt hangulata volt. Tehát ennek így nagyon örültünk, hogy nem csak az volt, hogy úgy oda volt téve egy doboz a karácsonyfa alá, vagy csak oda volt adva a gyerekeknek, hanem hogy ők ezt úgy komolyan vették, hogy együtt kibontják az ajándékot, hogy ez Magyarországról jött, lerajzoltak egy csomó óvodát a gyerekek, mindegy gyerek másfélét, és akkor azok így ki voltak vágva ilyen kis házikó formába, és akkor az jelképezte azt, hogy nem csak ők kaptak, hanem hogy még nagyon sok óvoda kapott szerte a Kárpát-medencébe, és akkor középen volt egy piros-fehér-zöld, nem is tudom, valami masni, vagy nem tudom, szalag valami, és akkor az jelezte nekik, hogy ez Magyarországról jött ez a csomag, tehát hogy így nagyon ki volt, nagyon kedvesen ki volt találva az egész, és ez úgy jó volt látni, hogy egy ilyen úgymond egyszerű dolog, hogy ők kapnak egy ajándékcsomagot, hogy ebbe így mennyi mindent így az óvónők így beleszőttek, és így tovább tudtak adni egy foglalkozás keretébe a gyerekeknek. Ez a magyarság, az összetartozás, hogy ezt támogatásként kapták, hogy nem csak a mi óvodánk létezik a világon, hanem még egy jó pár másik. Szóval ez, nekem ez olyan nagyon jó volt látni, hogy vannak ilyen kis lelkes óvónők, akik mindent föl használnak arra, hogy tényleg a gyerekeket tanítsák meg, továbbadják ezeket az értékeket. Biztatok mindenkit, hogy olvasson, meg vásároljon könyveket, óvodáknak is, és meséljen az óvodás gyerekeinek, meg unokáinak, mert nagyon fontos.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Domásdi Dénesné Juditot, a Kiskunfélegyházi Paraklétosz Könyvesház kiadóvezetőjét hallották.
2: Európa Rádió. az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hamarosan kezdődik a Kerekdomb Fesztivál. Szeptember 18-20 között Tálya utcái ismét megtelnek majd zenével, színházzal, irodalommal, borral és közös élményekkel. Többek között fellép a Queen Bee.
2: Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit a...
1: Blaha Louisiana. Bohemian Betyársz. Parnograszt. További részletek a www.kerekdomfest.hu oldalon. Találkozzunk Táján!
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Magyar Péter arról is írt közösségi oldalán, hogy a Vatikánba utazik szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot Pap László Debrecen és Ihor Terekhov Harkiv polgármestere írta alá. A debreceni önkormányzat sajtószolgálata közölte, a testvérvárosi szerződés alapján a két város előmozdítja a gazdasági és kereskedelmi, a tudományos és technológiai, az oktatási, a kulturális, a turisztikai, a sport és művészeti együttműködést. Szorgalmazzák és elősegítik a városok kulturális örökségének fenntartását és védelmét. Pap László polgármester kiemelte, a Debrecen és Harkiv közötti kapcsolat erősítésében fontos szerepet játszottak azok a diplomáciai partnerek, akik munkájukkal és közbenjárásukkal segítették a két város közötti együttműködés elmélyítését. Harkiv Debrecen 22. testvérvárosa. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írják, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország négy leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén, írja a tárca közleménye.
4: Kedvezményekkel ösztönzik a közösségi közlekedés használatát az Európai Mobilitási Héten. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, szeptember 22-én az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel lehet korláttanul utazni a helyközi közösségi közlekedésben, írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleménye. Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre egyre többeket ösztönözzön a közösségi közlekedés és a fenntarthatóbb utazási módok használatára. Ennek részeként szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos azonban, hogy azokon a járatokon, ahol kerékpár helyfoglalása szükséges, az ingyenes kerékpár helyjegyet továbbra is meg kell váltani. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintért váltható meg az autómentes napi jegy. A jegy a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon. A napi jegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat, többek között a helyjegyet vagy a kerékpár helyjegyet, az autómentes napi jegy mellett külön kell megváltani, írja a Tárca közleménye. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési, és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
4: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég és elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió családban maradt című magazin műsorát hallják. Köszöntöm Önöket, Kisnéveres Viktória vagyok. Ebben az órában a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményébe látogatunk el. Beszélgetésünk műsorunk elején Hegyesi Károly főigazgatórat köszöntöm, áldás békesség.
2: Áldás békesség, én is köszöntöm az Európa Rádiónak a hallgatóit.
1: Megkezdődött a 2026-27-es tanév. Azt szeretném kérni főigazgató úrtól, hogy itt egy tanév kezdetén azokat a tudnivalókat, gondolatokat ossza meg velünk, amelyet a tanévnyitó istentiszteleten, illetve a tanévnak az első napjaiban megfogalmazódtak, hogyan indult ez a tanév.
2: Hogyha jogszabályilag nézzük, a tanévrendje úgy határozza meg, hogy a 2026-27-es tanév az 2026. szeptember 1-én kezdődik, de hát aki pedagógiában dolgozik, az tudja nagyon jól, hogy ez egy hosszabb előkészítő folyamat után kezdjük meg a tanévet. Tehát itt már a nyári időszakban elkezdődtek azok a felújítások, tanteremfestések, konyhafelújítás, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy ízléses és tényleg jól felkészült infrastruktúra várja a pedagógusokat és a diákokat. A idei tanévben 15 osztályunkban 330 tanulót fogunk fogadni. Az óvodai csoportunkban, óvodai csoportjainkban 4 óvodai csoportról beszélünk, ott 106 óvodáskorú gyermeket fogunk az idei óvodai nevelési évben nevelni. Egy hosszú tanév elé nézünk, tehát azt látjuk, hogy a jogszabályi változások és a jogszabályi környezetnek a folyamatos alakulása a nyári időszakban is éreztette hatását. Ez már egy picit hozzá vagyunk szokva, hogy a nyári időszakban több olyan jogszabályi rendelet, módos törvény, tervezet is akár megjelenik, amelyek alapvetően befolyásolhatják egy-egy tanévnek a kezdetét. Itt is voltak olyan ajánlások, jogszabályok, amelyek alapvetően meghatározzák és meg fogják a későbbiekben is határozni egy-egy tanévnek a tervezését. Gondolok itt olyanra, hogy például a pedagógus teljesítményértékelés az most megszűnik az idei tanévben, vagy legalábbis átmenetileg felfüggesztésre került, de ami számunkra igazán fontos szülők és pedagógusok számára, hogy a minisztérium kiadott egy ajánlást, egy 14 pontból álló ajánlást, ezt főleg alsó tagozatra fogalmazták meg, amely azokat a javaslatokat tartalmazta, amivel kicsit gyermekközpontúbbá lehet tenni a oktatást az egyes intézményegységekben. Ez a 14 pont egyébként egészen új dolgokat azért nem tartalmazott, tehát azokat próbálták egy csokorba összeszedni, amik egyébként eddig is bevett gyakorlatok voltak az általános iskolák tekintetében, tehát ezt inkább egy ilyen ajánlásként tudjuk értelmezni. De nyilván ezek nagyon hasznosak, meg azért el kell gondolkodni az intézményeknek, hogy ebből mit tud adaptálni, és mit tud a tanítási órákra bevinni. Tanévnyitó ünnepségünket 2026. szeptember 1-én tartottuk meg a Miskolc Szirmai Református templomban. Ige hirdetésre nagy tiszteletű Szombati Dénes lelkipásztor urat kértük föl. Azért volt ez számunkra különleges alkalom, mert ezen a tanévnyitó ünnepi istentiszteleten az leendő első osztályosaink tettek egy esküt, ez a református hagyományainknak megfelelően zajlott. Évről évre ez egy olyan felemelő pillanat ennek a tanévnyitó ünnepségnek, ami a szülőket is ide vonzza erre az alkalomra. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő érzés volt látni azt, hogy ez a Szirmai Református templom, ez tele volt kisdiákokkal és tele volt szülőkkel.
1: Az idei tanévben hány kis elsős kezdte meg a tanévet?
2: 42 első osztályos kisdiákkal kezdjük meg az idei tanévet, és ez két első osztályt jelent. Ez egy olyan létszám, amivel egyébként előzetesen nem terveztünk, tehát ez egy picit azért a vállalkozásainkon fölül van. Jó reménységgel tekintünk az idei tanévre is, tehát itt is 2026-27-es tanévben is két első osztályjal tervezünk, és valami hasonló tanulói létszámmal. Nagyon érdekes a tanulóknak az összetétele. Ugye mag az alapvetően a Szirmai Református óvodából kerül ki, tehát az mondhatom, hogy egy ilyen egyenes út a Szirmai Református óvodából a Szirmai Református általános iskola. Ez körülbelül a felvett gyerekeknek a felét adja, és a másik része a gyerekeknek pedig a környező településekről érkezik. Martinkertvárosból nagyon sokan jönnek, de akár Bükk-Aranyos irányából, vagy Máj irányából is érkeznek hozzánk tanulók, tehát nagyon széles az a kör, az a paletta, ahonnan hozzánk érkeznek diákok.
1: Itt a tanórák mellett mik azok a programok, amelyek az év folyamán várják a diákokat, így akárhogyha egy picit az ünnepekre is előre tekintünk, illetve a mindennapokban azok a területek, amelyek szakkörök vagy egyéb formában heti munkarendet alakítják.
2: Tehát először is az a kezdeném, hogy egy református intézmény vagyunk, és azért a keretet azért ez adja meg. Tehát ez a református hitélet, ez jelen van, nagyon markánsan, és szeretnénk ezt a üzenetet, ezt az evangéliumot a családokhoz is eljuttatni, a szeretetre alapozva és a szeretet nyelvén. Szeretnénk őket minél sűrűbben és minél többször elérni, akár olyan formában is, hogy intézményi szinten szervezünk olyan programokat, ahol a családokat is várjuk, és nem csak a gyermekeket, és rögtön szeptember végén lesz egy ilyen családi napunk. Ez egy péntek délutáni időpont, amikor sportfoglalkozásokkal, családi versenyekkel, a színművészetes tanulóinknak a fellépésével, zeneművészetes tanulóknak az előadásával színesített programsorozat fogja várni a szülőket. Ez már hagyomány nálunk, hogy ezt szeptember végén megtartjuk ezt a programot. Új elemként most bekerült az idei tanévben ez a Diákok Hangja nevezetű program, amiről talán annyit érdemes tudni, hogy az eddigiekben ilyen nem volt. Tehát ez most az a kormányzatnak a kezdeményezése, hogy a diákok is markánsan alakítsanak véleményt, formáljanak véleményt a intézménynek a működésével kapcsolatban, tegyenek javaslatokat. Ezt próbáljuk megszervezni az idei évben. Ez szintén a szeptember és az október hónapoknak az egyik kiemelt fontos feladata lesz. Szeretnénk elindítani egy múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot. Itt a Hermann Otto Múzeummal szeretnénk együttműködni és kooperálni, és minél több diákot elvinni ezekre a foglalkozásokra. Évek óta zajlik egy olyan programsorozat az intézményben, ami a Filharmónia koncertsorozat. Ennek keretében évente 3 alkalommal érkeznek hozzánk zenei előadók, akik itt a iskola közösségének tartanak koncerteket. Óriási sikere van ezeknek, és reméljük, hogy az idei évben sem lesz ez másként. A mi nagy versenyünk, nagy kihívásunk minden évben az az országos környezetismeret, környezetvédelem csapatverseny. Ez már lassan a 30. alkalom lesz, hogy megszervezzük. Nagyon sok református iskola csatlakozik hozzá, de ez egy országos, nagy kiterjedésű verseny. Dunántúlról is rengetegen jelentkeznek. Tavalyi évben közel 800 kisdiák csatlakozott ehhez a versenyhez. Ennek az országos döntőjét fogjuk lebonyolítani 2027 májusában. Ennek a versenynek 3 írásbeli fordulója van, tehát ezeknek az előkészítése, kiértékelése, a fordulók eredményeinek az eljuttatása az egyes partnerintézményekhez, partneriskoláknak. Ez egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly feladat. Ezt szeretnénk minél színvonalasabban megszervezni, ezt a versenyt. A ünnepekkel kapcsolatosan itt megint ugye kicsit visszakanyarodhatunk, akkor a református ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek ugye adják az alapját annak a hitéletnek is, ami egyébként az intézmény falai között zajlik. Tehát az adventi időszak, a reformáció napja, húsvéti ünnepkör, tehát ezek mind-mind azok az alkalmak, amikor az intézménynek a közössége átmegy a református templomba, együtt vagyunk, együtt tudunk elcsendesedni, illetve ezeken a napokon csendes napot is tartunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt igazából tanítás effektíve nem nagyon van, hanem megpróbálunk egy kicsit elcsendesedni, kicsit magunkba fordulni, és azokat a lelki dolgokat megélni közösen, amik igazából közösségek kovácsolnak egy ilyen iskolát.
1: Még hogyha az iskolai hitéletről szólhatunk, hogy a mindennapokban ilyen formában hogyan kapnak lelki támogatást a diákok, a pedagógusok, vagy akár a szülők is, ugye, akik részesei az intézmény életének, illetve ha szólhatunk arról, hogy más református intézménnyel milyen kapcsolatokat ápolnak az év folyamán.
2: Kezdem akkor az elején, ugye itt a hitélettel kapcsolatban, gyakorlatilag ez egy évek óta bevett protokoll szerint haladunk, fogalmazhatok így, és ez a protokoll, ez tulajdonképpen merít a református hagyományokból, a több száz éves református hagyományokból, de azért nyilván fűszerezzük azokkal a helyi sajátosságokkal, ami itt Szérmán ezt különösen szérmai intézmény specifikussá tudja tenni, ezt a hitéletet. A református hagyományoknak megfelelően minden héten hétfőn egy hétkezdő istentisztelettel kezdünk. Ezt, ha egy kicsit próbáltam ugye itt említeni, hogy Szirma specifikus a történet, akkor nálunk az a különlegessége, hogy ezt mi két részre bontottuk, külön alsó és külön felső tagozatban vannak ezek az istentiszteletek megszervezve. Van egy főállású intézményi lelkészünk, Viktor Jánosné, őt az itteni kisdiákok Mumó nénének hívják, és a Mumó néni egy nagyon fontos része ennek a szirmai intézménynek. Ő egyrészt ugye egy lelki gondozója is ennek az intézménynek, azon kívül ugye hittanórákat is tart, és van egy saját terme, a saját termében pedig azokat a kisdiákokat, vagy akár szülőket is szívesen látja, akik valamilyen problémával, valamilyen aktuális helyzetben tanácsot szeretnének kérni tőle. Tehát ő egy igazán élő példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen intézmény lelkészi pozíciót úgy betölteni, hogy az többről is szóljon, mint arról, hogy itt tanórát tartok, és hétfőn egy Isten tiszteletet tartok. De természetesen ezek nagyon fontos alapjai a református ítéletünknek. Minden héten és a hét minden napján áhítattal kezdünk. A közös imádságok étkezés előtt a nap végén azok jellemzően ott vannak az osztályoknak a mindennapi életében. Bibliaköröket tartunk a munkaközösségeink számára, tehát itt a pedagógus munkaközösség számára, de hitéleti alkalmat tartunk például a technikai dolgozók számára, tehát egy konyhásnéni ugyanúgy hallja az Istennek az igéjét, mint ahogy egy pedagógus hallja az Istennek az igéjét, és ugyanez megtörténik az óvodai intézményegységben is. Tehát egy nagyon élő, nagyon aktív közösség van itt Szirmán hitélet szempontjából, és nyilván aznek az egésznek a csúcsa az, amikor a közösség, amikor tekintsünk úgy erre az intézményre, mint tulajdonképpen egy ilyen gyülekezet, amikor a intézménynek a gyülekezete, ha fogalmazhatok így, akkor átvonul a szirmai református templomba, és ott az Isten házában adunk hálát azért, hogy együtt lehetünk. Ez nyilván főleg egyházi ünnepeken és nagyobb alkalmakon, mint például tanévnyitó vagy tanévzáró. Ezeken az alkalmakon tudunk ott lenni a szirmai református templomba. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szirmai református templomnak a befogadó képessége az meglehetősen korlátozott, és azt például tapasztaltuk most az idei tanévnyitó ünnepségünkön is, hogy már nagyon-nagyon szűkösen fértünk el. Tehát hála az Istennek, én úgy gondolom, hogy itt növekedés van, és a növekedés az mindig generál egyfajta újraértelmezését, újragondolásának annak, hogy mit csinálunk és mit teszünk, és például a hitélet terén is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiken érdemes lesz változtatni, és ezen közösen fogunk dolgozni. Tehát itt van egy olyan közösség, és ha már itt hitéletről beszélünk, akkor kifejezetten egy ilyen hitéleti munkacsoport, aminek az intézményi lelkész, az intézményvezető, az intézményegység vezető helyettes, a hitoktató, és itt nem csak a református hitoktatóról beszélek, de a katolikus és a görög katolikus hitoktatók is beletartoznak ebbe a munkacsoportba, amikor együtt tudunk gondolkodni közösen, és együtt tudunk új megoldási javaslatokat megfogalmazni egy-egy felmerülő problémára. Ez azt gondolom mindenféleképpen példaértékű, hogy ebben nagyon egységesek és konszenzusképesek vagyunk. Kérdésnek a másik része ugye arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolataink vannak más református intézményekkel. Nagyon szoros és nagyon gyümölcsöző az együttműködés, amit a többi oktatási intézménnyel együtt tudunk folytatni, együtt végzünk. Itt nem csak szakmai kapcsolatról beszélek. Tehát a pedagógia nyilván az egy közös nyelv, és ebben egymásra talál két oktatási intézmény, de itt egymás munkájának a támogatása, a segítése, a jó gyakorlatoknak az átadása, az mind-mind szervesen hozzá kapcsolódik ehhez a munkához. Tehát egy lévai református gimnáziummal való kapcsolatunk, az már szinte évek óta mondhatom azt, hogy hagyomány, hogy hetedikeseink, nyolcadikosaink átmennek a lévai laborba, és akkor ott kísérleteznek. Az intézménylátogatások, a pedagógusoknak a meglátogatása, egymás szakmai rendezvényein való részvétel, az szinte bevett gyakorlat évről évre, és ugye nálunk is vannak olyan rendezvények, például novemberben lesz egy ilyen szakmai fórumunk, amit a Református Pedagógiai Intézettel közösen fogunk szervezni, ahol kifejezetten azokat a református tanítókat várjuk, akik érdeklődnek a Meixner módszer iránt, hiszen mi a Meixner módszernek az egyik bázisiskolája vagyunk. Első-második évfolyamon a Meixner módszert használjuk, és ez nagyon népszerű ez a módszer, de nagyon munkaigényes is, tehát rengeteg olyan apró fogás van, amit érdemes elsajátítani tapasztaltabb pedagógusoktól, és itt hál' Istennek azért vannak tapasztalt pedagógusok, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel a módszerrel. Ezeket nagyon szívesen adjuk át más pedagógusoknak is, erről fog szólni ez a novemberi alkalom. A másik ilyen kiemelt intézmény, akivel nagyon szoros együttműködésünk van, az a előbb említett Református Pedagógiai Intézet. Ők nem csak szakmailag támogatnak minket, hanem például az országos verseny kapcsán, amit ugye említettem, hogy van egy országos környezeti versenyünk, évről évre az egyik fő támogatónk a Református Pedagógiai Intézet, szakmailag is és anyagilag is támogat minket ennek a versenynek a megszervezésében.
1: A tanév folyamán lehetőség szerint ugye különböző programokról, alkalmakról mi is szeretettel beszámolunk. Mai műsorunkat hamarosan a tanév első napjaihoz, heteihez kapcsolódóan folytatjuk alsós és felsős tanítóval, tanárral, és mostani beszélgetésünket arra szeretném kérni főigazgató urat, hogy a tanév igéjével zárja, hiszen már ennek is hagyománya van az intézményükben, ha jól tudom.
2: Ez minden tanévnek van egy olyan vezérigéje, ami tulajdonképpen egy útmutatást is ad nekünk, hogy a pedagógiai munkánk során mire kell odafigyelnünk. A idei évben a Róma 8-28-at választottuk. Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Ez az évnek a vezérigéje.
1: Ezzel a vezérigével zárjuk most a beszélgetést. Köszönöm szépen Hegyesi Károlynak, a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda főigazgatójának, hogy itt a 2026-27-es tanév elején beszélhettünk, és beszámolt azokról a tervekről, amelyek a következő hónapokban állnak önök előtt. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, és áldás békességet kívánok az Európa Rádió hallgatóinak.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Kovácsné Molnár Krisztina tanítónővel beszélgetek a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda tanítójával, akinek az első évfolyamot kezdték meg a diákjait a 2026-27-es tanévben. Így beszélgetésünk elején hadd kérdezzem meg, hogy így az első napok után, itt az első hetekben milyen tapasztalatai vannak tanítónőnek, hogyan indult ez a tanév?
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Egyik első osztály sem indul könnyen, és ez most is így volt ebben a tanévben, de nyilván ennek a 6-8 hétnek el kell ahhoz telnie, hogy a gyerekek beszokjanak, és az óvodából való kilépés nehézségeit azt természetesen mindig érezzük ezekben a napokban. Nagyon várjuk már azt az időszakot, amikor a gyerekek is megszokják, illetve megszoknak bennünket, és hát természetesen mi is megismerjük őket és az ő szüleiket. Úgyhogy nem mondom, hogy könnyű, de nagyon szép a hivatás, és nagyon szeretem ezt a munkát csinálni, úgyhogy én annyit tudok mondani, hogy a kezdeti nehézségek után biztos vagyok benne, hogy minden simán fog menni, és minden gördülékeny lesz.
1: Mi az, ami önt erre a pályára hívta, hogyha itt visszatekint a saját pályaválasztására?
2: Gyerekkorom óta óvónéni szerettem volna lenni egyébként, még általános iskolában is, aztán a szakközépiskola éveiben változtattam ezen a döntésemen. Akkor is gyerekekkel szerettem volna továbbra is foglalkozni, de szeretném őket tanítani az olvasás, írás és a számolásnak a szépségeire, úgyhogy már én a szakközépiskola idejében úgy döntöttem, hogy tanítónő szeretnék lenni. Nagyon vágytam erre a munkára, úgyhogy én nagyon céltudatos voltam ebből a szempontból, nagyon szerettem a gyerekeket, szerettem gyerekekkel foglalkozni, és nagyon vonzott igazából az a munka, illetve az a terület, hogy hogyan is kell ezeket a csöpségeket, akik az óviból kijönnek, megtanítani, olvasni, írni, számolni. Szerintem az egyik legszebb munka, és az a legszebb szakma ez, a miénk.
1: Itt akkor a szakma szépségét, hogy mi az, amiben ön is ezt megtalálta, illetve bizonyára sok pedagógus is hasonlóan gondolja, érzi mindezt. És azt is elárulta nekem tanítónő, hogy több mint 30 éve ezen a területen dolgozik. Mik esetleg azok a kihívások is, amelyek itt megemlíthetőek? Talán pont az elhangzottak, hogy így a gyermekeknek itt a kezdeti nehézségeken átsegíteni?
2: Igen, nekem személy szerint ezt nyilván nem mindenki így mondja el, vagy nem mindenki így gondolja a kollégáim közül, de nekem személy szerint az átmenet a legnehezebb, az óvodából az iskolába való átmenet a legnehezebb. Talán ez a legnagyobb kihívás alsó tagozatos tanítóként, hogy hogyan tudjuk őket a legkönnyebben, a legnagyobb szeretettel átsegíteni ezen a nehéz időszakon.
1: Aminek ugye még most is a napjait éljük, élik talán, akik ugye elsősök. Azt sokszor halljuk, hogy az első pedagógus személye mennyire meghatározó egy gyermek életében. Talán egy picit ennek a súlyát is érzik önök ilyenkor?
2: Hogyne. Mindenképpen érezzük, természetesen. Ha én visszagondolok az első tanítónémre, én is emlékszem rá, felnőtt fejjel. Több mint 30 éves munka után. Úgyhogy biztos, hogy ezeknek a gyerekeknek is az életében ez óriási dolog lesz, hogy kik tanítják őket először, és emiatt is nagyon-nagyon fontos az a szeretet teljes közeg az ő számukra, illetve megteremteni azt a szeretet teljes közeget, amiben ők biztonságban érzik magukat, amiben megtanulják azokat a szabályokat idézőjelbe, amik az iskolában fontos, hogy megtanulják, illetve fontos az, hogy ők ezeket megtartsák és betartsák. Én annak a híve vagyok, hogy nagyon fontos, hogy legyenek keretek adva a gyerekeknek, legyenek szabályok adva a gyerekeknek, mert ezek azok, amik őket megvédik azoktól a nehézségektől, amik utána esetleg következhetnek a felsőbb években.
1: Ugye matematika, magyar, készségtantárgyak, nyelvoktatás, itt az első napokat mi jellemzi, mik azok a bevezető feladatok az ő számukra, amelyeket gyakoroltatnak talán, amellett, hogy ugye az iskolai életbe is belekóstolnak. Az első tanóráknak a menetéről picit konkrétabban, hogyha szólhatunk.
2: Igen, semmiképpen nem tudunk nekik 45 perces órát tartani az elején. Nagyon fontos, hogy észrevegyük az ő korlátaikat is, mert nyilván vannak. Elfáradnak, muszáj velük megállni, ki kell alakítani a tanórának azt a rendjét, amit az óvodában nem szoktak meg, mert nem voltak ilyen körülmények között. Nekik meg kell tanulni azt, hogy igyekezzenek a tanórát végigülni. Ahogy azt látjuk, hogy ők fáradnak, természetesen ezzel lazítunk egy kicsit. Megállunk, játszunk egy kicsit, éneklünk egy kicsit, mondókázunk. Az is nehéz nekik sokszor, hogy bejönnek az épületbe, és nem ismerik az épületet. Meg kell tanulni, mi hol van. És ez nem egy nap, hanem van, hogy hetek kérdése. Be kell, hogy szokjanak, meg kell, hogy tanulják azt a napi rendet, hogy az olyan rutinná váljon az ő számukra, hogy ne okozzon ez problémát. Nyilván különbözőek a gyerekek, különböző adottságokkal rendelkeznek, különböző helyekről jönnek, különböző óvodákból jönnek. És ennek is megvannak a nehézségei az első napokban, nem ismerik egymást. Emiatt is szoronghat néhány gyerek. Ki mellett ül, hogyha már ültetésről van szó esetleg már, bár az első napokban azért még annyira nem szoktunk az ültetéssel foglalkozni, pont azért, hogy ők kényelmesebben érezzék magukat, meg hogy ne legyen nekik ezek az első napok túl szorongóak. Úgyhogy ezek a legnehezebbek nekik igazából szerintem, hogy kialakítani, megszokni az iskolának azt a rendjét, ami nálunk itt működik és bevált évek óta. A negyedikesekkel egyébként, hogy erről is beszélhetek egy kicsit, hát amikor az ember végigvisz egy osztályt 4 év alatt, akkor kialakít egy rendet és egy rendszert. És megtanulják ezek a gyerekek azt, hogy mi a fontos, hogy mit vár el a tanítónéni, és nagyon szépen meg is tanulják azt, hogy ennek megfelelően tanuljanak, ennek megfelelően vigyék az életüket az iskolában. Úgyhogy amikor az ember újra kezdi 4. osztály után az elsőt, az nekünk se könnyű, nekünk is újra kell kalibrálni magunkat a kicsikhez, de azt gondolom, hogy az első, tehát az előkészítő időszak, illetve a betanulós időszak után, ez körülbelül egy... Nálam ez mindig úgy volt, hogy azért novemberre ezt megszokták. Tehát novemberre kialakul az a rend az elsősöknél, amire szükségünk van ahhoz, hogy a tanulás az görülékenyebben tudjon haladni.
1: Ugye mondhatjuk azt is, hogy ez még az ismerkedés időszaka, nekik is a mindennapokkal, annak rutinjával, a kortársakkal, a pedagógusokkal, ugye azzal az élethelyzettel, ami most szeptember 1-től valósul meg az életükben. Itt a tanév első napjaiban, heteiben mik azok a módszerek, amelyekkel például a magyar nyelv oktatását megkezdik, hiszen említett ön is, hogy az írás-olvasás elsajátítása az természetesen mennyire fontos.
2: Igen. Én magyar nyelv és irodalmat tanítok az elsősöknek, ahol a Meixner módszerrel tanítjuk őket meg írni és olvasni. Ez az egyik legjobb módszer szerintem az elsősök számára, ahhoz, hogy megtanuljanak írni, olvasni. Ha azt látjuk, vagy azt látom, hogy valamelyik gyerek esetleg lemarad, vagy nem tudja a tanmenetnek a tempóját fölvenni, akkor természetesen ezt figyelembe vesszük, és első osztályban ez nagyon is fontos, hogy figyelembe vegyük a gyerekeknek a saját tempóját. A Meixner módszer nagyon jó egyébként, nagyon, én már 3. első osztályt tanítom ezzel a módszerrel megolvasni és írni. Általában évvégére minden gyerek megtanul írni és olvasni. De van olyan, aki már január végére, tehát a körülbelül az első fél év végére már úgy tud olvasni, és olyan szövegértése is van, ami nagyon fontos lesz a továbbiakban. És itt nagyon-nagyon hangsúlyozom a szövegértést, hogy mennyire fontos a szövegértés a gyerekek számára ezt megtanulni, mert nagyon sokat hallom azt, hogy felsőbb évfolyamokkal mennyire komoly probléma van a gyerekek szövegértésével. Úgyhogy én erre nagyon nagy hangsúlyt fordítok, hogy a szövegértésük jó legyen, és hogy megszerettessük velük az olvasást ebben a kütyűs világban, ami bizony-bizony elviszi sajnos az ő figyelmüket egy teljesen más irányba, és ezért én alsó tagozaton nagyon fontos dolognak tartom az olvasásnak a megszerettetését. Ezért erre nekem külön módszereim is vannak, külön praktikáim, amit úgy tűnik az elmúlt években sikerült megtanítani őket, illetve megszeretetni velük az olvasást. Minden osztályomban kialakítottunk hátul egy kis könyvtárat, és a délutáni napközis időszakban, amikor ők végeznek a házi feladattal, akkor szabadon bármelyik könyvet elővehetik. És nagyon nagy hatással vannak egymásra a gyerekek, és mivel itt az iskolában nem lehet, ugye, és nem is veszük elő a telefonokat, ugye első-másodikban nincs is még nekik, de harmadik-negyedikben azért előfordul, hogy náluk van, de ezeket nem adjuk oda nekik, hanem azt az időszakot, amikor ők már a szabad idejükkel rendelkeznek, arra fordítjuk, hogy olvassanak. És igyekszem olyan könyveket hozni, illetve hozatni a gyerekekkel, ami érdekli őket. És ahogy látják egymástól, ahogy olvasnak, és rájönnek arra, hogy milyen érdekes is az a könyv, és megízlelik az olvasásnak a szépségét, érdekes látni azt rajtuk, hogy mennyire sokat változnak ilyen szempontból. És olyan gyerekek is, akik mondjuk első-másodikban még nem veszik elő a könyvet, harmadik-negyedikre eljutnak odáig, hogy csillogó szemekkel, örömmel mondják el nekem, hogy Kriszta néni, ezt a könyvet olvastam el egy hónap alatt. És ez nagy öröm számomra, mert úgy indíthatom őket felső tagozatba, hogy hát ha talán egy kicsit hozzátettem ahhoz, hogy megszerettessem velük az olvasást.
1: És hamarosan erről is szólunk, hogy az alsó tagozatból felső tagozatba átlépés mit jelent egy gyermek életében. Most még ha egy olyan záró kérdésem lehet tanítónőhöz, hogy azoknak a szülőknek, akiknek az első osztályt kezdték meg idén a gyermekeik tanulmányaik tekintetében, mik azok a jó tanácsok, amelyeket a szívükre helyezne, és bizonyára itt az első szülő értekezleten ezt a saját osztályában meg is tette, hogyan segíthetik a szülők a mindennapokban a gyermekeiket e tekintetben?
2: Igen, sokszor a szülőket is nyugtatni kell, hogy nem kell félni és nem kell izgulni a kezdeti nehézségektől, mert azok a gyerekek, akik belépnek az iskola kapuján, nagyon hamar megtanulják az iskolai életet, hogyan kell élni. Nagyon ügyesek abban, hogy felvegyék a tempót az iskolában, és szoktam mondani a szülőknek, hogy nyugodtan, bátran engedjék őket el, ne féljenek attól, hogy hogyan fogja magát ellátni, vagy elég lesz-e neki az napra tett étel, vagy bármi, mert pontosan az alsó tagozatnak az az egyik legnagyobb feladata, hogy önállóságra tanítsuk ezeket a gyerekeket. Úgyhogy én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy engedjék őket el bátran, a másik pedig, amit szoktam tőlük kérni, az a támogatás, hogy mindenféleképpen próbáljunk meg együtt segíteni a gyerekeknek, hogy átviseli ezt a kezdeti nehéz időszakot, ami nyilván mindannyiunknak nehéz, a szülőnek is nehéz, a gyereknek is nehéz, meg a tanítónéninek is nehéz, de együttműködve mindenképpen sikerülni fog ezeknek a nehézségeknek a leküzdése.
1: Én is azt kívánom, hogy ez így legyen, és nagyon szép tanévet kívánok önöknek is. Kovácsné Molnár Krisztina tanítónőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában Orbánné Baksi Zsuzsannával, angol szakos tanárnővel beszélgetek. Zsuzsanna 5. osztályosok osztályfőnöke itt a 2026-27-es tanévben. Így a következő percekben elsősorban arról fogunk beszélgetni, hogy az alsó tagozatból felső tagozatba történő átlépés mit jelent, mit jelenthet egy gyermek életében, ezt hogyan látja ön, milyen tapasztalatai vannak így az idei tanévben, ugye itt az első napok tekintetében, illetve már nem először 5. osztályfőnök Zsuzsanna, ha jól gondolom, így azért több tapasztalatról is beszélhetünk.
2: Áldás békesség! Az idei évben kaptam egy új 5. osztályt. Az a szerencsém, hogy ezeket a gyerekeket már tavaly is tanítottam, tehát ismertem őket. Viszont azt gondolom, hogy az 5-eseknek van a legnehezebb dolga. Tehát annyi sok változás van az életükben, hogy az 5. osztályt egy nagyon nehéz kihívásokkal teli évfolyamnak tartom. Láttam is az első napokban, hogy nagyon meg voltak szeppenve, ugye új tanárok, új tantárgyak, rengeteg könyv, mi marad otthon, mi nem marad otthon. Ezek a gyerekek egy kicsit meg voltak lepődve, és még azt gondolom, hogy még most is van, aki kicsit megrettenve jön, mert nem ismeri a tanárokat, nem ismeri a tantárgyakat, tehát mindenképpen nehézségekkel találják magukkal szembe, amiket segítenünk kell, hogy ezek kisimuljanak, ezek a nehézségek.
1: Bocsánat, hogy közbeszúlok, még mielőtt itt tovább beszélnénk erről, megemlíthetjük magukat, konkrétan azokat a tantárgyakat, amelyek most léptek be, vagy bizonyos új formában léptek be a gyermekek életébe?
2: Ami teljesen új számukra, az a történelem. Az angol nyelvet továbbra is tanulják, de eddig nem csoportbontásba tanulták. Most képességeik szerint van egy alapcsoport és egy emelcsoport, és matematikából is ugyanez van, tehát két csoportban tanulják, ami azért változás, mert a csoportok a két osztályból, tehát az évfolyamból tevődnek össze. Ezért egy új csoportban újra meg kell találniuk a helyüket egy új pedagógussal. Tehát a tantárgy marad, és minden más változik. Tehát a készségtárgyak azok ugyanúgy maradnak. A történelem mellett bejön még egy dráma. Ez egy egyórás tantárgy, ahol leginkább játszanak, önismereti feladatokat oldanak meg, csapatépítésre. Nagyon jó. Ugye van a hittanórájuk, tehát megmarad minden, a magyar, a természetismeret, a testnevelés, a matematika, az angol, és a történelem.

0: és a dráma az, ami új tantárgyként jelenik meg.
1: És itt akkor az első kérdést, hogyha folytatja a tanárnő, hogy itt az átmenet tekintetében az új tantárgyak megismerése mellett mik még azok a kihívások, amelyekkel itt együtt a mindennapokban elindították az idei tanévet is.
0: Kettő nagy csoportra osztanám azokat a nehézségeket, amivel az ötödikesek, illetve a családok szembe találhatják magukat. Az egyik a személyi oldal. Ugye eddig általános alsó tagozatában egy-két tanítónénivel dolgoztak egész nap, néhány betanító tanárjuk volt, mondjuk angolból én hetente egy-két órát velük töltöttem, de a tanítónénik reggeltől délutánig valamelyik a kettő közül állandóan velük volt. Ők egy biztonságos pontot jelentettek a gyerekek életébe, tudták a szabályokat, tudták a rendet, megszokták egymást, ugye 4 éven keresztül ismerték egymást, és együtt töltöttek nagyon sok időt. Ez ötödikkel ugye hirtelen megváltozik. Nagyon sok új tanár érkezett a gyerekek életébe, tehát nem új tantárgyak, de mindenhová új tanár érkezett. 5-6 új tanárral találkoznak most már a gyerekek, akiknek mindenkinek más szabályrendszere van, mindenkinek más elvárásrendszere van, és ez jelentős nehézséget okoz nekik. Osztályfőnökként én az osztályomból vannak olyan tanulók, akiket nem tanítok angolból, tehát mi egyetlen egy osztályfőnöki órán találkozunk egy héten. Itt vagyok az iskolában, tehát megtalálnak, tudnak hozzám fordulni, szünetekben megyek hozzájuk, hogy megbeszéljük a problémákat, de nem vagyok velük reggeltől estig. És ez nagyon nagy nehézség neki érzem a gyerekek számára. A szülők számára is nehéz az, hogy több tanár tanítja a gyerekeket, mert ugye ezekkel a tanárokkal már csak fogadóórán tudnak találkozni, vagy különböző programokon, tehát már nem ismerik ugyanúgy a tanárokat, mint a tanítónénéket ismerték. És ugye a tanároknak is gondot okoz a sok új gyerek, tehát mire megtanuljuk a nevüket, megismerjük őket, tudjuk, hogy kinek milyen problémája van, tehát ez mind a három oldalról szerintem ez az egyik nehézség. A másik, az pedig a tanulmányokban való változás. Ugye általános iskola alsó tagozatára az jellemző, hogy nagyon sok írásbeli feladatuk van, és nagyon kevés a szóbeli, a memoriter, tehát vannak, de nem annyira jelentős ezeknek a száma. Felső tagozatban például a történelemnél, a természetismeretnél, a magyarnál, tehát a szóbeliség is előtérbe kerül. Meg kell tanulni a gyerekeknek, hogy egy házi feladat nem csak abból tart, hogy megírjuk a házi feladatot, hanem bizony meg kell tanulni ezeket kívülről, vagy elmondani a tartalmat. Ez itt nehézséget okoz, mert nem tanulták még meg a gyerekek, hogy ezeket a tantárgyakat hogy kell tanulni.
1: Akkor bizonyára ilyen tanulásmódszertanban is adnak nekik segítséget.
0: A szeptemberi hónapban az a tervünk, hogy az EGMI munkatársa mind a két osztályban egy tanulásmódszertani tréninget fog tartani. Ez körülbelül 4 órát legalább igénybe fog venni, ahol megtanítják, pont erre fognak fókuszálni, hogy kell kiemelni a lényeget, hogy kell elmondani ezeket a dolgokat, mármint egy megtanultan anyagot. Mi tanárként is segítjük őket. Tehát, hogy angolból a szótanulásra újra visszatérjünk, hogy kell ezeket megtanulni, ugye, hogy másképp kell leírni, másképp kell kimondani. Tehát mi is segítjük őket a tanórán, adunk nekik ötleteket és tippeket, és az átmeneti időszakban nagyon türelmesen várjuk, hogy beérik-e, vagy eljut-e hozzájuk az az információ, hogy kell ezeket megtanulni. A szülőknek is ez új feladatot ad, mert ugye sok szülő azt gondolja, hogy a gyerek ötödikes, nagy, egyedül önálló, meg tud mindent csinálni, felső tagozatos, hát ez nem így van, mert az ötödikesek az leginkább még inkább negyedikesek jelen pillanatban. Tehát a szülőnek is meg kell nézni, hogy elkészült-e a tanulószobán a házi feladat. Ki kell kérdezni, hogy mondja el, hogy a történelmet a saját szavaival, mert ez úgy fog fejlődni, hogyha gyakorolják. Annyit szeretnék még itt megemlíteni, hogy nagyon jónak tartom a tanulószobát, tehát azoknál a szülőknél, akik a délután folyamán tovább dolgoznak, és a gyereküknek a felügyelete nincsen megoldva, azoknak például nagyon jó, hogyha tanulószobások ezek a gyerekek, mert itt egy szaktanár vagy a szaktanár segít nekik, együtt vannak, tudnak játszani is, és ugyanakkor meg tudják csinálni a házi feladatot is.
1: Ugye most az iskolában beszélgetünk, és a gyermekek épp az udvaron játszanak ugye szünet idején, a mozgás is ugye nagyon fontos, hogy a mindennapok részét képezze.
0: Tehát ugye mivel nagyon sok szellemi feladatot rú rájuk az ötödik osztály, ezért feltétlenül fontos a mozgás. A gyerekeknek 5 testnevelés órájuk van egy héten, nagyon sok gyerek sportol emellett. Tehát vannak, akik focizni járnak, vannak, akik táncolni járnak, és ez leginkább délutáni elfoglaltság számukra, nagyon sok versenyzőnk is van, tehát nagyon próbálunk arra figyelni, hogy a szellemi és a testi fejlődésükre mindenképpen fókuszáljunk.
1: És itt még az előző válaszra picit visszautalva, talán ez egy ilyen örök kérdés, és bizonyára egyénre szabott is, vagy a családban a szülők is ugye érzik, hogy mi az a talán a folyamatosság elve alapján, ahogy a szakemberektől is szoktuk hallani, amikor a gyermeknek mind a tanulásban, mind pedig egyéb területen is ugye egyre nagyobb önállóságot adva, hogy megérezze a saját felelősségét, mégis támogassuk őket, hogy ennek azért megvan a folyamata, hogy idézőjelben, mikor engedjük el a kezüket.
0: Azt gondolom, hogy az ötödik osztály még nem az az évfolyam, amikor el kell engedni a kezüket. Nagyon sokan elmondták itt az első napokban, hogy milyen félelmeik vannak, nem csak az iskolával kapcsolatban, hanem mondjuk a sötétbe félnek, és ilyesmi. Tehát, hogy ezek a gyerekek még kicsik. El kell kezdenünk önállóságra tanítani őket, például, hogy a teljes bögréjüket, a iskola tejet kapnak most, hogy például mossák el. Tehát ezt nem kell egy szülőnek ellenőrizni minden nap, de mondjuk egy pénteken azért mégiscsak meg kell nézni, hogy hogy néz ki ez a bögre. Tehát nem kell a szülőnek bepakolni, de ellenőrizni kell, hogy megvan-e még mindene. Hogy úgy jöjjön iskolába, hogy biztos arról, hogy nem kell azon aggódnia, hogy hiányzik mondjuk a felszerelése. Tehát a szülőnek azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen supervisor feladata van otthon, tehát nem csak a tanulási, a megtanult anyagot kell megnéznie, hanem azt is, hogy vannak előkészítve, becsomagolva, megvan-e minden, be van-e pakolva. Ha nincs, akkor nem kell beszaladni és elhozni gyorsan, hogy otthon maradt egy tornazsák, hanem meg kell tanulnia, hogy ha otthon hagyod, akkor az otthon marad, és el kell mondani a tanárnéninek, hogy nem pakoltál be. Mi erre nagyon türelmesek vagyunk, és nagyon nincs retorzió itt az első körben, de például ezeket meg tudják tanulni. Vagy az, hogy a technika dobozba mit kell hozni másnapra, ezt meg kell jegyezni a gyerekeknek. Tehát szép lassacskán kell ezt az önállóságot. Nem kell rögtön azt mondani, hogy akkor most már egyedül járod haza, hanem hogyha eddig hozta a szülő, és a gyerek igényli, akkor nyugodtan hozza továbbra is. Tehát nem kell hirtelen nagyként kezelni, mert még nem az.
1: És ugye itt az évek alatt nagyon jól megismerték egymást a gyermekek, jó barátságok alakultak ki bizonyára. Hogy látja, hogy egy-egy osztályközösség az iskolai életnek a mindennapjaiba hogyan tud részt venni?
0: Tavalyhoz képest látok már a gyerekeken is változást, mert ugye beléptünk a kiskamaszkorba, vagy van, aki már benne is van bőven. Vannak, akik az osztályon belül az osztály mókamestere szerepéért küzdenek, míg mások mondjuk esetleg van valami adódott új problémájuk, és azokkal küzdenek. Tehát a gyerekeknek megint egymásra kell találniuk, és megint meg kell találniuk a helyüket az osztályokban.
1: Itt talán azt is elmondhatjuk, hogy ebben az életkorban, akár egy nyári szünet alatt is, ugye, ami több mint 2 hónap, sokat változik egy gyermek személyisége.
0: Így van. Tehát, hogy a tavalyhoz képest én is észreveszem, hogy vannak olyanok, mondjuk testileg is látszik a változás. Tehát a fiúk közül van, aki borzasztó sokat nőtt. Vannak, akik hirtelen annyira megnyúltak, hogy nem tudnak mit kezdeni most a kezükkel, a lábukkal, tehát, hogy ilyen testi dolgokkal is szembe kell nézniük. Meg vannak, akiknek mondjuk félelmet okoz az, hogy tényleg ötödikes, hú, mit fog szólni a tanárnéni. Tehát újra meg kell találniuk önmagukat, és ebben mindenképpen segítségre szorulnak. Otthon is. Tehát nagyon fontos, hogy a szülők próbálják, akármilyen fáradtak is a tanulásukra, a személy, tehát hogy beszélgessenek velük, el lehessen mondani, hogy mi volt az iskolában. De visszatérve a kérdésre, nagyon sok program van az iskolában. Tehát vannak osztályprogramok is, mi ötödikben nagyon sokat próbálunk arra fókuszálni, hogy iskolán kívül is, tehát nem csak tanórákon találkozzunk, hanem hogy iskolán kívüli programokat is szervezünk nekik, hogy jobban összekovácsolódjunk. De például itt szeptemberben lesz egy családi nap, tehát ahol jöhetnek a szülők, találkozhatnak a kollégákkal is. Tehát nem csak fogadórán, hanem vannak különböző programok, amikor jöhetnek a szülők, beszélhetnek a kollégákkal, vagy a gyerekeknek, hogy sportnap, hogy egy másik közegben tudják megmutatni egymásnak, meg másnak is, hogy ők milyen ügyesek. Ezzel is motiváljuk őket, azt gondolom.
1: Mostani beszélgetésünk végén mik lennének azok a gondolatok, amelyet itt szeptemberben egy tanév kezdetén a gyermekek, a szülők, a családok szívére helyezne felső tagozatos tanárként?
0: Azt gondolom, hogy az a gyerek, aki örömmel jön iskolába, aki motiváltan érkezik iskolába, annak sokkal könnyebben megy a tanulás, mert jó kedvel fog neki, és ha jó kedvel kezdi a nehéz tantárgyakat, a matematikát, a történelmet, akkor hamarabb fog sikereket elérni benne. Tehát mindannyiunknak az a feladata, a tanároknak, a szülőknek, mindenkinek, hogy álljunk ezek mellé, a gyerekek mellé, segítsük őket, ahol szükséges, de csak ott, ahol szükséges, és próbáljuk a lelkesedésünket belevinni, hogy ez egy nagyon jó történet, hogy már ötödikesek, és minden erőnkkel azon legyünk, hogy segítsük nekik ezt az átmenetet.
1: Én nagyon jó tanévet kívánok Önöknek, és köszönöm szépen a beszélgetést Orbáni Baksi Zsuzsanna angol szakos tanárnőnek.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola is óvodában készült összeállításunkat hallhatták. Ugye itt egy csengő is jelezte, hogy az intézményben beszélgettünk az elmúlt órában Hegyesi Károly főigazgatóval, Kovácsné Molnár Krisztina tanítónővel és Orbáni Baksi Zsuzsanna angol szakos tanárral. Köszönjük, hogy Önök is velünk tartottak. Az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Magyar Péter arról is írt közösségi oldalán, hogy a Vatikánba utazik szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Csökkent a tűzifa általános forgalmi adója 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint fogalmazott, a hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a röngfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelő, mint a fapellet, a fabriket és a labdacs is, írta a tárcavezető. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése, az iskolakezdési támogatás és a kisnyugdíjak emelése után egy újabb fontos ígéretet váltottak be a rászoruló magyar családok érdekében, fogalmazott Kármán András. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén. Ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kírt tenderből a magyar közösségek is részesülhessenek. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A közlemény szerint az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozótól eltekintve nem volt hasonlóan magas szintű egyeztetés az állam és a vallási közösségek képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Barna Sándor a tiszánineni református egyházkerület püspöke, tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban. Ezt mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Kacz Sándor felidézte, hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősz lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, amit nyílt pályázatok útján augusztus 31-ig megtettek, másrészt a szervezeti és működési szabályzatokat át kellett alakítani úgy, hogy megfeleljenek az állami intézményekre vonatkozó törvényi szabályozásnak, fogalmazott az államtitkár. Szeptember 17-e és október 22-e között 21. alkalommal hirdeti meg Senior Akadémiai Programját az 50 év fölötti korosztály számára a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Az élethosszig tartó tanulás jegyében az előadások ezúttal is több tudományterületről kínálnak ismereteket az aktív szellemi inspirációkra vágyók igényeihez igazodva. Az alkalmakat csütörtökönként 16 órától a Debreceni Református Kollégium oratóriumában tartják. Az új tagok a helyszínen is regisztrálhatnak. Barát Béla tanszékvezető egyetemi tanárt, a Senior Akadémia programigazgatóját hallják, aki az egyes előadások témáit ajánlja.
4: Arra mindig odafigyelünk, hogy az adott évnek vagy fél évnek az évfordulós eseményei megjelenjenek a tematikában. Olyanok, amelyek úgy általában a magyar művelődés történethez, illetve magyar történelemhez kapcsolódnak. És ezen belül is a Debreceni Református Kollégiumhoz fontos évfordulók vannak. Az egyik ilyen, amit már az előző fél évben is követtünk, de a konkrét dátum miatt most ebben a fél évben ez különösen fontos, a Mohácsi csata 500. évfordulójának a megemlékezés. A protestáns egyházzenének egy kiemelkedő 20. századi személyisége kerül bemutatásra, zenei betétekkel. Alapvetően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanári kara, vagy debreceni előadók, déli múzeum munkatársait szoktuk megszólítani, Debreceni Egyetem különböző karainak a munkatársait, majd a címekből látszik, hogy az előadók nagyon is odafigyelnek arra, hogy milyen korosztályt szólítanak meg. Az egyébként nagyon magas szintű témáikkal. Az idősek napján, idén ugye október 1-je is a Senior Akadémiának előadás napja. Dr. T. Nagy László, informatikus főiskolai docens, a tudás nem öregszik, új dimenziók a tanulásban és az alkotásban a mesterséges intelligencia segítségével címmel fog előadást tartani. Kecám Marianna irodalom történész, Szabó Magda és az ifjúság emléke címmel készül egy előadással.
3: Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát, vagy ahogy többen ismerik, a kántorgépet. A műszer kitalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelent a képzett kántor és orgona hiánya, így a liturgia fontos része az egyházi énekek megszólaltatása, finoman szólva nem egységes. Cseke Istvánt hallják.
5: Nagyon egyszerűen működik, követi az istentiszteletnek a rendjét. A tiszteletes úrnak, ahogy bemondja az éneket, be kell írni az énekszámot, majd utána a verseknek a számát, ahány vers lejátszásra kerül, egy gomnyomásra indul, automatikusan előjátékot játszik a készüléke, annyi főjátékot, ahány szüksége van rá, majd utoljáték és befejezi. Kisméretű a készülék, akár a zsebre is vágható. A hordozhatóság ez cél volt, hiszen a készülék maga az főleg a szórványban szolgálóknak a segítségére szolgál. Természetesen olyan helyeken, ahol nincs kántor vagy nincsen orgona. Ezt igyekszik pótolni. Csak és kizárólag az orgona kísérletet csinálja. Ez nem MP3-as lejátszó, semmiféle köze nincsen ezekhez a készülékekhez. Egyedi módon saját szabadalmam van rá, amivel az énekállományt egyáltalán rögzítésre került és lejátszásra kerül. A készülék nem pótolja, a kántor csak helyettesíti. Itt az alkalmazásban azokra kell gondolni, akik kicsi létszámú falusi gyülekezetekbe vagy szórványban szolgálnak egyszerre 3-4 helyen is, és nekik segítség ez, hogy akkor viheti magával, és tud kísérletet biztosítani a gyülekezetnek, miközben egy 20-30 fős gyülekezet nem tud fenntartani, hogy egy aktív kántorot szolgáltat teljesítsen. A készülék nem csak a református énekeket tartalmazza, hanem egyéb zeneműveket is, organomuzsikát, alkalmi énekeket, nászinduló két verzei, jobban és a többi. Ezeket bármikor bővítem, ha valakinek olyan igénye van, hogy másképp szeretik az éneket, másképp játsszák.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Kis Gabriella vagyok, a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora. Isten igéjét a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, Jakab apostol levelének első fejezetéből a 9-től a 11. versig olvasom eképpen. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert fel kell a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Amen. Kedves testvéreim! Jakab levelének első szakaszában arról olvastunk, hogy a különféle próbatételek felszínre hozzák hitünk valódi állapotát. A megpróbáltatások között álhatatosságra és Istentől kapott bölcsességre van szükségünk, mert csak így tanulhatunk meg osztatlan szívvel ragaszkodni az Úrhoz. Jakab azonban nem időzik sokáig az általános megfogalmazásoknál. Szinte azonnal két olyan élethelyzetet állít elénk, amelybe különösen is próbára kerül az ember hite. A szegénységet és a gazdagságot hozza. Mindkettőben benne rejlik a kísértés, hogy önmagunk értékét ne Isten kegyelméből, hanem földi helyzetünkből vezessük le. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, írja az ige. Első hallásra talán úgy érezzük, mintha két egymásnak ellentmondó irányba mutatna. A szegényt felemeli, a gazdagot pedig megalázza. Valójában azonban mindkettőjüket ugyanoda. Krisztus keresztjének tövéhez vezeti, ahol leomlanak az emberek által felállított rangsorok. És kiderül, hogy mindannyian, egyen-egyenként kegyelemre szorulunk. A szegénység Jakab korában nem egyszerűen azt jelentette, hogy valaki szerényebb körülmények között élt. A szegény ember gyakran kiszolgáltatott volt, nem rendelkezett társadalmi tekintéllyel, és sokszor még az igazát sem tudta megvédeni a hatalmasokkal szemben. A levél későbbi részéből látni fogjuk, hogy a gyülekezetekben is megjelenhetnek a gazdagok előnyben való részesítése. A jó ruhába érkező embernek kitüntetett helye van, míg a kis szegény embernek viszont éppen földre való helye van leülni. Jakab számára ez nem apró udvariatlanság, hanem az evangélium megtagadása volt. Mert a gyülekezetben nem a vagyon, a ruházat vagy a társadalmi befolyás határozhatja meg az ember értékét. Ezért mondja a szegény sorsú embernek, a méltóságával dicsekedjék. A dicsekvés itt nem önteltséget jelent, hanem Isten kegyelmének örömteli megvallását. A szegény ember nem nyomorúságával dicsekszik, és Jakab nem akarja megszépíteni a nélkülözést. A szegénység önmagában nem erény, ahogyan a gazdagság sem önmagában bűn. A szegény sorsú testvér azzal dicsekedhet, hogy Krisztusban Isten kegyelmévé lett. A mennyei örökség várományosa és az Úr asztalánál ugyanolyan drága, megbecsült helye van, mint bárki másnak. A világ gyakran abból következtet az ember értékére, hogy mit birtokol, hol lakik, milyen ruhát visel, milyen kapcsolatokkal rendelkezik, mekkora befolyással bír. Ha valakinek kevés jutott ezekből, hát könnyen maga is elhiszi, hogy ő kevesebbet is ér a többinél. Jakab apostol azonban azt mondja, ne abból olvasd ki a méltóságodat, amit a világ hajlandó megadni neked, hanem Krisztusra nézd, aki életét adta érted. Isten nem valami értéktelen maradékot áldozott fel, hanem azt, aki az ő egyszülött fia volt. A Golgota keresztje ezért nem csak bűnösségünk súlyát, hanem azt is megmutatja, mennyire drágák vagyunk az Isten számára. Talán vannak közöttünk, akik egész életükben szerény körülmények között éltek. Sokszor dolgoztak keményen, mégsem gyűlt össze sok minden a kezükbe. Mások nem pénzben szegények, hanem emberi kapcsolatban, talán egészségben, vagy lehetőségekben. Érezhetik úgy, hogy az élet nagy osztozkodásánál nekik hát kevesebb jutott. Jakab szava neki különösen is vigasztalást jelenthet. Földi hiányaid nem csökkentik Istentől kapott méltóságodat. Lehet, hogy az emberek nem jegyzik meg a nevedet, de Isten neveden szólított, és jól ismert téged. Lehet, hogy nincs olyan vagyonod, amelyet örököl majd a gyermeked vagy a családod, de Krisztusban romolhatatlan örökséged van. Lehet, hogy mások könnyen elmennek melletted, de az Úr nem szégyel gyermekének nevezni téged. A gazdag embernek ezzel szemben megalázott voltával kell dicsekednie, ami azt jelenti, hogy neki azt kell felismernie, hogy vagyona ellenére is ugyanolyan rászorult a kegyelemre, mint a szegény ember. Pénze sok mindent elérhetővé tett számára, de Isten országába nem vásárolhatja be magát földi javakkal. Befolyásával ajtókat nyithat meg ezen a világon, de a kegyelem trónjához csak Krisztus által juthat be. Gondoskodhat kényelméről, de nem szerezhet magának halhatatlanságot. A gazdag ember valódi felemeltetése ezért akkor kezdődik, amikor Isten előtt hajlandó alázatosan lehajolni. Jakab nem azt állítja, hogy minden gazdag ember gonosz, és minden szegény ember hívő. A Szentírásban találkozunk olyan tehetős emberekkel is, akik vagyonukat Istentől kapott felelősségként kezelték, és mások javára használták. A kérdés nem csupán az, hogy mennyi van a kezünkben, hanem az is, hogy mi tartja fogva a szívünket. Birtokoljuk-e a javainkat, vagy már azok birtokolnak bennünket? Eszköznek tekintjük-e a pénzt, amellyel Istent és embertársainkat szolgálhatjuk, vagy abból akarunk biztonságot, méltóságot és önigazolást szerezni? A vagyon külön kísértése, hogy elhitetik velünk, kezünkben tartjuk az életünket. Aki elengedő tartalékkal rendelkezik, könnyen úgy érezheti, hogy felkészült a holnapra. Megtervezheti a vállalkozását, kiszámíthatja a lehetőségét, biztosíthatja magát számos váratlan eseménnyel szemben. Mindez lehet felelős gondolkodás is. Jakab azonban arra figyelmeztet, hogy a leggondosabban felépített földi biztonság sem teheti maradandóvá a mulandó életünket. Ennek érzékeltetésére Ézsaiás próféta képét idézi, hogy elmúlik mindez, mint a mező virága. A bibliai tájakon a rövidesős időszak után a mező gyorsan kiződült és virágba borult. Na de amikor felkelt a perzselő nap, megérkezett a forróság, a száraz szél, és a növényzet rövid idő alatt teljesen elszáradt. Ami reggel még gyönyörködtette a szemet, estére elveszíthette szépségét. Jakab szerint ilyen a gazdagság ragyogása is. Látványos lehet, tiszteletet szerezhet, és az állandóság benyomását keltheti. Mégis mulandó. Figyelemre méltó, hogy Jakab nem csak azt mondja, a gazdagság múlik el, hanem azt is, hogy így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Nem önmagában a tisztességes munka vagy a vállalkozás ellen beszél, értsük meg, hanem a veszély abban rejlik, hogy az ember annyira beleépíti önmagát a terveibe, a sikereibe, a gyarapodásába, hogy végül már nem csak a vagyona, hanem az egész személy azonossága ezekhez kötődik. Na, amikor pedig az, amit felépített meginok, úgy érzi, hogy ő maga vált semmivé. Ma talán még erősebben tapasztaljuk ezt. Számláink, ingatlanaink, vállalkozásaink, megtakarításaink és terveink azt ígérik, hogy biztos alapot adnak. De jön egy váratlan betegség, egy gazdasági változás, egy családi tragédia, bizony néhány nap alatt megmutathatja, hogy kevés dolog az, ami földileg rendelkezésünkre áll. Még csak nagy vagyonnal sem kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a javainkban bízunk. A kevéshez is lehet görcsösen ragaszkodni, és a szerény körülmények között élő ember szívét is betöltheti a pénz utáni sóvárgás. A gazdagság kísértése tehát nem egy bizonyos bankszámla egyenlegénél kezdődik, hanem ott, ahol Istentől várható biztonságunkat valami mulandóra bízzuk. Eljön majd a nap, amikor minden földi cím, eredmény és birtok lehull rólunk. mint a mező elszáradt virága. Mert a világ dicsősége elmúlik, Krisztus szeretete azonban megmarad, és aki ő benne bízik, annak olyan erőssége van, amelyet sem idő, sem szegénység, sem veszteség, de még a halál sem vehet el. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért a méltóságért, amelyet Jézus Krisztusban ajándékoztál nekünk. Bocsásd meg, amikor értékünket, vagyonunkból, eredményeinkből, vagy mások véleményéből próbáljuk kiolvasni. Emeld fel azokat, akiket a nélkülözés, a kiszolgáltatottság, vagy az emberek megvetése megalázott. Add, hogy Krisztusban felismerjék mennyei örökségüket, és elvehetetlen méltóságokat. Nyisd meg szemünket a nélkülözők szükségére, és tedd készségessé kezünket az adakozásra. Emlékeztes bennünket arra, hogy földi életünk szépsége elmúlik, mint a mezővirága. Add, hogy maradandó kincsünket egyedül Jézus Krisztusban találjuk meg.

Gyulai Pál, tanács. Kiket szeretsz, s akik szeretnek, ha megbántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig, de öntsd ki szíved. S ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, bocsáss meg, hidd enyhedre válik. Ó, egymást hányszor félreértjük, szeretteinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben, nekünk is fáj, még élesebben, de büszkeségünk be nem vallja. Ne légy te büszke, légy őszinte, híved legott azzá lesz szinte, oszlik gyanú, megenyhül bánat. Oly váratlan jöhet halálunk, s ha egymástól haraggal válunk, a sírnál késő a bocsánat.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A csodálatos nyúlcipő, negyedik fejezet, amiben csupa rókaság és árulás van. Rödfülűné álma pedig közel jut a megvalósuláshoz. Rödfülű róka, a ravaszdi nép örökös futóbajnok reménysége, nyögdécselve forgolódott az erdőszíli bozótosban bérelt kotorékban. Azért volt örökös reménység, mert mindig csak remélni lehetett, hogy egyszer megnyeri a mezei futóbajnokságot. Most újra itt volt a nagy lehetőség, hogy Zabszerdán bebizonyítsa kiváló erőnlétét és gyorsaságát, de egyúttal ez volt az utolsó esélye is arra, hogy megtartsa a neki drukkoló róka tábor bizalmát. Csak akkor járhat neki, meg a pereputjának ingyen kacsaláb és emeletes rókavár egy kotorép evektől mentett zöldövezetben, ha győzni fog. De mit csináljon, amikor minduntalan görcs húzza a lábát és vonyítani kell a fájdalomtól? Rödfülűné gyöngéd érdeklődése is kezdett már az idegeire menni, ahogyan állandóan azt tudakolta, hogy mi baja. Hát ugyan mi volna. Akkor átjajgatott, hogy a kotorék faláról leesett az a tyúkólakat ábrázoló festmény, amit vigaszdíjként kapott a legutóbbi futóversenyen.
1: Jaj, nekem már megint összekucorodott a lábam. Hol az a dögönyöző, hogy megkenje oroszlán hájjal?
0: Elfogyott az oroszlán háj, édes férjem, fuvolászta Rödfülűné.
1: Jaj, ebben az átkozott rókalyukban minden elfogy.
0: Majd lesz újra bőség, ha megnyered az idei futóbajnokságot.
1: Hogyan nyerjem meg, amikor állandóan görcs húzza az inamat?
0: Ordította Rödfülű olyan dühösen, hogy róka felesége nem győzte csitítani. Csí, csöndesebben kihallatszik, az ilyesmi hátalmára lehet a hírnevednek. Nem szabad, hogy megtudják.
1: Mit?
0: Kiabált egyre indulatosabban Rödfülű.
1: Azt, hogy tönkret ez a te telhetetlen családod? Meg az enyém, hogy kihajszoljátok belőlem a róka lelket, amikor már régen vissza kellett volna vonulnom a versenyzéstől, de nektek nem kell csibehús, nem jó a livacom, mert unjátok a dolfosztást, csak nyúlhús kéne, vadasan!
0: Rödfülűné édeskedve billegett a kopott muhával borított rozog a heverő előtt, amelyen élete párja dobálta magát. Csillapolj, drágám, elfecséled az erődet.
1: Az erőmet?
0: Nevetett fel, gunnyal kínnal a róka.
1: Öregszem, ez az igazság, két esztendő óta sehogyan sem tudom legyőzni ezt a...
0: A méregtől elfulladt a hangja. Nem jött a szájára a név, amit Rödfülűné mondott ki helyette. Kajsza bajszit. Tüsszentett nagyot utálkozva Rödfülű.
1: Még a neve is bosszantó, csiklandoz, piszkál, idegesi.
0: Nem áll nem sokáig, mert ezúttal győzni fogsz. Durusolt a békítő hangon a rókáné. Nyönyörű álmom volt az éjjel, a te lábadon láttam a csodálatos nyúlcipőt. Rödfülű akkorát csapott a párnájára, hogy kirepültek belőle a tolpihék.
1: Mit fecseksz itt össze-vissza, biztosan megint táppal etetett baromfit vacsoráztál?
0: Rödfülűné sértődöttem mellé roskadt a heverőre. Semmit sem ettem, már apró rékra sem jutott, de neked az semmi, hogy a feleséged koplal, hogy ciróka és maróka tavalyi bundában járnak, és hogy bénikét felveszik-e az agya fut főiskolára, vagy sem, mert te vissza akarsz vonulni. Ó, micsoda, önző róka vagy! Panaszosan sírdogálni kezdett, még a ludláb mintás zsebkendőjét is elővette, de ezúttal nem sikerült meghatni a Rödfülűt, mert az nagyot ordított.
1: Elég? A dögögyözőt akarom!
0: Ó, hiszen elküldtem érte bérikét. Bizonygatta fénylő orrát dörzsölgetve Rödfülűné. Egy gólam sóhajtás, annyi sem is már itt is lehetnek. Ebben bizony tévedett. Nem sejtette, hogy drága róka fiacskája közben egy ígéretes fácántyúk nyomában egészen a Zabkörútig elcsavargott. A Zabkörút és a Babzsák utca sarkán pedig éppen pirosat mutatott a pipacslámpa. Kis róka béni bosszankodott, mert a remélt pecsenye valahol egér utat nyert.

0: Bénike miközben körülszimatolta. Kajra tapsi úgy reszketett, mint egy nyárfa levél. Jaj, ne bántsa reszel. Bolond voltik, ebédidőben van elég fogoly fálcán a réten. A nyúlhús jobb, főleg ha ilyen friss. Kajra tapsi összeszedte minden erejét, úgy küzdött, kapálódzott, hogy majdnem sikerült kiszabadulnia, de a szemfüles rókakölyök újra elcsípte és erősen tartotta a fülénél fogva. Kajra tapsi csak ekkor vette észre, hogy kis rókával van dolga, és mindjárt alkudozni kezdett. Ereszel, hiszen te még nem is vagy nagy róka, még barátok is lehetnénk. Sülve, főve, kérdezte gúnyosan nevetve kis rókabéni, vagy inkább szőröstül, bőröstül. Kajla tapsinak hirtelen mentő ötlete támadt. Sehogy, mondta, mert engem sehogyan sem lehet megenni. Aztán miért nem, ha? Mert velem együtt a titkomat is megennéd. Miféle titkot? Figyeld fel a szóra, kis róka. Kajla tapsi még kerülgette a lényeget. Hát, amiért díszpáholyból nézhetem a futóversenyt. Magogsz, te pecsenyei jelölt. Ha megeszel, sosem tudod meg, hogy hol van. Kis róka béni megrázta a nyulat. Mi hol van? Ki vele vagy? Már is leharapom a bal füledet. Ebben a helyzetben Kajla tapsi már nem tehetett más, mint hogy sírva kibökje. A csodálatos nyúlcipő. Kis róka nagy szemet mereztet rá. A kajszabajszié? Kajla tapsi hevesen bólogatott. Te talán tudod? Firtatta a rókafi. Kajla tapsi még mindig annyira rémült volt, hogy csak ümmögni és bólogatni tudott. Kis róka béni hirtelen megsejtette, hogy óriási zsákmányra tett szert. Nagyobbra, mint az elszalasztott fácántyúk, nagyobbra, mint ez a vacak nyúl. Gyorsan elengedte, fordult egyet maga körül, és mire újra szembe került a meglepett Kajla tapsival, olyan barátságosan nézett rá, mint ha kicserélték volna. Mit is mondtál az imént, hogy barátok lehetnénk? Kajla tapsi elképet bedadogni kezdett. Olyasmit, de csak ha nem vagy éhes. Kis róka legyintett. Ugyan már, hiszen csak vicceltem. Ez az egész hajcihő csak tréfa volt. És róka kezet nyújtott. Na, mi lesz? Kajla tapsi úgy érezte magát, mint aki rossz álomból ébred. Néhány percig még vonakodott, mert nehéz volt hinnie a kölyök róka ártatlanságában, meg a mosolyában már benne volt valami nagy ravasság ígérete, de nem volt más választása. Azt gondolta, üssekő, talán még hasznára is válhatik ez a barátság. Ő is oda nyújtotta hát, meglehetősen maszatos nyúlkezét, mentségére legyen mondva, nem sejtette, hogy mivel jár ez a rókaparola. Rötfülűjék ez alatt otthon kitartóan veszekedtek. A kotorik sarkában a rókakislányok szintén civakodást játszottak, és titokban utánozták a szüleiket. Dél már régen elmúlt, de a kakukkos óra hallgatott, mióta Bénike megette belőle a kakukkot. Most éppen akkor érkezett haza, amikor az apja azt fontolgatta, hogy mihely itt lesz, elevenen megnyúzza. Mit sem sejtve, vidáman rontott be majdnem letépve a bejárati ajtó csalánszőttes függönyét. Csókolom, papa! Kiáltotta a futástól kifulladva. Anyja tüstént elébe állt. Jaj, már úgy aggódtunk itt a drágoságom, azt hittük valami bajod esett. Rötfülű a fogát csikorgatta. Hol hagytad a dögönyezőt? A kis róka vigyorogva hadalta. A dögönyöző bácsi azt üzeni, hogy hitelben nem dögönyöz többé. Akadjon hurrokba a lába! Mordult fel Rötfülű, és még több hasonló jogkívánságot felsorolt volna, ha Bénike nem folytatja. De azért nem jártam hiába. Megvárta, amíg minden tekintet rászegeződik, és csak akkor jelentette ki. Képzeljétek, fogtam egy nyulat. Hűha, ez aztán valami. De az általános családi csodálkozás csak addig tartott, amíg Rötfülű papa meg nem kérdezte, hogy hová tette.
1: Eleresztettem.
0: Felelte Bénike, amire nyomban kitört a vihar. A papa Rötfüle szinte lángolt az indulattól.
1: Ó, te ügye fogyott, hát ezért neveltelek, ezért talítattalak, hogy elereszt a megfogott nyulat.
0: De papa, hogyha megeszem, soha sem árulta volna el, hogy hol van Kajszabajszi futóbajnok csodálatos nyúlcipője. A róka család minden tagjának elakadt a lélegzete. A legelsőnek Rötfülűné sikoltott fel. Úgy, hogy megálmodtam. Rötfülű még gyanakodott.
1: Biztos, hogy nem csaptak be. Miféle nyúl volt az?
0: Valami
1: Kajl a tapsi. Először jól ráéjeztettem, aztán mészes-mászos lettem is. Az a buta teljesen bedőlt nekem, pedig a

0: Nevemet se tudja.
1: No, és hol van a cipő? Kérdezték mind egyszerre, izgatottan. Kis Róka rejtélyesen elmosolyodott.
0: Mit kapok, ha elárulom?
2: Vasárnapra galamblevest főzök.
1: Ujjongott Rötfürüné. Rötfürü pedig felült a heverőn, és a zsebében kotorászott. Ne, nesze három rókapénz, elmehetsz a Valha cirkuszba.
0: Az első helyre öt kell,
1: szemtelenkedett Bénike, mire a hiányzó kettőt is tüstént megkapta. No, és most ki vele, hol az a nyúlcipő? Bénike úgy ejtette ki a szavakat, mintha mindegyik egy-egy kilót nyomott volna. A tavaszi, hérics, utcai, öreg, nyúlcipész műhelyében. Aztán nagyot nevetve tette hozzá.
0: Zabszerdán pedig a te lábadon lesz papa.
3: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, míg zárva van a szemem, légy mellettem én, Istenem, ámen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: Klubrádió. Az értékek hullámhosszán. Húsz óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a hivatal. A bruttó átlagkereset márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. A feldolgozó iparban 6,8%-kal 778.300 forintra, az építőiparban 9,6%-kal 601.500 forintra, a mezőgazdaságban 5,5%-kal 588.300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset egy év alatt júliusig, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A közlemény szerint az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozótól eltekintve nem volt hasonlóan magas szintű egyeztetés az állam és a vallási közössége képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Barna Sándor a tiszánineni református egyházkerület püspöke, tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közleménye szerint az ország legnagyobb szemétszedési akciója a Teszed idén október 12-e és 18-a között lesz. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Gyűjthető bármi, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok, olvasható a közleményben. A Teszed akcióra szeptember 22-ig a szelektálok.hu oldalon várják a jelentkezéseket, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós vámkódex reformját, amely szigorúbb szabályokat vezet be az e-kereskedelemben és új vámhatóságot hoz létre. Az aktualizált jogszabály korszerűbb és innovatív eszközöket biztosít az unió számára a globális kereskedelem, különösen az e-kereskedelem jobb kezelése, a vámok hatékonyabb beszedése és a nem megfelelő, veszélyes vagy nem biztonságos áruk ellenőrzésének szigorítására. A módosítások egyértelművé teszik, hogy az EU-ba irányuló értékesítés során a nem uniós e-kereskedelmi platformokat kell az áruk importőrének tekinteni, és ennek megfelelően nem a végső uniós fogyasztók, hanem ezek a platformok felelnek majd az összes vámhatósági eljárás elvégzésének és a vámok megfizetésének biztosításáért. A szabályokat megszegők a legsúlyosabb esetekben akár a megelőző évben bonyolított éves vállalati áruimport értékének 6%-áig terjedő pénzbírsággal is sújthatók. Emellett a vámhatóságok felfüggeszthetik, visszavonhatják vagy érvénytelenítik megbízható kereskedői vagy engedélyezett gazdálkodói státuszukat, és magas kockázatú gazdasági szereplőként jelölhetik meg őket.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. A mai magazinunkban az idei református intézmények tanévnyitóival foglalkozunk. Hallhatnak egy interjút a debreceni Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatójával, de előtte egy összefoglalást az országos református tanévnyitóról, amelynek a debreceni református kollégium gimnáziuma volt a házigazdája augusztus legvégén. Az idei Kárpát-medencei református köznevelési intézmények országos tanévnyitó ünnepségét a nagy templomban tartották, ahol mintegy 1000 diák, pedagógus és intézményvezető vett részt az istentiszteleten. Az ünnepi alkalmon a Magyar Református Szeretett Szolgálat a hagyományokat folytatva jelképesen átadta tanszeradományát egy kiválasztott intézménynek. Az istentiszteleten Fekete Károly püspök hirdetett igét.
2: Tudjuk, az iskolának azt kell nézni, ami a gyerekek fejében van, ez a dolga. A tanító, a tanár, a hitoktató arra kíváncsi, amit a diák tud, és jól teszi, ha felismeri ennek a szintjét. Az osztályzatnak is azt kell tükröznie, hogy mennyit ér valakinek a tárgyi tudása. Nincs ez másként a mi egyházi iskoláinkban sem, de az egyházi iskola törekvése tartalmaz egy plusz pedagógiai elemet. Az Istenre figyelő nevelői személyiség ugyanis életformálást végez, mert tudja, nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az oktatási színvonal és a tudás mellett az egyházi iskola pedagógiai munkájában a hozzáadott értékek között meg kell jelennie az észen túlinak, annak, hogy érzékenyé szeretne tenni a szívügyekre is bennünket, amik az észen túl vannak, de az élethez elengedhetetlenül fontosak. A szív ugyanis a Bibliában több, mint egy körülbelül egy kilónyi izomköteg, vagy néhány köteg ér. Életközpont, maga a személyiség vezérlője. A szív a Biblia nyelvén mindent átfog, amit a fejnek és az agynak tulajdonítunk. Megismerő képességet, megértést, belátást, tudatot és tudást, emlékezetet, töprengést, ítéletalkotást, tájékozódást és értelmet, mindezt együtt. Az ember szíve árulkodik a jellemünkről is. Az ember Istennek az a teremtménye, akiért Jézus Krisztus meghalt, akit megigazít, megszentel és megvált. Ezért ehhez kapcsolódva, amit Jézus Krisztus értetett, végzem a magam nevelő munkáját. A rám bízott diákot nem a magam képére igyekszem mindenáron formálni, hanem hagyom, sőt előmozdítom, hogy az legyen, aki ő valójában, személyének sajátosságában és egyszeriségében. A nevelés nem idomítás, amely által a nevelő a maga életeszményét, szemléletét igyekszik a növendékre ráerőszakolni. A növendék nem alter egója a nevelőnek, hanem partnere. Az a reménységem, hogy akivel így bánnak az oktatói diákkorában, akinek élménye lesz ez a fejlődési, magára találási folyamat, az majd maga is így bánik azokkal, akik reá vannak bízva bárhol is. Isten lelke vezetésével élni. Ez olyan tantárgy, amit életfogytiglan nem tudunk kiiktatni az órarendünkből. Naponta vizsgázunk belőle. Sokszor meg is bukunk, de amikor sikerül erre a vezetésre figyelni, akkor abból áldás fakad. A magunk számára is, meg áldássá lehetünk a környezetünk számára is. A keresztény tanévnyitók azért illeszkednek Isten tiszteleti keretbe, mert mi Isten szent lelkét hívjuk. Hívjuk, hogy szálljon ranánk, és maradjon velünk, és árassza ránk a lelkét, mert az a lélek áldás. Az új tanévben is tudnunk kell, hogy áldás nélkül minden hiába valóság. Mert az áldásnak olyan kapacitása van, hogy elbír egy életprogramot, és egy erre felépített pedagógiai programot is. Kezdjük ennek jegyében. A Kárpát-medence református közoktatási intézményeiben a 2026-27-es tanévet, hogy a felszínes dolgoktól a szív mélyéig jutva, kiválasztottság tudattal, felfedezve az Istentől kapott képességeket, az Isten lelke maradandó vezetésével végezzük munkánkat.
1: Az ünnepi alkalmon Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház ünnepének lelkészi elnöke köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy csak az anyaországban 150 ezeren tartoznak a református közoktatáshoz.
3: Egy új tanév kezdetén fontos kimondanunk, hogy nem üres térbe érkezünk. Isten szeretetébe érkezünk, és Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Abba a valóságba, amelyről Pál apostol az aténi beszédében így tesz bizonyságot, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért, amikor tanévet kezdünk, valójában nem egyszerűen egy új etap munkáját kezdjük meg, hanem újra és újra rábízzuk magunkat a mi megtartó Istenünkre, aki előttünk jár, aki hordoz bennünket, és aki az emberi élet minden területén, így az iskolában is jelen van. Ma hálát adunk azért is, hogy egy közösségben lehetünk kárpát-medencei magyar reformátusként. Ez az összetartozás nem pusztán földrajzi közelség, nem is adminisztratív kapcsolat vagy intézményi hálózat, sőt, nem is csupán közös történelmi emlékezet. Ez lelki és hitbeli összetartozás. Összeköt bennünket az anyanyelvünk, a történelmünk, összekötnek őseink imádságai, templomaink, énekeink, iskoláink, temetőink és ünnepeink. Összeköt bennünket a magyar református keresztjén örökség. És leginkább összeköt bennünket a kereszténység szíve, a feltámadott Jézus Krisztus megtartó és megváltó szeretete. Ezért, amikor kárpát-medencei református tanévnyitót tartunk, akkor valami fontosat teszünk láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek a legfőbb jónak a részese. Egy test vagyunk a Krisztusban. És ennek az összetartozásnak gyönyörű gyümölcse sokféle szolgálatunk között a református közoktatás. Csak az anyaországban mintegy 70 ezer diák vesz részt a református köznevelésben, ehhez még hozzá kell számolni a 7 ezer pedagógust, munkatársat, családjaikat. Ha a hitoktatást is ide vesszük, akkor 150 ezerre nő ez a szám. Ez hatalmas ajándék, hatalmas lehetőség, és ugyanakkor hatalmas felelősség. Mert az iskola életformáló közösség, ahol az emberi életek bontakoznak ki. A jó iskola az a hely, ahol merünk kérdezni, megtanulunk gondolkodni, ahol nem félünk attól, ha valami nehéz, ahol tudunk vitatkozni úgy, hogy közben nem gyűlöljük meg egymást, ahol képesek vagyunk kimondani, lehet, hogy tévedtem. Az iskola az a hely, ahol meghallgatjuk a másikat, és nem azért, hogy azonnal megcáfoljuk, hanem azért, hogy valóban megértsük egymást, és aztán együtt haladjunk tovább a széppé formálódó életútján. De közben mindig tudjuk, szent bizonyossággal tudjuk, hogy kihez tartozunk. A feltámadott Krisztushoz. És Krisztusban tudjuk azt is, hogy a másik ember nem ellenfélként érkezik az életünkben, hanem Isten képmásaként. Ezért minden szolgálatunk végső értelmét egyetlen szóban lehet összefoglalni. Bármilyen lejáratott ez a szó, de áldott bibliai kifejezés, szeretet. Ezért a református közoktatás küldetése, hogy olyan embereket szeretnék nevelni, akik tudnak felelősséget vállalni, akik tudnak, ha többre jutnak, összeroskadni a felelősség alatt, akik tudnak különbséget tenni jó és rossz között, akik tudnak örülni a világnak, tele vannak életörömmel, de tudják azt is, hogy a világ nem az övék, hanem Isten ajándéka minden.

0: Szeti István vallási és egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára megnyitón kifejtette, hogy az iskola az a hely, ahol formálódik a gyermek személyisége és felelősségvállaló felnőtté válik.
1: A jó iskola sokkal több azoknál a falaknál, amelyek között a gyermek és fiatal éveinket töltjük. Amellett ugyanis, hogy ezen a helyen ismerkedünk meg a későbbi életünkhöz szükséges tudnivalókkal, tanulunk meg gondolkodni, itt formálódik a személyiségünk, és érünk küzdeni és felelősséget vállalni tudó felnőttekké. Az iskola a szülői nevelés mellett a másik legfontosabb hely, ahol az értékeinket kapjuk, és érdeklődésünk kialakul. A pedagógus pedig nem csak a tantárgyakra tanít, hanem az életre is nevel. Kritikus gondolkodásra, nyitottságra, magabiztosságra, valamint arra, hogy hogyan álljunk ki magunkért és másokért. Magyarországon a református iskolák évszázadokon át kitartóan tettek, és tesznek eleget ma is ennek az egyszerre nemes és kihívásokkal teli feladatnak, és oktatóik az adott lehetőségek között akár kevés, akár sok adatot nekik, egy igaz sáfár lelkiismeretességével és bölcsességével híven gyarapították és gyarapítják a rájuk bízott talentumokat. Debrecen, Sárospatak, Pápa, Nagyenyed és Kolozsvár. Magyarország messzeföldön híres kollégiumai, ahol mélyen hívő és elkötelezett tanárok évszázadokon át tanították az ifjúságot csillagászatra, matematikára, fizikára, filozófiára, szentírás tudományra, latinra, görögre és héberre, továbbá számos egyéb tárgyra. Ezek az intézmények voltak továbbá a magyar anyanyelvi oktatás kiemelkedően fontos központjai is. Az idei tanév egy különösen forró és aszályos nyár után kezdődik meg. Az éghajlatváltozás mellett az energiakrízis, illetve a mesterséges intelligencia térnyerése mára már mindannyiunk számára érzékelhető kihívásokat jelentenek, amelyek miatt olyan a világra nyitott fiatalokra van szükség, akikből majd felelős, gondolkodó felnőttek lesznek. Minden jel arra mutat ugyanis, hogy a jövőben a jelenlegieknél még komolyabb próbatételekkel kell majd közösen szembenéznünk, és a holnap kihívásai egyre újabb és újabb, ma még jó részt nem ismert megoldásokat, és a korábbinál felelősebb állampolgári vonást igényelnek majd. A mai tanévnyitó arra is alkalmat ad tehát, hogy tudatosítsuk, a ti generációtok lesz az, amelynek válaszokat kell majd találnia a 21. század újszerű kihívásaira, és az erre való felkészülés ideje, legalábbis az idei tanévre vonatkozóan, ma kezdődik el. És ahogyan az apostol mondja, az igazsághoz ragaszkodva növekedjetek fel szeretetben, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindnyájan.
0: Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetője, a jelképes tanszeradomány átadója mellett ismertette a szeretetszolgálat elmúlt 20 évében azokat a programokat, amelyekkel elsősorban a gyermekeket kívánják mindenkor segíteni.
2: Hálás vagyok azért, mert a mi mindenható Istenünk nem felejtkezik el az övéiről. Mint egy 20 évvel ezelőtt a Magyar Református Szeretetszolgálat létrejött, és kapott egy vezérigét az apostolok cselekedeteiről író könyvből, amely így hangzik: nagyobb boldogság adni, mint kapni. E vezérigének a lelkisége folyamatosan áthatja, mint egy 20 éve, a szeretett szolgálatunknak minden egyes napját. Több mint 700 gyermek folyamatosan részesült az elmúlt időszakban a Nyilas Misi Ösztöndíj programban, amely olyan program, ahova tehetséges, de nehéz helyzetben élő fiataloknak adhatunk egy újabb segítséget, pénzügyi támogatást havonta, és emellett kiváló mentortanárokkal fejlődhetnek és előkészülhetnek arra, hogy a társadalomnak aktív tagjaivá válhatnak. Több mint 63 településen a felzárkózási program keretén belül több mint 10 000 gyermeknek minden egyes nap a kollégáink különböző foglalkozásokat, tanodákat tartanak, ahol segítik őket a délutánonként szaktanárok és gyógypedagógusok abban, hogy igenis ők maguk is el tudják készíteni az feladatot. Mert nem egyértelmű. Nem egyértelmű az, hogy mindenkinek van otthon íróasztala. Nem egyértelmű az, hogy mindenkinek van otthon megfelelő iskolai felszerelése. éppen ezért is hirdetjük meg több mint egy évtizede a Radírozzuk ki a különbséget programot. Azért, hogy azon diákok, akik ma talán félve fognak majd elindulni az iskola padjai felé, és nem csupán azért félnek, mert majd az első napot töltik talán első osztályosként, hanem azért, mert látják a szüleiknek a reszketését és a félelmét, és azokat a nehéz perceket, hogy vajon hogyan is lesz majd tovább. Éppen ezért hálás a szívünk minden egyes iskolának, minden egyes szülőnek, akik hozzájárultak ma ahhoz, hogy jelképesen ez a két táska itt lehessen az Úr asztalán, hiszen teletöltötték ezeket a táskákat. Az adományozóink több mint 1320 táskát töltöttek tele, hogy medence szerte szétoszthassuk az iskolatáskákat és a tanszereket, hogy könnyebbé és boldogabbá tegyük a gyermekek elindulását ebben a tanévben is. Áldott legyen az Úr azért, hogy ezen az éven a Tiszántúli Református Egyházkerület egyik iskolájának, a Magyar Csanádi Református Általános Iskola mintegy 71 tanulójának adhatjuk majd át ezeket az iskolatáskákat megtöltve, hogy az ő számukra ez az év jól tudjon kezdődni.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatójával, Ember Sándorral hallhatnak egy beszélgetést. A Debreceni Iskola 2026-27-es tanévét szeptember 1-én ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a Nagy Templomban. Majdnem 1000 diák jár az intézménybe, akik közül 155 első osztályos tett fogadalmat. Ez a létszám azt mutatja, hogy hosszú évek után most is ismét 5 első évfolyamot tudtak indítani. A kistéke, ahogy sokan ismerik, immár 4. alkalommal nyerte el az Oktatási Hivatal bázis intézménye címet újabb 3 évre. Az elkövetkező 180 tanítási napból álló időszak egyik nagy terve, hogy az iskolában folyó emelt szintű énekzenei képzés 70. évfordulóját megünnepeljék. Ember Sándorral Tóth Emese beszélgetett.
1: Ember Sándor, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatója. Hogy telt a nyár, igazgató úr?
2: Privát életemben remekül, sok-sok pihenéssel és feltöltődéssel, az iskolában pedig kisebb-nagyobb munkálatok folytak. Egyebek között sikerült az alaksori öltözőt teljesen felújítatni, kifesteni, javítások megtörténtek. A földszinten lévő testnevelési öltözőkben burkolatváltás történt, kerámia burkolatot kaptak, tartósabbat, az eddigi PVC az könnyebben megsérült. Néhány tanteremben festés volt, és volt egy jelentősebb mértékű informatikai fejlesztés is, illetve az egyik tantermet, amely a hittanterem, ez egy kiemelt helye az iskolának, elláttuk klimatizálással.
1: Nagy dolog, hogyha valakit itt véglegesítenek a kistékán?
2: Azt gondolom, hogy mindenütt nagy dolog, amikor valaki már nem a szerződésesek keserű kenyerét eszi, hiszen abban mindig benne van az időzített bomba, hogy lejár a szerződés, és nincs hosszabbítás, keresetek másik munkahelyet. Amikor valaki megkapja a határozatlan idejű kinevezést, akkor onnantól kezdve, ahogy régen is mondták, nyugdíjas álláshoz jut.
1: Egy kis tábla van az igazgató úr szobájában itt az asztalon. Mit kell tudni erről a tábláról? Azt én elárulom így előzetesbe, hogy nem először kapja az intézmény.
2: Az Oktatási Hivatal bázis intézménye címet nyertük el immáron 4. alkalommal. Az első volt az legizgalmasabb, ugye 2017-ben meg kellett írni a pályázatot, azóta is folyamatosan meg kell újítani, de azért örömmel mondom, hogy a zsinórban jönnek ugye a megújítások. 3 évre szól a címviselése. Sok munkával jár, sok feladattal, sok élménnyel, sok pozitívummal, gyakorlatilag a bázis intézményi hálózat a tudás megosztásnak nagyon fontos eszköze, hiszen minden esztendőben itt több bemutatórát tartunk, megbeszéléseket, és ha van valamilyen jó gyakorlatunk, akkor igyekszünk megosztani a többi oktatási intézménnyel.
1: Mi mindent tervez az intézmény a 2026-2027-es tanévre?
2: 180 tanítási nap áll előttünk, és természetesen megvan a vezérfonal, hiszen ezért fogadjuk el a tanévnyitó értekezleten az éves munkatervet, amely alapján végezzük a munkánkat. Kiemelt nagy esemény, talán egyetlen egy említhető meg. Rögtön a tanév kezdetén, vagy az első félében szeretnénk az énekzene tagozat, az emelt szintű énekzenei képzés 70. évfordulóját megünnepelni. A volt diákok várják ezt az alkalmat, hiszen együtt voltunk az 50 éves évfordulón. A 60 éves évfordulón csak mi magunk ünnepeltünk, azok a kórusok, amelyek jelenleg is működnek, de most a 70 évesen megint az a terv, hogy megszólítjuk azokat, akik zenei pályára kerültek, azokat a boldiákokat, akik alkalmi kórusra szívesen összeállnának, és a helyszín kiválasztása még folyik, de ettől függetlenül azt gondolom, ez egy kedves, meghitt, bensőséges alkalom lesz majd. Ami nem újdonság, a református iskolák újabb országos tanulmányi versenye, itt már a 27-nél tartunk, ahova a terveink szerint megint legalább 40 református iskolát és több mint 400 vagy akár 500 versenyzőt is várunk szeretettel.
1: Ez az énekzene tagozat, ami itt működik az iskolában, most mennyire bizonyult népszerűnek?
2: Annyira bizonyult népszerűnek, hogy évtizedek után ismét meghallgatást kellett tartani, mert jelentős mértékű túljelentkezés volt. Azért voltak olyan szűkös esztendők, amikor éppen csak hogy összejött egy zenetagozatra való gyermek, de most nagyon sokan akartak bekerülni, ezért nagyon komoly képességvizsgálatot tartottunk, és hiszem azt, hogy csupa csalogány kerül be az első évfolyamra, akiket 2 éven keresztül az alapozó feladatokkal fogunk majd bombázni, de a 3. évfolyamtól kezdve pedig elindul a kicsinyek kórusában a nagyon komoly szakmai munka.
1: Ön szerint minek köszönhető ez, hogy most ilyen szépen felfutott ez a tagozat?
2: Kedves kollégáim áldozatvállalásának, akik a Zeneovit nagyon nagy lelkesedéssel vezették, meghirdettük az összes óvodás gyerek körében, nagyon sokan eljöttek, persze olyanok is eljöttek, akik aztán végül is mégsem a zenetagozaton kötöttek ki, de én hiszem, hogy mivel már évek óta folyik ez a program, végre beérett, itt van a gyümölcse, sokan megszerették a mozgásos formákat, a játékokat, az éneklést, a ritmus képleteket, a tapsolást, mind minden egyebet, meg valószínűleg beleszerettek a tanítónénikbe is. És ennek a következménye az, hogy ilyen jelentős mértékű volt a túljelentkezés.
1: Na, ha már a tanítónéniket emlegette, mint gyakorló általános iskola, önök azért bőven válogathatnak a legjobb hallgatók közül. Most lesz-e új kollégájuk?
2: 8 új kolléga érkezik ebben a tanévben. Érdekes módon az előző tanévhez képest, amikor nagyon sok végzett hallgatót tudtam átvenni, most mindössze 1 olyan hallgató van, aki a Hittudományi Egyetemen szerezte meg az oklevelét, de van olyan, aki a Debrecen Egyetemen szerzett friss oklevelet, és bizony a többiek már pályán lévő pedagógusok. Tehát most ez egy ilyen átigazolási időszak, most nem a 23 éven alattiakat tudtam igazolni, hanem tapasztaltabbakat.
1: Hogy zajlik az első osztályosoknál a beszoktatási időszak?
2: Ilyenkor mindig erősítünk, a napközis kollégák is részt szoktak venni az egész nap forgatagában, ráadásul még a pedagógiai asszisztenseket is hozzárendeljük egy-egy osztályhoz, hosszabb időn keresztül kísérik a gyermekek életét. Bizony 2-3 felnőtt kell ahhoz, hogy a gyerekeket tudjuk mozgatni. Nagy váltás ez az óvodából átjönni az iskolába, viszont a tapasztalatunk az az, hogy 1-2 hónap alatt a gyerekek megszokják nem csak a térkialakítását ennek a hatalmas intézménynek, hanem a menetrendet is, hogy mikor hova kell menni, hiszen vannak órák, amelyekre el kell vándorolni a meghitt barátságos osztályteremből. Én azt hiszem, hogy különösebb nehézségek nélkül meg fog valósulni ez a beszoktatás. Az iskola rádióban mindig nagyon aranyosan elmondják, amikor megkérdezi őket a sok-sok diákriporter, hogy nagyon klassz az iskola, nagyon élvezik, van, akinek hiányzik egy kicsit a délutáni alvás, bár egy kis párnára le lehet a kis buksiukat hajtani a padra, de egyébként már nem vágynak vissza az óvodába.
1: Most a legkisebbek után térjünk át a legnagyobbakra. Hány 8. osztály maradt meg ugye a 6 osztályosba való átjelentkezések után?
2: Nem csökkent az osztályok száma. A 7-esek kicsit kalcsúsodtak, ugyanez megtörtént 1 évvel ezelőtt is, tehát a 8. évfolyamon körülbelül 100 diákunk fog majd végezni. Én azt gondolom, hogy 5 osztályban körülbelül 20-as átlag létszámmal, ez egy nagyon kényelmes helyzet. Jól felkészítjük őket a felvételire. Nem tudjuk még, hogy milyen lesz a felvételi lebonyolítása. Belengedték, hogy lesznek változások, de mi a hagyományos felvételi módszerrel is jól tudtunk operálni, és én azt gondolom, hogy megint csak az lesz a kimenet, hogy a legjobb középiskolákban mennek a gyerekek. Ehhez mindenképpen hozzá kell tennem, hogy remélem, hogy tovább emelkedik azoknak a diákoknak a száma, akik a református egyházunk fenntartásában működő, egyházkeret fenntartásában működő oktatási intézményekben folytatják a tanulmányaikat.
1: Az előbb is mondta igazgató úr még a beszélgetésünk elején, hogy felújítások zajlottak itt a nyár folyamán, de megszoktuk, hogy itt mindig van valami fejlesztés, valami új dolog, valami innováció. Mi az, amit terveznek még ide az udvarra, vagy mi van a vágyott kis konyhakerttel, amit egyszer említett nekem igazgató úr? Tehát lesz-e valami meglepetés?
2: Hát a konyhakertben megvalósult egy minimális mértékű fejlesztés, egy nagyon szép kerti asztal került oda székekkel, és ott majd tudják a gyerekek a palántázást elvégezni, tehát azt a kis zsebkendőnyi zöld területet próbáljuk benépesíteni, nem csak növényekkel, gyerekekkel is. Az udvarnak abban a sarkában, ami a sportpálya mögött egy nagyon elzárt területen van, ahol a hétköznapokban nem tartózkodnak a gyerekek, de pedagógus felügyelettel én örömmel látom azt, hogy ott tesznek, vesznek, és gondozzák azokat a növényeket, és szeretnénk újabb magas ágyásokat is még ott kialakítani.
1: És akkor ezt valahogy saját magának próbálja kigazdálkodni az intézménye, hogy szokta?
2: Természetesen minden csak saját forrásból, éppen ezért örvendetes az, hogy az elmúlt tanév végéhez képest mintegy 40 fővel emelkedik a diáklétszám. Ha az a finanszírozási modell marad, ami eddig volt, akkor ez jelentős mértékben megnöveli majd a bevételi oldalát az intézménynek.
1: Előbb már említette, hogy a felvételére való felkészülés folyamán számítani kell majd változásokra, változtatásokra, még nem tudjuk, hogy milyen irányban, hogyan, de milyen változás lóg még ott a levegőben, bármilyen téren az iskolát illetően, amire mondjuk önöknek majd fel kell készülniük.
2: Az egy újdonság ebben a tanévben, hogy a kompetencia mérések mennyisége csökken, és néhány tantárgy ki is kerül a mérési tantárgyak közül. A 8. évfolyamos mérés az benne marad, viszont azt már az előző kormányzat idején is visszavonták azt az elképzelést, hogy a kompetencia mérés eredményét érdemjegyekké váltsuk át, és nem tiltották meg, de mi nem akarjuk átváltani, a kompetencia mérés az egy másik műfaj. Nekünk azt a bizonyos tárgyi tudást kell erősítenünk, meg azt a kompetencia fejlesztést, ami vélhetőleg majd fog elfogadja őket, amikor elmennek a gimnáziumban az írásbelit megírni, illetve a szóbeli vizsgára is igyekszünk őket felkészíteni.
1: Mindig olyan energikus, hogy indul neki ennek az előttünk álló tanévnek.
2: Mivel az előző tanév rendkívül sikeres volt, és valóban azt a történetet már most múltbeli történetnek nyilvánítjuk, hogy emelet ráépítés történt, és belaktuk, és használjuk az épületet, és most is csúcsra van járat az épület. Egy osztályjal több lesz az alsó tagozatban, tehát ismét visszaáll a 4x5-ös, a 20 osztályos modell. Jöttek új kollégák, én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális felszereltségünk az megfelelő. Örömmel hallottam a hittudományegyetem rektorától, hogy jó sikerült a beiskolázás a tanítószakra, tehát mi szeretettel várjuk a hallgatókat is, jöhetnek tömegestől, csapatostól, vannak kiváló szakvezetőink, akik őket tudják fogadni, és én azt gondolom, hogy akkor ellátjuk azt a feladatunkat, ami részben közoktatás, részben pedig a felsőoktatáshoz kapcsolódó teendők.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban az idei református intézmények tanévnyitóival foglalkoztunk. Hallhattak egy interjút a debreceni Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatójával, valamint egy összefoglalót az országos református intézmények tanévnyitójáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Csökkent a tűzifa általános forgalmi adója 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint fogalmazott, a hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelő, mint a fapellet, a fabriket és a labdacsis, írta a tárca vezető. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése, az iskolakezdési támogatás és a kisnyugdíjak emelése után egy újabb fontos ígéretet váltottak be a rászoruló magyar családok érdekében, fogalmazott Kármán András. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén. Ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kírt tenderből a magyar közösségek is részt. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban. Ezt mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Kacz Sándor felidézte, hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősz lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, amit nyílt pályázatok útján augusztus 31-éig megtettek, másrészt a szervezeti és működési szabályzatokat át kellett alakítani úgy, hogy megfeleljenek az állami intézményekre vonatkozó törvényi szabályozásnak, fogalmazott az államtitkár. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég és elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter esetén.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
7: A király Marcelt egyedül talált a szobájában. Marcel közben már Ortrúd hercegnőnek öltözködött, miután a képes újságokból sikerült megállapítaniuk, hogy milyen hajat hordott és általában hogyan festett Ortrúd a forradalmi események idején. A király, amint meglátta maszkírozott Marcelt, megkövülve állt meg az ajtóban. Csak ugyan erősen hasonlított Ortrúdra. Felséges uram, mondta Marcel, és mély udvari bókot vágott, ahogy Saint-Germain-től az imént tanulta. A király maga elé emelte kezét, mint aki egy szellemjelenést akar távol tartani magától.
8: Szenzációs,
7: dadogta. Na, hogy tetszem? Kérdezte Marcel. A király még mindig elképedve bámulta.
8: Hát tudod, remek, remek,
7: szép vagyok.
8: Oly jól áll neked ez a maszk és ez a ruha, mindig ezt kellene hordanod.
7: Mit gondolsz, hasonlítok Ortrúd hercegnőre?
8: A megszólalásig.
7: Ha megszólalsz, akkor már nem hasonlítasz.
8: Úgy.
7: Marcel hirtelen megdöbbenve nézett a királyra.
8: Te, mondd csak,
7: láttad te azt a hercegnőt?
8: Igen. Egyszer éppen arra jártam, amikor teniszezett.
7: Úgy. Szép nő?
8: Ízlés dolga.
7: Marcelben egyre nőtt valami féltékeny gyanú. A király zavart válaszai csak megerősítették.
8: Mondd, Oszkár, mondd,
7: szeretnéd, ha én igazán ő lennék?
8: Tudod jól, hogy én téged szeretlek,
7: úgy, ahogy vagy.
8: Mi az, hogy úgy, ahogy vagyok?
7: Például most így, Ortrúd hercegnőnek öltözve, most így tetszel nekem.
8: Mennyire? Kérdezte Marcel hízelegve.
7: Ennyire, mondta a király, magához ölelte és erősen megcsókolta.
8: Marcel kibontakozott és dühösen rárivalt a királyra.
7: Te aljas gazember, te becstelen sznob! Nem én tetszem neked, hanem az a hercegnő.
8: A király rettenetesen megijedt.
7: Ugyanis Marcelnek igaza volt. Ortrúd emléke váratlanul és nem sejtett erővel rohanta meg. A király nem értette meg önmagát. Sokkal jobb dolga volt egész életében, sem hogy tisztába jött volna a távoli dolgok vonzerejével.
8: Hogy mondod? Kérdezte rémülten.
7: Igazán azt hiszed?
8: Persze,
7: mondta Marcel, és sírva fakadt.
8: Ó, Oszkár, rögtön, ahogy megláttál ebben a maskarában, másképp néztél rám, egészen másképp. Megérzi azt az ember. Oszkár, te már unsz engem. Te jobb szeretnél egy előkelő nőt, egy bárónőt. Mi, te nyavajás?
7: Szó sincs róla, mentegetőzött a király.
8: Szó sincs róla, angyalkám. Én csak téged szeretlek, ne sírj.
7: Oszkár vigasztalóan meg akarta ölelni Marcelt, de az dühösen ellökte magától.
8: Te aljas, aljas, egészen másképp csókoltál meg, Oszkár. Te nekem ne beszélj, nekem elegem volt. Tőlem mehetsz a fenébe, mehetsz a bárónéthoz.
7: Kérlek, Marcel, ez nagyon érdekes, mondta a király eltűnődve. Meg akarom neked magyarázni. Tulajdonképpen önmagának szerette volna megmagyarázni ezt a kettőséget, az érzelmeknek ezt a zűrzavarát, amely benne hullámzott.
8: Sosem magyarázd. Úgy is tudom, hogy buta vagy. Ha egy férfi magyaráz, akkor már régen rossz.
7: Ne beszélj annyit, angyal. Okvetlenül meg kell magyaráznom. Az igaz, hogy ebben a maskarában egész különösen tetszel nekem, de...
8: Oszkár!
7: Ne kiabálj, angyal.
8: ne kiabálj egy kicsit. Éppen azért tetszel nekem, mert nem vagy igazi hercegnő, hanem, hogy... Szóval te vagy a Marcel. Illetve, hogy ez is vagy, meg az is vagy. Hogy az ördögbe magyarázzam meg neked. Nézd, vannak ernyők, amelyek olyanok, mintha bot volnának. Nem igaz? Mondjuk, hogy igaz. Na látod, mondta a király diadalmasan. Vannak könyvek, amelyeket ha kinyitsz, cukor van bennük. Vannak logaritmus lécek, amelyeket hőmérőnek lehet használni. Vannak nadrágtartók, amelyekben iránytű van. Most már érted? Nyavaját. Nézd, nincs izgalmasabb, mint mikor valaki egyúttal valaki más is. Ilyenkor tudja meg az ember, hogy mi a különbség kettőjük közt, és hogy mit ér az egyik, és mit ér a másik. Hogy te mennyi butaságot beszélsz össze-vissza, Oszkár? Igazad van, Marcel. Minek is beszélek annyit. Mikor csak azt akarom mondani, hogy szörnyen szeretlek. Ugye azért mégis szeretsz? Kérdezte Marcel hozzá simulva. Szeretlek, mert olyan egyszerű lány vagy az életből, mondta a király inkább magának. A másik, a hercegnő, sosem tudná azt mondani, hogy nyavaját, különösen nem ebben a ruhában. Mondd még egyszer, hogy nyavaját. Nyavaját, mondta Marcel elomlóan, szerelmesen. Te angyal, mondta a király. Ebben a pillanatban jobban szerette Marcelt, mint valaha. De ugyanakkor Ortrúdot is jobban szerette, mint valaha. Olyan volt, mint a Ortrúd mondta volna, hogy nyavaját. Ortrúd ezáltal egészen új színben tűnt fel. Már nem volt pusztán a kegyes Hermina császárné lánya. Női érdekességek és titokzatosságok tűntek fel benne. Megint megcsókolták egymást. Te, Oszkár! Csak már este lenne, súgta Marcel. Bizony, mondta a király, majd hirtelen elfogta a rémület. Szent Isten, ma este. Mi az, mi bajod? Marcel, az este még olyan messze van, addig annyi minden történhet. Például? Például jöhet egy tengeri kígyó. Megőrültél? Dehogyis. Ezerszer előfordult már a történelemben. Szenvedélyesen csókolni kezdte Marcelt a közeledő elválás fájdalmával. Engedj el, Oszkár, egészen elrontod a hercegnőségemet. Mi van veled ma? Máskor mindig olyan csendes fiú voltál. Máskor ráértem. Mindig azt gondoltam, hogy majd másnap foglak igazán szeretni, de ma megint magához húzta, és csókolni kezdte. Marcel francia nő volt. Szeretett beszélni a szerelem pillanataiban. Oszkár, szeretem, hogy olyan vagy, mint egy gyors vonat, mint egy vad sejk, mint egy kocsmáros, aki ebben a pillanatban belépett Valmié, immár Libériában is pofaszakállal. Hé! Mondta, odalépett a királyhoz, aki a nagy szerelemben észre se vette belépését. Most már elég volt, apukám! Mondta, és a vállára ütött. A király hirtelen megfordult, és torkon ragadta Valmiét, de azután mindjárt el is eresztette. Pardon! Mondta. A tengeri kígyó előszele. Mondd, kisanyám, kérdezte Valmié Marceltől. Ez az ember nálatok normálisnak számít? Majd a királyhoz fordult. Na, erítszed a lábad, a főnök hivat, sürgősen beszélni akar veled. Megyek már, mondta a király. Tehát ma este, Marcel. Nézzél, öregem, várj még egy percre, kiáltott utána Valmié. Nézd, jó volna, ha te is szólnál Saint-Germainnek, hogy ez így nem megy. Nem hát? Mi nem megy? Hába mondtam. Csupa készkiadásom volt, a Libériám, az úti költség, a festék. Legalább 300 lillát adjatok. Hát 300-at, nevetett Marcel. Jól adja, az egész palazzóban nincs összesen 100 lira. Bánom is én, mondta Valmié dühösen. Az a ti dolgotok. Micsoda társaság? És ezért hagytam ott az amerikai palit. Nézd, Jean, mondta Marcel. Légy egy kis türelemmel. Holnap már ömleni fog a pénz. Saint-Germain csak elég jó név a szakmában. Hallottam már jobb nevet is. Azt hiszem, egy kicsit szenil is már. Hát öregem, mondd meg neki, hogy ha nem kapok 300 illát, leállok. Marcel kérlelni kezdte Valmiét. Jean, csak nem hagysz bent minket a slabasztikában. Jean, az én kedvemért. A te kedvedért? Sem a te kedvedért, sem a másért. Ezen a sztrájkba lépek.
7: És levette a szakállát. Szent Isten, kiáltott Marcel.
8: Oszkár, szólj a grófnak.
7: Mindjárt küldöm, mondta a király, és kisietett. Valmier odalépett Marcel mellé.
8: Marcel, azért küldtem ki ezt a pasit, hogy megkérdezzem tőled. Hát komoly ez a dolog? Te szereted ezt a taknyost?
7: Marcel elfordult, és csak nem szemérmesen mondta.
8: Hát igen.
7: Szeretem.
8: Miért?
7: Ugye már mit teszel rajta? Nem értesz semmihez. Ordít róla az ügyetlenség. Ez csak arra való, hogy ott felejtsék valahol, ha jön a rendőrség.
8: Igaz, igaz. De talán éppen azért szeretem.
7: Tudod, egy kicsit ütődött is. Az előbb is folyton valami tengeri kígyót emlegetett.
8: Marcel, nem való neked ez az egész dolog.
7: Meg azt hiszem, már unis engem, mondta Marcel szomorúan.
8: Na, akkor pláne. Én a helyedben nem várnám meg, amíg a pasi dob engem.
7: Ha nem?
8: Meglógrék, Marcel. Ez az egész dolog így egyáltalán nem tetszik nekem. Itt nagy leégés lesz, és a zsaruk is egy-kettőre itt lesznek a nyakunkon.
7: Ja, miért gondolod?
8: Hát csak nem képzeled, hogy egy épeszű ember elhiszi a te haveredről, hogy király. Ez a taklyos, ez a félkegyelmű.
7: Röhögnök el. Hát,
8: miért az a miszter meglátja a ti királyotokat, kitör a botrány?
7: Azt hiszed?
8: Fogadni mernék. És akkor bent vagytok a csőbe.
7: Istenem.
8: Pedig a gyémánygyűrűm is úszik.
7: Azt mondom, jó lesz innen meglépni, amíg nincs késő, Marcel.
8: Gyere velem. Van egy gondolás barátom. Az kiviszi a holmitot a pályaudvarra.
7: És aztán mihez kezdjek?
8: Az csak bízd rám. Párizsban óriási üzleted lesz ezzel az amerikai mókussal. Úgy bukik a nőkre, mint egy víziborjú.
7: És Oszkár?
8: Hagyd a fenébe!
7: Mondta Valmier dühösen, és kihúzta magát.
8: Hát én nem vagyok elég jó neked?
7: Ekkor sietve megérkezett Saint-Germain.
8: Valmier, te a szakállal! Kiáltotta.
7: Semmi szakál.
8: Próbált Valmier védekezni. Látod, Marcel lányom?
7: Mondta Saint-Germain rezgő hangon.
8: Az ember küzd egy életen át, barátaiért, és a nemes célokért. Nem kimél fáradtságot, költséget? Munkába veszít éjet és napot, hogy a cél előtt megtorpanjon a balgák egy kisinhitűek renyhe konokságán, mint Nagy Sándor a paradicsom előtt.
7: Valmié meghatottan visszaillesztette a szakállát a helyére.
8: Csak 300 lírát, főnök úr, mondta siránkozva.
7: Csak 200 lírát.
8: És mindez rongyos 300 lira miatt, dörögte Saint-Germain. Hát mit gondol maga? Mi a Saint-Germainnek 300 lira? Csak annyi, mint egy homokszem a tengerparton, mint egy csillag az égen. Marcel, édes lányom, adj ennek a jó embernek 50 lirát.
7: Marcel könnyezve levette a cipőjét, kivett belőle 50 lirát, és átnyújtotta Valmiénak.
8: Tessék!
7: Az őrnagy türelmetlenül várakozott, kezében a bédekkerrel, amelyben Triesz nevezetességeit és szállodáit tanulmányozta. Végre megérkezett a király. Az őrnagy felugrott. Tehát megyünk?
8: Tehát nem megyünk, Milánkám.
7: Tehát maradunk.
8: De felség?
7: Pardon?
8: Édes öregem.
7: Ahogy parancsolja a felség,
8: de hát miért nem megyünk?
7: Milánkám, nagyon nehéz megmagyaráznom. Ma este még minden esetre Marcellel akarok lenni.
8: De felséges uram,
7: Marcel majd utánunk jön Triestbe.
8: Különben sem értem.
7: Ha nem méltóztat rossz néven venni leghűségesebb alattvalójától, felséged sosem volt ilyen tüzes vérű természet.
8: És a nők, hogy úgy mondjam, sosem befolyásolták elhatározásában.
7: Miért éppen most?
8: Jól mondod, Milán. Jól ismersz engem.
7: Csak ugyan nem arról van szó, hogy még egy éjszakát akarok Marcellel tölteni. Egészen másról van szó. Arról, hogyha most elmennék innen, olyan szerelmes lennék Ortrúdba, hogy valami őrültséget csinálnék. Mit tudom én? Képes lennék visszatérni őseim trónusára, csak hogy feleségül vehessem. És azt igazán nem akarom. Csak Marcel gyógyíthat ki ebből az őrültségből.
8: Rettenetes, mondta az őrnagy.
7: Előre nem látott lírai komplikációk.
8: De gondolja meg, felséged, hogy mi lesz, ha itt maradunk.
7: Akkor délután tárgyalni kell Koltorral. Úgy kell tennie, mint ha ön volna a hetedik Olivér, Altúria ex-királya. Holott csak ugyanaz. Hogy fog ebből a lehetetlen helyzetből kibontakozni? Megáll az ember esze. Bízd rám, Milán. Van valami terve felségednek? Nem, egyáltalán nincs. De valahogy majd csak kimászom a dologból. Bízom a pillanat ihletében, és az altúriaiak összeesküvő tehetségében. Végtére is, nehezebb helyzetből is kivágtam már magam, az uralkodásból. De felség, nem kockáztathatjuk meg, őrnagy úr! Mondta a király egészen más hangon, felemelkedve. Hagyja abba! Az őrnagy ennek a hangnak hallatára feszes vigyázba vágta magát, és leplezetlen csodálkozással bámult hetedik Olivérre. Nem szokta meg túlságosan ezt a fellépést. Egy király sorsa fölött csak egy király határozhat, őrnagy úr. És ha kell, határozni is fogok. Köszönöm, őrnagy úr. Az őrnagy kilépett a vigyázból. Most pedig menjünk, és fogyasszuk el a jól megérdemelt ebédünket, mondta a király. Saint-Germain jól mondta, árulók mindig és mindenütt akadnak. Embernek lenni annyi, mint árulónak lenni. Koltor a legnagyobb gonddal válogatta össze titkárait, mind ügyesség, mind pedig megbízhatóság szempontjából. Mégis akadt köztük áruló. Ez az áruló, neve történetünk szempontjából kevéssé fontos, mihelyt megtudta, hogy Koltor felvette az érintkezést hetedik Olivérrel, azonnal értesítette erről a történelmi eseményről Harry Stilt, az amerikai First Lapok világhírű riporterét, aki éppen Velencében tartózkodott. Harry Still, aki a forradalom idején Altúriából tudósította lapjait, és azóta Amerika legnagyobb Altúria szakértőjének számított, érthető izgalommal fogadta hírt, az áruló titkárnak azonnal átadott egy jelentékeny dollár összegről szóló csekket, és óránként felhívta további hírekért. De nem érte be ennyivel, és maga is utána járt a dolognak. Körülnézett a Lidón és Velencében, azokon a helyeken, ahol az emberek megfordulnak, hát ha talál valakit, vagy valamit. Harry Steele aktivitása nem ismert határt. Ő volt az, aki egy óvatlan pillanatban még a halára rémült orosz cárt is meginterjúvolta, kevéssel egy bomba merénylet után. Szemfülessége most is eredménnyel járt. Altúria ex-királyát ugyan nem tudta megtalálni, ami sehogy sem ment a fejébe, de megtalálta Antas grófot, aki Milán heverészett a Lido homokjában egyedül, és Marcel után búsult. Still látásból ismerte Antas grófot Altúriából. Nem habozott, hanem oda sietett hozzá, leült mellé a homokban, és így szólt. I see, gróf úr, ne is tagadjon semmit, mindent tudok.
3: A feleségem küldte.
7: Ő is, gróf úr.
4: Egész történetről egy szó sem igaz, mondta a gróf. Maga a fajta ember nem tehet egy lépésem anélkül, hogy ne volna rettenetes gyanúsításoknak és találgatásoknak kitéve.
7: Gróf úr, figyelmeztetem, hogy bizonyítékok vannak a kezemben. Az illető titkára maga szállította.
3: A titkára?
7: Ült el a gróf, aztán eszébe jutott Sandoval. A csirkefogó mázoló. Ez a detektív, mert mi más lehet ez az amerikai, bizonyára Sandovalt nézte Marcel titkárának.
4: Innen hallgasson, kedves barátom,
7: mondta Antas.
4: Higgyel nekem, végre is egy Antas szava nem levegő. Higgyel nekem, hogy nincs köztünk semmi. Benzsület szavamat adom rá.
7: Still finoman, de szkeptikusan mosolygott.
9: Mindig ezt szokták mondani.
4: Hírem, én a szóban forgó fiatal hölgy iránt csak atyai érzelmekkel viseltetem. Engem csak művészi fejlődése érdekel. Én az illetőt nagy művésznővé akarom kiképeztetni.
7: A békeidőben ez szokásos formula volt. Harry Still összeráncolt a homlokát. Gróf úr, ne akarjon engem félrevezetni. Miféle hölgy forog szóban?
4: Olyan? Maga azt se tudja, kiről van szó, és ide mer jönni? Elvetem ő, csirkefogó!
7: Kiáltott Antas, visszanyerve önérzetét.
4: Kicsoda maga tulajdonképpen?
7: Harry Still vagyok, mondta a riporter kezet nyújtva. A First Lapok munkatársa.
4: Egyáltalán nem örülök a szerencsének,
7: mondta Antas méltóság teljesen, és nem adott kezet.
4: Hát miről beszél maga, mondja? Kinek a titkáráról?
7: Kérem, gróf úr, ne tettesse magát. Ez nem diplomácia, hanem az élet. Természetesen Koltor titkáráról beszélek. Antasz megint elsápadt.
10: Kérem, meg lehet, hogy a titkár látott bennünket együtt.
7: Valóban együtt tettük tiszteletünket Koltol úrnál. De az igazán nem jelent semmit a világon. Hogyan? Ön és a király együtt?
10: Felén a király. Különben is mindenféle királyról beszél maga.
7: De gróf úr ne akarja félrevezetni az öreg Henry Steele-t. Egészen biztosan tudom, hogy hetedik Olivier tárgyalásokba bocsátkozott Koltorral. Vissza akar térni a trónra, és alá akarja írni a szerződést.
10: Antasz azonnal visszanyerte fölényét, és viharos nevetésbe tört ki.
11: Hetedik Olivier király tárgyal Koltorral?
12: Remek, remek, óriási! De most már tűnjön el, fiatalember! Az Antaszok szerettek egyedül lenni a napfénnyel!
7: Gróf úr, lehet, hogy ön még nem tud róla, nyilván azért nevet. A legnagyobb titokban tartják, de önt is kell, hogy érdekelje ez a hír, és a segítségemre lehetne.
12: Hogy én tudnék róla, hiszen én voltam az, aki fölvilágosítottam Koltort, szélhámosok hálójába került.
7: Steele rendkívül izgatott lett. Szélhámosok? Ezt nem tudtam. Gróf úr, az Istenét, nyilatkozzék! Egész Amerika az ajkán csügg ebben a pillanatban. Antasz képzeletét megragadta a kép. Egy egész világrész, amint az ajkán csügg, mint egy cigaretta. Elmondott Steele-nek mindent, amit tudott. Steele megdöbbenve lázas érdeklődéssel hallgatta, majd felugrott és így szólt. Gróf úr, várjon itt meg, rögtön visszajövök. Még egy pillanatig tegye ki nemes testét a napfénynek. Halálosan fontos, hogy megvárjon.
12: Csak milyen fiatal ember, mondta Antasz.
7: Kezdem úgy érezni, hogy a nap felperzseri bőrömet. Steele hanyat homlok rohant a legközelebbi telefonállomáshoz, és felhívta Koltor titkárát.
12: Halló, itt Steele! Titkár úr! Tudja a nagy újságot?
13: Tudom. Ma délután 4 órakor.
12: Mi van ma délután 4 órakor?
13: A kanári kiállítás.
7: Megállapodtak ugyanis, hogy így fogják nevezni a telefonban a tárgyalásokat. Nehogy Koltor környezetében megtudják a titkár árulását.
12: Hol?
7: Kérdezte Steele.
13: Most nem mondhatom meg. Menjen azonnal a hoteljébe.
7: Steele visszarohant a homokba, keresztül gázolva a heverő fürdő vendégeken. Gróf úr, valami nem stimmel. Vagy magát vezették félre, vagy maga engem. A király ma délután tárgyalni fog Koltorral. Egészen biztos. Koltor titkára mondta.
12: Mi is oda?
7: Kiáltotta Antasz felülve.
12: Lehetetlen. Koltor mégis szóba áll ezekkel a szélhámosokkal? Figyelmeztetésem dacára!
7: Vajon kellő nyomatékkal figyelmeztette, gróf úr? Antasz zavarba jött.
12: Hát tudja, ami azt illeti, a köztem és közte fönnálló bizalmas barátságra való tekintettel, lehet, hogy túlságosan tréfás formában figyelmeztettem, lehet, hogy elragadott ellenállhatatlan szellemességem.
7: És Koltor nem vette komolyan?
12: Igen, minden lehetséges. Ezek a narlandiak olyan komoly emberek, hogy nem hisznek el semmit, amit az ember nem gyászruhában mond nekik. Ez lehet. Rettenetes. A szélhámosok örök időkre nevetségesé teszik Altúriát.
7: Még semmi sincs elveszve. Még leleplezhetjük őket, és akkor minden dicsőség minket illet. Micsoda riport lesz?
12: Mindenben önre hallgatok, főszerkesztő úr. Mit kell tennünk?
7: Először is öltözzék fel. Aztán fáradjon el a hotelembe. Ott majd megtudja a további adatokat. Mikor a király és az őrnagy ebédjük elfogyasztása után visszatért a Palazzo Pietra Santába, ott már lázasan folytak az előkészületek. Egy rettenetesen csúnya, öreg hölgy különösen tevékenyen rohant fel és alá.
14: Plantagenet hercegnő,
7: mutatta be Saint-Germain, kicsit süket.
14: Kicsit süket, de nagyon ronda, mondta a király. Na-na, ezt meghallottam, mondta a hercegnő,
7: illetve Sandoval. Honoré éppen most érkezett le fentről, Sandoval műterméből, egy nagy képet lobogtatva.
14: Itt a létre?
7: Kérdezte Saint-Germain.
14: Honoré, akassza fel.
7: Majd mindjárt kijelölöm a helyét. Nagy szakértelemmel járt fel és alá a szobában, majd rámutatott a fal egy pontjára.
14: Ide tegyük. Itt nagyon jól fog érvényesülni.
7: Honoré felszögezte a képet a falra. Ki ez a szörnyeteg? Kérdezte a király. Miért vicsorít rám? És miért van szájmosó pohár a kezében?
14: Ez a fogpaszta reklám, amit átvestettünk, mondta Saint-Germain. Eredetileg egy király volt, aki a fogát mossa, de most már második vagy félfülű Fülöp, Altúria egykori királya. megismerheti hatalmas füléről, amely Sandoval barátunk művészetét dicséri. Oscar maga is megtanulhatta volna már Altúria történetét. Eleget magyaráztam. De miért vicsorít? Kérdezte az őrnagy. Mert reklámkorában egy fogkefe volt a kezében, de azt eltüntettem, mondta szerényen Sandoval. Honoré a kanári madarat, rendelkezett Saint-Germain. Honoré már hozta is. Diogenész övesége kedvenc kanári madara. Így varázsolok egy kis meghitt altúriai hangulatot. Belépett Valmié, az inasok gyöngye. Főnök úr, itt van az ékszerész. Igen, megyek. És kiválasztom és megcsináltatom a nyakéket, amelyet Ortrúd hercegnő kap majd ajándékba a királytól. Oscar, maga pedig öltözzék be. Én? Mibe? Hát a marsal ruhába. Mondtam már fiatalember, hogy Altúria királya, bizonyos szent hanyományoknál fogva, sosem jelenik meg másképp a színen, mint marsal ruhában. A marsal ruha fent van a műteremben. Sandoval majd lesz szíves megmutatni, hogyan kell felvenni és viselni. Indulás, fiatalember! Kis ijetett. A marsal ruhát, sóhajtott hetedik Olivér. Milánkám, súgta. Hát ezért volt a forradalom. A szomszéd szobában a király belebotlott egy úrba, aki kinyújtott lábbal aludt egy karosszék mélyén. Ki ez az ember? Kérdezte. Ez a gróf egyik nagy találmánya, felelte Sandoval. Zservezis az örök alvó. Ébressze fel, mondta király. Sandoval megrázta Zserveziszt. Mester, ébredjen fel! Az alvó felébredt, és így szólt.
15: Kiszeletvet, vihart arat.
14: Tessék? Kérdezte a király.
15: Semmi,
14: mondta Zservezis. Csak egy örök igazság. És ha felébredek, mindig örök igazságokat mondok. Gratulálok.
15: Köszönöm,
14: mondta Zservezis, és tovább aludt. Saint-Germain azért hozatta ide, mondta Sandoval, mert úgy gondolja, hogy Zservezis arisztokratikus alvásával nagyon fogja emelni a tárgyalások nívóját. Hát arra a nívóra magam is kíváncsi vagyok, mondta a király. Felértek a műterembe, és a király két híve segítségével nagy nehezen magára öltötte a marsal ruhát, amely még túlzóbban díszes és kényelmetlen volt, mint az eredeti. Hát, kellett ez nekem, mondta a király, hisz ehhez képest az otthoni valósággal házi kabát volt. Felség, mondta az őrnagy könyörögve, még mindig meggondolhatja magát. Hová gondolsz, Milánkám? Most, mikor a nehezén már túl vagyok? Mikor már bebújtam a marsal ruhába? Most már akár le se veszem. Te is vedd fel gyorsan őrnagy egyenruhádat. Ott fekszik a széken. Meglátod, milyen különös érzés az ilyen viszontlátás. Mire leértek a terembe, már mindenki együtt volt. Honoré katonatiszti ruhában járkált büszkén fel és alá. Baudrieu, a nagy áljogász, zsakedben ült a zöld posztóval bevont tárgyalóasztal mellett, és iratait rendezte. Zservezis egy karosszék mélyén ült és aludt. Egyszer csak felhorkant. Jó, hogy figyelmezted, Zservezis, mondta Saint-Germain. Majd elfelejtettem. Rendjelet vett ki zsebéből, és Baudrieu-re akasztotta. Belépett Marcel, teljes Ortrúd dressben, diszkréten, uszályos ruhában. Mutasd magad, lányom, mondta a gróf. Hadd végezzem el rajtad az utolsó simításokat. Állj oda, hogy jobban lássalak. Honoré, adja csak ide a képes újságot. Félrehajtott fejjel, hunyorítva összehasonlította Marcelt a képpel. A szemöldököt talán egy negyed centivel magasabbra, a száj egy árnyalattal kisebb. Orr jó, frizura jó. Jól van, lányom. Légy majd kedves, de természetesen tartózkodó módon Koltorhoz. Ne főzd, mert abból komplikáció lehet. És különben is, hercegnő nem tesz olyat. Velünk együtt fogadod, de el kell menned, mielőtt leülünk tárgyalni. Vagy mikor azt mondom Koltornak, ebben egy pillanatig sem kételkedtünk. Te felállsz, meghívod az urakat, hogy jöjjenek fel később egy csészeteára, és Sandoválunk kíséretében elhagyod a termet. Zservezis akkor megint felhorkant. Igaza van, Zservezis, mondta a gróf. Ez a Zservezis megbecsülhetetlen munkatárs.
10: Majd elfelejtettem megmondani az uraknak, hogy Altúriában így köszöntik az emberek egymást. Áldott a nagyapád emlékezete. A három altúriai egymásra nézett. Nem lesz ez tévedés? Kérdezte az őrnagy. Valamikor a középkorban csak ugyan köszöntek így, de ma már nem. Hát hogy? Azt mondják például, hogy jó napot, vagy alászolgálja. Melyel úr magában megvan honfitársainak az a szokása, hogy mindent jobban tudnak, mint más ember. De én egészen megbízható helyről értesültem, hogy így köszönnek. Egy vasárnapi újságban áll. Kérem, szíveskedjenek ehhez tartani magukat. Marcel félrehúzta a királyt. Oszkár, milyen szép vagy ebben a ruhában. Te is, fiacskám, te is, mondta a király szórakozottan. Aztán hirtelen belé nyilalt valami, eszébe jutott, hogy ugyanezt mondta egy hasonló alkalomkor Ortrúd hercegnőnek. Mi ez? Már alig tudja elválasztani Marcelt és Ortrúdot. Mindig így kellene járnod, mondta Marcel. Ezt kívánod nekem? Na hát akkor nézd meg jól, Marcel. Ki tudja, lesz-e még alkalmad, hogy engem marsall ruhában láss?
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyvsorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
16: Abigén.
17: A gogyos gyümölcskertész.
18: Szent Péter esetleg.
19: Főr Elézer.
18: Házasságon innen.
19: Katalin.
18: A gyerek.
20: A gólya kalifa.
19: Rosti fiú esetleg.
20: Pacsirta.
18: Pilátus testament.
20: Szigetkék.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Magyar Péter arról is írt közösségi oldalán, hogy a Vatikánba utazik szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot Pap László Debrecen és Ihor Terekhov Harkiv polgármestere írta alá. A debreceni önkormányzat sajtószolgálata közölte, a testvérvárosi szerződés alapján a két város előmozdítja a gazdasági és kereskedelmi, a tudományos és technológiai, az oktatási, a kulturális, a turisztikai, a sport és művészeti együttműködést. Szorgalmazzák és elősegítik a városok kulturális örökségének fenntartását és védelmét. Pap László polgármester kiemelte, a Debrecen és Harkiv közötti kapcsolat erősítésében fontos szerepet játszottak azok a diplomáciai partnerek, akik munkájukkal és közbenjárásukkal segítették a két város közötti együttműködés elmélyítését. Harkiv Debrecen 22. testvérvárosa. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írják, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén, írja a tárca közleménye. Kedvezményekkel ösztönzik a közösségi közlekedés használatát az Európai Mobilitási Héten, szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, szeptember 22-én az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel lehet korláttanul utazni a helyközi közösségi közlekedésben, írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleménye. Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre egyre többeket ösztönözzön a közösségi közlekedés és a fenntarthatóbb utazási módok használatára. Ennek részeként szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos azonban, hogy azokon a járatokon, ahol kerékpár helyfoglalása szükséges, az ingyenes kerékpár helyjegyet továbbra is meg kell váltani. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintért váltható meg az autómentes napi jegy. A jegy a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon. A napi jegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat, többek között a helyjegyet vagy a kerékpár helyjegyet az autómentes napi jegy mellett külön kell megváltani, írja a tárca közleménye. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, Ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Freud Weber becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég és elszórtan várható záporzivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Omega Rock együttes 2007-ben megjelent Best of Omega lemezéből ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Omega Kossuth és Liszt Ferenc Díjas Magyarok Együttes, mely 1962-ben alakult, és amely több tekintetben is úttörőnek számít a magyar könnyű zene történetében. 1968-ban elsőként jelent meg önálló album a Magyarországon, a Trombitás Fréd és a Rettenetes Emberek.

Az 1969-es 10.000 lépésre volt az első kinyitható lemez borító, az album zene anyagából pedig elkészült első önálló tévéshow, a 10.000 lépés Omega Show. Az együttes elsőként jutott ki az Egyesült Királyságban, a magyar együttesek közül nekik volt a legtöbbet eladott lemezük Magyarországon, az 1979-es Gammapolis 650.000 példánnyal, és külföldön az 1977-es Time Robber 1 millió példánnyal.

Az Omega volt az első együttes, melyet a Magyar Állami Hangversenyzenekar kísért az 1973-as Omega 5 című albumon, valamint a magyar együttesek közül az Omegának volt először digitális stúdiója. Elsőként jelent meg CD-je és DVD-je. Az Omega tagjai léptek fel elsőként egységes színpadi ruhába, és az együttes koncertjein használtak először füstgépet, lézershowt, valamint a látványelemek kiegészítésére kivetítőt.

Egyedüliként 4-szer koncerteztek a Puskás Ferenc stadionba, korábban Lés stadionban, ebből 3-szor önállóan, a kis stadionban szintén ők játszottak. A legtöbbször 2018 novemberében indult az Omega Oratórium 2.0 turné, az Oratórium műsor módosított változatával, aminek keretében az együttes a Szarvasi Evangélikus Ótemplomban, a Karcagi Református Templomban és a Celdömölki Evangélikus Templomban lépett fel.

0: Zenesáci műsorunkat hallották, melyben az Omega Rock együttes 2007-ben megjelent Best of Omega lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: nagy betűs életre. Együtt én meg te.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Huszonhárom óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a hivatal. A bruttó átlagkereset márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. A feldolgozó iparban 6,8%-kal 778.300 forintra, az építőiparban 9,6%-kal 601.500 forintra, a mezőgazdaságban 5,5%-kal 588.300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset egy év alatt júliusig, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A közlemény szerint az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozótól eltekintve nem volt hasonlóan magas szintű egyeztetés az állam és a vallási közössége képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke és Barna Sándor a tiszánineni református egyházkerület püspöke, tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közleménye szerint az ország legnagyobb szemétszedési akciója a Teszed idén október 12-e és 18-a között lesz. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot. A programhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Gyűjthető bármi, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok, olvasható a közleményben. A Teszed akcióra szeptember 22-ig a szelektálok.hu oldalon várják a jelentkezéseket, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós vámkódex reformját, amely szigorúbb szabályokat vezet be az e-kereskedelemben és új vámhatóságot hoz létre. Az aktualizált jogszabály korszerűbb és innovatív eszközöket biztosít az unió számára a globális kereskedelem, különösen az e-kereskedelem jobb kezelése, a vámok hatékonyabb beszedése és a nem megfelelő, veszélyes vagy nem biztonságos áruk ellenőrzésének szigorítására. A módosítások egyértelművé teszik, hogy az EU-ba irányuló értékesítés során a nem uniós e-kereskedelmi platformokat kell az áruk importőrének tekinteni, és ennek megfelelően nem a végső uniós fogyasztók, hanem ezek a platformok felelnek majd az összes vámhatósági eljárás elvégzésének és a vámok megfizetésének biztosításáért. A szabályokat megszegők a legsúlyosabb esetekben akár a megelőző évben bonyolított éves vállalati áruimport értékének 6%-áig terjedő pénzbírsággal is sújthatók. Emellett a vámhatóságok felfüggeszthetik, visszavonhatják vagy érvénytelenítik megbízható kereskedői vagy engedélyezett gazdálkodói státuszukat, és magas kockázatú gazdasági szereplőként jelölhetik meg őket.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható záporzivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a Magyar Állam támogatásának láttán hallan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni.
1: A Nyírségi Református Ifjúság, Beregszászon.
3: Hát igazából az egyik Nyíri Fis Balázs volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a Nyíri Fit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a Nyíri Fi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
1: Kálimep.
4: Egy-két hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját, amelyet a kormányzati iskolakezdési intézkedésekhez igazítva részben átalakított, és idén kiemelten a rászoruló gyermekek fejlesztő óráira fókuszált. Fekete Dánielt, a MÖSZ adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
2: 2026-ban is megszervezésre kerül az iskolakezdést segítő nagy gyűjtés, amelyben a diákoknak tanszereszközöknek a beszerzésében lesznek segítségre, de ez az év mégis más, egy másik szeletét is szeretnék erősebben támogatni, nem csak a taniskolák, szóval szükséges iskolatáskáknak az eszközeit akarják biztosítani a rászorultnak, hanem egész évben mellettük lenni valamilyen formában. Mit kell erről a projektről tudni?
3: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a Magyar Állam támogatásának láttán hallan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni, és azt látjuk, hogy az iskolakezdés ez egy nagy krízis vagy trauma tud lenni azoknak a családoknak, akinek alacsony a jövedelme, dönteniük kell az, hogy adott esetben a gyerekeknek az iskoláztatására költenek, vagy más költségeket, számlákat, gyógyszereket kell, étkezésre kell fordítani azt a kevés jövedelmet, amit rendelkeznek. Hát ez a támogatás azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy fontos lépés, viszont ettől függetlenül az Ökumenikus Segélyszervezet az év 365 napján ott van a kapaszkodó programján keretén belül egy gyerekek mellett, rászoruló gyerekek mellett is látjuk azt, hogy nem csak az iskolakezdéskor, hanem évközben is nagyon fontos, hogy megkapják azokat a fejlesztő foglalkozásokat, támogatásokat, amire szükségük van, és a mostani, az idei adománygyűjtésünknek a fókuszát ezért erre irányítottuk, és arra kérjük az embereket, főként Magyarországon, hogy 2000 fejlesztő óra elérését támogassák, és ehhez járuljanak hozzá, segítsenek.
2: Hogyan kell elképzelnünk ezt a kapaszkodó programot? 2000 tanóráról beszélünk. Milyen formában mit jelent ez?
3: Igen, ahogy mondtam, a kapaszkodó program az egész évben segíti a rászoruló gyereket a segélyszervezet intézményén keresztül. Ez több mint 4000 gyereknek tudunk ilyen módon támogatást nyújtani, és itt különböző segítségre van szükség. Van, amikor közösségi programokat szervezünk, de van, amikor igenis komoly fejlesztő órákra van szükség, akár logopédus, vagy térsemtétorna, vagy mozgásfejlesztésben, vagy akár korrepetálást nyújtani gyerekeknek. Tehát nagyon sokféle módon kell bekapcsolódni ahhoz, hogy az egyéni problémákat tudjuk orvosolni és segíteni, mert azt látjuk, hogy gyakran a szegregátumban élők vagy kis településen élő gyerekek, családok nem tudnak hozzájutni ilyen segítséghez, és a segélyszervezet, ahol jelen van, és folyamatosan intézményt tud működtetni, ilyen módon mindenképpen szeretnénk segíteni. Ehhez járul hozzá az, hogy a 2000 fejlesztő óra, ami persze nem az egész éves fejlesztő óra mennyiség, csak egy része, de azt gondolom, hogy ez egy fontos mennyiség, vagy egy olyan óraszám, amivel ha összetudjuk gyűjteni a megfelelő adományokat, akkor igenis hatékony segítséget tudunk gyűjteni gyerekeknek.
2: Országos gyűjtés van hirdetve, nagyon sokan hallják, hogy a kárpátaljai hallgatóink, akik éppen Magyarországon tartózkodnak, ezt a beszélgetést lehet csatlakozni. Milyen formában van mód, mi a rendszere a gyűjtésnek?
3: Igen, többféle módon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A magyarországi telefonszámokról, tehát hogy a hazai telefonszámokról a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet segíteni, míg határokon átívelve a segélyszervezet.hu-n egy bankkártya segítségével bárki tud csatlakozni, és mint egy online vásárlás hasonlók elképzelni, és a segélyszervezet felületén ilyen módon tudják támogatni a gyerekeket.
2: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Ez a program milyen hatást mutat az elmúlt években, és látjuk ennek a fejlesztését, akkor feltehetőleg van miért ezen a területen bővíteni.
3: Igen, sok olyan történet érkezett szerencsére már most, amikor elindítottuk ezt a gyűjtést, meg előtte a munkatársainktól, szakemberektől, amikor látjuk igenis, hogy vannak olyan gyerekek, például az egyik intézményünkből, ahol egy egészségügyi problémával, egy mozgás problémával küzdő gyereknek nagyon alacsony volt az önbizalma, nehezen érkezhetett be az iskolában, vagy abban a közösségben, amiben volt, nem fogadták el, néha agresszívan is viselkedtek egymással, és azt, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, és segíteni őt, hogy önbizalma legyen, hogy motiváltabb legyen, hogy magabiztosabb legyen, hogy a közösség elfogadja ezeket a dolgokat, és azokat a lelki hátrányokat, amivel rendelkezett, ezen folyamatos jelenléttel és egy komplex segítséggel tudtunk segíteni, és már eljutottunk odáig, hogy egy jó tanulmányokat, jó tanulóként tud bekapcsolódni az iskolai közösségben. A társai elfogadták, és ő is már egy olyan önbizalommal rendelkezik, amivel tud tovább lépni és fejlődni. És számtalan ilyen példa van, amikor azt látjuk, hogy egy támogató közeg, egy segítő közeg és egy megfelelő szakember háttér valóban nagyon fontos segítséget tud nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik ezt nem félnek hozzá, vagy nem jutnak hozzá ilyenfajta támogatáshoz.
2: Országos programról beszélünk egy országos szervezet esetében. Hogyan lehet kiszűrni, hogyan lehet a kapcsolatot felvenni, illetve folyamatosan mellettük lenni egy egész ország területén? Óriási kihívás, hatalmas munka ez. Hogyan lehet eljutni a kiválasztottakhoz?
3: Az Ökumenikus Segélyszervezet országosan mintegy 40 intézményben segíti a gyerekeket különböző formában, valamikor egészen a kicsiket, tehát ilyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, és ott a 0-3 éves gyereknek a korai fejlesztésével is foglalkozunk, de vannak tanodák, jelenlétpontok, átmeneti otthonok, ahol a gyerekeknek a támogatását tudjuk vinni. Fontos az, hogy ilyen módon tudunk segíteni, tehát hogy egy intézmény hálózatot tartunk egy intézményrendszert, és ebben bekapcsolódva tudnak segítséget kapni, akiknek ez szükséges. Ilyen módon nagyon fontos, hogy ezek nem egyszeri támogatásokról beszélünk, hanem egy folyamatos jelenlét, egy komplex segítségnyújtás szükséges ilyenkor, és ilyen módon tudunk tényleg valódi változásokat elérni a gyerekek életében.
1: Az elmúlt percekben Fekete Dániellel, a MÖSZ adománygyűjtés és kommunikációs igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A hit és a közösség nem ismer határokat. A nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Négy fiatal utazott Kárpátaljára, ahol az ifi város program keretében saját standon mutatták be közösségüket és tevékenységüket a kárpátaljai fiataloknak. A nyírifi ugyanis Nyíregyházán és a nyírségben is számos programot szervez, amelyekhez a háború miatt Magyarországra költözött kárpátaljai fiatalok egyre gyakrabban csatlakoznak. Elsőként Kovács Zsolttal beszélgetünk, aki a nyírifi tagja. Helyszínű összeállításunk következik, a riporter Bekfi Mária.
2: Felmerül bennem egy kérdés, hogy hogyan kerültek a nyírifisek ide Beregszászra villámtöltésre? Honnan jött ez a kapcsolat?
3: Hát igazából az egyik nyírifis, Balázs, volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a nyírifit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a nyírifi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
2: Hogyan vagytok jelen a nyírifiben? Mi is a nyírifi?
3: Nehéz meghatározni. Van egy, hát egy ilyen festett plakátunk is, ami azt írja, hogy légy részese a körforgásnak igazából. A Nyírségi Református Egyházmegye keretein belül szoktunk ifjúsági programokat szervezni. Ez négy fő programot foglal magában, minden évszakban egyet. Nyáron van a táborunk, ősszel konferencia, télen túra, és tavasszal pedig egy ifinap, amelyek minden hónapra biztosítanak a fiataloknak valamilyen programot. Ezen belül mi hát a táborok szervezésében csoportvezetésben tevékenykedünk, vagy szinte bármilyen szolgálatot elvállalunk. Én főként csoportot vezetni szoktam, vagy ha sporton belül valamit segíteni kell a szervezésben, vagy a lebonyolításban.
2: Melyek a legnépszerűbb programjaitok, akár hogyha így évszakokra lebontjuk?
3: Nehéz megmondani, mivel én úgy látom, hogy kicsit másabb közösséget fog meg mondjuk egy ifinap és a tábor, de a legtöbben a nyári táborban szoktak lenni. Volt olyan is, hogy hasonló létszámmal voltunk az ifi napon is, amely Nyíregyházán szokott lenni, de más csapatot érintünk meg igazából. Van, hogy a táborba többen jönnek a konfirmandusok közül, az nekik az első alkalom, ahogy bekapcsolódnak ebbe a közegbe, de a konferenciába például Debrecenben szoktuk ezt megrendezni, és ottaniak is bekapcsolódnak, akár egyetemisták közül, vagy a gimnáziumokból. Úgyhogy változó az összetétele a résztvevőknek, de talán a tábort mondanám oda, van a legnagyobb érdeklődés.
2: Milyen témákat ölel fel például a konferencia, amit szerveztek, amely valóban érdekelheti és megszólíthatja a fiatalokat is?
3: A konferenciák úgy néznek ki, hogy ott általában egy fő témát határozunk meg, például az imádság, és arról tanulunk. A konferencia az inkább tanulás jellegű, hogy átveszük, hogy mit is tanít a Biblia, például az imádságról, és azon foglalkozunk csoportbeszélgetések alatt, az előadások is erről szólnak, de például most először van ilyen tematikus évünk, ahol minden program a hűségről szól, erről szólt a táborunk is, erről fog a konferencia összeszólni, így most a hűség témáját járjuk körbe.
2: Ez kihatározza meg, hogy mi az éves mottótok, az éves témátok?
3: Az Egyházmegyének van egy ifjúsági bizottsága, akik ezzel foglalkoznak, összeszoktak ülni hetente, és akkor erről beszélgetnek, hogy mit is lehetne tervezni, folyamatos tervezés van, hogy mivel lehetne javítani, újítani, és ők szokták meghatározni ezeket a témákat, és nemrég indult el, hogy a szolgálók is bekapcsolódtak ebbe. Mi is részesei voltunk a téma összeszervezésének, meghatározásának, és hogy hogyan is bontsuk le mondjuk a tábornapjaira az adott témát, jelen esetben a hűséget. Így egyre többen vagyunk, akik ebben részt veszünk.
2: Hányan vagytok magában a nyírifiben?
3: Hát ahogy mondtam is, változó programról, talán ilyen 180-200 főt mondanék, lennék, vagy akár egy kicsit több, akik megfordulnak így az éves programokon, de tényleg változó, például az IFI túrán nemrég indult el az a kezdeményezés, hogy a fiatalok szülei is részt vehetnek, ők egy külön útvonalon mennek a túra alatt, és nekik is külön személyre szabott. Hát része van a túrának, amelyen megismerkednek a témával.
2: Ma pedig ide érkeztetek Beregszászra. Kicsit feltenném azt a kérdést is, hogy tudjátok, hogy egy háborús országba vagytok, ide érkeztetek. Milyen érzések voltak bennetek férfiként, ugye a férfiakhoz szólna majd ez a kérdésem. Volt-e bennetek félelem, hogy mondjuk most egy háborús országba léptek be?
3: Igazából bennem nem volt félelem, mivel személyesen nekem a mennyasszonyom kárpátaljai, és voltam már korábban többször is, és így nem féltem annyira, tudtam, hogy biztonságban leszünk, de valahogy így a szülők is nehezebben engedtek, és többen is mondták, hogy hát nem lesz-e baj, de bíztunk abba, hogy ez is megmarad, és hát azt megtudtuk, hogy az Isten megőriz minket minden időben, így nem aggódtunk e felől. Voltak kisebb-nagyobb hát akadályok mondhatni, tovább álltunk a határon, stb., de igazából összességében mondhatom azt mindannyiunk nevében, hogy nem féltünk, és biztonságban éreztük magunkat a határon is, az úton is, és itt meg végképp itt nagyon jó ebben a közegben lenni, úgyhogy nem érkeztünk félelemmel.
2: Hogy tetszik neked, amit itt látsz? Ugye már egy közel 2 óra eltelt az esemény kezdete óta.
3: Nem olyan régen érkeztünk, talán egy kicsi késéssel is érkeztünk meg, de amint bekapcsolódtunk a programba, jó volt látni a fiatalokat, sokat nézelődtem így az előadás alatt is. Jó látni a fiatalokat, hogy érdeklődnek, és hogy nyitottan vannak jelen, jó látni a szolgálókat, és nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, már a bejáratnál is rögtön megmutatták, hogy hol leszünk mi, hol lesz a standunk, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, és jó látni, hogy itt is munkálkodik az Isten, és jó látni, hogy a sokszor a szorongattatott helyzetben is ki tudja munkálni, annak ellenére, hogy mondjuk mi kételkedünk, vagy nem vagyunk biztosak benne.
2: Itt vagyunk a Nyírségi Református Egyházmegye standja előtt, mivel érkeztetek ide Beregszászra villámtöltésre?
4: Én Janovics Balázs vagyok, szintén a Nyírfiből. Én voltam az, aki a beregszásziakkal együtt szolgált egy Exodus csapatban. Most a standdal pólókat hoztunk, napszemüvegeket, szoknikat, poharakat, ilyen néhány nyírif is mörcsöt. Igazából nagy része az, ami a táborból megmaradt, és akkor úgy gondoltuk, hogy elhozzuk ide is, hogy hát ha vannak érdeklődők.
2: Hogyan alakult ki a kapcsolat közted és az Exodus csapat között?
4: 2 évvel ezelőtt volt nekünk Gáva Vencselőn a helyi ifinkkel egy Exodus csapatunk, akikkel Romániában szolgáltunk. Tavaly voltunk Magyarországon szolgálni, és idén volt egy olyan lehetőség, hogy jöhetünk Kárpátaljára egy csapattal, ami azért sok variáció volt, de végül eljutottunk. Igazából 2-en jöttünk a Nyírségből, és itt a helyiekhez kapcsolódtunk be, a csongori gyülekezethez, akik indítottak egy ilyen tanítványképzőt, mint Exodus csapat.
2: Mit fogtok bemutatni, hogyan képzelitek el a standot, hogyan fogjátok fogadni itt a fiatalokat, mivel készültetek?
4: Lesz egy videónk, ami a háttérben folyamatosan menni fog, ebbe a régi tábori képek egészen mostanáig lesznek egy montázsra összevágva, és igazából bárkinek bármilyen kérdése van, arra szívesen válaszolunk, megmutatjuk, megpróbáljuk egy kicsit bemutatni a 4 nagy eseményünket.
5: Vatai Panna vagyok, Nyíregyházáról, én is a Nyírifi képviseletében érkeztem ide.
2: Nyíregyházáról Beregszászra érkeztél, hogyan érzed itt magad?
5: Nagyon jó látni, hogy itt is munkálkodik ugyanúgy az Isten, itt is vannak fiatalok, akiket megszólít, itt is van szolgáló közösség, szóval otthonosan érzem magam.
2: Neked mit jelent a szolgálat? Említetted, hogy otthonosan érzed magad, szóval te életedben ez fontos lehet.
5: Így van, mert nekem is az Isten ezeket az ifjúsági alkalmakat használva lépett be az életembe, és most pedig már teológiára járok, és lelkésznek készülök, úgyhogy tényleg hatalmas dolgokat tett velem is az Isten, és hát a szolgálat az az ebből fakadó hála tulajdonképpen. Szeretném az egész életemet úgy tölteni, hogy tudom, hogy az Isten szolgálom.
2: Szerinted miért fontosak az ilyen ifjúsági alkalmak? Ugye szó esett róla, hogy téged is így szólított meg legfőképpen az Isten. Valóban talán ez lehet a legfőbb üzenet egy-egy ilyen ifjúsági alkalomnak, akár egy ilyen nagyszabásúnak is, hogy valóban itt lehetőséged van megismerkedni, akár meg is térni.
5: Nyilván minden ifjúsági alkalom nem szólhat minden jelenlévő fiatalnak, viszont nagyon gyakran akár csoportbeszélgetésen vagy személyes beszélgetések során kiderül az, hogy egy előadás, egy dicsőítő dal, egy beszélgetés, vagy egy esti program, vagy egy sportesemény az, ami valakinek nagyon sokat jelent a jelenlegi helyzetében, élethelyzetében, és úgy szólítja meg az Isten. Szóval lehet, hogy valaki csak az utolsó nap találja meg, vagy az utolsó órában azt, amivel neki üzen az Isten, de én hiszem, hogy használja ezeket az alkalmakat, és ha nem is mindenkit, de nagyon-nagyon sok fiatalt szólított már meg, és ezért is lehet a Nyíri Fi is, és az itteni fiatalság is ilyen szép számban jelen.
2: Te hogy látod a ti helyzeteteket, akár Nyíregyházán, a Nyíri Fit is, mennyire tudjátok megszólítani a fiatalokat, mennyire vesznek részt közösségi alkalmakon?
5: Nyilván megvan a nehézsége a fiatalokkal való szolgálatnak, viszont én úgy látom, hogy évről évre fejlődnek benne a lelkészeink, évről évre tapasztaltabbak vagyunk mi a szolgálók is, egyre szélesedik a szolgáló közösség, akár a csoportvezetők, vagy bármilyen más szolgálatot végzők, dicsőítők közössége, és úgy gondolom, hogy ez már a gyümölcs, az, hogy nagyon sok, vagy egyre több nyíri fis van, akár a pesti, akár a debreceni teológián. Nagyon sokan szolgálnak a gyülekezetekben, akár kántorként, vagy más helyen. És én úgy gondolom, hogy ez már a nyíri finek az Isten munkájának a gyümölcse, amit így a nyíri fin keresztül végez.
1: Beregszászon járt a nyíri fi, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Ha négy lábú társunkkal indulunk útnak, sokszor nem csak az a kérdés, hogy hová menjünk, hanem az is, hogy hová mehetünk be vele egyáltalán. A Kárimap erre adna egyszerű választ. Egy közösségi térkép, ahol megmutatja, hol látják szívesen a gazdikat négy lábú társaikkal együtt. Kávézók, éttermek, parkok, szállások és még állatorvosok is megtalálhatók rajta, a helyeket pedig maguk, a gazdik is visszaigazolhatják. Hogy miért született meg az ötlet és hogyan használható a Kárimap? Arról Kelemen Nórával és Robival beszélgetett Ungvári Szende.
2: Honnan indult a Kárimap ötlete, és miért ezt a nevet választottátok?
3: A múlt évben augusztus 1-én volt az esküvőnk, azelőtt 1-2 hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok, és mivel az egész egy térkép, és a kiskutyánkat Kálinak hívják, így jött létre ez az ötlet, hogy így nevezzük el.
2: Milyen problémával találkoztatok kutyatartóként akkor annak idején, amire a Kálimap választ szeretne adni?
4: Nagyrészt azzal szembesültünk, hogy nem tudtuk konkrétan, hogy ha kitervezünk ugye egy hétvégét, hogy mennénk ide, falura, városba, vásárolni esetleg, nem tudtuk pontosan, hogy milyen helyekre tudunk a kiskutyánkkal utazni, és ebből egy ilyen rövid lista jött létre, kérdeztük ismerősöket, családtagokat, barátokat, hogy vajon ismernek ilyen helyeket, ahova vihetjük, és kialakult egy ilyen rövid lista, amit így az idővel bővítettünk, és gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha más is át tudna nézni ezt a listát, és más is tudjon az ilyen hasonló helyekről, ahova viheti a négy lábú családtagját.
2: Hogyan működik pontosan a Kálimap, a weboldalatok? Hogyan tudja használni az, aki először találkozik ezzel a weboldallal?
4: Röviden, amikor egy új felhasználó belép, van egy pár opció, amit láthat a weboldalon, a legelső egy lista, és van egy opció, ahol ki lehet választani a megyét. Romániában jelenleg lefedjük az összes megyét, ezután pedig kereshet hely alapján, beírhat kulcsszavakat, akár a helynek a nevét, és emellett ugye van a térkép része, amit az előbb Nóra említett, ezen pedig rálép a térképre, és ilyen kicsi ikonok alapján láthatja, hogy a ő közelében körülbelül hol lehetnek ilyen helyek, ahova mehet, és kategóriák alapján fel tudja őket osztani, hogy akkor most mit szeretne éppen látni.
2: Láttam, hogy ugye ezeknél a kategóriáknál nem csak kávézók vagy vendéglátóhelyek kapnak szerepet, hanem például szállások is. Mit tanácsoltok azoknak, akik kutyával utaznak, vagy akár vakációzni mennének?
3: Hát először is azt tanácsolom, szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lehet, hogyha először azok a személyek, akik a kutyájukkal együtt szeretnének utazni, megnézik a Kálimappen, hogy egy bizonyos hely, ahova el szeretnének menni, hogyha esetleg vannak-e állatbarát szállások azon a környéken. Ezt tanácsolom.
4: És ugyanúgy ezen az alapon, amit szeretnénk folytatni ugyanúgy a szállás résszel, az, hogy majd a közeli jövőbe, aki például állatbarát szállás részlegre lép majd fel és foglal majd szállást, az majd egy olyan összeggel tud majd hozzájárulni a platformhoz, amit majd mi vissza szeretnénk adni az ilyen egyesületeknek, meg a kutyamenhelyeknek, és vissza szeretnénk adni valamit az embereknek is az ilyen állatszervező egyesületeknek, mert folyton szükségük van nem csak feltétlenül pénzre, de kajákra, játékokra, különböző más dolgokra is.
2: A weboldalon jól láttam, hogy állatmenhelyek is vannak feltüntetve, ahova lehet menni, ugye? És egyesületek is.
3: Igen, nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőben szervezzünk ilyen kisebb eseményeket, ahol mondjuk többen összegyűlünk, több gazdi mondjuk egy kávézónál, vagy egy szabad területen, és akkor mondjuk jöhetnének olyan személyek is, akik jelenleg mentenek állatokat, és épp gazdit keresnek nekik, vagy jöhet egy-egy személy, aki képvisel egy-egy menhelyet például, és hozhat 2-3 kicsi kutyát, és akkor valahogy próbáljuk összehozni az embereket, hogy hát, ha kapunk gazdit azoknak, akik jelenleg keresnek.
2: Hogyan ellenőrzitek, hogy egy hely valóban állatbarát-e, mert ugye itt a felhasználók is megjelölhetnek olyan helyeket, ahova kutyával lehet menni, és mennyire támaszkodtuk a felhasználókra? Persze itt Kolozsváron, mert azért más megyékben, más városokban ezeket nem tudjátok ellenőrizni.
3: Egyelőre számítunk arra, hogy minél több felhasználó javasolni fog helyeket, és ez persze nagyon sokat számít nekünk, mert egy nagyon nagy segítség, és utána pedig mi úgy ellenőrizzük, hogy felhívjuk, vagy olyan helyekre, ahol épp útban van nekünk is, próbálunk személyesen elmenni, hogy ellenőrizzük ezeket a helyeket.
4: Miután megvizsgáljuk a javaslatot, amit egy felhasználó beküldött, hogyha igaz, akkor elfogadjuk, hogyha pedig nem, akkor ugye letörlődik magától. A legfontosabb dolog itt, hogy elejétől fogva valójában egy közönséget akartunk kialakítani, nem feltétlenül egy applikációt. Mi azt szeretnénk legjobban, hogy egy közönségként nőjön, és egy nagy közönség legyen a háta mögött, aki folyton közbejár, meg segít, és

0: Viszont vannak olyan helyek, ahol tényleg látszik, hogy nagyon adnak arra, hogy az állatok, akik oda belépnek, azok tényleg jól is érezzék magukat. Tehát van, ahol még játékokat is kiosztanak, vagy vizet tesznek nagyon sok helyen. Tehát, hogy tényleg van, ahol kicsit jobban odafigyelnek, és van, ahol örvendünk, hogy ott lehetünk.
1: Kolozsvár mennyire számít állatbarát helynek? Mit tapasztaltatok az elmúlt időszakban? Mely területeken lenne még szükség a fejlődésre itt Kolozsváron szerintetek?
0: Én amit észrevettem az elmúlt időben, benne vagyok egy ilyen Facebook csoportban, ahol az emberek folyton keresnek bért, vagy csak egy pár napra szeretnének foglalni valamit, és ott vettem észre, hogy nagyon sokan keresnek olyan helyeket, amelyek befogadják az állatokat is, ha egy pár napról is van szó, de ha lakbérről. És szerintem ilyen szinten lenne még helyi változásra. Ilyen szinten változhatna még, és jobbulhatna a helyzet. Úgy a kávézókat, meg a restiket illetően eléggé kellemes volt eddig a tapasztalatunk, és elég sok helyre el tudtunk menni.
2: Legalábbis az én véleménye az volt, mivel nekem nem volt sos állatom otthon, a feleségemnek volt jó sok. És na, én ugye nem is tudtam, hogy mivel jár egy házi állat, ugye felelősség, kell rá vigyázni, orvosellátás, stb. Kaja, játékok, meg úgy legyen egy boldog élete, és boldogítja minket. Viszont volt egy kellemes meglepetésem, legalábbis nekem, amiután eltelt az a 2,5-3 hónap, és ugye meglettek az oltások, és ki tudtunk Kálival már menni. Örömömre észrevettük, hogy nagyon sok hely állatbarát volt, kezdve Hornbach, a Leroy Merlin, ilyen helyek, ahova például vihettünk magunkkal Kálit, és az emberek még örventek, amikor láttak minket kiskutyával az üzletbe, és ez legalábbis nekem nagyon jól esett. Meg ugye egyre több kávézó és resti is elfogadja a kutyákat, és nagyon örvendünk, és szeretnénk, hogy ez ugyanúgy bővüljön.
1: A weboldalon esetleg van olyan kategória, vagy lehet olyanokat megtalálni, hogy kutya sitter?
2: Igen, egyelőre a kategóriát létrehoztuk, viszont most dolgozunk még egy pár finomításon, mondjuk úgy, mert vannak kutyaszitterek, akik nem feltétlenül szeretnék, hogy a lakcímük az szerepeljen. És akkor technikai szempontokból mi azt úgy próbáljuk most megoldani, hogy aki szeretné, azt tegye ki a lakcímet, meg aki nem, az csak egy telefonszámot, vagy egy e-mailt, és aki tényleg szeretne, akkor majd fel tudja venni a kapcsolatot. Viszont igen, mert rájöttünk, hogy ez is egy eléggé keresett kategória, és szeretnénk kisegíteni az embereket, hogy ugye kapjanak valakit, aki tudna vigyázni a négylábú családtagjára, amikor el van menve.
1: Mi a Calimep hosszú távú tervei? Kicsit részletesebben, ha tudtok erről beszélni, hogy mit szeretnétek elérni nem csak itt Kolozsváron, hanem egész Romániában. Tehát, hogy ez például hogyan promozzátok, hogy egész Romániában terjedjen el?
2: Az előbb is egy kicsit említettem egy kicsi részt abból, hogy mit szeretnénk, viszont eléggé sok ilyen dolog van, amit hosszú távra elképzelünk, és amit tényleg meg szeretnénk valósítani. Az egyik, az, amiről beszéltünk az előbb, hogy valahogy vissza szeretnénk adni az állatoknak egy ilyen fajta segítséget, mivel az állattulajdonosok nagyon jól tudják, hogy mennyi szeretetet és mennyi jó dolog van egy személynek az életében, akire vár otthon az állatja, és örvend neki, ha rossz napja volt, ha hosszú napja volt, lényegtelen, hogy milyen volt. És szeretnénk segíteni az állatokon olyan téren, hogy az állatszervezeteket segítsük ki, a kutyamenhelyeknek készítsünk reklámot, és készítsünk ilyen eseményeket, ahol majd meghívjuk az embereket, és keresünk azit a kiskutyusoktól kezdve a nagykutyusokig, a cicáknak is, meg ugye bármilyen fajta állatnak őszintén. És emellett eddig szeretnénk olyan szintre jutni, ahol majd legyen egy ilyen webshop rész is, ahol a tulajok megkapjanak sokkal több kategóriát, kajától kezdve, játékok, akár ruhadolgok is az állatoknak, és minél több kategória, ahol tudnak vásárolni, és valójában egy ilyen nagy közösség, ahol az emberek tudnak keresni helyeket, hova menjenek, természetben, nem csak városba. Például azon dolgozunk, hogy a túrákat is valahogy tegyük be kategória szinten, és az emberek tudjanak menni turázni is. Valójában egy ilyen weboldalt szeretnénk, ahol az állattulajdonosok megkapjanak majdnem mindent, amire szükségük van az állatoknak, meg ugye maguknak is, meg a közöttük lévő kapcsolatoknak is. Az egyik hosszú távú terv. A másik pedig az, hogy most már ugye Romániában lehet használni az applikációt magyarul is, és ez egy olyan dolog, amire már régóta vágytunk, hogy legyen lehetséges. Persze még vannak kisebb, nagyobb finomítások, amiket majd még meg kell tenni, de a következő nagy lépés az lenne, hogy például Magyarországra is tudjanak az emberek ugyanúgy szállást foglalni, meg kapni helyeket, ahol kutyabarát, állatbarát, resti, kávézó

0: ugyanazok a kategóriák, mi Romániában, és most jelenleg ezen dolgozunk, hogy ugyanúgy a magyarországiak, de a Romániában lévő magyarok is fel tudják majd használni a Magyarországon levő helyeket is. Ez nemrég volt hozzáadva a applikációhoz, és ezen még kell egy kicsit finomítsunk, viszont mi nagyon örvendünk, hogy ennyi állatbarát hely létezik, és folyton nyílnak, és a különböző tulajdonosok változtassák meg az ötletüket arról, hogy igenis legyen kutyabarát, vagy állatbarát egy hely, és nagyon örvendünk ennek, és szeretnénk, hogy egyre több ilyen hely legyen, viszont szeretném, hogy a állat tulajdonosok ne felejtsük azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami mi meg kéne kapjunk, úgy amúgy, hanem ez egy olyan dolog, amit mi megköszönünk bármilyen helyre, ami befogad. És ugye itt arra gondolok, hogy bármilyen helyre bemegyünk, ugye állattal kéne vigyázzunk, hogy ne engedjük túl távol magunktól, kéne gondoljunk másokra is, ugye vannak személyek, akik félnek, és mi nem tudjuk, hogy ők lehet félnek, és akkor vigyázzunk erre is, meg vigyázzunk, hogy legyen minden rendben, és ugye ne zavarjunk mást is. Ugyanúgy örvendjenek mások is, mint mi. És ezt szeretnénk, hogy ez úgy maradjon meg, és ugye, ahogy mondtuk, a jövőben mi vágyunk arra, hogy egyre több és több hely nyíljunk, és a gazdik pedig használják ki minél több lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Kelemen Nórával és Robival beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Csökkent a tűzifa általános forgalmi adója 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint fogalmazott, a hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a röngfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelő, mint a fapellet, a fabriket és a labdacs is, írta a tárcavezető. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése, az iskolakezdési támogatás és a kisnyugdíjak emelése után egy újabb fontos ígéretet váltottak be a rászoruló magyar családok érdekében, fogalmazott Kármán András. Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén. Ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a bejegyzéshez csatolt videóban azt mondta, a kormány számára fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló szélerőművekre kiírt tenderből a magyar közösségek is részt. Ezért hívták életre az energiaközösségi programot, amely 25%-ig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezen közösségek részére. Értékelése szerint ez jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része, illetve az ebből fakadó előnyök. A lehetőség révén a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételre tesznek szert, folyamatosan részesednek a termelés előnyeiből. Kapitány István közölte, a részletek kapcsán a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban. Ezt mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Kacz Sándor felidézte, hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, amit nyílt pályázatok útján augusztus 31-ig megtettek, másrészt a szervezeti és működési szabályzatokat át kellett alakítani úgy, hogy megfeleljenek az állami intézményekre vonatkozó törvényi szabályozásnak, fogalmazott az államtitkár. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég és elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: – Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Miskolc és Hidas-Németi között pályakarbantartást végez a MÁV, emiatt nem közlekednek a vonatok szeptember 22-éig, helyettük többféle MÁV-buszt állított forgalomba a MÁV. A munkálatok ideje alatt sebességkorlátozásokat számolnak fel, és vágányszabályozást is végeznek a teljes vonalon, összesen 28 kilométeren. Több perccel csökken a menetidő, valamint kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség a munkálatoknak köszönhetően. Váci Viktort, a MÁV sajtószóvivőjét hallják.
2: A Miskolc Hidas-Németi vonalszakaszon sebességkorlátozásokat számolunk föl szeptember 22-éig tartó munkálatok során. A karbantartás alkalmával Felsőzsolca felől Hidas-Németi felé haladva nagygépes vágányszabályozást végzünk a teljes vonalon, ez összesen 28 kilométer. Továbbá Onga vasútállomás második vágányán is végeznek szabályozási munkákat. Emellett Sincserére kerül sor Novai Idrány és Hidas-Németi között, mintegy 1,2 kilométeren. Ezektől a beavatkozásoktól azt várjuk, hogy a 60, illetve 80 km/h sebességkorlátozások megszüntethetőek lesznek, és az elvégzett munkáknak köszönhetően várhatóan több perccel csökken majd a menetidő a vonalon, ezáltal kiszámíthatóbbá válik majd a menetrend, valamint a vonatforgalom is zökkenőmentes lesz.
1: Milyen menetrendi változásokra kell számítani?
2: A munkálatok ideje alatt pótlóbuszos közlekedésre kell készülni, mind az Intercity-k, mind a személyvonatok esetén. A Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között járnak, itt a megszokott menetrend szerint. Onnan Miskolcról pedig kétféle pótlóbusz indul, az egyik Miskolc és Kassa között közlekedik, ez közben Forró Encs, illetve Hidas-Németi vasútállomáson áll meg. A másik Intercity pótlóbusz pedig Miskolc és Hidas-Németi között közlekedik, és érinti az Intercity-k által is érintett településeket. Van olyan település, ahol nem a vasútállomásnál, hanem más megállóhely, más buszmegállóban állnak meg ezek a pótlóbuszok. A Miskolc és Hidas-Németi közötti személyvonatok helyett is pótlóbuszok közlekednek, ezek Felsőzsolcát nem érintik.
1: Ha valaki utazni szeretne ezen a vonalon, hol érdeklődhet a pontos menetrend iránt?
2: Mindenképpen célszerű használni a MÁV Plusz alkalmazást, akár az utazás megtervezéséhez, akár a jegyvásárláshoz.
1: Zajhatással is járhat ez a felújítás, pályakarbantartás.
2: A nagygépes munkálatok miatt az éjszakai órákban is nagyobb zajhatásra kell készülni a vasútvonal mentén élőknek. Ez érinti Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Ináncs, Encs és Nova Idrány települést.
1: Mindenképpen tartható-e a szeptember 22-i határidő?
2: A munkálatok tervezett befejezése a szeptember 22-e, az ütemezés szerint igen tartható ez az idő.
1: Miskolc és Hidas-Németi között pályakarbantartást végez a MÁV, emiatt nem közlekednek a vonatok szeptember 22-éig, helyettük többféle MÁV-buszt állított forgalomba a MÁV. A munkálatok ideje alatt sebességkorlátozásokat számolnak fel, és vágányszabályozást is végeznek a teljes vonalon, összesen 28 kilométeren. Több perccel csökken a menetidő, valamint kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség a munkálatoknak köszönhető. Váci Viktort, a MÁV sajtószóvivőjét hallották.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Idén is átadta a Hála díjat a Szuperszum alapítvány, ebben az évben két pedagógus kapott elismerést. Az iskola kezdés előtt ebben a tanévben rekordszámú, több mint 300 megtöltött iskolatáskát adott át a rászorulóknak a Szuperszum, amire Hunon Profit Kft.-vel közösen. Folytatódik a gyűjtés a kis buszra, ami nagyban megkönnyíteni az alapítvány munkáját, és már tervezik a hagyományos Mikulás programot is, amelynek részeként több száz gyermek kaphat ajándékot. Bernasconi Busz Katalint a Szuperszum alapítvány elnökét hallják.
2: A második Szuperszum háladíjat is átadtuk szeptember elején. A tavalyi év, tanév végén nem tudtuk megszervezni az átadást. Tulajdonképpen azért, mert abban az iskolában, ahol a díjazott pedagógus dolgozik, nem volt tanévzáró. Úgyhogy egy kicsit így meg voltunk lőve, de tanévnyitó igen. Úgyhogy így szeptember első napjára megszerveztük az átadást. A Földes Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettes nője Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet kapta ezt a díjat. Sok kutató munka volt abban, hogy kikapja a második díjat, és ugye segítségünkre volt Vörös Pál abban, hogy ő is egy olyan jellemzést adott, és egy olyan pozitív visszajelzést erről a pedagógusról. Tulajdonképpen ő ki is akart az ő jelöléséből maradni, ő azt mondta, hogy kutassunk mi. Úgyhogy rengeteg volt diákot, munkatársait kérdeztük meg Erzsébetnek, és olyan gyerekeket, akiket most is tanít az igazgatóhelyettesnő, és rébuszokban beszéltek róla, úgyhogy tudtuk, hogy ez a díj is így jó helyre fog kerülni. Megvártuk a tanévnyitót, és megjelentünk a tanévnyitón ezzel a meglepetéssel, a háladíjjal, és a kuratóriumot átadta a díjat.
1: Veres Pál nevét már említetted, hogyan dől el tulajdonképpen, hogy kikapják a háladíjat?
2: Külön 5 fős kuratóriumot hoztunk létre a háladíj megalapításakor arra, hogy ki kapja ezt a díjat. Minden évben legalább egy háladíjat vállalt a Szuperszum alapítvány, viszont attól függően, hogy mennyi pénzt tudunk erre gyűjteni, lehet 2, lehet 3, lehet esetleg 4 is, ugye az első évben 4-et sikerült átadni. Úgyhogy ez a kuratórium Csizmár Négede Erika, ugye óvodapedagógus, Mezeiné Varga Éva, ugye aki a Kafka és a könyves általános iskoláknak volt az igazgatónője, dr. Velke Imre, ugye neurológus, őt nem kell bemutatni, Fandor Ferenc, ugye nagyon sok díjas színművészünk itt a Miskolci Nemzeti Színházban, valamint ugye Veres Pál, aki ugye Miskolcváros polgármestere volt, mindamellett ugye a Magyar Pedagógusi Kar elnöke, és ugye a Földes Ferenc Gimnázium igazgatója is volt, és most a tanára.
1: Ha valaki esetleg még nem hallott a háladíjról, hogyan történik a jelölés?
2: A jelölést kora tavasszal indítjuk, majdnem körülbelül 2 hónap időt hagyunk arra, hogy egy e-mailes jelöléssel, jellemzéssel és a kérdésekre való válaszolással jellemezik azt a pedagógust, azok a szülők, akik méltónak tartják a pedagógust arra, hogy felterjesszék erre a díjra. Ez nem tulajdonképpen nem a jövőnek szól, hanem a múltat értékelik, tehát volt diákok is nyugodtan jelölhetik, vagy olyan szülők, akik ugye hálásak a pedagógus munkájáért. Mi azt a háromszöget és azt a munkát értékeljük, amikor a pedagógus figyelembe veszi, és együttműködve hozza ki a gyerekből a legjobbat az iskolában, együttműködve a szülőkkel. Tehát ugyanolyan fontos részei a pedagógusok a gyerekek nevelésének, mindennapjainak, életének, mint amennyire a szülő, és hogyha ez a két felnőtt összedolgozik, akkor lesz a gyerekből egy csúcs. Tehát akkor tudjuk a legjobbat kihozni a gyerekből, és akkor tudjuk a legboldogabbá is tenni a gyereket, hogyha én is, és a pedagógus is egy irányban vagyunk, és egy célért, egy úton haladunk. És nagyon sok pedagógus törekszik is erre. Vannak olyanok, akik nem, vannak, akik kevésbé, és van, aki nagyon-nagyon érti azt, hogy ez mennyire fontos. És szeretnénk megkeresni és megmutatni ezeket a pedagógusokat, legyen az óvodapedagógus, általános vagy középiskolai pedagógus, aki velünk szülőkkel csodát tesz. A gyerekeinkkel leginkább, de velünk együttműködve, hogy ez a háromszög milyen jól működik. Ugye sokszor elmondtam már, hogy ez a díj, ez nekem egy pedagógiai negatív tapasztalatból indult, és semmiféleképpen nem szerettem volna megmutatni azt, hogy ki a rossz pedagógus, hanem véleményem szerint rossz pedagógus, hanem azt szerettem volna megmutatni, hogy ki a jó. és hogy milyennek képzelem én el, és milyenek azok a jó pedagógusok, akit más szülők is jónak és méltónak tartanak arra, hogy jelöljék egy ilyen díjra. Ezzel a díjjal 500 ezer forint jutalom is jár, amit a Szuperszum Közhasznalapítvány saját zsebéből próbál minden évben ugye összegyűjteni, minimum egyet, de azért mindig kettőt sikerült, ezért ez 1 millió forint, amit mi így félreteszünk egész évben, és várjuk azokat a projekteket, amiket a pedagógusok ezzel a díjjal, majd ezzel a pénzzel tudnak kezdeni. Ugye volt már lószállító utánfutó, amikor ugye Hock Andrea kapta Sájban, aki a lóasszisztált pedagógiával próbálja ugye a gyerekeket, leginkább a sérült gyerekeket oktatni, tanítani és foglalkozni velük, és mivel a gyerekek ugye nem tudnak elmenni hozzá, ezért ő próbál a gyerekekhez az iskolába, az intézményekbe elmenni, de nem volt például lószállító után futója, és mi belepótoltuk ezt az összeget, és már csak egy kicsi kellett hozzá, amit ő beletett, és egy hónapon belül tudott menni a kis állataival, a kis pónilovakkal az iskolákba. Táncterem, padlózat kicserélése, tematikus kirándulások, osztálykirándulások voltak leginkább ugye, amikor Monokon Szajkó Szintia pedagógus megnyerte a tehetséggondozó termet, ugye berendezte, plusz még a gyerekeket elvitte Budapestre egy tematikus kirándulásra a Monokról. Tehát nagyon, nagyon jó programokat és nagyon jó projekteket kaptunk vissza és visszacsatolva. Tehát ezért éri meg, ezért jó.
1: Visszatérve a mostani díjazottra, mit szólt?
2: Nem értette igazán, ő egy nagyon, nagyon szerény és nagyon visszafogott embernek láttam, és ismertem meg. Én nem ismertem őt egyébként, tehát én nem jártam a földesbe, de azért kutattam utána, és vannak olyan barátaim, akik nála tanultak. Rébuszokban beszéltek róla. Tehát ő az a pedagógus, akit mindenkinek meg kellene ismernie, és kíváncsi voltam tényleg rá, hogy Erzsébet milyen, de tényleg a jelölés alapján is azért lett a háladíjasunk, mert olyan pedagógiai munkát végez, ami azért messze túlmutat a tanórák keretein, és ezt láttuk, és ezt visszacsatolásként megkaptuk. Évtizedek óta azon dolgozik, ugye, hogy a gyerekek megismerjék a saját régiójuk értékeit, történeteit és hagyományait. Ugye szervez tanulmányutakat is a diákokkal, fényképeket, videós beszélgetéseket és helyi emlékeket gyűjtenek. Tehát ők a régi mesterségekről is a régi mesterekhez mennek, és még mindig kutatják azt, hogy hol van az utolsó mesterember itt Borsodban, és megy a gyerekekkel, felkutatja a gyerekekkel, riportot készítenek vele, fényképes dokumentációt készítenek, és megpróbálják a mesterséget is ugye megismerni. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus volt. És ugye ez így a generációkat is összekapcsolja. Tehát azért ez így nagyon, nekem nagyon szimpatikus volt. Különösen szépnek tartottuk azt is, hogy ez a tudás az iskolában is továbbadódik. Ugye az iskolában az idősebb diákok is visszajönnek, és átadják tapasztalataikat ugye a fiatalabbaknak. Tehát még ezt is megszervezi az Erzsébet. Ugye odafigyeléssel, türelemmel, és mindezt ugye olyan szeretettel végzi, amire mi úgy döntöttünk, hogy ő lesz így a második díjazottunk ebben az évben.
1: Kicsit elevenítsük fel, hogy ki volt az első díjazottról, amit lehet tudnunk.
2: Gálik Valentinné, Kriszti néni, Kazincbarcikán, ugye ő óvodavezető, óvodapedagógus, hát ő is egy tűnőményes pedagógus. Ő utána és azért utána kérdeztünk Kazincbarcikán és szülőktől, munkatársaktól, és ott az óvoda udvarának a fejlesztésére tulajdonképpen arra fordítják majd az 500 ezer forintot. Ugye mondtuk Krisztinének, hogy megvárjuk a második díjazottat is, és utána lesz megint egy közös kerekasztal beszélgetésünk, amikor is mindenki, ugye mi munkát adunk nekik ezzel, de bemutatja azt a projektet, amit majd ezzel a pénzzel elkészítenek, megvalósítanak majd. Úgyhogy Kriszti néni is most azon dolgozik, és várta a második díjazottat, amiről ugye ő sem tudott, a kuratóriumon kívül senki nem tudta, és hamarosan össze fogunk ülni egy megbeszélésre.
1: Mik a visszajelzések, ugye ez már nem az első háladíj, mik a visszajelzések, a pedagógusok örülnek, jó ötletnek tartják, hálásak ők is ezért, a háladíjért?
2: Igen, az alapítványnak nem igazán, tehát mi ugye hátrányos helyzetű családokat, fogyatékelő gyerekeket támogatunk, és nem, először nem értették, hogy miért vág ez bele abba a képbe, ami a Szuperszum közhasznú alapítványról eddig kialakult, de hát nyitni kell, hát frissíteni kell, újítani kell, minden irányba meg kell mutatni magunkat, és minden irányba lehet is, én úgy gondolom, hogyha valaki szeretne, akkor miért ne. Van köztünk ugye rengeteg pedagógus, tehát nekem az önkéntesek között rengeteg óvónő is van, aki jön és segít és támogat, és én rengeteget beszélgettem velük, és nagyon értékeltem azt, hogy ők hogy foglalkoznak, hogy élik a mindennapokat minél emberibb módon az óvodában. Tehát nem mind gép dolgoznak, azért nagyon sok olyan pedagógus is van, aki tényleg, ahogy a szakkönyvben le van írva, ő csak úgy végzi, és semmilyen módon nem nyit a szülők felé, nem dolgozik együtt a szülőkkel. Olyan emberekkel én önkéntesként sem tudok együtt dolgozni. Viszont ezek az önkéntesek, a gyerekeimnek, aki jövő héten 17 éves, az első óvónénie. A mai napig az egyik legjobb barátunk, visszajárunk hozzá. A mai napig olyan kapcsolatot ápol velünk, és még ugye jó pár szülővel, gondolom, hogy az a tejbegríz, ez csak az óvónéni tejbegríze lehet. Tehát ha az én gyerekemnek az jó, akkor ő azt fogja neki megcsinálni, és szó nélkül is ő hív fel minket, hogy mikor láthatja a gyerekeket. Ez a visszacsatolás arra, hogy köztünk mindig is működött az a kémia, és mindig is megpróbáltunk a másikkal összedolgozni, együtt dolgozni, és így ki is alakult ez a kapcsolat, hogy még a mai napig mi összejárunk, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és nem egy, és nem két ilyen pedagógussal, óvodai és iskolai pedagógussal.
1: Mit mutatnak a számok? Több mint 60 jelölés érkezett.
2: Így van, idén 67 jelölt volt a második, és hát tulajdonképpen a háladíjra. Ez egy nagyon-nagyon szép szám, tehát sok jelölés jött, de 67 személy, ugye volt, akire több jelölés is jött. És utána kérdezni, utána járni, és azok, akik nem kapják, direkt nem is mondjuk meg, hogy kik a jelöltek, mert nem szeretnénk senkit kellemetlen helyzetbe hozni azzal, hogy jelölt volt, és esetleg nem kapta meg, esetleg tavaly is jelölt volt, és nem kapta meg. Biztos, hogy valamilyen más módon felfigyelünk az ő munkásságára, és valamilyen más egyéb projekt vagy munka kapcsán megpróbáljuk segíteni és támogatni, mert akit már mondjuk háromszor jelöltek, és nekünk is teljesen jó pozitív visszajelzésünk van, de még mindig nem az, amit mi keresünk, de azért együtt dolgozni biztos, hogy nagyon-nagyon jó lehet. Azért ezt a pedagógust megkeressük mi is, és együtt dolgozunk. Tehát 67 jelöltünk volt az idén Borsod megyéből. Szerintem ez egy szép szám ahhoz képest, hogy mi egy kicsi alapítvány vagyunk, mi ezt magánpénzből csináljuk, és tényleg magánkezdeményezésre. Tehát ezek ilyet nem csinálnak sokan azért.
1: És szép számú volt az a mennyiségű iskolatáska is, amit idén iskola kezdés előtt sikerült átadni.
2: Így van, idén is együttműködve Miskolc város önkormányzatával, ugye a Mirehunon Profit Kft-vel, valamint ugye a Messzegyivel, mi így négyen adtuk át idén a polgármesteri hivatal aulájába azt a rengeteg megtöltött iskolatáskát, amit egész évben mi is gyűjtöttünk, ugye az önkormányzat is, és ugye a Mirehu is. Több mint 380 iskolatáska gyűlt, amit utána ugye vidékre is kivittünk. Ez most a rekord. Eddig a három év alatt, négy év alatt azt hiszem 500 táska gyűlt össze, most egy év alatt 380, tehát megismerték. Tudják, hogy hova kell hozni a jó minőségű iskolatáskát, és tudják, hogy miért fontos az, hogy nem egy üres iskolatáskát adok oda egy gyereknek, hanem tényleg az évfolyamnak megfelelően telerakva az iskolatáska az a gyereknek, az, meg a szülőnek is. Aki nem tudja megvenni, aki nem tudja kifizetni sok esetben, ugye több gyereknél meg leginkább még nagyobb problémát jelent, az, hogy megvegye a gyerekeknek az iskolatáskát, a fizeteket és minden kötelező felszerelést. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok családnál megkönnyítettük az iskolakezdést.
1: Hogyan dől el, hogy kik kapják?
2: Ezt mi a Messzegyire bízzuk abszolút. Nekünk is vannak alap családok, akiket majdnem minden évben próbálunk támogatni, tehát de az egy elenyésző szám, és mi azért is nem adunk senkinek iskolatáskát, hanem mi ebbe a projektbe kapcsolódtunk be már ugye három éve, és mi minden iskolatáskát a Mirehunak átadunk tisztításra, és hát ugye az ő érdemük az, hogy meg is van töltve. Tehát nekünk elenyésző mennyiségű tanszerírószer érkezik. Ezt a Mirehunak köszönhetjük, hogy ez így minden egyes iskolatáska meg van töltve. A Meszegyinél regisztrált és velük együttműködő családok, vagy anyaotthonban lévő családok, édesanyák kapják ezeket a táskákat, ezt mind teljes mértékben rájuk bízunk.
1: És honnan érkeznek a táskák?
2: Az egész ország területéről egyébként, sőt, én kaptam már Ausztriából, Németországból, Olaszországból is iskolatáskákat, amikor jönnek haza a kis buszok, akkor azokkal is szoktak nekünk küldeni. Természetesen nem mindegyik táska alkalmas arra, hogy tisztítás után átadjuk, de attól függetlenül még egy gyermek egy évig még nyugodtan használhatja, én biztos vagyok benne, de megtömni és tényleg átadni, mint hogyha egy szép új táska lenne, nem mindegyik alkalmas rá. De ez is a mi feladatunk, hogy mi ezt kiválogatjuk, és szelektáljuk, és kategorizáljuk ezeket az iskolatáskákat, valamint Magyarország egész területéről, tehát minket ugye Budapestről is többen támogatnak, több egyéb civil szervezet, civil kezdeményezés, Szentendre, rengeteget kapunk Szolnokról, Békés Csaba, Debrecenből. Úgyhogy amerre a kapcsolataink elnyúlnak, mi onnan el is hozzuk sok esetben.
1: De ugye ez nem azt jelenti, hogy véget ért az iskolatáska gyűjtése az alapítványnál?
2: Nem, ez nálunk folyamatos. Egész évben várjuk és fogadjuk az iskolatáskákat, és akkor egy adott mennyiségnél át is adjuk a virehúnak tisztításra, tehát ők is ugyanúgy várják és fogadják, mint ahogy mi is. Mi egy helyre adjuk, tehát összedolgozunk. Nekünk ez egy közös projekt, remélem, hogy jövőre is ugye minket választanak, úgyhogy nekünk ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mi ebbe részt vehetünk, és ott állhatunk a polgármester úr mellett, a cégvezetők mellett, mert ez azt jelenti, hogy mi is tényleg szerves és nagyon nagy részesei vagyunk annak, hogy Miskolcon és a környékén ugye ennyi teli iskolatáska kiosztásra került.
1: Most már ugye elkezdődött az iskola, ilyenkor mi a helyzet az alapítványnál, miben tud segíteni, hogyan?
2: Évszakváltás van, tehát nekünk ez bolondok háza, már nem kell a nyári, de még kell a nyári, kötelező az óvodában a gyerekeknek a rövidnadrág, a szandál, de már kötelező a gumicsizma is lassan a kabát, tehát nálunk ez totális bolondok háza ilyenkor, úgyhogy minden önkéntes mozgósítva van, dolgoznak is, és jönnek is, és próbáljuk tényleg megfelelő módon átadni az adományokat, tehát nagyon sok megkeresés érkezik. Én mindig azt mondom, hogy az iskola kezdéskor, hogy ennyi még nem volt, most is az idén is azt mondom, hogy ennyi még nem volt. Rengeteg olyan család és olyan önkormányzat és olyan egyesület jelzi a rászoruló családoknak a méreteit, a gyerekeknek a méreteit, hogy nem győzzük. De szó szerint, tehát ezt előkészíteni ugye méretre pontosan, darabra pontosan, ugye, hogy mindenkinek jusson, ezért ez nem kis feladat, tehát még mindig az önkéntesek toborzásra is hatalmas feladat nálunk, úgyhogy én, hogyha úgy gondolja mindenki, hogy van egy, vagy bárki, akinek egy-két szabad órája van, akár 4, akár 5 órája, heti 3-szor vagyunk nyitva, de bármikor szívesen látunk bárkit, aki úgy gondolja, hogy önkénteskedni szeretne, az 50 órás közösségi szolgálatra is várjuk a gyerekeket. Idén nyáron nagyon sok gyerekünk volt, hogyha én összeszámolom, eddig ebben az évben körülbelül 40 gyerek volt nálunk. Azért ez egy nagyon szép szám, és különböző feladatokat kaptak. Mindenki azt mondta, hogy szeretne visszajönni. Mindenki várja a Mikulást, a karácsonyt, mindenki azon a projekten szeretne részt venni, és hát majd, ha lesz, és sikerül egy olyan projektbe belemenni, akkor lesz egy futás is, egy következő szuperszum jótékonysági futás, a 9.
1: Volt már téma itt az Európa Rádió stúdiójában, hogy egy kis buszra gyűjt az alapítvány.
2: Így van, egy helyi autókereskedéssel kötöttünk nagyon kedvező megállapodást, szerződést. Egy évig nagyon jutányos áron béreljük azt a 9 személyes kis buszt, amit mi szeretnénk a jövőben majd megvásárolni. Ez nem egy új kis busz, ez egy 3 éves kis busz. Több mint 100 000 kilométer van benne. Úgyhogy nem teljes áron, hanem tényleg egy jutányos áron szeretnénk hozzájutni. Tavaly egy másik autós cégtől volt egy kis buszunk, egy kis furgonunk, ez pedig személyszállító. És most látjuk a különbséget arra, hogy az 50 órás gyerekeket, amikor visszük a különböző projektekre, vagy az önkéntesekkel, amikor elmegyünk vidékre, bárhova is el kell mennünk embereket szállítani. Az önkénteseknek ugye leginkább idősek és nyugdíjasok, vagy már nincs jogosítványuk, vagy nem vezettek soha. A fiatal diákok ugye meg még nem vezetnek. és nehéz őket eljuttatni a különböző helyekre, ahol az önkéntes feladatokat el kell végezni, mert nem csak a telephelyünkön és nem csak a székhelyünkön végezzük ugye ezeket a feladatokat. Úgyhogy tudjuk most már az irányt, hogy nekünk személyszállító kis busz, ami egyébként lehet teher is utána, ugye, tehát vihetünk adományt is vele. Ez a célunk, ez az utunk, és hát ezt az összeget több mint 11 millió forintot kell összegyűjteni erre a kisbuszra. Minden fillért megragadunk, és minden fillért próbálunk félretenni erre a kisbuszra. Az elmúlt 4 hónapban mindenki megállt. A cégek, a támogatók, azok az emberek, akik eddig próbáltak is, tudtak is, segítettek nekünk ennek az autónak a megvásárlásában, most ők is kivárnak, úgyhogy mi is állunk sajnos egy helybe. De az elmúlt 4 hónapban megtettünk tényleg mindent tőlünk telhetőt, de nem nagyon haladunk előre. Úgyhogy én pozitívan állok egyébként a történethez, mert amit végzünk, az szerintem az egyik legnemesebb dolog a munkánk miatt, úgyhogy én bízok benne, hogy akár karácsonykor, akár az új évben, akár egy új pályázattal, vagy bármivel, de meg fogjuk tudni venni 8 hónap múlva ezt a kis puszt.
1: Lehet így még tervezni az év hátralévő részére?
2: Mindenféleképpen lesz megint szuperszummikulás program. 600 gyermeket fogunk vendégül látni, ez a december 7-én lesz a Tudományos Technika Házában, ez nekünk már egy lefixált időpontunk, 2 előadás keretén belül, úgyhogy most azt hiszem, hogy új gyerekekkel szeretnénk egy kicsit színesebbé és kicsit még vidámabbá tenni az érkező gyerekeknek ezt az egész feledhetetlen élményt, ezt az egész napot, úgy a délelőttinek, mint a délutániaknak. Természetesen külön mi várjuk a Tüskevár iskolából ugye a fogyatékelő gyerekeket, nekünk ez az a reggeli előadáson az a csúcspontja a napunknak, amikor ők ott vannak velünk is együtt ünnepelhetünk. Szerintem ez egy teljesen más dimenzió velük. Én nagyon-nagyon várom, és nagyon élvezem, és nagyon szeretem. Ez lesz a következő, valamint szeretnénk bemenni ugye a gyerekkórházba is, szeretnénk az idén most már ismét együtt majd más szervekkel és szervezetekkel is együtt bemenni majd a kórházba, hogyha nem lesz látogatási tilalom, hogyha lesz, akkor majd a külső gangról, de ugyanúgy elvinni a Mikulást a gyerekeknek a gyerekkórházba. Hát valamint ugye tavaly is több ezer Mikulás csomagot készítettünk, és ezt olyan intézményeknek juttattuk el, ahol a gyerekeknek nem lett volna ünnepi, közös Mikulás ünnepségük, mert nem tudtak volna mit átadni a gyerekeknek. Úgyhogy én már, aki úgy gondolja, hogy már most adna egy táblacsokit, mi eltesszük nagyon szívesen a Mikulásra, és mindenkit buzdítok arra, hogy bármelyik projektünk vagy programunk, amit kiírunk, szimpatikus neki, jöjjön, keressen minket, csatlakozzon, támogasson minket, és ezzel ugye azokat az embereket is, akik a segítséget kérik.
1: Említetted, hogy a cégek támogatása most egy kicsit áll, de más szervezetekkel, más civilekkel milyen a Szuperszum Alapítvány kapcsolata, milyen az együttműködés itt Miskolcon, vagy akár Miskolcon kívül?
2: Én úgy gondolom, hogy nyitottak vagyunk, és egyre több nyitott ajtót találunk mi is. Ahogy én beszélgetek a civil szervezetek vezetőivel, ugyanabban a cipőben járnak, mint mi, és próbálnak ők is új utakat, új kapcsolatokat, új lehetőségeket, új ajtókat kinyitni. Például ezen a hétvégén is megyek egy olyan rendezvényre, ahol az autista alapítvány gyűjt farmeranyagot, tulajdonképpen nem nadrágot, hanem bármilyen farmeranyagot. Úgyhogy mi egy hete nem csinálunk mást, csak a meglévő munkánk mellé farmert válogatunk, olyat, amit már egyébként nem adnánk oda adományba, és rengeteg zsák farmert tudok majd elvinni el a rendezvényre, és ez annyira jó, hogy én is, mint civil szervezet, tudok támogatni egy másik civil szervezetet. Ez a rendezvény, ez ezért jött létre, hogy őket tudjuk valamilyen módon majd támogatni, és meghívást kaptam erre a rendezvényre, és én nagyon örülök neki, hogy minket is belevettek ebbe a kezdeményezésbe. Én is próbálok új, meg mi is próbálunk új irányba menni, új kapcsolatokat kiépíteni, új tárgyalásokat folytatni. Én szerintem nagyon fontos az, hogy megmutassuk azt, hogy mit és hogyan csinálunk itt Borsod megyében, és egyre szélesebb körben az országban, mert érdekli az embereket egyébként, hogy milyen az élet itt Miskolc és Borsod megyében. Van egy véleményük erről a régióról, ugyanúgy Szabolcsról, ugyanúgy Hajdú-Bihar megyéről, Békésről, ugye, és én ezt a sztereotípiát szeretném mindenféleképpen elhárítani és megszüntetni ezeknek az embereknek a fejében, hogy jöjjenek el, és el is jönnek egyébként. Több cégvezetőt meghívtam már, civil szervezet vezetőjét, megmutatjuk nekik az adományraktárt, megmutatjuk nekik azt a rendszert, amit mi kiépítettünk, és ahogy adományozunk, megmutatjuk nekik a környéket is természetesen, és elmondhatom, hogy mindenki másképp gondolja, amikor hazamegy azt, hogy milyen a Borsod megye, milyen Miskolc, milyen lehetőség.

0: most hamarabb beér a Tiszai pályaudvarra, mint hogyha én kettő faluval Miskolc után elindulok reggel a gyerekekkel, és esküszöm, ő hamarabb odaér, mint mi. Úgyhogy szerintem a távolság sem akadály már egy önkénteskedésre. Pestre is nyugodtan fel lehet jutni, szerintem hamarabb, mint a belvárosban elevickélni, úgyhogy tényleg mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön, nézze meg, hogy mit és hogyan csinálunk. És egyébként ez a több szem többet lát dolog nálam működik. Én mindig kikérem a véleményét mindenkinek, aki egy kicsit belelát a mi munkánkba, vagy pedig hallott rólunk, és mit gondol rólunk, mert ezek a vélemények, ezek az értékelések és mondatok, amik építik egyébként a Superszom Alapítványt. Tehát, hogyha hibázunk, hogyha valami nem jó, vagy nem tetszik az embereknek, de mi ezt nem vesszük észre, vagy nem jó irányba megy valamilyen módon az a projekt, amit mi kigondoltunk. Én szeretem, hogyha valaki ezt így elmondja nekünk, megmutatja, hogy miért nem jó. Úgyhogy én ilyen kerekasztal beszélgetéseket is nagyon szívesen terveznék, hogyha lenne hol. És tényleg várok mindenkit, aki szeretne csatlakozni hozzánk, és beszélgessünk arról, hogy milyen ötletei vannak neki is.
1: És akkor mondjuk el, hogyha valaki szeretne segíteni akár, vagy önkéntesnek jelentkezni, vagy csak információt gyűjteni az alapítványról, hol teheti ezt meg?
0: Miskolcon talál meg minket a Fazekas utca 9 szám alatt. Hétfőszerdán vagyunk nyitva egész nap, valamint szombaton 8-tól délig. Az önkénteseink nagyon szívesen segítenek minden információval. Bárki bejön hozzánk és kérdez, nagyon szívesen válaszolnak. De egyébként én is, hogyha ott vagyok, elég gyakran ott vagyok, akkor én is nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, és szívesen látunk bárkit. A www.superszum.hu oldalon egyébként az egyéb elérhetőségeink is fent vannak. Adománykérőknek és adományozóknak is egyébként mindig ezt szoktam mondani, hogy írják le, mert az írás azért az megmarad. Az írásban való kommunikáció azért az biztos, hogy jobb. Úgyhogy mi várunk tényleg mindenkit szeretettel.
1: Idén is átadta a Hála díjat a Superszum Alapítvány, ebben az évben két pedagógus kapott elismerést. Az iskolakezdés előtt ebben a tanévben rekordszámú, több mint 300 megtöltött iskolatáskát adott át a rászorulóknak a Superszum, amire Hunon Profit Kft.-vel közösen. Folytatódik a gyűjtés a kis buszra, ami nagyban megkönnyíteni az alapítvány munkáját, és már tervezik a hagyományos Mikulás programot is, amelynek részeként több száz gyermek kaphat ajándékot. Bernasconi Busch Katalint, a Superszum Alapítvány elnökét hallották.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Magyar Péter arról is írt közösségi oldalán, hogy a Vatikánba utazik szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot Pap László Debrecen és Ihor Terekhov Harkiv polgármestere írta alá. A debreceni önkormányzat sajtószolgálata közölte, a testvérvárosi szerződés alapján a két város előmozdítja a gazdasági és kereskedelmi, a tudományos és technológiai, az oktatási, a kulturális, a turisztikai, a sport és művészeti együttműködést. Szorgalmazzák és elősegítik a városok kulturális örökségének fenntartását és védelmét. Pap László polgármester kiemelte, a Debrecen és Harkiv közötti kapcsolat erősítésében fontos szerepet játszottak azok a diplomáciai partnerek, akik munkájukkal és közbenjárásukkal segítették a két város közötti együttműködés elmélyítését. Harkiv Debrecen 22. testvérvárosa. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írják, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén, írja a tárca közleménye. Kedvezményekkel ösztönzik a közösségi közlekedés használatát az Európai Mobilitási Héten. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, szeptember 22-én az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel lehet korláttanul utazni a helyközi közösségi közlekedésben, írja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleménye. Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre egyre többeket ösztönözzön a közösségi közlekedés és a fenntartható utazási módok használatára. Ennek részeként szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos azonban, hogy azokon a járatokon, ahol kerékpár helyfoglalása szükséges, az ingyenes kerékpár helyjegyet továbbra is meg kell váltani. Szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintért váltható meg az autómentes napi jegy. A jegy a helyközi közösségi közlekedésben a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon. A napi jegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat, többek között a helyjegyet vagy a kerékpár helyjegyet az autómentes napi jegy mellett külön kell megváltani, írja a tárca közleménye. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, Ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruit Weba becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég és elszórtan várható záporzivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Omega Rock együttes 2007-ben megjelent Best of Omega lemezéből ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Omega Kossuth és Liszt Ferenc Díjas Magyarok Együttes, mely 1962-ben alakult, és amely több tekintetben is úttörőnek számít a magyar könnyű zene történetében. 1968-ban elsőként jelent meg önálló album a Magyarországon, a Trombitás Fréd és a Rettenetes Emberek.

Az 1969-es 10.000 lépésre volt az első kinyitható lemez borító, az album zenei anyagából pedig elkészült első önálló tévéshow, a 10.000 lépés Omega Show. Az együttes elsőként jutott ki az Egyesült Királyságba, a magyar együttesek közül nekik volt a legtöbbet eladott lemezük Magyarországon, az 1979-es Gamapolis 650.000 példánnyal, és külföldön az 1977-es Time Robber 1 000 000 példánnyal.

Az Omega volt az első együttes, melyet a Magyar Állami Hangverseny zenekar kísért az 1973-as Omega 5 című albumon, valamint a magyar együttesek közül az Omegának volt először digitális stúdiója. Elsőként jelent meg CD-je és DVD-je. Az Omega tagjai léptek fel elsőként egységes színpadi ruhába, és az együttes koncertjein használtak először füstgépet, lézershowt, valamint a látványelemek kiegészítésére kivetítőt.

Egyedüliként 4-szer koncerteztek a Puskás Ferenc stadionba, korábban Lés stadionban, ebből 3-szor önállóan, a kis stadionban szintén ők játszottak. A legtöbbször 2018. novemberében indult az Omega Oratórium 2.0 turné, az Oratórium műsor módosított változatával, aminek keretében az együttes a Szarvasi Evangélikus Ótemplomban, a Karcagi Református Templomban és a Celldömölki Evangélikus Templomban lépett fel.

0: Zeneszáció műsorunkat hallották, melyben az Omega Rock együttes 2007-ben megjelent Best of Omega lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Ez a

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a hivatal. A bruttó átlagkereset márciusban csak nem 780.000 forinton tetőzött, azóta csökkent, júliusban 9.200 forinttal volt alacsonyabb az előző havinál, ami a nettó keresetekben 6.400 forintot jelentett. A tavaly júliusihoz viszonyítva 51.800 forinttal nőtt a bruttó és 43.800-zal a nettó átlagkereset. A feldolgozó iparban 6,8%-kal 778.300 forintra, az építőiparban 9,6%-kal 601.500 forintra, a mezőgazdaságban 5,5%-kal 588.300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset egy év alatt júliusig, írja a Központi Statisztikai Hivatal közleménye. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, ezt közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A közlemény szerint az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozótól eltekintve nem volt hasonlóan magas szintű egyeztetés az állam és a vallási közössége képviselői között. A közleményben a tárca úgy fogalmaz, elismerjük a vallási közösségek